0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz? Vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
4: Nem,
2: ez a
4: tudom,
2: kérdésem.
4: Hogy nem? Kell tűz.
2: Jó értelemben vett tűz.
4: Feltételezhetően, ahogy most te mondod, így igen.
2: Ajtóerő.
4: Csak hogy...
2: Lelkesedés.
4: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
2: De megvan bennünk, szerinted? Folyamatosan a Jóistenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is úgy beszélünk.
4: Na most pont ez az
2: róla,
4: érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
2: Ment, és vitte a dolgát.
4: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
2: De most
4: és
2: is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
4: Hát valamilyen csodát látsz, amit...
2: Egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
4: Olyat, amilyet Pál is...
2: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani.
4: Mindenkinek más és más a csoda.
2: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
4: Így van, de csak nem olyas fajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
2: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen véradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek. Vagy része lehet. Na.
4: Abban az időben biztosan másképpen néztek rá.
2: Na, miért?
4: Az miben emberek más? Erre a szituációra, mint ahogyan most.
2: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
4: Csak összetörött minden csontja, és
2: vagy
4: többet nem fog tudni
2: tört,
4: járni.
2: Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett, nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát...
4: Csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
2: kegyelemhez
4: hozzá.
2: Kegyelemhez nem kapcsoljuk. Kegyelemhez nem kapcsoljuk. Istenet.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd
0: fel. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek most ezt csak így?
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, amúgy
1: nekünk,
0: igen.
1: Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall, mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, ezzel. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt
2: hogy
0: elfoglalva,
2: nem.
0: Hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: hogy
2: ezt folyamatosan kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva.
2: De nem hiszem, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: marad
2: a parázs az csak... egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tüzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen okay. kis parázs, okay. és...
0: Na akkor parázssal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül, most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés. Azt sem szabad csinálni. Szellemidézés. Azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektett dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Tól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye?
0: Hát persze. Tehát, hogy
1: megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni. Például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, gyógyítani. Vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg. Feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha a jó
1: akkor
0: Isten
1: rendben nem. Van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben. De ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam
2: mert
1: ide be
2: ezt. Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem. Egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például...
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk
0: nem szabad?
1: Szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem a figyelmünket
1: rátesszük. Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
3: hát
0: igen?
3: Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
3: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
3: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a próféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint Jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a Jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye a családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, vagy a Biblia alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves, számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet, varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: mert,
0: de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki 5-ször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mégis
2: de megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a 5-re.
0: És más válasz lett az 5-re?
2: Nem, vagy? Amit kért, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el. De akkor imádságban kérni.
2: Hát és ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom egyébként, ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmában azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit szeretnél tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az...
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek, de milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is...

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt ma jó is összeülni.
1: Jó volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, szeretettel és tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ézsaiás könyvének 8. fejezetébe, a 20. verstől kezdődően a következőképpen. A törvényre és intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, melyeknek nincs jövője. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha héhezni kell, felháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. De nem maradott sötétség, ahol elnyomás van.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és sok szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk tartanak. Ezekben a Biblia tanulmányokban sok áldást kívánunk nekik. És elérkeztünk az 5. tanulmányunkhoz, amelynek a címe a békesség fejedelme. Nyilván a békesség szónak a békében nem nagy vízhangja van, nem nagy jelentősége. De egy háborús helyzetben, egy olyan helyzetben, ahol az emberek egymással vitatkoznak, vagy egymással veszekednek, ott a békességnek igen-igen nagy jelentősége van. És nagyon szépen mondja a bevezetőnk, hogy Oppenheimer, aki az atombomba kutatásának és előállításának a vezetője volt, az amerikai kongresszus egyik meghallgatási bizottságában beszélt az atombombáról, és megkérdezték tőle, hogy van-e valami ellenszere az atombombának. És akkor nagy nyomatékosan szétnézett Oppenheimer, és akkor azt mondta, igen, a béke. Ez az egyetlen ellenszere az atombombának. És azt hiszem, hogy nagyon jó dolgot mondott ez a fizikus, ez a tudós ember, mert azóta a világ nemhogy békességben lenne, hanem nagyobb feszültségben van. Nem csak egymással, hanem önmagában is. És a békesség az egyfajta megoldás, egyfajta feszültség enyhítő a mai világban. A békességet nem lehet gyógyszerben, pirulában, nem lehet D-vitamin dózisában, hogy kiállunk a napra, és akkor néhány perc napozás után a békesség faktorunk el fog növekedni. A békességet a Bibliából, az Istennel való beszélgetésünk során, az Istennel való kapcsolatunk mélyítése során tudjuk megszerezni, megkapni ajándékként. A vasárnapi gondolatunk főcíme Galilea baja véget ér. Galileával mindig bajok voltak. Ez körülbelül olyan, mint Magyarországon a Szabolcs-Szatmár megyével. Mindig bajok vannak. Vagy hideg van, vagy meleg van, vagy jégeső van, vagy ónos eső van. Szóval ott mindig az a keleti fertály. Ugyanez volt Izraelben Galileával, ez az északi tájék volt, és bizony Ézsaiás idejében az asszírok onnan jöttek, abból az irányzékból jöttek. És szinte mondhatnánk azt, hogy leszakadt ez a tájegység az Izrael egységétől. Az Ézsaiás 9. fejezet első 4 verse, Tokics Marika, mit is mond? Mondd el számunkra?
2: A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát a homály földjén lakókra, világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
1: A szöveg beszél Galileáról, mint tájegységről, mint vidékről, és arról van szó, hogy ők nagy világosságot fognak kapni. És ez nem csupán Ézsaiás korában, hanem az új szövetségi időben, hiszen Jézus Galileából jött, bár nem ott született Betlehemben, Jeruzsálem mellett, de Galileában nevelkedett fel, és azt a világosságot, azt a másképp gondolkodást Jézus, amit ő magával hozott és adott népének és ennek a világnak, elsősorban a galileaiak kapták meg, és a galileaiakon keresztül kapta meg később Izrael más területén lévő városok és nemzedékek is. Azt látjuk, hogy nagyon fontos, hogy azt az igazságot, amelyet az Isten ad, azt megértsük. A galileaiak hol megértették, hol nem értették meg. István?
0: Ugye, ha jól tudom, ugye Galilea az Észak-Izrael.
1: Így van, így van.
0: És itt tulajdonképpen, ha megnézzük a Károlyi fordítás, azt még szebben mondja lesz, mert azt mondja az első versre, hogy nem lesz mindig sötétség, ottól most szorongatás van. Tehát ez tulajdonképpen egy reménység felvillantása jelenti, vagy talán úgy is fogalmaztam, hogy a helyreállításnak a bejelentése, hogy tulajdonképpen nem kell izgulni, mert a helyreállítás meg fog történni. Engem egy kicsit ez a világosság sötétség a teremtés első napjához vezette a gondolatomat, ahol szétválasztott a világosságot a sötétséget. Tehát ez egy utalás is erre. És tulajdonképpen az a bátorítás az azt mondja, hogy tulajdonképpen ők majd nagy világosságot kaptak, megsokosodik a nemzet, és örülnek, mert Isten összetöri ezeket a őt nyomorgatóknak a botját, mondja a Károlyi fordítás. És tulajdonképpen itt ez a galileai vidék, ez volt az egyik elsőként elfoglalt terület az asszírok részéről. És itt engem az izgatott nagyon, hogy itt tulajdonképpen mindig mondom ezt, hogy az embernek egyik legnehezebb problémája az, amikor dönteni kell. És itt tulajdonképpen két lényeges döntés volt, mert tulajdonképpen a júdeaiak azt mondták, hogy a szíriak és az észak-izraeliekkel szemben tulajdonképpen segítséget kérnek. Tehát mindig voltak ott harcok, küzdelmek, ezt tudjuk a történelemből, hol sikerült, hol nem, de az volt a probléma, hogy ez a két nem ketten összefogtak, és ez már egy túlerőt jelentette. És itt az első döntési szituáció, hogy tulajdonképpen mit kell ilyenkor csinálni, és egy még erősebbhez kell folyamodnani, mert ez a döntés született. Tulajdonképpen ez volt Áháznak egy segélykérő üzenete, aminek majd későbbiek látjuk, azért súlyos árai lettnek, mert a segítséget nem adják ingyen. De az is érdekes, hogy ebben a döntésben az is benne van, hogy nem csak Júdának milyen sorsa lesz, milyen követelményeket támasztanak fele szembe, hanem itt most az Észak-Izrael, tehát Galileára is vonatkozóan is vannak itt követelmények, pedig ugye elfoglalta ezt a területet, fogságba vitte őket, és az asszony tartományra nyilvánította. Tehát azért mondom ezt, mert a döntésnek tulajdonképpen mindig következményei vannak.
1: Ebből lettek ma a samaritánusok.
0: Igen. És tulajdonképpen még egy gondolat, hogy nem véletlen, hogy a Galileával foglalkozunk, galileai vidékkel foglalkozunk, mert ez egy jelentős terület volt abból a szempontból, hogy Jézus szolgálata, tehát korai szolgálatához kapcsolódik ez a galileai vidék, csak gondoljuk el Názáretre, Kapernaumról, Kánaánra. Ezek mind jelentős szerepet játszottak abban a Jézus korai szolgálatában, ahol itt gyógyította az embereket, vigasztalta őket, ördöngösöket és megszabadított. Tehát ez tulajdonképpen mindig szoktuk mondani, hogy az Ószövetség és az Újszövetség is szervesen összekapcsolódik, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy az Újszövetség az Ószövetséggel nem érthető, nélkül nem érthető, meg is fordítva. Itt tehát már itt Ószövetségi ígéknek megtörtént esetként felhasználja az Újszövetség idéknek az előtt. előképének. Itt sok igen. ilyen előkép
1: van. Így van, itt van is egy ilyen szép mondat, és már is adom Marikának a szót. Tökéletes példáját látjuk annak, hogy a Biblia az Ószövetség idején megtörtént eseteket felhasználja az új szövetségi idők előképeként. És itt is így erről van szó. Marika?
3: Hát én csak összefoglalásként mondanám, hogy az ő úr bünteti a népet, mert elhagyták. Tehát azt sose nézi jó szemmel az úr. És ennek megvan a következménye, hogy nagyon sokan elvesznek, elpusztulnak. De mindig van egy kicsiny mag, amelyik megmarad, aki hűséges a régi tanításokhoz, és világosságot kapnak, és a remény az, hogy ezek az ellenségek, akik őket bántják, azok elvesznek, és felszabadul a nép. Mert sose felejtsük el, hogy a bot az egy eszköz, de hogy kinek a kezében van a bot.
1: Mindig egy emberi kézben van, igaz?
3: Igen.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A hétfői gondolatunk, gyermek születik nekünk. Ézsaiás 9. fejezet, és ott az 5.-6. verse. Székely Marika, mit is mond ez a két biblia vers?
3: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.
1: Köszönöm szépen! Nyilván, amikor Ezékiás király elkezdi az uralkodását, akkor jó néhányan próbálták ezt az ézsaiási idézetet Ezékiás király életére applikálni, alkalmazni. Nyilván el kell mondjuk, hogy Ezékiás király a 23 király közül,

0: egy reformkirály, hiába fordította szívét az Úr fele. Ezek az Ézsaiás 9. fejezet 5. 6. versében megfogalmazott gondolatok, ezek nem teljesedtek, nem teljesedhettek teljes mértékben Ezékiás király idejében, ezek túlmutatnak valaki másra. Céljában és irányzékában jó, de sokkal távolabbra visz a proféciának a reflektorfénye, és ez egészen az új szövetségi időkig bevilágítja az utat előre. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatban, István?
1: Engem azt foglalkoztatott, hogy itt azért, most itt az Ézsaiás könyvénél még csak a 9. fejezetnél tartunk, de eddig már találkoztunk ilyen különleges születésekkel. Igen. Az első az volt az Immanuel, a második az, hogy Sies zsákmányra és gyorsan Prédára, és most itt a harmadik esetnél találkozunk.
0: Igen.
1: És én nézegettem azt, hogy mit mond a Biblia ki az édesanyja vonatkozásában. Igen. És Immanuelnél azt olvasjuk, hogy egy fiatal nő, aki most várandós fiút fog szülni.
0: Igen.
1: Tehát itt egy nyitva van a kérdés. A második esetben, amikor siet zsákmányra és gyorsan Prédára a név, ez a proféta asszony teherbe esette és fiút szül, ez itt egyértelműen az Ézsaiás első gyermekéről van szó. És itt volt a harmadik eseté pedig az volt, hogy egy gyermek születik nekünk, fiú adatjuk nékünk. Tehát itt megint nyitva van a kérdés.
0: Igen.
1: De hát, mint mondtad, hogy ez involvál egy nagyon nagy kérdés, hogy ki lehet ez a gyerek vajon. És itt, amit mondtál, hogy Ezékiás király pozitív tulajdonsága ellenére messze túlmutat egy átlagos emberen túl. Tehát ez az a név, hogy csodálatos, tanácsos, meg erős Isten, örökkévaló atya, békesség, fejedelme, ez egyedül Jézus Krisztusra, Isten fiára, a teremtőre illik rá.
0: Így van.
1: De azt még egyetlen gondolatot azt jegyzem meg, hogy ezek a nevek viszont ezt jobban tudod, mint én csak ezt gondolom, hogy ezek a nevek tulajdonképpen mindig az ókorban jelentésükért választották a neveket. Jelentés volt a kötelező, és ezek ilyen üzenethordozók is voltak ezek
0: így
1: a nevek. Ez mind a három esetben nagyon-nagyon fontos.
0: Ez így van. Köszönöm szépen, Székely Marika.
2: Ugye vannak most már Ézsaiás történetét, ahogy proféciáit olvassuk, hogy vannak olyan profétai előrejelzések, amit az Úr mond, és nagyon hamar teljesednek. Viszont ugye ez a fiú születik nekünk, ugye ez Jézus Krisztusra vonatkozik. Hát
0: az kellett várni.
2: Sokat kellett várni, de mégis milyen pontosan leírja Jézus Krisztus születését. És hogy nekünk nem királyt kell várni, hanem egy kis gyermeket, aki majd mivé lesz. Mert a második eljövetelénél valóban királyként fog jönni, de az első eljövetelénél gyermekként születik meg.
0: Szolgaként érkezett. Így van.
1: Csak egy gondolatot, hogy a Marika itt most mondta, hogy sokat kellett várni, ez így van, de hát ha jól odafigyelünk, teljesen bemutatkozott, mi a jövendőbeli királynak a jellemvonásai. Tehát az igazi király tulajdonképpen, ami jövendőbeli királynak mondjuk ebben az időszakban, de tulajdonképpen az igazi egyetlen királynak a jellemzői csodálatosan felsorolva, csodálatos tanácsadó, erős, örökkévaló és békesség fejedelme.
0: Így van. Sőt, nagyon érdekes, hogy azt is mondták, hogy Izraelnek Isten az egyetlen igazi királya, a többi király az csak úgy látszólagosan tölti be ezt a feladatot, de Izrael egyetlen és igazi királya Izrael istene. És ezek a gyermek megszületések, ezek túlmutatnak egy átlag embernek a megszületésén, ezek az elnevezések, erős Isten, örökké valóság, atya, ezek már azt mutatják, hogy

0: ez a gyermek több lesz, mint egy ember. És ez a gyermek, ez a megszületendő, az Isten és az embernek egy különleges keveréke, egy különleges ötvözete lesz, és azt hiszem, hogy csodálatos, ahogy ezt szavakba tudja önteni, és ha még tudnánk azt, hogy milyen szavakba, Arany Jánosi versekkel megfogalmazott, csodálatos, művészesen összecsiszolt szavakba. Tehát amikor az ember áll és olvassa eredetiben Ézsaiás könyvét, le van döbbenve.
1: Csak még egy gondolatot, hogy ugye azért rendben van, hogy jövendőbeli király, de a funkciója is érdemes odafigyelni, mert milyen lesz ez a megmentsen bennünket, békét hozzon.
0: Békesség
1: fejedelme. Ővé lesz minden hatalma és földön, és mindig velünk lesz. Tehát ha ezeket a jelenvonásokat, vagy ezeket a ismertető jeleket összetesszük, hát igaz az, amit mondasz, hogy ilyen király a világon nem volt, csak egyetlen egy király, ez az Istenre vonatkozó jelen. Igaz az, amit a Marika mond, hogy ez nagyon, nagyon előre lett megmondva, de azért ezért érdemes odafigyelni.
0: Igen. Igen, és nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy békesség fejedelme, ebből a fejedelemből lesz később király, mert az emberek már a király kifejezésből értettek, de nagyon sokszor ugye békesség fejedelméről szól. A király és a fejedelem az egy picikét más, a fejedelem közelebb van az emberekhez, a király egy kis távolságban van, a király az a nemzetközi, hát elvárásoknak is meg kell feleljen, a fejedelem pedig a népének a segítésére, az elősegítésére szánja oda az egész életét. Menjünk tovább a keddi gondolatsor, Isten haragjának botja. És azt látjuk, hogy Ézsaiás 10. fejezetének az 5., 6. és 7. verse pedig így szól, Tokics Marika.
2: Jaj Asszíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek vesszeje. Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy zsákmányt raboljon, prédát szerezzen, és eltapossa, mint az utca sarát. De ő nem így képzeli, ő maga nem így gondolkodik, mert szíve vágya az, hogy pusztítson, és minél több nemzetet ki akar írtani.
0: Arról van szó, hogy Isten bizonyos nemzeteknek a hatalom vágyát felhasználja más nemzeteknek az életének a megnevelésére. És Asszíria azért kap teljhatalmat az Istentől, hogy Asszíria az Izraelben, Júdában közgondolkodást meg tudja változtatni. Mert tudjátok, ez úgy van, testvérek, hogy amikor nagyon jó megy a dolgunk, akkor hajlamosak vagyunk elfeledkezni a jó Istenről, a jó Istennek tett ígéreteinkről. Amikor szegények vagyunk, amikor nincs telenek vagyunk, amikor nincs szabadságunk, akkor Istenhez tudunk kiáltani. De amikor ez a hatalom túllépi az Istentől kapott határt, amikor ez a hatalom már az önös érdekeit és nem az Isten tervét és célját valósítja meg, akkor Isten, ahogy elhívta őket, ugyanúgy le is teszi a világtörténelem nagy színpadáról. Amikor már Asszíria azon töri magát, mit is mondtál, Marika, hogy minél több nemzetet már ki akar írtani és el akar pusztítani. És milyen érdekes már akkor, az ókorban, az emberek hogy akarták a népek, a másik népeket elpusztítani, eltüntetni, megsemmisíteni. És mit látunk ma? Ugyanezt látjuk. Olyan embertömegeket semmisítettek meg a 20. században, hogy egész nemzeteket, népeket pusztítottak el, és pusztítanának el ma is bizonyos hatalmak. Látjuk ott az afrikai különböző országokban, anélkül, hogy bármelyiket megemlíteném, gyerekek fogják a fegyvert, és gyerekek pusztítanak el ezreket, tízezreket, százezreket néhány perc alatt. Igen, István?
1: Hát érdekes a helyzet abból a szempontból, és hogy hát nyilvánvaló, hogy egy elcsüggett, megnyűjtő népről van szó. És akkor így, itt klasszikusan megjelenik ez a szabadulás, a vigasztalásának ígérete, ahogy olvastuk, hogy az öt nyomorgató botját összetörött, tehát az ígéret biztos, hogy megmaradt Izrael maradéka, amely visszatér a fogságból és megtér Istenéhez. Tehát erre szól az ígéret. És tulajdonképpen itt azt emelném ki még, hogy milyen türelmes az Isten, ugye sok mindent megenged, de lehetőséget is biztosított arra, hogy esetleg a rossz döntésünket korrigáljuk. És itt van egy nagyon fontos dolog, amit mindig szoktuk mondani, hát rosszul szerintem szabad akaratnak mondjuk, én azt mondom mindig, hogy döntési lehetőség, mert a szabad akarat valami olyasmi, hogy azt akarok, amit akarok, tehát bármit akarhatok, bármit csinálhatok, és nem erről szól, hanem egy döntési pozíció, jó és a rossz között kell dönteni. És itt természetesen a döntésben benne van egy rossz lehetőség, egy rosszul döntők, de ennek ellenére Isten mindig magához vonz, hogy te visszahúz engem a jó útra, a rossz útra, mindig magához, és megengedi azt, hogy szembesüljek az rossz döntésemnek a gyümölcsével. Mert ez a rossz döntésnek a gyümölcse a fájdalom, a szenvedés, a félelem, az űrzavar. Ezzel, ha szembesülök, akkor lehetőségem van arra, hogy felismerjem, hogy segítsége felismerjem azt, hogy hova vezet ez, amikor elfordulok tőled. Természetesen ebben benne van is, hogy ennek ellenére én egy makacs vagyok, és mégis ennek ellenére nem veszek rá tudomást róla, de ekkor is nem erőszakról van szó, hanem arról van szó, hogy szabad akarati döntésemnek, vagy a döntésemnek lehetőséget biztosít. Itt a nagy kérdés, hogy élek-e a szabad akaratommal, vagy visszaélek a szabad akaratommal. Ez a két nagy tényező között kell választanunk.
0: Köszönöm szépen, Marika.
3: Az Úrnak nem okoz örömet, hogy csapásokat és mindenféle háborút, igen, akár hagy elhatalmasodni. És ez mind arra szolgál, hogy ébredjünk föl, hogy kell egy másik utat választani. És amikor a fejezet vége felé olvassuk, hogy a maradék, hát a maradéknak is meg kell térni. A maradék se egy külön világba él remeteként, hogy őt nem éri semmi, hanem nála biztos a hit, és mégis neki is fejlődni kell, meg kell térni.
0: És a maradék is átmegy ugyanazon a szenvedéseken és nyomorúságokon, amelyen a többség átmegy.
3: És Isten haragjának botja ma is van, és nem lehet ezen csodálkozni, hát az igaz Isten törvényét követni akarjuk. És hol van a mai világunk hite, kereszténysége, krisztusi, amilyet tanultunk, hogy sokan vagyunk a földön, de vajon ki az, aki a maradékhoz tartozik? Mennyi az a maradéknak a száma? Ugye Noé és családja megmenekült. Hány ember volt ez? Nagyon kevés az akkori földön élt emberekhez képest. És a nagy küzdelem az értünk folyik. És ma is a szabad akaratunkkal lehet hozzájárulni a küzdelemnek a jó oldalára való állással, hogyha az Urat fogadjuk el.
0: Igen.
3: És akkor a szabad akaratról van egy Szigeti Jenő
0: Igen,
3: idézet.
0: Hallgatjuk.
3: Engedelmesség és ellenállás című kis füzetéből a 8. oldalról olvasom. Isten szabad engedelmességre hívott el minket, akaratunknak a bűntől szabad használatára. Mivel Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett minket, az ő akarata nem rablánt számomra, hanem rendeltetésszerű életem. Isten döntési képességgel rendelkező lényeké alkotott minket. Isten szándéka szerint nem vagyunk se a jóra, se pedig a rosszra beprogramozva, de a teremtési állapotunknak ettől a szabadságától a bűn fosztott meg. Emberségünknek éppen ez a tudatos, jóra való képessége adja meg akaratunk igazi értékét. Még bűnösen is akarhatom a szabadságot, bekapcsolódhatok Isten akaratába, és együtt akarhatok vele. A szabadság lényegében akaratközösséget jelent a Teremtővel. Azzal akarok lenni, amivé Isten teremtett engem.
0: Tehát nagyon fontos, a szabad akaratomban is engedelmeskednem kell. És a szabad akaratom is egy lehetőség, hogy az Istennek való szolgálatomat és engedelmességemet kifejezzem. Menjünk tovább a szerdai gondolatsor, gyökér és vessző szál egyben. Ézsaiás könyve 11. fejezet, és ott az első 5 verse, Tokics Marikától kérdezem, hogy is hangzik?
2: A Károli fordításból olvasom, a Messiás és az ő béke országáról szól. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen, és vesélyének övedzője a hűség.
0: Köszönöm szépen, nagyon szép ez a régi ősi Károli nyelvezet. Egy a lényeg, hogy elmondja, hogy milyen lesz ennek a vesszőszálnak az élete, és a hűség, az igazságosság, a tisztesség, a becsület, a szegények, a, hogy is olvastad? A föld szegényeinek dolgában igazságosan fog dönteni. Miért? Mert nem minden időben, még Izraelben sem minden időben döntöttek az igazság alapján, hanem a bírák is emberek voltak, megvesztegethetőek voltak. És eljön majd a Messiás, eljön majd az igazságnak a követe, és azt mondja, hogy a föld szegényeit Héberben az Amha Árecnek, a föld népének mondja. És a föld népének ügyében igazságosan fog dönteni. Nagyon szép. István?
1: Ugye itt az Isai, a Dávid király apjáról beszélünk, tehát mert tulajdonképpen visszavezeti a Dávidi dinasztiára a történetet, és azt mondja, hogy elveszti majd a hatalmát. Ez tulajdonképpen nagyon-nagyon szép képpel fejezi ki, és nem csak költői, de különösen is szép képpel. Azt mondja, hogy egy kivágott fához hasonlítja, és aminek van egy törzsöke vagy csonkja, amiből ki fog nőni. Hát tudjuk, hogy a fát elvágjuk, attól még a gyökerek, a csonkok megmarad, akkor lehetőségre van szó. Tehát ez nagyon plasztikusan szemléltette azt a képet, hogy ugyan elveszti a hatalmát, de vagy kinől belőle egy újabb vesszőszál vagy hajtás, aki pusztulásra ítélt gyökérből, az a származik majd egy uralkodó Dávidtól tulajdonképpen, mint erről van szó. És ez megint előre mutat Jézus Krisztusra, mert ez tulajdonképpen, ez ahol a Jelenések könyvéből is olvasok, hogy Dávid gyökere és újhajtása, ez tulajdonképpen Dávid házából származik, vagy egészen Ádámig visszavezethetjük, Ádámtól származik. Tulajdonképpen, tehát a Krisztus egyben Dávid őse és leszármazottja, és így fogalhatatlan össze. És megint itt különböző jelenvonásokat mond az új uralkodóra, mert ahogy olvastuk a szövegbe, ez az Úrral összhangban gondolkodik és cselekszik, igazságosan ítél, megbüntetést ad okozni és békét teremt. Tulajdonképpen azt üzeni előre, hogy Isten visszahozza és helyreállítja, egyesíti a Izraelt és Júdát, tehát az északi részt és Júdát, a hűséges maradékot és erős, egységes ország lesz, mint Dávid király napjaiban volt. Tehát csodálatos, a csodálatos nyelven, csodálatos képekkel és csodálatos időben előre mutató proféciákról van itt szó. Ráadásul, bocsánat, még egy mondat, hogy ráadásul még mind a két advent is benne foglalkozik ebbe a magyarázatba, ami összefüggenek és szükségesek. És nagyon szépen mondja, másodszor is kinyújtja a kezét az Úr, hogy megvegye népe maradékát.
0: Így van, ez nagyon fontos, amit most a végén mondtál, hogy Ézsaiás könyvének és az egész Ószövetség világának nem látjuk a két advent mozdulatát, vagy a két adventnek a törzsét, csak egyetlen törzsét látunk, de ez két fő gyökérre, az első és az második adventre vonatkozik. Székely Marika?
3: Az elmúlt héten tanultuk, hogy mi az Isten félelem. És itt azt olvassuk, hogy az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, hogyha ez Jézusra vonatkozik és ráillik, akkor nekünk is félni kell ugyanazt az Urat.
0: Így van, és olyan szép, ahogy mondja, hogy az Úrral összhangban fog majd gondolkodni és cselekedni, igazságosan ítél, megbünteti a gonoszt és békét fog teremteni. És én azt hiszem, hogy az Istenről a mai világban kezdünk egy kis fars képet kialakítani. Sokszor még a magunk világában is, hogy Isten az abszolút békesség, ő csak a jót hozhatja, ő nem büntet meg, ő nem haragszik, és az Ószövetségből, de az Új Szövetségből is látjuk, hogy Istennek óriási toleranciája van, Istennek óriási türelme van, de elérkezik az a pillanat, amikor akár a világ, akár egy nép, akár egy egyén túllépi azt a határt, akkor igenis annak van következménye, és az Isten tud büntetni is. Az Isten szerető Isten, de igazságos is. És a szerető, és az igazságos, és a büntető Istent nem lehet az egyik, a másik fölé tornyosítani az egyik vagy másik jellem tulajdonságát. Mert amennyire igazságos, annyira büntető, amennyire szerető, annyira igazságos. Szóval egyik sem lesz a másiknál fontosabb majd a Biblia szempontjából. Igen. Elérkeztünk a következő gondolatunkhoz, a csütörtökihez, és itt azt látjuk, hogy Ézsaiás 12. fejezetének első második verse a jövőről beszél. Hogyan is hangzik ez, Székely Marika?
3: Azon a napon ezt fogod mondani. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítom, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem.
0: Köszönöm szépen! Többször is elhangzott ez a kifejezés, hogy szabadító. Azt is mondhatnánk, hogy az Ószövetséget, de akár az Ószövetséget és az Új Szövetséget együttesen úgy is láthatjuk, mint a szabadításoknak a gyűjteményét. Mert Isten mindig valamiből megszabadította a népét, és figyeljük meg, hogy utána ez a nép erkölcsileg mindig elkezdett hanyatlani, aztán jött egy mélység, majd megint megszabadította. Erről szól mondjuk a Bírák könyve, hogy elhagyták az urat, jött az ellenség, elfoglalta őket, elnyomta őket, az úrhoz kiáltottak, sírtak, szabadítót küldött, és megszabadította a népet. És az emberiség nagy-nagy életére is ez vonatkoztatható, hogy az Isten elküldte az ő fiát a szabadítóként, aki kiszabadít bennünket honnan? Egyiptomból, a bűnfogságából, a nyomorúságunkból, a saját igazságunkból, a háborús helyzetünkből, és ez egy teljesen más viszonyt eredményez az ember, a teremtmény, a nép és az Isten között. István?
1: Tulajdonképpen ez a 12. fejezet egy zsoltárként, egy rövid zsoltár, vagy énekként is felfogható.
0: Így van.
1: Tulajdonképpen Isten dicsőítése, aki kegyelmes és erős vigasztalásáért. És csodálatos ez a vers, hogy hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod és megvigasztaltál. Hmm. Hát azt tudnám mondani, hogy szintiszta költői eszközön kell mondja ezt a csodálatos vigasztalást és dicsőítését. És tulajdonképpen itt utal is az Egyiptomban való kivonulásról, amikor a Mózes és az izraelitek énekelték a Vöröstengernél, amikor megmenekültek a fáraó seregétől. Tehát egy kicsit ilyen áthallás van. És ahogy mondtad, itt Jézus szabadítóként nevezi meg. És akkor megint bővül ez a Jézus kép, ugye, mert itt több funkciójáról, hogy így mondjam, tudunk. Egyrészt az Úr szabadítom, aki nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is megszabadít. Tehát szabadítom, megszabadít. Ő maga a szabadító, jelen van köztünk, de nem csak jelen van, hanem velünk is van. És nem csupán csodákat tett, hanem tett, és testélet közöttünk lakozott, és tulajdonképpen nem csak felvitte bűneinket a fár, hanem bűnélet értünk, és békét teremtett, és ő a mi békességünk. Tehát ez tulajdonképpen ez egy komplet Jézus képként is felfogható a tevékenység, amit jó előre Izsaiás profitán keresztül megtudunk.
0: Köszönöm szépen, Marika.
3: Jézusban való megváltás által lehet a miénk, nem cselekedetekből, hiszen nem tudunk olyan jót tenni, hogy az üdvözíthetne bennünket. Egyedül csak Krisztus tettei válthatnak meg minket, amelyeket hitáltal tulajdonít nekünk. Hogyan ad reménységet és bizonyosságot nekünk ez az igazság az üdvösségünkkel kapcsolatban, főként, ha méltatlannak érezzük magunkat? És eszembe jutott ugye a fő cím, hogy békesség fejedelme. És mi mit csinálunk? Lázadunk, háborgunk, nem fogadjuk el a rosszat, csak a jót.
0: Zúgolódunk.
3: Másként akarunk mindent csinálni, mert mi jobban tudjuk, és mennyire más a békesség fejedelmének a tulajdonságai. És magunkba kell szállni, és mindenért hálát adni az Úrnak.
0: Igen, köszönöm szépen, és Tokics Marikát kérném, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
2: Len White-nak az Idők jelei című könyvéből van egy idézet, amely így hangzik: Krisztus vállalta, hogy teljesíti a kötelezettségeket, amelyek az emberiség megváltásához szükségesek. Sem angyal, sem ember nem volt alkalmas arra, hogy elvégezze azt a hatalmas munkát. Egyedül az ember fiát magasztalhatjuk fel, mert csak a végtelen személy vihette végbe a megváltás folyamatát. Krisztus beleegyezett abba, hogy összeköti magát a hűtlenekkel és a bűnösökkel, felveszi az emberi természetet, a saját vérét adja bűnért való áldozatként. A mennyei tanács felmérte az emberiség bűnét, és megállapította a bűn büntetését. Krisztus mégis kijelentette: felvállalja ezt a kötelességet, hogy teljesítse a feltételeket, amelyek révén a bukott emberiség reménységet nyerhet. Isten megígérte maradék népének Ézsaiás idejében, akinek a neve azt jelenti, az Úré a megváltás, hogy megszabadítja őket az elnyomás alól, ami a nemzeti hitehagyásuk miatt következik be. E reményteli proféciának végső teljesedése Jézusban van, akinek a neve azt jelenti, hogy az Úr a szabadító.
0: Köszönöm szépen, vajha így lehetne mindegyikünk életében, hogy az Úr szabadít meg bennünket nyakasságunktól, keménységünktől, gőgösségünktől, hogy egymást különnek tartjuk magunkat a másiknál, és az Úr megszabadít bennünket, hogy békesség legyen közöttünk az Úr kegyelméből. Amen.

És most hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg azt, hogy most tanulhattuk Ézsaiás könyvét, és a békességnek különleges összefüggéseire mutattál rá a Szentírásba. És lehet, hogy most tanultak, azok nagyon fontosak lesznek még életünk későbbi szakaszában, amikor olyan igazságtalan bántásban lesz részünk, hogy nehéz lesz ezt elviselni, akkor is adj békességet, csendességet, és add, hogy Istenhez, Jézushoz tudjunk menekülni. Neki panaszoljuk el fájdalmainkat. Egyesíts bennünket, Urunk, ezt a kis népet, ezt a kis közösséget, hogy mi ne vitatkozzunk egymással, és ne tekintsük különnek magunkat a másiknál, hanem mindannyian nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, a názáreti Jézusra. Ehhez segítsél bennünket, a világ bármely részén is legyünk, Jézus nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Ó Egyiptomi Kapcsolat című műsorban. Ezúttal egy író és költővel fogok beszélgetni, Bodonécsi Gizellának nevezik, és mindjárt meg is kérem, hogy mutassa be magát.
2: Szép jó napot kívánok a hallgatóknak. Mostanság használják rám ezt a író és költő, mert hát igazság szerint ez egy hobbiból induló dolog lett, ami amatőr szinten indult, és ma úgy érezzük, vagy legalábbis egy-két főszerkesztő már azt jelezte, hogy elértük bőven az amatőr színvonalnak a határait, vagy felső határait, tehát lassan jó lenne lépni is, de ez már azt hiszem az én koromban nem fog megtörténni, mert ennek valamikor ott 20 éves korba kellett volna elindulni, amikor én valóban írni kezdtem, és az is korábban kezdődött, mert 12-13 éves koromban már azért rontottam a verseket magamból, és magamnak. Úgyhogy tulajdonképpen nyugdíjba vonulásomkor indult meg az bennem, hogy esetleg ez lehet egy következő dolog, miután lezárulnak a aktív munkás évek, és az első ilyen próbálkozásom, ami nem is egészen tudatos volt, vagy nem próbálkozás annyira, Szentföldre vezetett a jó sorsom 2000-be, és akkor írtam tulajdonképpen kollégáimnak, barátaimnak egy ilyen kis úti leírást, hogy milyen is volt az a 8 nap a Szentföldön, és ez nekik nagyon tetszett, vagy legalábbis ezt a visszajelzést kaptam sokaktól, és akkor fogalmazódott meg ez úgy komolyan, hogy készülnek a verseim, ott vannak a verseim, örömet szerez a dolog. Tetszik az, hogy az, ami gyerekkoromba, ifjúkoromba, és később sem igazán jött össze, néhány pályázat vagy írás itt-ott megjelent, de ez nem jelentette azt, hogy foglalkoztam a dologgal, hogy nyugdíjas éveimbe talán ez lesz az, ami majd ad valami pluszt, lendületet, célt az egész időszaknak.
1: És hogy érzed, mennyiben befolyásolta a nyugdíj előtti korszakod, a munkád, a nyugdíj utáni írói tevékenységedet?
2: Tulajdonképpen az az időszak adta meg a témák tömegét, mert fiatalkorában az embernek óriási idézőjelbe, tehát óriási gondolatai vannak, nagyon nagy céljai vannak, és akkor úgy írogat. Egyrészt, mert rengeteget olvas, másrészt, mert rendkívül kíváncsi, harmadrészt, mert jönnek ezek a dolgok, hogy mi érdekli, mivel foglalkozna, mi a titok számára, és így volt nekem az egyik nagy titok az Egyiptom. És mindezekkel végül is felnőttként, tehát ahogy elkezdtem a munkát, ami Miskolcon kezdődött ugyan, de ott csak 2-3 évet tartott, és utána én Budapestre jöttem férhez, és itt dolgoztam. A politikai vonalon voltam egyrészt, másrészt pedig az Újságíró Szövetségnél, és az egésznek a befejezése az utolsó 12 éven pedig a bank vonalon volt, ami nem szakmám, tehát ott is a humán területen voltam, humán politikai menedzser vagy referens, ami a régiek megfogalmazásában a személyzeti munka volt.
1: Tehát az emberek közötti kapcsolat az, igen, volt, ami a leginkább érdekelt, igen, téged.
2: És hát ez volt a munkám, és a anyagok egy részét ezt tudta adni, mert minden ember ugye más, mindenkinek más életuta van, és mindezeket meghallgatva, akár felvételkor, akár sajnos az elbocsájtásokkor, ez azért lerakódik az emberbe. Tehát ez volt az egyik dolog, ami úgy mélyen bennem volt, 40 éven keresztül ment ez a munkám. A másik, hogy a magánéletem is úgy alakult, hogy hatalmas nagy szárnyalással, és azt hittük, hogy az élet végtelen, de sajnos a betegség közbeszólt, és meglehetősen hamar elvitte a férjemet, akivel mi rengeteget csavarogtunk, kirándultunk, tehát ő mindent megmutatott nekem az országba, amit lehetett, de együtt külföldre két vagy három alkalommal voltunk, és az sem volt túl sikeres. És akkor valahol itt mozdult meg talán bennem ez a nagy utazási vágy, mert én házasságkötésünk előtt is éppen egy olaszországi körútra indultam. Az egy ilyen kempingvilág találkozó volt, és hát ezt úgy követte egy-két út, Jugoszláviába, az akkori Jugoszláviába például, vagy Németországba, de aztán megálltak ezek az utazások. Viszont kis jegyzetek születtek róla, és akkor ez úgy valahol ott motoszkált mindig bennem, hogy majd.
1: És Egyiptom hogy jött a képbe? Mikor született meg az ötlet, hogy Egyiptomba mész?
2: 2000-ben, mint említettem, eljutottam a Szentföldre egy nagyon érdekes dolog kapcsán, hogy addig úgy utazgattam, már egyedül éltem, és az utazásaim ilyen kis laza nyaralások voltak, hogy Spanyolország ide-oda, amik ugye a 90-es évek elején azért nagy dolog volt, és nagyon örültem neki, hogy ezt megtehetem. Aztán úgy hirtelen jött egy olyan gondolat, hogy ez mintha kevés lenne, hogy utazik az ember, rendben van, hogy sok mindent lát, rendben van, hogy kipiheni magát, rendben van, hogy izgalmas, de itt valami más nekem a dolgom. És akkor édesanyámat és az ő nővérét ápoltam, mert mindketten egyedül maradtak, és csak rám tudtak számítani, és a nagynénémtől kaptam hát egy 200-300 ezer forintot, és nem az összeg indította el bennem a gondolatot, hanem egy karácsony esti együtt üldögélés, hogy én jövő áprilisban a születésnapomon Jeruzsálembe leszek, és ezt mondtam nekik. És ők is meglepődtek, de én magam is meglepődtem, hogy hát én most ezt honnan veszem. És akkor ez egy gyönyörű tavaszi dolog volt, és minden úgy ment, mint az olajozott óramű. És akkor éreztem rá arra, hogy a szinte évenként megismétlődő novemberek, decemberek, amik iszonyatos nehéz súllyal voltak rajtam, lelkileg főképp, míg dolgoztam, hogy ennek talán egy nagy segítsége lenne az, hogyha én így ősszel melegebb éghajlatra mennék valahogy a madarakkal, és a bank is éppen a végét járta, úgymond, mert elég sok támadás érte, és úgy nézett ki, hogy más bank, külföldi bank fogja átvenni, és sok olyasmi volt a feladatom, amit úgy éreztem, hogy ezt már én nem szeretném csinálni. Tehát amikor sokszor olyasmit csinál az ember egy éven belül, ami nagyon messze van az ő lelkétől és sok mindentől, akkor úgy felbuzdul benne minden, hogy nem. És bementem az Andrássy úti utazási irodába, az Andrássy út 1-be, ahol láttam, hogy Kairóba az Aidát adják elő, és ezt meg lehet nézni. És mondtam, hogy na ez az, erre el kell mennem. Bementem, nagyon határozottan közöltem, hogy én a kairói utazásra szeretnék jelentkezni, és kérném az Aida jegyet is. És akkor rám néztek, és megkérdezték, hogy és kivel utazom, és én mondtam, hogy egyedül. És közölték, hogy azt nem lehet. Ők egyedülálló nőnek nem tudnak jegyet és utazási lehetőséget biztosítani. Hát ezen én kellőképpen felbőszültem úgy belül, és megkérdeztem, hogy miért. És nem mondták meg, rájöttem úgy magamtól is körülbelül később, hogy mi lehet esetleg, ami így motiválta ezt az utazási irodát. Ők már nincsenek ma, meg én még itt vagyok. Lényeg, hogy azt mondtam, hogy jó, ha így nem mehetek, akkor majd elmegyek egy másik utazási irodával. És lehet, hogy nem fogom látni az Aidát, de én akkor is most elmegyek Egyiptomba, mert elfáradt testem, lelkem, mindenem, és egy másik utazási irodával október közepére bejelentkeztem egy pihenésre, ami Hurgadán történő, úgy az a szokásos, ami akkoriban megindult ott a 2000-es évek elején, hogy lehetett menni Sharm el-Sheikhre, Hurgadára, és akkor onnan kis körút. És mondtam, hogy na ez jó lesz, és pont jó lesz, hogy a tengerparton pihenhetek kicsit, és azért módom lesz megnézni az országot velük egy körúttal, mert hogy ilyen csillagtúra-szerűen csinálják. Úgyhogy ettől nagyon boldog voltam, és hát akkor történt ez ott 2001-ben, hogy délután jövök ki a munkából, és tele van a sajtó, a világ, minden azzal, hogy Amerikában merénylet történt, a két nagy ikertornyot lerombolták, és akkor úgy mindenki állt, hogy mi lesz ezután. Tehát ez azért akkora döbbenet volt 2001-ben, hogy itt minden megkérdőjeleződött, ami egy hónappal később, vagy fél évvel később vált aktuálissá az embernek. Tehát én akkor délután úgy voltam, hogy biztos, hogy én el fogok utazni Egyiptomba. Nem lesz itt valami még nagyobb, vagy sorozat, terror, cselekmény, ami esetleg ezt befolyásolja, vagy éppen Egyiptom, ahol azért lehet, hogy történnek majd dolgok. És azt mondtam magamnak, hogy nem, biztos, hogy én erre az útra elmehetek, és akkor 2001. októberébe elindultam némi szorongással. Egyedül voltam ebbe a csapatba, tehát szóló emberként utaztam, és mindez egyedül a reptérre való megérkezéskor okozott gondot, amikor a csodálatos jó időben megérkezik az ember. Itt a reptéren nem tudja kire hagyni a kabátját, tehát azt is húzza magával, és akkor kint van, mit tudom én, 28 fok meleg, ragyog a nap, hú, nagyon-nagyon jól éreztem magam, de egy kicsit, vagy nagyon magányosnak is éreztem magam, és hát a reptéren úgy azért meglepik egy picit az embert, segítjük a csomagot a buszhoz, és hát tartják a baksisér a csomaghordók a kezüket, és ezek nagyon-nagyon erőteljes dolgok voltak, és ez a egy óra volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy Istenem, szabad tényleg eljönni egy ilyen helyre az embernek, nőlétére egyedül? De ez már a hotelnak a haljába el is múlt, és meg is szűnt, mert két csodás lánytestvér jött oda hozzám, hogy egyedül vagyok, bemutatkoztak, sárospataki lányok voltak, akik közül a kisebbik, vagy a fiatalabbik Németországba ment férhez, ők itt találkoztak, és hát teljesen, mintha én a harmadik testvér lettem volna, úgy kezeltek az első órától kezdve, tehát nem maradtam egyedül. És hát magába a hotelba pedig egyszerűen tátva maradt a szám. Egy fantasztikus, ötcsillagos szállodába vittek bennünket, a Hotel Szigálba, ahol szembe teljes törmelék és eltakarítás, romok, tehát látszott, hogy egy órával azelőtt, vagy 10 órával azelőtt dózerolták le esetleg az épületeket, és mondták már útközben, hogy ez egy halászfalu volt, nem olyan régen még, és hát most kezdenek belőle egy ilyen szép modern üdülő telepet csinálni. Hát ebben minden luxus megvolt, ebbe a gyönyörűséges hotelba, amivel én nekem addig nem volt módom így találkozni, és mondták, hogy ezt azért tudták megteremteni ennek az utazási irodának, mert nincs még készen az udvaron egy ilyen kacsalában forgó tájföldi étterem, meg még talán valahol kint a parton valami kis munka is folyik, és azért ilyen olcsón adták nekünk az 5 csillagos hotelt, hogy hát ezeket ugye el fogjuk nézni még nekik, és bizony, amikor kész lesz, akkor nagy valószínűséggel ide esetleg amerikaiak, és hát tőlünk kissé tehetősebb vendégek fognak érkezni. Úgyhogy ez volt a második kellemes meglepetés, az, hogy ott rögtön barátokra találtam, majd az, hogy egy ilyen csodálatos körülmények között lehetek. Ez úgy indulásnak nagyon nagyszerű volt.
1: És az egyiptomiak, akikkel találkoztál ott Sármességben, ők milyenek voltak?
2: Ez Hurgada volt, igen.
1: Hurgadában.
2: És azért mondtam, hogy tulajdonképpen az a fél óra vagy egy óra, míg a repülőről kicsekkoltott az ember a buszig, az volt, ami így megrémített, mert attól kezdve én ott kimentem este egyedül, mikor lezuhanyoztam és átöltöztem a utcára, a környező üzletekbe, és hát ott mindenkinek fülig ért a szája, betessékeltek, meg mutogatták a dolgokat, ami úgy szintén egy picit megrémíti a magyar embert, vagy az európait, mert ehhez úgy nem vagyunk hozzászokva, de érezhető volt a barátságuk, érezhető volt, ahogy közölték, hogy testvér vagy, tehát mi... Ne félj, ne ijedj meg, ne szaladj el, gyere be, nézd meg az üzletünket, parfümboltok, ékszerboltok, stb. Voltak ezek. És mondták, hogy nem kötelező itt semmit venni, üljek le, járjam körbe, nézzem meg, aztán majd, ha úgy látom, akkor visszajövök, ha nem történt semmi, akkor is ők csak örülnek, hogy mi jöttünk, és vagyunk, mert ők ezért vannak, és kére az ember egy teát, és ez végig így volt. Tehát az a fajta bizalom, az a fajta barátságosság, kedvesség, ahogy ők fogadták a turistákat, az egy csodálatos dolog volt, és nagy élmény volt. Nagyon keveset beszélek idegen nyelveken, és mégis megértettük egymást, és mindenre érzékenyek voltak ők is, tehát észrevették, ha az ember egy kicsit megtorpan, vagy bizalmatlanná válik, vagy soknak érezte esetleg az ő ajánlkozásaikat ott a áruikkal kapcsolatban, és akkor rögtön jelezték, hogy semmi gond, nem kell semmit megvenni, vagy nem kell megrémülni, és attól kezdve már, mert ez is szinte csak egy órányi ilyen magánséta volt, de attól kezdve végig a Györgyivel és a Katalinnal voltam együtt, de maga az egész csapat nagyon jó volt, és az utak szintén rendkívül jól szervezettek voltak, és hát bizony hajnali 3-kor indultunk el a déli ország részbe, és másnap reggel indultunk Kairóba, a piramisokhoz, a múzeumba. Tehát ezek azért a szabvány programok voltak,

0: És azért úgy tényleg elfogadta az ember azt, ami Hurgadában még nem ez a titokzatosság volt, de valahol látszott benne, hogy a jövő is. Tehát, hogy itt volt egy pici halászfalu, és lám már hol tartanak. És hát a vásárlásról itt így annyit hozzátennék még, aztán vásárlással nem nagyon foglalkozom, hogy már hárman bementünk ott másnap este a hurgadai egyik ilyen kis ékszerboltba, és azonnal leültettek bennünket, jöttek a rózsateják, minden, és ott vettem meg a ankos örök élet karkötőt, és mondtam, hogy egy kartust is szeretnék csináltatni, és hát ott két-három teát elfogyasztottunk, tehát tényleg olyan volt, mintha sok éve ismernénk a tulajdonosokat, annyira kedvesek és figyelmesek voltak, és mikor én voltam a harmadik, akinek a kartust készítették a két lány után, leírtam, hogy mit szeretnék, hogy beleírjanak, és hát a Gizellát lerövidítettem Gizára, és akkor nagyot nevettek és mosolyogtak, hogy és a piramist is kérem a Giza mellé. Úgyhogy, és hát elindult a körút, és a piramisnál is egészen apró dolgok tűntek föl először, hogy a város szinte már beleépült a piramis lábainál volt a város, ami egy picit olyan volt, hogy az ember úgy képzeli el a piramisokat a fotóról, hogy ez valahol kint van nagyon a sivatagba. Ez nem egészen így volt, de...
1: Hát valamikor 82-ben még a sivatagban így, volt. Igen.
0: De döbbenetes volt számomra, hogy egyszerű kis ház, szép kerthelységgel ott volt valami kis étkezés, és a nagy karikák a falba vannak, és a szamarak, lovak ki vannak kötve. Tehát az egész olyan volt, ahogy közelítettük a piramisokat, mintha visszamentünk volna bizony 200-300 évvel korábbra, minimum, és innentől kezdve én úgy éreztem magam, mintha igen, több száz évvel korábban lennék, mondjuk Egyiptomba és Kairóba.
1: És az mit jelent, hogy több száz évvel korábban? Tehát milyen érzés volt, vagy miben nyilatkozott meg?
0: Hát például ebbe, hogy megy az ember az utcán, ami egy hatalmas országnak a fővárosa. És akkor ott jön mellettem a szamár, csacsi, és a lovak, és akkor őnekik úgy van ott a helyük, a ház oldalánál, mint mondjuk az Andrássy úton, vagy a Oktogonnál, ahogy látható, a nagy karika, ahová valamikor a lovak voltak itt kötve. Na most hát ilyen itt már azért egy jó száz éve nem létező dolog. Ott pedig ezzel együtt lenni, ez nagyon, nagyon vissza tudott vinni az időbe. És akkor megyünk közelebb ugye a piramishoz, és jönnek a tevén a turisták, jönnek a tevékkel, lovakkal, a kísérők, a idegenvezetők, és ez nem a mai világot jelentette számomra.
1: Nekem 82-ben volt olyan élményem, hogy az utcán ülőn kalapálták az autónak a vázát, tehát tényleg, minthogyha régi igen, módszerekkel, de a mai világot. De akkor most hagyjuk abba a beszélgetés, zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
0: Köszönöm.

0: المحاسن المحاسن.
1: Kedves hallgatóink, most a zene után folytatjuk a beszélgetésünket, Bodóné Csiba Gizellával beszélgetek. Egyiptomi útjánál, az első egyiptomi útjánál járunk, és a gízai piramisokig jutottunk el. Mi történt ott, milyenek voltak a piramisok?
2: Hát egyrészt ott szintén úgy elszáll az ember időbe és mindenbe, hogy semmitre nem tud másra figyelni, mint arra, hogy te jóságos ég itt állok a piramis lábainál. Ez fantasztikus volt, és tudtam, hogy az a lehetőség van, hogy miután a nagy piramisba akkor nem lehetett bemenni, az zárva volt, viszont megtekinthető a másik. Jelentkezés alapján mentünk, tehát nem volt kötelező ez a utazás többi résztvevőinek, és azt hiszem, talán 5 vagy 6 vállalkoztunk erre a dologra, hogy mi bemegyünk a piramisba. És hát bizony ez az út úgy sok mindenen elgondolkoztatott, ami befelé vitt a piramisba. Egyrészt, hogy rengetegen voltak, tehát meglehetősen hosszú sor állt, míg a piramisba beléphettünk, és elindul a sor, emlékezetem szerint ugye felfelé, szorosan egymás nyomába vagyunk, de olyan szorosan, hogy szinte az előttem lévőnek a hátára van majdnem támaszkodva az ember, mert rengetegen akarták látni. Nagyon sok volt akkor a turista, tehát azt hiszem úgy a legjobb időszak egyike volt talán Egyiptom számára ez, és egy pár évvel azután volt mindez, amikor a nagy német merényletet már kezdték úgy kiheverni, és bátrabban jöttek az emberek, és előttem is németek mentek, ahogy haladtunk fölfelé, és bizony meggörnyedve kell menni, és érzem a falakat két oldalt, és ilyen döbbenetes az egész kő fajtája, mennyisége, minősége, mindene, és úgy szerettem volna végig úgy menni, hogy mondjuk kitámaszkodom, vagy simogatom, de hát arra figyel az ember, hogy megy az előtte lévő ember előtt, és akkor meglepődtem, hogy ugyanúgy jönnek mellettünk a visszafelé érkezők is, és egy pillanatra bevillant bennem, hogy mi van itt, ha valami történik. Mi van, ha előttem a 10. ember valamiért rosszul lesz, elesik, nem tudom, bármi. Itt mondom, lehet, hogy keresztül mennek rajta, vagy mi van, ha itt egymásba olvad ez a lefelé és felfelé menő sor, és akkor itt biztos, hogy hatalmas pánik van, és az egy olyan szörnyű érzés volt, és abban a pillanatban, mikor ez így bevillant bennem, mondtam magamnak, hogy ilyesmit egy pillanattal tovább már nem gondolhatok. Tehát ez nem fordulhat elő, most nem lehet ilyen, és felejtsem el a félelmet. Ha a piramisba vagyok, akkor biztos, hogy most semmi nem történhet velem, mert én úgy éreztem, hogy ezt látnom kell, ebbe be akarok jönni, én bent akarok lenni a nagy terembe, ott meg akarom tapasztalni a különböző, az élet lét különböző lépéseit, és kicsit sok elvárással mentem be a nagy terembe.
1: Ez melyik piramis volt, Mükerinosz vagy Kefrén?
2: Kefrén. És jó érzés volt végül is, vagy egy nagy fellélegzés, mikor az ember fölért és bement a nagy terembe, ami hát úgy, hogy nem tud az ember senkivel semmit megosztani, mert akkor éppen nem, a lányok nem jöttek be, ők már jártak bent, és ott megint egy picit ilyen egyedül éreztem magam. A világ minden tájáról voltak emberek. Én vártam valami nagy hatást magamra, és ez a nagy hatás nem egészen az volt, mint amire vártam.
1: Mi volt ez, és mire számítottál?
2: Én valami olyan érzésre számítottam, miután azt megelőzően én nem ismertem úgy igazán misztikus dolgokat közelről. Tehát azért a 90-es évekig Magyarországon nem igazán lehetett túl sok 80-as évekbe indul be, mikor először a beavatás vagy egyéb ilyen könyvek megérkeznek magyar nyelven, attól kezdve olvasgattam ilyeneket, de előtte nem sok fogalma volt az embernek sok mindenről, és én valami ilyen katartikus élményt vártam attól, hogy én most ide beléptem. Oda, ahol fáraó lehetett, oda, ahol papok álltak. Ezek az egyiptomi papok, akiknél ilyen félelmek megfordultak a legnagyobb emberbe is, hogy Istenem, hát itt kell töltenem mondjuk az éjszakát, vagy a beavatását, vagy tehát sok minden így pörgött az ember fejébe, hogy próbált levegőt venni, ami ugye nem sok volt.
1: Hát ennyi ember, de azért volt,
2: igen, mert hogy rengetegen voltunk. És nagyon rövid volt végül is az az idő arra, hogy ezzel a érzéssel, hogy én nekem itt valamit meg kell tapasztalni, együtt legyek. És meglehetősen hamar kellett visszaindulni. Tehát nem tudott az ember még akkora belső csendet teremteni magába, amiből jött valami kis üzenet, vagy hasonló. Úgyhogy végül is nem azt kaptam, amit nem tudtam, hogy mit várok, viszont volt egy másik érzésem is, hogy először vagyok itt, de nem utoljára. Tehát lehet, hogy most itt voltak lépések, hogy milyen, amikor a halál küszöbét átlépi az ember lélekbe, és hasonló, de nem itt van a vége. És ez most csak örülj annak, hogy bent voltál, és volt pár perc arra, hogy valamit megérez belőle. Úgyhogy kint a nagy zsibongásba, mert kint ugye zajlott az élet, mikor visszaért az ember, akkor hosszú ideig nem tudtam ezt úgy helyre tenni, tehát úgy libegtem ott a létbe, úgymond, hogy mit kellett volna bent nekem tennem, éreznem, tapasztalnom, mennyivel kellett volna bölcsebbnek lenni, mennyivel kellett volna másnapnak lenni, mint ami voltam azelőtt. Tehát nem éreztem, hogy én most itt hirtelen, és itt most valami más ember lettem volna.
1: És visszatértél ide később?
2: És a második úton visszatértem a nagy piramisba,
1: akkor már
2: késő
1: akkor
2: este, teljesen más, igen, teljesen más élményekkel, és ott jó érzés volt ez, hogy ott egy pillanatig nem volt semmiféle félelmem a dologtól, és még az első úton ezt is megéreztem úgy fölfelé menet, hogy igen, lehet, hogy ez az egyik dolog, hogy a mindenféle félelmeitől meg kell az embernek szabadulni. Tehát amikor ettől a sok embertől és gyalogmenettől, amiben nincs idő semmire, és nincs hely semmire, és néha ugyan láttam az oldaljáratokat, de mégis azt érzi az ember, hogy egyetlen szűk folyosóba van, akkor ez volt bennem, hogy lehet, hogy pont ennyi volt, hogy a félelemtől szabaduljak meg. És attól viszont megszabadultam.
1: Hogyan folyt tovább az út? Merre jártatok még?
2: Hát lementünk Luxorba is, megnéztük a királyok völgyét, a királyok völgyével szembe ebédeltünk egy egyszerű, szép Nílusra helyezett teraszon, és ott újra ilyen képek jöttek be, míg a Nílust néztem, és szembe a királyok völgyét, hogy ezekbe a hintókba, amik itt állnak, egyszerűen lehet, hogy ülni fogok, mert én ezt szeretném. Mert rendben van, hogy én most itt vagyok, és itt töltök Luxorba 4-5 órát, de ez nekem kevés, én ettől többet szeretnék. És akkor valahogy úgy olyan kis keserűséggel jöttem el onnan, hogy én annyira szeretnék így itt lenni több időt, és a királyok völgyébe nyugodtam le, amikor éreztem, hogy én abba majdnem 50 fokba rendkívül jól érzem magam, hogy nekem olyan az a meleg és az egész meleg völgy, mintha nekem itt lenne a helyem, én ott teljesen otthon éreztem magam, mindenki haldoklott, vizet hívott, mit tudom én. Én pedig ilyen teljes boldogságban voltam, és mikor kimentem, akkor volt egy ilyen kérdésre adott válasz egy hajnali álom előtt, amiben nekem három név jött ugye be, a Osiris, Jézus, és jaj, most ezt így hirtelen. Lényeg, hogy a királyok völgyébe, királysírba megkaptam a választ, hogy miért vagyok én Egyiptomba, és ez, amit az előbb itt említettem, hogy egy ilyen kérdésre adott választ kaptam, ami a főnix madárral kapcsolatos dolog volt, ott még azt mondta úgy a belső hangom, hogy figyeljek majd oda nagyon a piramisba mondott szavakra. És ez a hármas volt itt, az Osiris, a Jézus és a főnix. Úgyhogy a létező kérdések és az, hogy egyáltalán olyan kérdések jöttek föl bennem az idő alatt, míg én Egyiptomba készültem, már azt csodával töltött el, és amikor a királyok völgyéig eljutva úgy éreztem, hogy még mindig nem tudom, hogy miért is jöttem, vagy mi is itt a lényeg, és a szintén hatalmas tömegbe lent vagyunk az egyik királysírba, és nézem a falfestményeket, teljesen nem kapok levegőt úgy a gyönyörűségtől, meg a hatalmas tömegtől, és akkor így hirtelen megkapom azt az egy mondatot, ami arról szólt, hogy én most miért vagyok itt egyedül, és mi a dolgom. Erről azért nem beszélnék, mert ezeket a dolgokat én ebbe a kis vékony könyvecskémbe, ami az Egyipt, vagy Szepszes Ankh címet kapta tőlem, ebbe én ezekről úgy részletesen beszélek, és írok, és még néhány fotót is beleraktam, és hát a könyvecskék most úgy a később egyre szaporodó úti könyvekkel együtt az írókboltjába, most az Andrássy úton kaphatók. Az Andrássy úton utasítottak el, ugye, hogy én egyáltalán kimenjek, és ma ott van az írókboltjába a néhány könyvem, és hát ez azt hiszem nekem úgy a csúcs az életembe. És így erről jutott eszembe ebből a kis könyvecskébe, ami 2002 áprilisába fejeztem be, és most ismét április van, és ráadásul ma van a költészet napja, hogy mesterségem címereként ennek a könyvnek a végén van egy ilyen kis versikém, hogyha nem gond, akkor ezt felolvasnám. Jó?
1: Persze.
2: Ennek az a címe, hogy titkok keresése. A titkos ösvény keresem, mi keresztezi életem útját. Azt a magaslatot keresem, ahol az igazságot tudják. A titkos kamrát keresem, hol álmom szarkofágba zárták, benne a titkos könyvet keresem, melyben sorsomat megírták. S a titkos követ keresem, mi épülte tetteim piramisát. A folyót, a titkos folyót keresem, hol kikötik sárolladikját. Azt a tüzet keresem, mi feladatot mér rám. Azt az alagutat keresem, melynek végén majd a fény vár. És... úgyhogy ez született ott akkor. Ez a keresés, ez abból adódott, hogy mielőtt elindultam, előtte nem sokkal találtam meg a jó vastag könyvecskét, amit amerikai, német, angol és sok-sok régész írt, ez a titkos kamra. És hát a Zahi Havasznak ugye a vitatkozásai a sok régésszel fantasztikus élmény volt számomra, és akkor ez úgy nagyon meghatározta ezeket a kereséseket, és néha azért volt ilyen érzése az embernek, hogy hát mégse kaptam választ, de rájöttem, hogy ez csak a türelmetlenségem, amit szintén le kell vetköznöm, mert nem biztos, hogy a válaszok mindig ott és akkor jönnek, lehet, hogy később jönnek, lehet, hogy másképp jönnek, és azokat is nekünk kell majd megérteni, felfedezni, hogy hol vannak ezek a titkos ösvények, meg mi a titkos ösvény, és és egyáltalán.
1: A könyvednek a borítója nagyon jellegzetesen sárga színű.
2: Igen.
1: A piramis barna, és tulajdonképpen ebből a sárgából egy olyan kis sárga árnyalata neki is van. Ez hogyan jött ki, a fényre asszociál?
2: Hát egyrészt ugye a homok színt akartam.
1: De az egy másfajta sárga, a homok.
2: Igen, de a fényt is így cikázom benne, mert az egész Egyiptom könyvem úgy íródott, hogy én ezt leírtam ugye számítógépbe, az egészet egy ilyen homokszín papírra nyomtam ki, majd vagy 8-10 példányt kézi könyvkötővel beköttettem, homokszín bőrszerű, plüss jellegű anyaggal, amire csináltam egy üvegnégyzet kockát, ami két fél piramisból áll. A felső piramist arany porral szóltam meg, az alsó piramis az zöld. És az ugye a földbe, a másik pedig a föld színétől az ég felé. És abba az első oldalon aranybetűkkel beírtam az egyiptomi hieroglifákat, és úgy címeztem meg az ő betűikkel. És hát ebből én szerettem volna igazság szerint sok példányt csinálni, mert hát ebbe is bekerültek ebbe a kis könyvecskébe azért fotócskáim, és nagyon kevesen, mert azok nagyon megdrágították ugye a könyvet. De a kézzel készült könyv az azért nagyobb összeg lett volna. Viszont nagy élvezettel csináltam, és azt mondtam, hogy úgy az életem is rászánnám arra, hogy így kézzel készítsem el minden könyvemet. Na most ezt 200 példányig csinálva azért ráment volna az első 5 év esetleg, és
1: hát
2: akkor
1: mint
2: egy kis csoda úgy érkezett az is, hogy tanuló baráti körbe mellém került egy miskolci nyomdával és kiadóval rendelkező fiatalember, és a beszélgetésekbe jött ki, hogy én írogatok, és hát így kézzel megcsináltatok belőlük néhány példányt, de arra nincs így módom, vagy azt se tudom, hogy hogy kéne elkezdeni, hogy megjelenjen. És mondta, hogy hát ő, az ő nyomdája megcsinálja. És amikor ennek nagyon megörültem, akkor kapcsolt, és azt mondja, ja, apropó, kiadó is vagyunk, tehát megnézzük, hogy mit csinálsz, és akkor mennek olyan példányba. Ez természetesen a magán költségem volt, de ez mégis úgy jött ott a Szentföld és a következő utam az Egyiptom után, mint egy csoda, hogy én csak kimondtam ezt a dolgot, és akkor felajánlják azonnal, hogy semmi gond, már csináljuk is. És akkor így indult el az, hogy a könyvem így jelentek meg, aminek végül is minden borítóját, mindent én terveztem minden alkalommal. Nem csak ezt, a többit is, mert a következő évben Jordániába mentem, és akkor azt ilyen Petra színű vöröses vászomba köttettem például be, amikor így kézzel csináltam, és hát abból vittem egy példányt ott akkor a Jordán atasénak, és mondta, hogy hát nagyon örül neki, és csináljunk belőle sokat, mert hogy Magyarországon nincs Jordániáról semmi, és mondtam neki, hogy van egy kis Egyiptom könyvem is, aminek a hátoldalára egy kis szösszenet van írva, ha azt elolvassa és jónak találja, akkor csináljuk igen a Jordánia könyvet is. És akkor felolvastam neki, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon szép. Tehát neki nagyon tetszett, ami a hátoldalon van az Egyiptom könyvnek.
1: Akkor lezárásképpen, igen. Egyiptom számodra mit jelent, miért fontos számodra Egyiptom, illetőleg többször voltál ott, mennyiben változott az Egyiptom képed?
2: Teljes egészében. Egyrészt szerelem első látásra volt, úgyhogy ilyen szempontból nem így változott meg. De az, hogy a második utam szintén egy hatalmas kínálás volt, vagy egy hatalmas lehetőség arra, hogy semmi szín alatt ne hagyjam ki, és oldjam meg bármi módon, hogy erre kijussak. Ez egy 22 napos, gyakorlatilag nemzetközi csapatból tevődött össze. Egy körút volt, ami gyógyító zarándoklat néven ment igazán, és itt végig, Aszuánig lejutva, és minden egyes ilyen, akár régészeti, akár ókori szempontból, akár a mai kultúrát nézve, vagy ahová a turistákat viszik, sok olyan helyre jutottunk be, ahová esetleg turistaként nem jutottam volna be. Tehát megvalósult az, amit Luxornál említettem, hogy én majd egyszer kell, hogy ugye itt legyek, és akkor este 10 órakor jönnek elénk a konflisok, és odavisznek a templomhoz, és végignézünk. Nagyon a szép szertartást. Igen. És ez végig így volt, hogy hajnali 4-kor vagy 3-kor elindulunk például le a Elefantin szigetekhez, és a szentély, Ízis szentélyébe vagyunk hajnalba. Igen. Tehát Filé szigetén olyan élmény éri az embert a napkeltét nézve, hogy egyszerűen ez soha nem tud majd belőle kiszakadni. Vagy ott állunk Ozirisznak a sírjánál, úgymond, amibe állt a víz, és mi bedobtuk a rózsát. És ott vagyunk az Ozirisz templomba szintén. Azon kívül, hát ahogy indultunk, mi ott már másnap megnéztük a Vörös Piramist belülről, ahová szintén állítólag egy ideig azért nem lehetett be.
1: Dahsúr katonai övezet volt egy időben.
2: Igen. Tehát bent vagyunk a Vörös Sivatagba úgy, hogy előtte van módunk egy fél órát ott meditálni például. Tehát ráhangolódott az ember, és akkor gyönyörű éneklés van bent a Vörös Piramisba, és hát végig Luxor, Dendera, Abydosz, minden nyugati parttól kezdve itt Aszuánig, Abu Szimbelig, tényleg mindent végig jártunk. Hát Tell el Amarnát is ilyen nagyon különleges érzések fogtak meg, hogy ahogy közelítettünk az úton hozzá, az számomra majdnem úgy nézett ki, mint Peruba a Nazca fennsík. Tehát olyan sok hasonlóság volt benne, hogy nagyon különleges volt. És én egy kicsit betegen mentem oda erre az útra, és az első perctől jól éreztem magam, és teljesen gyógyultan érkeztem haza.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóinknak meg a figyelmet, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az igaz jutalma. A mai ige 58. Zsoltár, 12. vers. Az emberek pedig ezt mondják, mégis van az igaznak jutalma. Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön. Gondolatok az igéről. E földi életben nem mindig látjuk világosan Isten ítéletét, mert sokszor a jókat és a gonoszokat ugyanaz a sors éri. Ez most a megpróbáltatás ideje, nem a jutalmazásé vagy a büntetésé. Isten sokszor mégis félelmetes dolgokat cselekszik igazságosan, úgyhogy még a nem törődöm ember is kénytelen felismerni ítélő kezét. Az igaznak mégis van már e földi életben is jutalma, amely számára mindenél többet ér, és pedig Isten jó tetszése, amely nyugodt lelkiismeretet ad neki. Sokszor még másképpen is jutalmaz Isten, mert ő senkinek sem marad adósa. Az igaz ember legfőbb jutalma azonban oda átvár rá. A történelmet nagy összefüggéseiben tekintve sokszor megláthatjuk Isten kormányzó munkáját a népek életében. Darabokra töri az elnyomók trónját, és vétkes népeket büntet meg. Ha valaki a birodalmak felemelkedésének és bukásának történetét tanulmányozza, fel kell ismerje igazságszolgáltató hatalmát, amely a gonoszt korlátok közé szorítja, hogy aztán könyörtelen igazsággal elítélhesse. Nem marad a bűn büntetés nélkül, sem a jóság jutalom nélkül. A világ mindenség ura igazságot szolgáltat. Ezért csak őt féljük, és ne tartsunk a gonoszok hatalmától. Elindult ma a negyedik protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencér szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat, a délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Reggeli csendesség. Látják az emberek benned Krisztus szolgáját?

úgy tekintsen ránk minden ember, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak intézőire. Márpedig az intézőtől azt kívánják, hogy hűséges legyen.

Te kire szoktad rábízni a titkaidat? Bizonyára csak olyanokra, akikben megbízol. Akikről tudod azt, hogy nem fogják azokat illetéktelen személyeknek kifecsegni. Nagy megtiszteltetés, hogy Isten úgy tekint ránk, mint az ő titkainak intézőire. Hiszen ez azt jelenti, hogy megbízik bennünk, hogy számít ránk. A jó intéző nem a saját érdemének tudja be az Istentől kapott ajándékokat. Nem az önérdek mozgatja, nem önmagát helyezi előtérbe, hanem másokért ég a szívem. Hűséges, megbízható, törődő, nagy lelkű, engedelmes és számon kérhető. Jó példa erre az Ószövetségből József, aki rabszolgaként is hűséges volt urához. A rábízott javakkal pontosan elszámolt. Feladatait lelkiismeretesen elvégezte. Akkor sem felejtette el, hogy hol a helye, amikor gazdájának, Potifárnak a felesége el akarta őt csábítani.

Isten intézőjeként, sáfáraként felelős vagy a családodért, a pénzedért, a képességeidért, a tehetségedért, önmagadért és a körülötted élőkért. Nem utolsó sorban pedig azért, hogy Isten örömhírét továbbad annélkül, hogy az Úrtól kapott üzenetet bárki kedvéért is meghamisítanád, annélkül, hogy az evangéliumi tanítást felhigítanád. Vállalod ezt a megbízatást?

Gondolkodj el ma azon, hogy a körülötted élő emberek hogy tekintenek rád. Vajon mi jut eszükbe rólad, amikor rád néznek? Látják benned Krisztus szolgáját, Isten dolgainak hűséges intézőjét?

ha ez még nem annyira egyértelmű. Kért a Szentlélek erejét, hogy általa te is ilyen személyé formálódhass.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 19-e. Galatákhoz írt levél 3. fejezet 6-tól 9. versig. Így van megírva. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általa nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Ábrahám életét figyelve látjuk azt a küzdelmet, amit a hit embere vív önmagával és Isten szavával. Újra meg újra meg kell küzdenie azzal, hogy kinek hisz. A körülményeinek? A lehetőségeinek? A képességeinek? A valóságnak? Vagy annak, amit Isten mondott? Megbízhat-e egy ígéretben? Felteheti-e arra az életét? És a családja, vagy később a gyermeke életét is? Mire lesz elég a hite? Mennyire tartja megbízhatónak Istent? Mi hívőknek hívjuk magunkat. Életünk a gyakorlatban mégis sokszor az ateistákéra hasonlít. Az határoz meg, hogy mit tudok saját erőből megcsinálni. Mit tudok a saját értelmem, logikám alapján elképzelni? Mi az, amit anyagilag megengedhetek magamnak? Az életemet saját erőből, saját forrásból, saját képességekből élem. Ebben az életben nincs szükség a hitre, hiszen megoldom én magam. Ha így élünk, akkor nem is fogjuk látni Isten csodáit, hiszen nincs szükségünk őrá. Isten nem csak új életet adott, és aztán szabadon engedett, hogy csinálj, amit akarsz, élj úgy, ahogy tudsz. Ő egy kapcsolatra szabadított meg. Ebben a kapcsolatban élhetsz kegyelemből, és csakis hit által. Akarod-e Isten természet fölötti áldásait? Akkor őt kövesd, és ne a saját erőddel próbálkozz. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Steve McKelson írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Megelőző karbantartás. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Példabeszédek 8. fejezete, 17. vers. A mezőgazdaságban sokféle gépet használunk, amelyek számtalan mozgó alkatrészből állnak. Elkerülhetetlen, hogy időnként valami meg ne hibásodjon. Az általában a lehető legrosszabbkor történik. Amikor egy gépet nem tudunk tovább használni, akkor leállásnak hívjuk azt. A leállás költséges, mert ha a kerekek nem forognak, a szükséges feladatok sem készülnek el. Van azonban egy megelőző karbantartási programunk, amely sok ilyen meghibásodást segít elkerülni. A gépeket még azelőtt elviszik a szerelőhöz, mielőtt használni akarjuk. Ők ilyenkor átvizsgálják és elvégzik a szükséges javításokat. Az előrelátás sok bosszúságtól és stressztől kímél meg. Az élettele van küzdelmekkel is az Istennel való kapcsolat, valamint a belévetett bizalom megtanulása segít könnyebben elfogadni vigasztalását és bölcsességét. Ennek a kapcsolatnak az ápolása, az elcsendesedés, az imádság, az Isten tiszteleten való részvétel, a hívő testvérekkel való közösség olyan, mint egy megelőző karbantartási program a lelki életünk számára. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy minden egyes napon megadod, amire szükségünk van. Segíts, hogy vezetésedet keresve jobban felkészülhessünk a feléd és a mások felé való szolgálatra. Amen. Napi gondolat. Mit tehetek ma azért, hogy megőrizzem az Istennel való egészséges kapcsolatot? Imádkozzunk a karbantartókért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet koronátlan király köszöntője. Ismerek egy királyt, kinek nincsen koronája, palotája, aranytrónja, cifra sok szolgája. De ha reggel békén felkel Isten jóvoltából, s kitekint a szép tavaszba kitárt ablakából, azt csicsergi minden madár virágos faágon. Felség, a te birodalmad legszebb a világon. Ha el is fér szűk falak közt, végtelen az mégis. Akad benne magasság is, mélységes mélység is. Rétbársonya, erdőzöldje, rónák termőföldje, csupa titkos lehetőség minden hegye völgye. Ne maradjon ugar, parlag, reggeltől napestig viselsz érte fáradtságot, nehéz lelki testit, s felvirágzó friss vetések édes illatárja, bőséges nagy jutalomként lelkedet átjárja. Bizony, szebb a birodalmad felség, addig élek, minden másnál itt a földön, sok-sok gyermek lélek. Korona és trónus nélkül jó királynak lenni, magot vetni, ütlegelni, meg nem is pihenni. Hálavirág, örömvirág, szép kelyhe nyílását, békén várni égi király mennyei áldását. Mi vagyunk a birodalmad, nyílik a virágunk. Tartson meg az Isten téged, felséges királyunk. Tekintsen le kegyelmével, bő áldásával rád. Úgy igazgass gyermek lelkek, boldog birodalmát.

0: Kedvesség és gyengétség.
1: Jézus nyomában járva, legyetek egymáshoz kedvesek, gyengédek, megbocsátván egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Efézusi levél 4:32. Gondolatok az ígéről. Legyen példa számunkra Jézus kedvessége és irgalmassága. Sokan, akik elgyengültek és elcsüggettek az élet nagy küzdelmeiben, megerősödnének néhány kedves, vidám és bátorító szó által, hogy győzzenek. Nem tudjuk, milyen messze terjedő hatást gyakorolhatnak kedves szavaink, krisztusi törekvéseink, amelyekkel könnyíteni igyekszünk mások terheit. A tévelygőt nem lehet visszafordítani más módon, mint szelídség, jóság és gyengéd szeretet által. Embertársainkkal érintkezve ne felejtsük el, hogy ők Isten tulajdonai. Legyünk kedvesek, részvételjesek, barátságosak, tanúsítsunk tiszteletet Isten gyermekei iránt, kedvesen és előzékenyen bánjunk egymással. Ha ellenségeskedés, irítség, féltékenység, gyanúsítások élnek a szívedben, távolítsd el ezeket. Vald be bűneidet, és állítsd helyre az összhangot testvéreiddel. Beszélj szépen velük. Ne tégy kedvezőtlen célzást, javaslatot, ami mások szívében bizalmatlanságot ébresztene. Oly szentül védjük embertársaink hírnevét, amint akarnánk, hogy a miénket védjék. Szeressük őket úgy, amint kívánnánk, hogy Jézus szeressen bennünket. A kereszténység a szent életet és a helyes lelkület ápolását jelenti.

0: Aranyszabály.
1: Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Máté evangéliuma 7. fejezet, 12. vers. Amit nem szeretsz, ne tedd mással. Ebben a közmondásban mély bölcsesség rejlik, de könnyű önzővé válni, mögé bújni és nem tenni semmit másokért. Az Úr kiemel minket a komfortzónánkból és munkára fog minket, és nem is akárhogyan. Ha nem úgy teszünk, mint az Úrnak, ahogy Pál mondja, akkor tegyünk úgy, mint magunknak. Proaktívnak lenni azt jelenti, hogy vigyázni kell magunkra és a körülöttünk lévő dolgokra, valamint jó szokásokat kell kialakítani, mert az életünk a mindennapi cselekedeteink összessége. Amikor más emberekkel foglalkoznak, a proaktív emberek nem söprik a szőnyeg alá a problémákat. Nem másokon vezetik le a frusztrációjukat. Rendszeresen kommunikálnak érzéseikről és szükségleteikről, és ha probléma merül fel, aktívan dolgoznak annak megoldásán. Íme néhány javaslat egy munkahelyi oldalról átvéve. Vállaljon felelősséget a helyzetért, másokat hibáztatni vagy bocsánatot kérni nem segít. Ehelyett lépéseket tehet a körülmények megváltoztatására, és erre kell összpontosítania az energiáját. Bámészkodás helyett vegyél részt a dolgokban. A proaktívak nem ülnek az élet szélén. Ők teljes mértékben benne vannak. Cselekednek, felszólalnak, és részt vesznek az őket érintő tevékenységek tervezésében. Ne beszélj, hanem cselekedj. Légy következetes abban, ahogyan másokhoz viszonyulsz, és ahogyan az életedet éled. A viselkedésünk befolyásolja az eredményeinket. Légy őszinte magaddal és másokkal, ez a helyes út az életben. Kommunikálj jól mindenkivel. Ügyelj arra, hogy kapcsolataid aktívak maradjanak, és legyél jó kommunikátor, empatikus és jóindulatú. Mondd ki, amit érzel, amit gondolsz, ha értékes és hiteles kapcsolatokat akarsz teremteni. Az önvizsgálat egyik legerőteljesebb formája ez a kérdés. Én szeretném, ha így bánnának velem? Ha nem, akkor ne tegyük másokkal sem. Ez nem csupán udvariasság kérdése, hanem a keresztényi jellem próbája. Krisztus követőiként arra hivattunk el, hogy tükrözzük az ő jellemét, és ez a jellem együttérző, igazságos, irgalmas. Mindenki, aki kereszténynek vallja magát, Krisztus helyett áll a világ előtt. Az emberek rólunk alkotott benyomásuk alapján ítélnek meg bennünket, és üdvözítőnket is. Ezért minden szavunknak, cselekedetünknek vissza kell tükröznie Krisztus szellemét. Ha bírálunk, tegyük szeretettel. ha fegyelmezünk, érgalommal. Ha döntünk másokról, tegyük úgy, ahogy szeretnénk, hogy rólunk is döntsenek. Jézus egy negatív előírást pozitívvá változtatott. Az aranyszabály a végső önzést, azt, hogy mit szeretnénk, ha mások tennének velünk, a végső önzetlenségé alakítja át, azaz, hogy mit kell tennünk másokért. Ez Krisztus élete azokban, akik őt követik, és az ő nevét viselik.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 19-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét Joel próféta könyvének második fejezete első verséből olvasom. Mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Az új szövetségi igét Máté evangéliuma 24. fejezetének 44. verséből olvasom. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki örül egy váratlan vendégnek? Valószínűleg az, akinek a lakása mindig csillog-villog, és az éléskamrájában ott áll tartalékban a kínálni való apró sütemény és üdítő. Az ilyen felkészült házigazda nem jön zavarba, ha bejelentés nélkül érkezik valaki. Néhány évtizeddel ezelőtt még teljesen természetes volt, hogy mindenféle előzetes megbeszélés nélkül be lehetett kopogtatni egymáshoz, hiszen abban az időben nem volt mindenkinek telefonja. Így érkezett akkoriban a szomszéd, a jó barát vagy a rokon. Manapság szeretjük percre pontosan megbeszélni, mikor érkezzen a látogató. A megbeszélt időpontig mindent kitakarítunk, megfő az étel, kisül a sütemény, és amikor megérkeznek a vendégek, már csak le kell ülni, és kezdődhet a beszélgetés. Kellemetlen azonban, ha nem készülünk el mindennel, és még javában sürgünk-forgunk, amikor a vendég megérkezik. Jézus bár nem adta meg visszajövetelének pontos időpontját, arra azonban figyelmeztetett bennünket, hogy készüljünk az érkezésére. Nem a lakásunk, hanem a lelkünk rendbetételével. Nem friss süteménnyel, hanem a Krisztus megjelenésére való forró vágyakozással. Az emberfia érkezése minden nappal egyre közelebb van. Imádkozzunk! Urunk, nagyon várjuk már az érkezésedet. Kérünk, hogy ne lankadjunk meg ebben a várakozásban. Ugyanolyan izgatottan készüljünk a veled való találkozásra, mint hitre jutásunkkor fogadtuk hívó szavaidat. Szeretnénk országodnak örök vendégei lenni. Add, hogy addig se legyünk tétlenek, hanem ösztönöz minket a szeretet cselekedeteire. Ámen. Az áhítatot Manhartné Szlovák Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok.

Általában szeretem előre elintézni a dolgokat. Az időnkénti halogatás ellenére készítek egy listát az elvégzendő feladatokról. Egy nap azonban vettem egy lábtörlőt, amelyet a gyerekek szobájában dekorációként használhatnék. De nem telt el sok idő, mire rájöttem, hogy a szőnyeg nem nagyon illett volna oda, és nem is nagyon segítette volna azt, amit igazán szerettem volna. Így hát felkerült a teendőim listájára, bezacskózva, felcímkézve, készen arra, hogy visszaküldjem a boltba, hogy visszakapjam a pénzemet. Néhány héten keresztül folyamatosan magammal vittem a szőnyeget a kocsiban, míg végül bementem a boltba, egyenesen az ügyfélszolgálati pult elé.

Egy napot késtél, mondta az eladó. Nem fogtam fel a kijelentésének következményeit. Ezután az üzletvezetőhöz fordult, és megkérdezte, tudnának-e velem méltányosan bánni, mivel tényleg csak egy napot késtem a visszaváltással. Egymás között tanácskoztak, de korábbi tapasztalataimból tudtam, hogy ha visszaadják a pénzemet, akkor gondjaik lesznek a főnökeikkel. Azt mondták, hogy nem tudnak pozitívan reagálni a kérésemre. Megköszöntem nekik, hogy segíteni próbáltak, és a halogatásom eredményén töprengve kisétáltam az üzletből. Ha megnéztem volna a blokkot, láthattam volna, hogy a visszavételi nyilatkozat 30 napig érvényes. Most itt vagyok, egy használhatatlan szőnyeg tulajdonosaként.

megtanultam a kemény leckét. Bár az anyagi veszteség nem volt hatalmas azzal, hogy nem kaptam vissza a pénzemet, az elutasítás elgondolkodtatott. Az életben milyen fontos dolgokat befolyásolhat a halogatásunk? Például, amikor a feleségemmel hazafelé tartottunk egy rövidke nyaralás után. Mivel minél hamarabb haza szerettem volna érni, úgy döntöttünk, hogy nem megyünk el plusz néhány kilométert meglátogatni néhány kedves, idősebb barátot, akik közül nem sokkal később, sajnos, az egyik meghalt. Az, hogy a sietség miatt nem álltunk meg meglátogatni őket, nyomot hagyott bennem.

De van egy sokkal fontosabb döntés, amit most meg kell hoznunk, és ez az örökké valóságunkat érinti. Ma van az üdvösség napja. Holnap már lehet, hogy túl késő lesz. Jézus ma akar velünk kapcsolatot teremteni. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de nekünk a ma van.

Isten ma kínálja fel kegyelmét, szeretetét és bűnbocsánatát. Oly sokan esnek abba a csapdába, hogy azt gondolják, majd később átadom a szívemet Istennek, majd, amikor kényelmesebb lesz, majd, amikor jobban érzem magam. Minden halogatott nap megnehezíti a visszatérést. A bűn szokássá válik. A lelkiismeret tompul, és az ember egyre kevésbé hallja meg a Szentlélek halk, de sürgető hangját. A halogatás nem csupán időhúzás, hanem a szív keményedésének veszélyét hordozza. Minden a Szentlélek hívására elutasított válasz eltávolít Istentől, és növeli annak valószínűségét, hogy végül teljesen elfordulunk tőle.

ne játszunk az idővel. Ne kockáztassuk az örök életünket azzal, hogy egy ismeretlen holnapra halasztjuk a döntésünket. Ma, ebben a pillanatban odafordulhatunk Jézushoz. Nem kell elérnünk egy bizonyos szintet, nem kell előbb jobbá válnunk, ahogyan vagyunk. Úgy jöhetünk hozzá.

a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, ímé, most van az üdvösség napja. Korintusbeliekhez írott második levél, 6. fejezet, 2. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma tartjuk az ökumenikus istentiszteletet az állam alapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletét ma tartjuk állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomában. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter, evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah Jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőtönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Ezt az ígét mondta az Úr Jerémiásnak a szárazságról. Gyászba borult Júda, kapuiban ájuldoznak, gyászolnak országszerte, Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. Az előkelők vízért küldök szolgáikat, a tócsákhoz is elmennek, de vizet nem lelnek. Üres edényekkel térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakarják. Rémüldöznek a termőföld miatt, mert nem volt eső az országban. Szégyent hallanak a szántóvetők, fejüket eltakarják. Még a szarvas is, ha megellett a mezőn, ott hagyja a fiát, mert nincs fű. A vadszamarak ott állnak a hegytetőkön, levegő után kapkodnak, mint a sakálok, szemük elhomályosodott, mert nincs fű. Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velük, Uram, mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened. Ó, Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? Miért lennél olyan, mint a riadt ember, mint az olyan férfi, aki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, Uram. Rólad neveznek bennünket, ne hagyj el minket. Ezt mondja az Úr erről a népről. Úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr, mert emlékezetbe idézi bűnüket, és számon kéri vétkeiket. Ezt mondta nekem az Úr. Ne imádkozz ennek a népnek a javáért. Ha böjtölnek, nem hallgatok esdeklésükre. Ha égő áldozatot vagy ételáldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előttem. Sőt, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel írtom ki őket. Én így szóltam. Ó, Uram, Uram, hiszen a próféták ezt mondogatják nekik, fegyvert nem láttok, éhínség nem tör rátok, sőt, igazi békességet adok nektek ezen a helyen. De az Úr ezt felelte nekem. Hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, hiába való varázségéket, és maguk koholta csalárdságot profétálnak nekik. Azért így szól az Úr ezekről a prófétákról. Az én nevemben prófétálnak, pedig én nem küldtem őket. Mégis ezt mondogatják. Nem lesz ebben az országban fegyver és éhínség. De majd ezeknek a prófétáknak fegyver és éhínség miatt lesz végük. Az a nép is, amelynek prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhínség és fegyver miatt. És nem lesz, aki eltemesse őket és feleségüket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom rájuk gonoszságuk büntetését. Jeremiás könyve, 14. fejezet, 1-16.

0: Igazi megtérés vagy üres szavak.
1: Amikor Robert túl sokat iszik, újra és újra előfordul, hogy megveri a feleségét. A felesége már gyakran megfenyegette őt azzal, hogy elválik és feljelenti őt, de a férjének eddig mindig sikerült lebeszélnie erről. Most azonban a feleség mégis összepakolta a holmiait, és elmenekült a szüleihez. Egyelőre habozik, hogy a rendőrséghez forduljon-e. Robert erre kétségbe esetten felhívja a feleségét, és bizonygatja, mennyire bánja a viselkedését. Kérlek, Szabina, gyere vissza, könyörög Robert. Megígérem, hogy megváltozom. Úgy szeretlek. Megteszek mindent, amit kérsz tőlem. Elmegyek terápiára vagy elvonókúrára, csak kérlek, adj még egy esélyt. Mit tanácsolnánk Szabinának? Valóban változott valami Robert szívében? Vagy megígér mindent, amit a felesége hallani akar, csak azért, hogy a végén mindent úgy folytasson, mint korábban? Izrael népe nagy szükségben van, fájdalmasan panaszkodik Istennek. De Isten nem hagyja magát rászedni. Ő tudja, hogy az igazi megtérés ideje még nem jött el. Amit az emberek kérnek tőle, az a szenvedéseik megszüntetése. Ezzel szemben Isten a szívük mélyéről jövő változást akar, és azt, hogy megújuljon a hozzávaló viszonyuk. Különben az emberek hamar visszaesnek korábbi életvitelükbe, amint kicsit jobban megy a dolguk. Az is Isten szeretetének megnyilvánulása, hogy nem hallgatja meg a könyörgésüket. Ő nem pusztán külsődleges, látszólagos jólétet akar nekik adni, hanem ennél sokkal mélyebbre ható gyógyulással akarja megajándékozni őket.

Vajon képes az ember igazán megváltozni? Vagy vannak az életünknek, személyiségünknek olyan korlátai, amelyek semmilyen körülmények hatására nem változnak? Higgyünk abban, hogy fölső segítséggel mégis lehetséges.

0: Szenteljük ezt a napot is, most imával, mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket.
1: Imádkozzunk!

Istenem, köszönöm, hogy adtál újra egy napot, meg egy órát, egy további percet, új alkalmat, hogy szolgáljak neked. Szabadíts meg ma a jövőtől való félelemtől, a holnap felőli aggodalomtól, a valaki iránt érzett keserűségtől, a veszély idején rám törő gyávaságtól, a munkaterhe elől menekülő lustaságtól, a megfutamodástól, amikor vannak új lehetőségek, a gyöngeségtől, amikor a te erőd közel van. Tölts meg, kérlek, szeretettel, mely nem ismer határokat. Bátorsággal, mely nem rendíthető meg. Hittel, mely dacol a sötétséggel. Erővel, mely feladataimhoz elég. Hűséggel, mely a te országod javáért fárad. Bölcsességgel, hogy szembenézzek az élet változásaival. Légy velem újra ezen a napon is. Jézus nevében kérem. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 19-e. Federico García Lorca, spanyol költő, drámaíró, festő, zeneszerző, 1936-ban e napon esett áldozatul a falangisták támadásának. Az érdeklődő ifjú filozófiát, jogot és irodalmat tanult Madridban. Műveiben az andalúz hagyományok erejét mutatja meg, az emberi szenvedélyek ütközését. Lírai munkáit a Cigány románcok és a Sötét szerelem szonettjei című kötetben olvashatjuk. Drámái közül legnépszerűbbek a Vérnász, a Herma és a Bernarda Alba háza. Egy dalát idézzük. Lassú rívásba kezd a gitár, széttörnek a reggel kelyhei már. Markó Iván balettművész az Igazság pillanata címmel koreografált táncdarabot Lorca műveinek ihletében.
2: Lengeiné Semsei Klára, református lelkészt, 1980-ban e napon avatták teológiai doktorrá. 1954-55-ben tett lelkészképesítő vizsgát, és diakóniai intézeti segédlelkész volt Sajó Senyén. Majd tanársegédi megbízást kapott a Debreceni Református Teológiai Akadémián. Sorra jelentek meg tanulmányai és exegetikai munkái, tanszékvezető professzorként kutatási területe az új szövetségi nyelvészet, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv és a pásztori levelek magyarázata. Utóbb a János evangéliumának magyarázatát jelentette meg három kötetben, majd az Eljövendő világ erejével e világban címmel János apostol három levelének magyarázatát. 1979-től a doktorok kollégiuma új szövetségi szekciójának vezetője. 1985-től a Debreceni Református Teológiai Akadémia internátusának igazgatója volt. Mint teológiai dékán, később rektorhelyettes is küldetésének érezte a közösségteremtést. 16 könyve, megközelítőleg 100 tanulmánya, és exegetikai segítőanyaga, valamint számos egyéb írása és cikke jelent meg.
1: 1957-ben született Sebestyén Márta, Kossuth-díjas előadóművész, népdalénekes. Számos magyar terület népdalait énekli, de az összes európai nép nyelvén is énekel dalokat. Édesanyja révén a klasszikus zene közös értékeivel is megismerkedett, a szolfézs, a zongora és a béres furujára alapuló oktatásban. A Kodály módszerrel élő békés tarhosi zenei nevelési elv és gyakorlat szellemiségében. Hiteles gondolatait a Magyar Népköltészet című hangos könyvének előszavában olvashatjuk. Énekelt a japán császár előtt, de a spanyol király és az angol uralkodói ház is megismerhette általa a magyar népzene gyöngy szemeit. Hazánk igazi kulturális nagykövete.
2: Képes Géza, költő, műfordító, tanár élete 1989-ben zárult. A Sárospatagi Református Gimnázium után ötvös kollégistaként magyar-német-angol tanári diplomát szerzett. 1933 és 1940 között Sárospatakon tanított, majd az angol intézetben nevelő tanárként dolgozott. Ezután a rádió irodalmi osztályának vezetője. Hozzáköthető a falu és a gyermekrádió alapítása és megindítása, és ő volt a rádió gyermekújság felelős szerkesztője. 1954-ben megszervezte a Magvető kiadót, szerkesztésében indult útjára a Helikon, Világirodalmi Figyelő című irodalomtörténeti folyóirat, az Észt Irodalom kis tükre antológia költői anyagának jelentős része az ő fordításában jelent meg. Életelve, a kéz megpihenhet, nem pihen az agy. Próbáljon csak megállni akár egy pillanatra. Az élet gúnyosan szórja fejedre a kihűlt gondolatokat, mint hasztalan hamut.
1: Az 1946-os születésű Rofusz Ferenc Kossuth-díjas rajzfilmrendező. A Pannonia Filmstúdióból indult. A nevéhez fűződik az első magyarországi Oscar-díj, melyet az általa rendezett 3 perces A légy című film kapta 1981-ben a legjobb animációs rövidfilm kategóriában. Az Utolsó vacsora című 11 perces rajzfilmje is eredeti koncepcióból alakult. 8000 kockája 21. századi technológiával, háromdimenziós animációval készült. A film 2019-ben a legjobb animációs filmdíját nyerte meg az argentinai Nemzetközi Keresztény Filmfesztiválon.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az Úrral szemben. Példabeszédek könyve 21. fejezet 30. vers.

Péter apostol és társai egy alkalommal Jeruzsálembe mentek, és hirdették, hogy Jézus a Messiás. Tanítottak és betegeket gyógyítottak. Sokan követték őket, és tértek meg Istenhez. A nép vallási vezetői ezt nem nézték jó szemmel, mert féltékenyek lettek rájuk, és ezért börtönbe vetették őket. Az Úr kiszabadította Pétert és társait, akik ezután ismét bátran fölmentek a templomba, és hirdették az evangélium üzenetét. Ekkor a nagy tanács elé állították őket, és megparancsolták nekik, hogy nem beszélhetnek Krisztusról. Ők ekkor rájuk olvasták a bűneiket. Erre még jobban gyűlölni kezdték a vezetők, az apostolokat. Fölkelt azonban Gamáliel, a bölcs, nagy tiszteletben álló tanító, akinek a véleményét a nagy tanács tagjai elfogadták, és ezt az indítványt tette. Hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket, mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok.

0: Gamáliel megerősíti, amit Salamon mond ebben az ígében. Ha valami Istentől származik, vagy valamit ő indít útjára, akkor az akkor is végbe fog menni, ha ellenállásba ütközik, vagy sok nehézség áll az útjába. Azt szokták mondani, hogy ha Isten bezár egy ablakot, akkor máshol kinyit egy ajtót. Ha valamiről biztosan tudod, hogy az Úr indított rá, hogy megtedd, vagy elindulj azon az úton, bízz benne. Ő segíteni fog célhoz is érni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Hálát adunk Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért.
1: A mai ige, Korintusi második levél, 9:15. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Gondolatok az igéről. Micsoda rettenetes följegyzéssel kell majd az emberi fajnak szembesülnie az utolsó napon, mivel az emberek óriási többsége visszautasította a végtelen áldozatot. Elvetette a leggazdagabb ajándékot, amelyet Isten csak e világnak adhatott. Minden áldásunk Krisztus fölbecsülhetetlen ajándékán keresztül jut el hozzánk. Élet, egészség, barátok, értelmi képesség, boldogság, mind Krisztus érdeme által a miénk. Ó, bár csak a fiatalok és az idősek is fölismernék, hogy minden, amiben részük van, Krisztus életének és halálának erénye útján jut el hozzájuk. És elismernék, hogy Isten a tulajdonos. Az apostol írja, nem a magatokéi vagytok. Még amikor egy kegyetlen mester uralma alatt voltunk, amikor a sötétség fejedelme uralta a lelkünket, az Úr Jézus megfizette értünk saját vérének váltságdíját. Adjuk néki készségesen szívbéli szolgálatunkat, és többé ne fosszuk meg őt attól, ami az övé. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka örök élet a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 6.23. Szent szava, gondviselése és szolgái által küldött üzenetei által Jézus naponta szól hozzánk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és véle vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3:20. Jézus drága életét adta, érted, hogy isteni természet részese lehess, megmenekülve a romlottságtól, ami a kívánság által van a világban. Add át magad neki, a hálás szeretet biztosítékaként. Krisztus ingyenesen nékünk adott szeretete nélkül, most is reménytelen csüggedésben élnénk a lelki éjszakában. Adjunk hálát Istennek minden nap, hogy nékünk adta Jézust. A gondolat, hogy Krisztus halála által nyerte el számunkra az örök élet ajándékát, elég ahhoz, hogy szívünkből kitörjön a legőszintébb és legforróbb hála, ajkainkról a leglelkesültebb dicséret.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Folyamatosan arra hívlak, hogy közel legyél hozzám. Pontosan tudom, milyen mélységesen szükséged van rám. Látom, mennyire üresek a gondolataid, amikor elkalandoznak tőlem. Nyugalmat kínálok a lelkednek, az elmédnek és a testednek pedig felüdülést. Ahogy egyre inkább bennem találod meg beteljesülésedet, más kedvtelések egyre jelentéktelenebbé válnak majd. Bensőségesen ismerni engem olyan, mintha saját titkos örömforrásod lenne lényed belsejében. Ez a forrás szabadon árad kegyelmem trónjától, ezért örömöd független a körülményeidtől. Ha várakozol jelenlétemben, az fenntartja a kapcsolatot velem, és tudatában leszel mindannak, amit kínálok neked. Ha bármilyen hiányosságot érzel, újra rám kell irányítanod a figyelmedet. Így éled meg bizalmadat bennem, életed minden pillanatában.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Százharmincegyedik Zsoltár, második vers. 21. Zsoltár, hetedik vers. 37. Zsoltár, hetedik vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 15. rész. A haszontalan szőlőtőke példázata. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, mivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál, és a szőlővessző, ha az erdőfái közé kerül? Fölhasználják-e a fáját, hogy valamit készítsenek belőle? Használják-e szöveknek, hogy mindenfélét akasszanak rá? Inkább tűzbe dobják, hogy az megemészze. És ha a két végét megemésztette a tűz, ha már a közepe is parázslik, alkalmas-e még valamire? Hiszen amíg épp volt, addig sem készült belőle semmi. Hát ha tűzemészti és parázslik, készülhet-e belőle valami? Ezért így szól az én uram, az Úr. Ahogy az erdő fái közé került szőlőtőke fáját tűzbe dobom, hogy az megemészze, úgy dobom oda Jeruzsálem lakosait, ellenük fordítom arcomat. Tűzből kerültek ki, tűzemészti meg őket. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor ellenük fordítom arcomat. Pusztasággá teszem az országot, mivel hűtlenséget követtek el. Így szól az én Uram, az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 15. rész. Ezékiel könyvének 15-16-17. Fejezete három példázatot tartalmaz. A példázat egy jól megjegyezhető történetben vagy szóképben megjelenített igazság. Jézus is a legtöbb tanítását példázat formájában mondta el. Így tett néhány ószövetségi próféta is. Ez a példázat egy szőlőtőkéről és a venyigéről szól. Mivel rendelkezik a szőlő szára, ami kiválóbbá tenné őt az erdő többi fájánál? Semmivel. A többi fa hasznos faanyagot termel, de a szőlő szára puha, törékeny, görbe, és csak ritkán vastag. Néha készítenek belőle nagy akasztószöget, amire a keleti házakban különböző dolgokat helyeznek. Azonban a szőlővessző egyetlen célja az, hogy gyümölcsöt teremjen. Amikor nem terem gyümölcsöt, minden fánál értéktelenebb. Így van ez Isten népével is, amikor elveszíti megkülönböztetett célját, azzal, hogy nem termi meg az igazság gyümölcsét, nem ér többet a világi embernél. Ebből a szempontból nézve, azon kívül, hogy Isten plántálta el őket, a zsidók értéktelenebbek lettek minden más nemzetnél. A szőlőveszőre utaló héber szó egy olyan gajat jelent, ami csak akkor hasznos, ha gyümölcsöt terem. A fája semmire sem jó, esetleg csak a tűzre. Éppen ezért, amikor Izrael nem terem gyümölcsöt, Isten ítéletének tüze minden percben bekövetkezhet. Ezékiel a 15:8-ban ezt mondja: pusztává teszem az országot, mivel hűtlenekké váltak. Így szól az én Uram, az Úr. Ha a szőlővesző gyümölcsöt terem, hasznos, de ha nem, akkor értéktelen és haszontalan, ezért elégetik. Ez a példázat azt mutatja, hogy Júda hogyan vált értéktelenni az Úr számára, és más célt már nem szolgál, mint hogy megégesse az ítélet tüze. Ezékiel a szőlővessző bibliai jelképét teljesen visszájára fordítja, hiszen az egy pozitív kép a Bibliában, mint például a János 15 is. Amikor negatív módon jeleníti meg, csak a rossz gyümölcsöt ítéli el. Most azonban Ezékiel a szőlővessző természetét kritizálja, fájának értéktelen voltát az erdő többi fájához képest. Azt mondja, hogy Jeruzsálem népe természeténél fogva haszontalan. Ezékiel 5 fejezetben háromszor említi a szőlővessző példázatát, a 15:1-8-ban, a 17:5-10-ben és a 19:10-14-ben. Így az ember akkor képes értékes gyümölcsöt teremni, ha szereti Istent és az embertársát. Ha ez életének célja, és ha kudarcot vall ebben, semmi értéke sincs, csak a megsemmisülés vár rá. Ez a példázat azoknak szól, akik teljesen figyelmen kívül hagyják Istent és az igazi vallásosságot. Ez történt Jeruzsálemmel. Ezért vigyázzunk mi is, hogy ne legyünk gyümölcstelenek. Jöjjünk Jézushoz, igyekezzünk benne maradni, és az ő szavai maradjanak meg bennünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Júdás levele 1. fejezet 24. és 25. vers. Sátán jól tudja, hogy a sötétség seregei a leggyengébb embert sem képesek legyőzni, ha Krisztusban marad. Ha Sátán nyíltan megmutatja magát, akkor ellenállásba ütközik, és alul marad. Ezért arra törekszik, hogy a kereszt katonáit kimozdítsa szilárd erődjükből. Ő pedig lesben áll seregével, hogy elpusztítsa azokat, akik a területére merészkednek. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha alázatosan bízunk Istenben, és engedelmeskedünk minden parancsolatának. Imádkozás nélkül egy napig, de még egy óráig sincs biztonságban senki sem. Különösképpen kérjünk bölcsességet az Úrtól ahhoz, hogy megértsük az ő igéjét. Az ige rávilágít a kísértő mesterkedéseire, és azt is megmutatja, hogy miként lehet ezeket legyőzni. Sátán ügyesen tudja idézni a Szentírást. A saját magyarázatát fűzi az igéhez, azt remélve, hogy elbuktatja az embert. Kutassuk a Bibliát alázatos szívvel, és soha se felejtsük, hogy Istenre kell támaszkodnunk. Eközben állandóan vigyázzunk, hogy Sátán törbe ne csaljon. Imádkozzunk hittel és szüntelenül. Ne vigy minket kísértésbe!

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Járj a világosságban. Harmadik rész. Ti vagytok a világ világossága. Máté evangéliuma 5. fejezet 14-es vers. Jézus ezt mondta, ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliuma 5. fejezet 14-es verstől a 16-os versig. A lelkész így folytatta magyarázatát. Ha Krisztus követője vagy, világosságnak is kell lenned a sötétségben. A te feladatod, hogy engedd ragyogni Jézust benned, és rajtad keresztül hadd találjanak rá a fényre azok is, akik sötétségben élnek. Nem elég, ha magadban ragyogsz. A fénynek akkor van csak haszna, ha sötétséggel találkozik. Nem a gyülekezeten belül, hanem azon kívül kell megmutatnod és megosztanod másokkal a világosságodat. Jézus azt mondja, tegyük, amit ő is tett. Keressünk sötét helyeket, és kezdjünk világítani. Ha felkapcsolod a villanyt egy sötét szobában, kérés nélkül ösztönösen felét fordítják a fejüket az emberek. Sportoló vagy, és elkezdesz a csapattársaidért játszani? Akkor fény vagy a sötétben. Hitetlenekkel teli környéken élsz, és szolgálni kezdesz feléjük Jézus nevében? Fény vagy a sötétben. Megéled a kereszténységedet az irodában, erényesen viselkedsz az önző munkatársaiddal szemben? Fény vagy a sötétben. Jézus arra hívott el, hogy találd meg a sötét helyeken élőket, és indulj el azok felé, akiknek szükségük van rá. A sötétség száműzéséhez nem kell más, mint felkapcsolni a villanyt. Jusson eszedbe a gyerekdal. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Pontosan erre hív Isten.

amikor megállsz egy percre csendben, meghallod őt a szívedben. Nem sürgetsz, nem kér számon semmi,

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel, a természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogató központja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségtúrával is kiegészítik. A középkori templomok útja egyesülettel közösen szervezett kiránduláson a résztvevők nem csak református templomokat járhatnak be, de bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Beregfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mindegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Látják az emberek benned Krisztus szolgáját?

Úgy tekintsen ránk minden ember, mint Krisztus szolgáira, és Isten titkainak intézőire. Márpedig az intézőtől azt kívánják, hogy hűséges legyen.

Te kire szoktad rábízni a titkaidat? Bizonyára csak olyanokra, akikben megbízol. Akikről tudod azt, hogy nem fogják azokat illetéktelen személyeknek kifecsegni. Nagy megtiszteltetés, hogy Isten úgy tekint ránk, mint az ő titkainak intézőire. Hiszen ez azt jelenti, hogy megbízik bennünk, hogy számít ránk. A jó intéző nem a saját érdemének tudja be az Istentől kapott ajándékokat. Nem az önérdek mozgatja. Nem önmagát helyezi előtérbe, hanem másokért ég a szíve. Hűséges, megbízható, törődő, nagy lelkű, engedelmes és számon kérhető. Jó példa erre az Ószövetségből József, aki rabszolgaként is hűséges volt urához. A rábízott javakkal pontosan elszámolt. Feladatait lelkiismeretesen elvégezte. Akkor sem felejtette el, hogy hol a helye, amikor gazdájának, Potifárnak a felesége el akarta őt csábítani.

Isten intézőjeként, sáfáraként felelős vagy a családodért, a pénzedért, a képességeidért, a tehetségedért, önmagadért és a körülötted élőkért. Nem utolsó sorban pedig azért, hogy Isten örömhírét továbbad annélkül, hogy az Úrtól kapott üzenetet bárki kedvéért is meghamisítanád, annélkül, hogy az evangéliumi tanítást felhigítanád. Vállalod ezt a megbízatást?

Gondolkodj el ma azon, hogy a körülötted élő emberek hogy tekintenek rád. Vajon mi jut eszükbe rólad, amikor rád néznek? Látják benned Krisztus szolgáját, Isten dolgainak hűséges intézőjét?

ha ez még nem annyira egyértelmű. Kért a Szentlélek erejét, hogy általa te is ilyen személyé formálódhass.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 19-e. Galatákhoz írt levél 3. fejezet 6-tól 9. versig. Így van megírva. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általa nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Ábrahám életét figyelve látjuk azt a küzdelmet, amit a hit embere vív önmagával és Isten szavával. Újra meg újra meg kell küzdenie azzal, hogy kinek hisz. A körülményeinek? A lehetőségeinek? A képességeinek? A valóságnak? Vagy annak, amit Isten mondott? Megbízhat-e egy ígéretben? Felteheti-e arra az életét? És a családja, vagy később a gyermeke életét is? Mire lesz elég a hite? Mennyire tartja megbízhatónak Istent? Mi hívőknek hívjuk magunkat. Életünk a gyakorlatban mégis sokszor az ateistákére hasonlít. Az határoz meg, hogy mit tudok saját erőből megcsinálni. Mit tudok a saját értelmem, logikám alapján elképzelni? Mi az, amit anyagilag megengedhetek magamnak? Az életemet saját erőből, saját forrásból, saját képességekből élem. Ebben az életben nincs szükség a hitre, hiszen megoldom én magam. Ha így élünk, akkor nem is fogjuk látni Isten csodáit, hiszen nincs szükségünk őrá. Isten nem csak új életet adott, és aztán szabadon engedett, hogy csinálj, amit akarsz, élj úgy, ahogy tudsz. Ő egy kapcsolatra szabadított meg. Ebben a kapcsolatban élhetsz kegyelemből, és csak is hit által. Akarod-e Isten természet fölötti áldásait? Akkor őt kövesd, és ne a saját erőddel próbálkozz. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Steve McCallson írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Megelőző karbantartás. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Példabeszédek 8. fejezete, 17. vers. A mezőgazdaságban sokféle gépet használunk, amelyek számtalan mozgó alkatrészből állnak. Elkerülhetetlen, hogy időnként valami meg ne hibásodjon. Az általában a lehető legrosszabbkor történik. Amikor egy gépet nem tudunk tovább használni, akkor leállásnak hívjuk azt. A leállás költséges, mert ha a kerekek nem forognak, a szükséges feladatok sem készülnek el. Van azonban egy megelőző karbantartási programunk, amely sok ilyen meghibásodást segít elkerülni. A gépeket még azelőtt elviszik a szerelőhöz, mielőtt használni akarjuk. Ők ilyenkor átvizsgálják és elvégzik a szükséges javításokat. Az előrelátás sok bosszúságtól és stressztől kímél meg. Az élettele van küzdelmekkel is az Istennel való kapcsolat, valamint a belé vetett bizalom megtanulása segít könnyebben elfogadni vigasztalását és bölcsességét. Ennek a kapcsolatnak az ápolása, az elcsendesedés, az imádság, az istentiszteleten való részvétel, a hívő testvérekkel való közösség olyan, mint egy megelőző karbantartási program a lelki életünk számára. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy minden egyes napon megadod, amire szükségünk van. Segíts, hogy vezetésedet keresve jobban felkészülhessünk a feléd és a mások felé való szolgálatra. Amen. Napi gondolat. Mit tehetek ma azért, hogy megőrizzem az Istennel való egészséges kapcsolatot? Imádkozzunk a karbantartókért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet koronátlan király köszöntője. Ismerek egy királyt, kinek nincsen koronája, palotája, aranytrónja, cifra sokszolgája. De ha reggel békén felkel Isten jóvoltából, s kitekint a szép tavaszba kitárt ablakából, azt csicsergi minden madár virágos faágon. Felség, a te birodalmad legszebb a világon. Ha el is fér szűk falak közt, végtelen az mégis. Akad benne magasság is, mélységes mélység is. Rétbársonya, erdőzöldje, rónák termőföldje, csupa titkos lehetőség minden hegye völgye. Ne maradjon ugar, parlag, reggeltől napestig viselsz érte fáradtságot, nehéz lelki testit, s felvirágzó friss vetések édes illatárja, bőséges nagy jutalomként lelkedet átjárja. Bizony, szebb a birodalmad felség, addig élek, minden másnál itt a földön, sok-sok gyermek lélek. Korona és trónus nélkül jó királynak lenni, magot vetni, ütlegelni, meg nem is pihenni. Hálavirág, örömvirág, szép kelyhe nyílását, békén várni égi király mennyei áldását. Mi vagyunk a birodalmad, nyílik a virágunk. Tartson meg az Isten téged, felséges királyunk! Tekintsen le kegyelmével, bő áldásával rád! Úgy igazgass gyermek lelkek, boldog birodalmát!

0: Kedvesség és gyengétség.
1: Jézus nyomában járva, legyetek egymáshoz kedvesek, gyengédek, megbocsátván egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Efézusi levél 4.32. Gondolatok az ígéről. Legyen példa számunkra Jézus kedvessége és irgalmassága. Sokan, akik elgyengültek és elcsüggettek az élet nagy küzdelmeiben, megerősödnének néhány kedves, vidám és bátorító szó által, hogy győzzenek. Nem tudjuk, milyen messze terjedő hatást gyakorolhatnak kedves szavaink, krisztusi törekvéseink, amelyekkel könnyíteni igyekszünk mások terheit. A tévelygőt nem lehet visszafordítani más módon, mint szelídség, jóság és gyengéd szeretet által. Embertársainkkal érintkezve ne felejtsük el, hogy ők Isten tulajdonai. Legyünk kedvesek, részvételjesek, barátságosak, tanúsítsunk tiszteletet Isten gyermekei iránt, kedvesen és előzékenyen bánjunk egymással. Ha ellenségeskedés, irítség, féltékenység, gyanúsítások élnek a szívedben, távolítsd el ezeket. Vald be bűneidet, és állítsd helyre az összhangot testvéreiddel. Beszélj szépen velük. Ne tégy kedvezőtlen célzást, javaslatot, ami mások szívében bizalmatlanságot ébresztene. Oly szentül védjük embertársaink hírnevét, amint akarnánk, hogy a miénket védjék. Szeressük őket úgy, amint kívánnánk, hogy Jézus szeressen bennünket. A kereszténység a szent életet és a helyes lelkület ápolását jelenti.

0: Aranyszabály.
1: Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Máté evangéliuma 7. fejezet, 12. vers. Amit nem szeretsz, ne tedd mással. Ebben a közmondásban mély bölcsesség rejlik, de könnyű önzővé válni, mögé bújni és nem tenni semmit másokért. Az Úr kiemel minket a komfortzónánkból és munkára fog minket, és nem is akárhogyan. Ha nem úgy teszünk, mint az Úrnak, ahogy Pál mondja, akkor tegyünk úgy, mint magunknak. Proaktívnak lenni azt jelenti, hogy vigyázni kell magunkra és a körülöttünk lévő dolgokra, valamint jó szokásokat kell kialakítani, mert az életünk a mindennapi cselekedeteink összessége. Amikor más emberekkel foglalkoznak, a proaktív emberek nem söprik a szőnyeg alá a problémákat. Nem másokon vezetik le a frusztrációjukat. Rendszeresen kommunikálnak érzéseikről és szükségleteikről, és ha probléma merül fel, aktívan dolgoznak annak megoldásán. Íme néhány javaslat egy munkahelyi oldalról átvéve. Vállaljon felelősséget a helyzetért, másokat hibáztatni vagy bocsánatot kérni nem segít. Ehelyett lépéseket tehet a körülmények megváltoztatására, és erre kell összpontosítania az energiáját. Bámészkodás helyett vegyél részt a dolgokban. A proaktívak nem ülnek az élet szélén. Ők teljes mértékben benne vannak. Cselekednek, felszólalnak, és részt vesznek az őket érintő tevékenységek tervezésében. Ne beszélj, hanem cselekedj. Légy következetes abban, ahogyan másokhoz viszonyulsz, és ahogyan az életedet éled. A viselkedésünk befolyásolja az eredményeinket. Légy őszinte magaddal és másokkal, ez a helyes út az életben. Kommunikálj jól mindenkivel. Ügyelj arra, hogy kapcsolataid aktívak maradjanak, és legyél jó kommunikátor, empatikus és jóindulatú. Mondd ki, amit érzel, amit gondolsz, ha értékes és hiteles kapcsolatokat akarsz teremteni. Az önvizsgálat egyik legerőteljesebb formája ez a kérdés. Én szeretném, ha így bánnának velem? Ha nem, akkor ne tegyük másokkal sem. Ez nem csupán udvariasság kérdése, hanem a keresztényi jellem próbája. Krisztus követőiként arra hivattunk el, hogy tükrözzük az ő jellemét, és ez a jellem együttérző, igazságos, irgalmas. Mindenki, aki kereszténynek vallja magát, Krisztus helyett áll a világ előtt. Az emberek rólunk alkotott benyomásuk alapján ítélnek meg bennünket, és üdvözítőnket is. Ezért minden szavunknak, cselekedetünknek vissza kell tükröznie Krisztus szellemét. Ha bírálunk, tegyük szeretettel. ha fegyelmezünk, érgalommal. Ha döntünk másokról, tegyük úgy, ahogy szeretnénk, hogy rólunk is döntsenek. Jézus egy negatív előírást pozitívvá változtatott. Az aranyszabály a végső önzést, azt, hogy mit szeretnénk, ha mások tennének velünk, a végső önzetlenségé alakítja át, azaz, hogy mit kell tennünk másokért. Ez Krisztus élete azokban, akik őt követik, és az ő nevét viselik.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Augusztus 19-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét Joel próféta könyvének második fejezete első verséből olvasom. Mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Az új szövetségi igét Máté evangéliuma 24. fejezetének 44. verséből olvasom. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki örül egy váratlan vendégnek? Valószínűleg az, akinek a lakása mindig csillog-villog, és az éléskamrájában ott áll tartalékban a kínálni való apró sütemény és üdítő. Az ilyen felkészült házigazda nem jön zavarba, ha bejelentés nélkül érkezik valaki. Néhány évtizeddel ezelőtt még teljesen természetes volt, hogy mindenféle előzetes megbeszélés nélkül be lehetett kopogtatni egymáshoz, hiszen abban az időben nem volt mindenkinek telefonja. Így érkezett akkoriban a szomszéd, a jó barát vagy a rokon. Manapság szeretjük percre pontosan megbeszélni, mikor érkezzen a látogató. A megbeszélt időpontig mindent kitakarítunk, megfő az étel, kisül a sütemény, és amikor megérkeznek a vendégek, már csak le kell ülni, és kezdődhet a beszélgetés. Kellemetlen azonban, ha nem készülünk el mindennel, és még javában sürgünk-forgunk, amikor a vendég megérkezik. Jézus bár nem adta meg visszajövetelének pontos időpontját, arra azonban figyelmeztetett bennünket, hogy készüljünk az érkezésére. Nem a lakásunk, hanem a lelkünk rendbetételével. Nem friss süteménnyel, hanem a Krisztus megjelenésére való forró vágyakozással. Az emberfia érkezése minden nappal egyre közelebb van. Imádkozzunk! Urunk, nagyon várjuk már az érkezésedet. Kérünk, hogy ne lankadjunk meg ebben a várakozásban. Ugyanolyan izgatottan készüljünk a veled való találkozásra, mint hitre jutásunkkor fogadtuk hívó szavaidat. Szeretnénk országodnak örök vendégei lenni. Add, hogy addig se legyünk tétlenek, hanem ösztönözz minket a szeretet cselekedeteire. Ámen. Az áhítatot Manhartné Szlovák Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok.

Általában szeretem előre elintézni a dolgokat. Az időnkénti halogatás ellenére készítek egy listát az elvégzendő feladatokról. Egy nap azonban vettem egy lábtörlőt, amelyet a gyerekek szobájában dekorációként használhatnék. De nem telt el sok idő, mire rájöttem, hogy a szőnyeg nem nagyon illett volna oda, és nem is nagyon segítette volna azt, amit igazán szerettem volna. Így hát felkerült a teendőim listájára, bezacskózva, felcímkézve, készen arra, hogy visszaküldjem a boltba, hogy visszakapjam a pénzemet. Néhány héten keresztül folyamatosan magammal vittem a szőnyeget a kocsiban, míg végül bementem a boltba, egyenesen az ügyfélszolgálati pult elé.

Egy napot késtél, mondta az eladó. Nem fogtam fel a kijelentésének következményeit. Ezután az üzletvezetőhöz fordult, és megkérdezte, tudnának-e velem méltányosan bánni, mivel tényleg csak egy napot késtem a visszaváltással. Egymás között tanácskoztak, de korábbi tapasztalataimból tudtam, hogy ha visszaadják a pénzemet, akkor gondjaik lesznek a főnökeikkel. Azt mondták, hogy nem tudnak pozitívan reagálni a kérésemre. Megköszöntem nekik, hogy segíteni próbáltak, és a halogatásom eredményén töprengve kisétáltam az üzletből. Ha megnéztem volna a blokkot, láthattam volna, hogy a visszavételi nyilatkozat 30 napig érvényes. Most itt vagyok, egy használhatatlan szőnyeg tulajdonosaként.

megtanultam a kemény leckét. Bár az anyagi veszteség nem volt hatalmas azzal, hogy nem kaptam vissza a pénzemet, az elutasítás elgondolkodtatott. Az életben milyen fontos dolgokat befolyásolhat a halogatásunk? Például, amikor a feleségemmel hazafelé tartottunk egy rövidke nyaralás után. Mivel minél hamarabb haza szerettem volna érni, úgy döntöttünk, hogy nem megyünk el plusz néhány kilométert meglátogatni néhány kedves, idősebb barátot, akik közül nem sokkal később, sajnos, az egyik meghalt. Az, hogy a sietség miatt nem álltunk meg meglátogatni őket, nyomot hagyott bennem.

De van egy sokkal fontosabb döntés, amit most meg kell hoznunk, és ez az örökké valóságunkat érinti. Ma van az üdvösség napja. Holnap már lehet, hogy túl késő lesz. Jézus ma akar velünk kapcsolatot teremteni. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de nekünk a ma van. A holnap nincs megígérve a számunkra. Egyetlen napot sem birtoklunk a magunkénak a jövőből. Ma kell cselekednünk, ma kell hallgatnunk.

szeretetét és bűnbocsánatát. Oly sokan esnek abba a csapdába, hogy azt gondolják, majd később átadom a szívemet Istennek, majd, amikor kényelmesebb lesz, majd, amikor jobban érzem magam. Minden halogatott nap megnehezíti a visszatérést. A bűn szokássá válik. A lelkiismeret tompul, és az ember egyre kevésbé hallja meg a Szentlélek halk, de sürgető hangját. A halogatás nem csupán időhúzás, hanem a szív keményedésének veszélyét hordozza. Minden a Szentlélek hívására elutasított válasz eltávolít Istentől, és növeli annak valószínűségét, hogy végül teljesen elfordulunk tőle.

ne játszunk az idővel. Ne kockáztassuk az örök életünket azzal, hogy egy ismeretlen holnapra halasztjuk a döntésünket. Ma, ebben a pillanatban odafordulhatunk Jézushoz. Nem kell elérnünk egy bizonyos szintet, nem kell előbb jobbá válnunk. Ahogyan vagyunk, úgy jöhetünk hozzá.

a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja. Korintusbeliekhez írott második levél, 6. fejezet, 2. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Humanitárius világnap. A humanitárius világnapot 2008 óta az ENSZ kezdeményezésére tartják meg világszerte augusztus 19-én. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a humanitárius segítségnyújtási tevékenységre és a nemzetközi együttműködés fontosságára. Ez a nap tisztelet az emberi magatartásnak, mindazoknak, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megkönnyítsék, akiknek a puszta túléléshez és segítségre van szükségük. Azért ezen a napon, mert 2003. augusztus 19-én Irakban az ENSZ bagdadi főhadiszállása elleni terrortámadásban a világszervezet 22 dolgozója halt meg, köztük az ENSZ főtitkár iraki külön megbizottja. Ezen a napon emlékeznek meg a humanitárius dolgozók mindazon társukra is, akik a segítségnyújtáskor vesztették életüket. Ez a nap lehetőség arra is, hogy az emberek részt vegyenek a segítségnyújtásban, és tegyenek valamit mindazokért, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Páneurópai piknik. 1989. augusztusában a pikniket a német és magyar nyelvű toborzó plakátokon a Sopron közelében álló vasfüggöny helyén hirdették meg. A páneurópai piknik egy pozitív történelmi esemény, amely az osztrák-magyar államhatár magyar oldalán, Sopron puszta térségében, a közigazgatásilag Fertő Rákoshoz tartozó Piusz pusztán 1989. augusztus 19-én Habsburg Otto és Poskai Imre fővédnökségével megrendezett békedemonstráció volt. Augusztus 19-e hajnalán kiürült a budapesti NDK turisták menekültábora, és délután a határon összegyűlt, de érvényes útlevél nélküli NDK állampolgárok a piknik eseményeit kihasználva áttörtek a határkapun. A szolgálatban lévő fegyveres határőrök azonban tanúbizonyságot adták annak, hogy a szolgálati erőírások fölé helyezhető az emberiesség. Az esemény jelentősen befolyásolta az MDK állami létének jövőjét. Iskola kezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató Iskola kezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakemberei 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat, a délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Talán észrevették már, hogy igazából ennek a sorozatnak, minthogyha egy belső kis sorozatává vált volna a Timóteus életével foglalkozó néhány fejezet. Ma negyedszer fogunk erre a témára visszatérni, de egyáltalában nem véletlenül. Hiszen Pál apostol munkatársai közül, miközben nagyon sokszor Timóteus nevét csak úgy marginálisan megjegyzik, vagy megemlíti a Szentírás egy-egy levélnél például, de mégis azt lehet mondani, hogy a legszorosabb kapcsolat Pál apostol és Timóteus között jött létre, olyan apa és fiú, lelki értelemben apa és fiú jellegű kapcsolat. Amikor elérkezett az idő, hogy Pál apostolnak át kellett adni a szolgálatát Efézusban, talán a legutóbbi alkalomra visszautalhatok, akkor egy nagyon nehéz időszak volt Pál apostol számára is, hiszen nem úgy készült ő, hogy pillanatok alatt onnan el kell távoznia, de hát mégis így hozta az élet az ötvösök zavargása után, hogy jobbnak látták a testvérek, és Pál apostol is megértette, hogy neki most tovább kell indulni, de akkor viszont az addig nagyon-nagyon sok mindent megtanuló, egyre több feladatot átvevő, nagyon sok gyülekezetben amolyan jószolgálati vagy nagyköveti szerepet betöltő Timóteus egyszer csak az efézusi szolgálatnak a kellős közepén találta magát. Ennek a kapcsán íródott a Timóteushoz írt első levél, amit hogyha valaki végigolvas, akkor részben konkrétan Efézusra vonatkozó utasításokat fog benne találni, részben pedig Timóteusnak, döntő részben Timóteusnak személyes, hitbeli, tanításbeli, teológiai, etikai, egyáltalán életvezetési útmutatásokat lehet benne találni. Magyarul egy teljes keresztmetszeten tanácsolja és segíti őt Pál apostol. Már nem úgy mentorálva, mint korábban, hogy ezt a divatos szót említsem, hanem levél útján, de abban a hitben és reménységben, hogy az, aki olyan hűségesen, odaadóan végezte a munkát, amíg Pál apostol közelében élt, vagy Pál apostolnak a személyes irányítása mellett végezhette az ő szolgálatát, az most ugyanúgy fogja majd végezni az ő munkáját Pál apostol teljes távollétében. Ennek egy nagyon-nagyon különleges része az 5. fejezet, amikor már a levél vége felé tartunk, és Pál apostol egy néhány területen nagyon egyértelmű utasítást ad. A 21. verstől ezt olvasom. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél. Mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Ha valaki ezeket végigolvassa, akkor nyugodtan szét lehet szedni. Egyébként tanácsolom is, hogyha valakinek van egy kis ideje, akkor másolja egy biblia programból be a szöveg szerkesztőjébe a Timóteushoz írt első levelet, és próbálja meg témánként szétszedni, hogy vizuálisan is, tehát látható módon is egy kicsit jobban legyen tagolva, és megtetszenek látni, hogy mennyi rendkívül különleges dolog fog majd szembetűnni. Ilyen például ez az utasítássor. Semmi olyasmit nem mondott Pál Timóteusnak, amire ne kellett volna valóban odafigyelnie. Például az előítélet. Mitől támad a szolgálat során valakiben előítélet? Hát ismerve a korábbi életét valakinek, korábbi hibáit, bukásait, bűneit, és hogyha valaki lelki munkában van, és egy gyülekezet élén áll, akkor ez pedig különös kísértésé válik, hogy a korábbi tapasztalatok alapján akár véglegesen lezárjunk, még mielőtt valaki félreért. Ez nem azt jelenti, hogy hát aki lelki munkában áll, az legyen naív, ostoba, félrevezethető, orránál fogva vezethető. Összesen csak arról van szó, hogy azt mondja Pál, nehogy részrehajló légy. Aztán a részrehajlásnak egy másik nagyon jelentős oka az esetleg az érdekeltség. Na hát erről egészen regényeket lehetne mondani, hiszen az efézusi gyülekezetben is bizonyosan jelen voltak azok, akik társadalmi súlyukat tekintve gyakorlatilag nem számítottak, ők voltak a rabszolgák, és azok, akiknek a szava még a külső területeken is jelentős volt. Na, ők voltak a rabszolgatartók, a gazdagok, a megtért gazdagok, meg azok, akiknek ilyen-olyan-amolyan szerepük volt a gazdasági életben, a jobb módú emberek. Észre tetszettek venni, hogy mennyire egyszerűen vihet zátonyra egy gyülekezetet az, amikor ilyen értelmű széttagoltság kezd lenni? Nagyobb szava van annak, akinek több a pénze. Hiszen sokkal jelentősebb módon tud például a gyülekezet fenntartásához hozzájárulni. Azt mondja Pál, állj meg, Timóteus, nehogy az efézusi gyülekezet attól fusson lelkileg zátonyra, hogy a vezetői egyszer csak nem a lelki tartalomra kezdenek figyelni, hanem a várható bevételre, vagy a várható képviseletre, a társadalmi képviseletre, arra, hogy kinek hol, milyen módon esik a szava latba majd egy-egy bizonyos témának a felvetődésénél. Mások bűneiben részes ne légy. Ez egy nagyon-nagyon kijózanító üzenet Páltól. Azt mondja Timóteusnak, hogy most nézd meg, Timóteus, hogyan lehet mások bűneiben részesnek lenni. Vétkesek közt, cinkos, aki néma, mondja a magyar költő, ez se Pál nem ismerhette, se Timóteus, de nagyon reális. Valóban vállaljuk szívesen alkalomattán a cinkosságot? Sokszor a szeretetre hivatkozva azt mondjuk, hogy á, nem, hát igazán testvérek, ebből nem szabad ekkora ügyet csinálni, meg hát most jobb, ha behunjuk a szemünket, nem kell mindent észrevenni, és igazából ne szólj, nem fáj fejem, és jobb nekünk, hogyha nem keveredünk bele, és akár még elő is tudunk szedni mindenféle minket igazoló igéket, csak azért, hogy igazoljuk a hallgatásunkat, gyávaságunkat, némaságunkat. Azt mondja Pál, a részrehajlás az egyik lehetőség, de belekeveredhetsz mások bűneibe, a hallgatás árán is. Istennek a szolgája nem arra van, hogy behunja a szemét ott, ahol Istennek mondani valója van. Ha valaki ebből részletesebben akarna olvasni, Ezékiel proféta könyve 33. fejezetét hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe, tudom, hogy ez az Ószövetségben van, de hogy az elhívott szolgának, a profétai küldetéssel bíró embernek a felelőssége mit sem változott, az Új Szövetségben sem, azt az Új Szövetség sok-sok száz igéje fényesen igazolja. Aztán itt van egy másik mondat. Tisztán őrizd meg magad. Nehéz dolog tisztának maradni, hogyha a környezet szennyes, vagy hajlamos a piszkolódásra. Hogy lehet magunkat tisztán megőrizni? Úgy, hogy közel sem megyünk a többiekhez? Hát ettől nem leszünk tisztábbak. A tisztán megőrzés az azt jelenti, hogy miközben tudom, hogy milyen a környezet, közben folyamatosan ott vagyok az Úr előtt, imádkozom, hogy Uram, Te voltál az, aki idejöttél erre a világra, mindenekben kísértést szenvedtél, de nem estél bűnbe. Én nem tudom magamról, hogy olyan erős lennék, mint Te, de Te ugyanolyan erős vagy, mint korábban. És te azt mondtad, hogy te bennem fogsz élni, és ez az egyetlen reménységem arra, hogy tudjak Krisztus követőjeként tisztán megmaradni, szembefordulni a kísértéssel. Mert hogy az álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek, nem valami kegyes maszlag, hanem egy valóságos lehetőség. Nyilván ez harcot jelent. Ezek között a harcok között az ember néha meggyengülhet. És Pál apostol pontosan tudta, hogy Timóteus vívódó ember, harcoló ember, tusakodik belül a külvilágnak és a vallásos, a gyülekezeti külvilágnak mindenféle problémája meglehetősen sok teherként nehezedik rá. És akkor azt mondja neki, tessék csak figyelni, ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrod gyakori gyengerkedésére való tekintettel, élj egy kevés borral is. Hát Pál apostol, hogy mondhat ilyet? Hát nem azt mondja neki, hogy mivel a gyomrod és egyébként is hajlamos vagy gyengelkedésre, hát tessék még többet imádkozni, meg még annál is többet imádkozni. És hogyha ez nem használ, akkor még többet imádkozni. Hát hogy jön ide a bor? És még mielőtt valaki azt hiszi, hogy hazabeszélek, szeretném mondani, hogy én tökéletesen megértem Timóteust, aki ezek szerint úgy döntött, hogy ő már pedig nem fog bort inni, hiszen nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül mondtam azt, hogy egyetlen kortyot sem, amíg egy orvos azt nem mondta, hogy eldönthetem, hogy egész életemben gyógyszert fogok szedni, vagy pedig ha úgy érzem, hogy valami billeg a gyomrom táján, akkor este közvetlenül lefekvés előtt körülbelül 3-4 centiliter, nem vödör meg boros üveg, hanem 3-4 centiliter vörösbort igyak meg, ez nagyon sokat segíthet. Gyógyszerként. Egyébként Pál apostol is gyógyszerként ajánlja. Nem azért, hogy Timóteus rájöjjön, hogy hát kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság, mint ahogy azt valaki egyszer mondta, hanem azért, hogy bizonyos fertőzések, amit úgy látszik, hogy abban a korban is lehetett kapni, gyógyszereként ezt nyugodt szívvel használja. De hát ez nem ellentétes a hitünkkel? Az az igazság, hogy most egy olyan időszakban élünk, amikor újra és újra azt hallgatom, hogy majd az Úr segít bennünket, és ezért például a koronavírus ellen sem kell se oltást kapni, semmit nem kell, mert ha igazán hívők vagyunk, akkor még csak el se kaphatjuk a betegséget. Szeretném mondani, hogy az Isten által adott lehetőségeinknek a használata, ami például a tudományos eredményeknek és kutatásoknak a következményeként rendelkezésre áll, az nem Isten ellenére való dolog. Tudom, hogy valakik azt mondják erre, ők nem hajlandók semmi mást, csak az imádságot. Ezt elfogadom, tiszteletben is szeretném mindenkinél tartani, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor az Isten mindjárt a teremtés elején azt mondta, hogy uralkodjatok a Földön, akkor a tudományra is felszólított egyben, és a tudomány az nem Istennek az ellensége, bár azzá is válhat, de eszköze is lehet a mi életünkben. Hadd legyen ez az én véleményem a Biblián alapulva, és azért, hogy még egy megerősítést használjak, amikor azt mondja Jakab apostol, hogyha valaki gyengélkedik, hívja magához a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal, és imádkozzanak érte, és az Úr felsegíti, akkor összesen azt az információt nem szoktuk sokszor elmondani, pedig szószékről illene, hogy abban az időben minden olyan gyógyszer, ami nem a borhoz, tehát a szeszhez kötődött, amit fertőtlenítésre is használtak, ezt tessék nyugodtan megnézni, az irgalmas samaritánus történeténél használja ezt az Úr Jézus maga, hogy borral mosták ki a sebeit, azzal tudott ott hirtelen fertőtleníteni, szóval minden gyógyszer zsírban oldódó, vagy olajban oldódó gyógyszer volt, ebből adódik, ugye a kenőcskészítők ezt használták, Ószövetségben számos esetben lehet ezzel találkozni, de mindenkinek a lelkiismeretét szeretném bátorítani arra, hogy az igének az alapos tanulmányozása mellett tessenek bátran elfogadni azt, ha Isten rendelt valamire egy gyógyszert is. Timóteusnak akkor Pál gyógyszerként ajánlotta azt, hogy egy kevés borral éljen, és nagyon bátorítok mindenkit, aki ellene van a gyógyszereknek, hogy gondolja meg, hogy Isten egyébként azért adta a mentát, a kamillát, és még sok mindent, a természetes gyógynövényi alapú dolgokat is, mert úgy döntött, hogy ha szükségünk van rá, fölhasználhassuk. Talán ezzel egy kicsit túl sok időt töltöttünk el, de talán nem véletlenül. Most viszont hadd kérjek mindenkit arra, hogy lapozzunk a Timóteushoz írt második levélhez. Mert hogy a második levél és az első levél között több mint 15 év eltelik. Csak ugye a mi Bibliánkban egy lapozás. De magának a két levélnek a születése között nagyon-nagyon sok idő van. Közben Pál apostol már visszament Jeruzsálembe, ott fogságba esett, utána bebörtönözték, utána sok minden történt, éveken keresztül hányódott egyik börtönben, másik börtönben, ott Cézáreában és egyéb helyeken, aztán elindult Rómába, és Rómában egyszer már kiszabadult, és aztán visszakerült a fogságba, itt erről a körről nem sok mindent tudunk, de az első védekezésnél fölmentő volt az ítélet, és aztán amikor a Timóteushoz írt második levelet írja, akkor már 67 környékén járunk Krisztus születése után, ami a halálos ítélet kimondása után van, ami azt jelenti, hogy Pál már gyakorlatilag ezt a levelet a síralomházból írja, És azt írja Pál Timóteus fiának, eszembe jutott az édesanyádban és a nagyanyádban levő szeretet, és most hadd olvassam a 6. verstől, amit akár mindenki velem is olvastat, ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját. És amikor az ember idáig eljut, akkor azt mondja, hogy na-na-na, hát mi történt ezzel a Timóteussal? Hát amikor az első fogságból a Filippieknek levelet írt Pál, a 2. fejezethez, ha lapozunk, minnyáján megtaláljuk, akkor még így írt Timóteussal kapcsolatban a 19. verstől, remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak a dolgaim. Hát ez egy óriási dicséret. Hogy lett ebből az óriási dicséretből ez a ne szégyeld az evangéliumot, ne szégyelj engem se az ő fogját, emlékeztetlek, hogy gerjeszd fel a benned levő kegyelmi ajándékot, mert hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hát kicsúszott Timóteus lába alól a talaj. Még mielőtt bárki végletes következtetésekre jutna el, hadd mondjam, hogy a hívő ember élete az naponkénti harcokból áll. És Timóteusnak is meg kellett harcolni a harcokat. És abban az időben, amikor a 2. levél íródik, már egy császárváltáson is túl vagyunk, Nérónak hívják az új császárt, kegyetlen, elképesztően goromba, narcisztikus, semmi se szent a számára, és ebben az időben nagyon-nagyon-nagyon sokan megrendülnek. Ha egy picit odébb fogunk lépni ebben a fejezetben, a 15. verset tessenek megnézni. Tehát Timóteushoz írt 2. levél, 1. fejezet, 15. verse. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Hát ez nagyon megdöbbentő. Ázsiában nem akarnak gyakorlatilag tudni Pálról. Hát az összes ázsiai gyülekezet, ha nem is direkt módon, de közvetlen módon, legalábbis az alapítójukat kell, hogy tiszteljék Pál apostolban. Hát Efézusból zendült ki az evangélium Ázsiába. Mi történt? Nagyon egyszerű. Amikor a politikai szelek változnak, akkor megváltozhat az emberek hozzáállása is. De hát egy hívő embernek nem változhat meg az hozzáállása. Mit is mondott Timóteusnak? Nekünk nem a félelem lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És hogyha másfajta szelek fújnak, nem fogunk megijedni? Én azt hiszem, kedves testvéreim, hogy nem ártana szembenézni a borotválkozó tükrünkkel, bár itt most valószínűleg a nőtestvérekhez egy kicsit zokon veszik, hogyha ilyesmit mondok. Tehát tessék mindenkinek belenézni alaposan a tükörbe, inkább így mondom, és megkérdezni magunktól, hogy rémültél már meg? Nagyon. Ha ezt valaki azt tudja mondani, hogy ő bizony soha, akkor szeretném megvigasztalni. Majd fog. Ezt a tapasztalatot senki ki nem hagyja, hogy az életének bizonyos időszakában egyszer csak rá kell arra döbbennie, hogy nekem most át vagy bét kell mondanom. Nekem most állást kell foglalnom. Nekem most ki kell mondani, hogy a változó körülmények ellenére akarok Krisztus mellett maradni? És ez azt is jelenteti, hogy és akarok a gyülekezet mellett maradni? Akarok az én testvéreim mellett maradni? Vállalom a közösséget? Milyen sokan vannak, akik átélték már azt, hogy korábban testvérek bizonyos helyzetben meg se ismerték őket. Hát hogy lehet ez? Nagyon egyszerű. Isten időről időre megengedi azt, hogy beinduljon a rosta. És én azt hiszem, hogy most, amikor ezt az ige hirdetést elmondom, éppen elindult a rosta, kedves testvéreim. és elkezdődött az ítélet az Isten házán. És ez nem azt jelenti, hogy egymás után csap a villám a templomokba, lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha ezt így látnánk, hanem kiderül az, hogy kinek mennyit ér a hite. Kiderül az, hogy valaki féli az Istent, szolgálja az Istent, és lehet, hogy potyognak a könnyei, és lehet, hogy remeg a gyomra, de azt mondja, hogy az Úrért megmaradok, az Úr mellett kitartok, ő az én megváltóm. Mert ha nem, akkor menthetetlenül belesodródunk a tagadásba, az egymás elárulásába, minden olyanba, amire nézve az Úr Jézus azt mondta, hogy mielőtt ő visszajön, amolyan ismertető jel lesz, hogy megtagadják egymást az emberek. Ez nem vidám dolog, nem is biztató dolog, na de én azok között leszek, akik megtagadják a testvéreiket? És kedves hallgatóm, ön vagy te, melyik kategóriát fogjuk képviselni? És Pál azt mondja Timóteusnak, ne szégyeld, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. És utána tovább megy, és azt mondja, hogy erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemmel, ez már második fejezet. És amit tőlem hallottál sok tanúbizonyság mellett, add át másoknak is, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És ez olyan szempontból is rendkívül fontos, hogy csak ezen az úton lehet megmaradni a hitben. Úgy összegzi ezt a harmadik fejezetben majd Pál apostol, te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiochiában, Ikóniumban, Lisztrában értek, most visszautal Pál apostol egészen a szolgálata kezdetére, amikor még Pál gyermek volt, de azt mondja, hogy te gyermekkorodtól ismered már az írásokat. És az, hogy te közben az én tanítványommá lettél, követőjével lettél mindannak, amit én hiszek és tanítok, ez összekapcsolódik. Fölvetődhet a kérdés, vajon ez a megrázó, felrázó levél mennyire volt hatásos Timóteusra? Örömmel mondom el, hogy egészen biztosan igen jelentős mértékben, hiszen a zsidókhoz írt levél az utolsó fejezet, a 13. fejezet utolsó soraiban, miközben túlságosan sok nevet nem hoz elő ez a levél az akkor élők és szolgálók névsorából, de ezt írja a 13. fejezet 23. versében. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak vele együtt titeket. Milyen megdöbbentő, ez a Timóteus valóban követője lett Pálnak, és amikor mérlegre tette, hogy saját szabadsága, vagy a Krisztus szabadsága mellett döntsön, akkor képes volt hagyni magát veszni, hogy a Krisztusban új reménységet és új áldást találjon, és a gyülekezeteknek is áldásává lett. Tudjuk, hogy Timóteus később Efézusban vértanú halált halt, de azt is tudjuk, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Timóteus élete mindegyikünk számára példa, mert végigment egy olyan úton, amit Páltól látott, de mégis Krisztustól tanulták, mind a ketten. Hadd kívánjak valami hasonlóan gazdag életet mindegyikünknek. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

Keresztesi József, Mennybe menetel napján. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe, és ottan vettél hatalmat, nagy birodalmat teljességbe. Lelkünk áldja istenséged, és híven téged magasztalunk, bárha nem látunk szemünkkel, de hitünkkel megtapasztalunk. Te is dicsőségedből, szent székedből fordítsd le szemed, erőtlen teremtéseidre, híveidre öntsd ki érdemed. Mennyben létednek hasznában, javaiban részesekké tégy. Szent atyád előtt érettünk, kik vétettünk, esedezőnk légy. Mivel te utat nyitottál és tanítottál mennybe menni, adjad, hogy tégedet kövessünk és siessünk nyomodba lenni. Segíts igyekezetünket, vondd szívünket te magad után, hogy a te akaratodnak s nyomdokodnak járhassunk útján. Míg bújdosunk-e pusztában, s míg hazánkba, az égbe érünk, légy kezesünk, védj bennünket, és hitünket neveljed, kérünk, hogy veszedelmek között, megütközött köztünk ne légyen. Hitünknek elevenségét, reményét ne érje szégyen. Majd, ha megfutjuk pályánkat, várt pálmánkat a kezünkbe add, lelkünket, ó, szerelmesünk, hű kezesünk, magadhoz fogadd. Testünket is emeld végre, dicsőségre isteni karral, hol tégedet szemlélhessünk, dicsérhessünk az égi karral.

0: Egészségpercek.
1: A tavaszi piacok pultjain üdítő szín volt a pirosló retek látványa. Magas vitamin és ásványanyag tartalma a tavaszi fáradtság egyik hatékony ellenszere. A retek eredetileg Észak-Kínából és a Közel-Kelet országaiból származik, ahol már évezredek óta termesztik, időközben Európában is meghonosodott. A retek ófelnémet eredetű neve Radich, Európában, Bajorföldön termesztenek belőle a legtöbbet. Számos alakját és fajtáját ismerjük, a kertészek megkülönböztetik a hónapos, a nyári és az őszi-téli retket. Magas C-vitamin tartalma erősíti az ellenálló képességet, valamint a bőr, a csontozat, a fogak és a fogíny egészségében is szerepet játszik. Mustárolaj glikozidjai antibakteriális és gombaölő hatásúak. Így kiválóan alkalmas a megfázás és cseppfertőzések megelőzésére. A retek támogatja a máj méregtelenítő munkáját, hiszen serkenti a máj funkciókat, de legfőképp az epe kiválasztást. Az ásványi anyag összetétele rendkívül előnyös a szervezetnek, mivel káliumban gazdag és nátriumban szegény. A kálium-nátrium arány fontos a keringési betegségek kialakulásában. A magas vérnyomás egyik oka e két ásványi anyag arányának megváltozása. A káliumé csökken, a nátriumé megnő. A retek kálium tartalma, ha nem sózzuk meg, biztosítja a megfelelő arány helyreállítását. Fogyókúráknál is előnyös, mivel magas a rost és alacsony az energiatartalma.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve, 7. rész. Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat. Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét. Küsd ujjaidra, írd föl szíved táblájára. Mondd a bölcsességnek, hogy a nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek, hogy megőrizzen a más feleségétől és a hízelgő szavú idegennőtől. Mert házamnak az ablakán a rácsonát kinéztem, és láttam a tapasztalatlanok között, észrevettem a fiúk között egy esztelen ifjút. Az utcán járkált egy utcasarkon, és megindult a ház felé esti alkonyatkor a sötét éjszaka közepén. Egyszer csak egy asszony termett előtte, parázna nőnek öltözve, csalfa szívvel. Fecseg az ilyen és féktelen, lábai nem nyughatnak otthon, hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik. A nő megragadta, megcsókolta, és szemtelen képpel így szólt hozzá. Békeáldozatot kellett bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat, azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam. Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket, illatossá tettem heverőmet, mirhával, aloéval és fahéjjal. Jöjj, ittasodjunk meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet. Mert nincs itthon a férjem, messze útra ment, a pénzes zacskót is magával vitte, csak holt töltekor érkezik haza. Sok beszéddel rá is vette, hízelgő szóval elcsábította. Az meg követte őt oktalanul, ahogy a marha megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe békjózott bolond. De végül nyilhasít a májába, úgy jár, mint a kelepcébe siető madár, amely nem tudja, hogy az az életébe kerül. Azért, fiaim, hallgassatok rám, és figyeljetek szavaimra. Az ilyen nő útjára ne vezessen szíved, ne tévedj rá ösvényeire. Mert sok embert ejtett el halálra sebezve, életerős volt mind, akiket meggyilkolt. Háza a holtak hazájába vezet, levisz a halál kamráiba.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 7. Ebben a fejezetben Salamon a nemi élet erkölcstelenségének kérdésével foglalkozik. Napjaink tudományos kutatóinak széles körben elterjedt véleménye szerint a nemi vágy az egyik legnagyobb, hanem a legerősebb emberi vágy. A minket, embereket motiváló dolgok listájának élén áll az éhség érzettel együtt. A marketingesek már régóta tudják, hogy vásárlásra tudnak bírni bennünket, ha a testi örömök, a nemiség és az étkezés termékei, szolgáltatásai vannak hirdetéseikben. Kevesen vitatnák, hogy egyes élelmiszer csoportok tönkre tehetik az életet. Ám a testiség lehetséges veszélyeit gyakran figyelmen kívül hagyja az a generáció, amelynek mottója, ha jónak érzed, tedd nyugodtan. Salamon a nemi élet erkölcstelenségét nehezen leküzdhető bűnnek mutatja be. Mivel sok felesége és ágyasa volt, Salamon tudta, hogy a vágy nagyon erős, és az öröm múlandó. Tudta, hogy az erkölcstelenség ösvényén lefelé tett egyetlen lépésnek is örökkévaló következményei lehetnek. Pál apostol ugyanerre a veszélyre figyelmeztet. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Korintusbeliekhez írott 1. levél, 6:18. A példabeszédek könyvének 7. fejezetében Salamon elmondja, hogy látott egy fiatal embert szívesen betérni egy csábító buja asszony házába. A fiatal ember úgy gondolhatta, hogy ez egyszer fordul elő. Talán legyőzte őt a vágya, de megígérte magának, hogy ez soha többé nem fordulhat elő. Ám ezzel a tiltott tapasztalattal és tudással már soha nem lesz ugyanaz az ember, aki előtte volt. Salamon szerint a fiú ártatlanul komoly erkölcsi vétséget, önsorsrontást követett el, mint a madár, amely kelepcébe siet, és nem tudja, hogy az életével játszik. A házasság kötelékén kívül megélt testiség az emberek erkölcsi életébe kerül. Ezért mondja az Úr, ne paráználkodj!
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Jézus pedig mondta néki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. János evangélium a 8. fejezet 11. vers. Jézus lénye az igazság teljességében nyilatkozik meg. Nem helyeselte az asszony bűnét, és nem csökkentette annak nagyságát. Ő azonban nem akar kárhoztatni, hanem mindig és mindenhol menteni. A világ megveti és kigunyolja az ilyen tévelygő asszonyt. Jézus azonban megvigasztalja és felemeli a porból. Ő az egyetlen bűn nélküli részvétet érez a bűnös gyengesége iránt és segítőkezet nyújt felé. A képmutató farizeusok vádolnak és ítélkeznek. Az Úr Jézus ellenben így szól. Eredj el és többé ne vétkezzél. Nem követi Krisztust az az ember, aki irtozva fordul el a tévelygő bűnöstől, és semmit sem tesz annak érdekében, hogy megállítsa őt a lejtőn. Azok, akik abban buzgolkodnak, hogy másokat vádoljanak és megítéljenek, gyakran még bűnösebbek, mint azok, akiket kárhoztatnak. Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ilyen a lelkületük azoknak, akik Krisztust követik. A keresztény szeretet meggondoltan bírál és ítélkezik, a bűnbánót pedig felismeri. Kész a megbocsátásra és bátorításra, hogy földi vándorokat a szentség útjára vezessen és megtartsa őket.

0: Isten fiai és leányai. Hálát adunk Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért.
1: A mai ige Korintuszi második levél 9:15. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Gondolatok az ígéről. Micsoda rettenetes följegyzéssel kell majd az emberi fajnak szembesülnie az utolsó napon, mivel az emberek óriási többsége visszautasította a végtelen áldozatot. Elvetette a leggazdagabb ajándékot, amelyet Isten csak e világnak adhatott. Minden áldásunk Krisztus fölbecsülhetetlen ajándékán keresztül jut el hozzánk. Élet, egészség, barátok, értelmi képesség, boldogság, mind Krisztus érdeme által a miénk. Ó, bár csak a fiatalok és az idősek is fölismernék, hogy minden, amiben részük van, Krisztus életének és halálának erénye útján jut el hozzájuk. És elismernék, hogy Isten a tulajdonos. Az apostol írja, nem a magatokéi vagytok. Még amikor egy kegyetlen mester uralma alatt voltunk, amikor a sötétség fejedelme uralta a lelkünket, az Úr Jézus megfizette értünk saját vérének váltságdíját. Adjuk néki készségesen szívbéli szolgálatunkat, és többé ne fosszuk meg őt attól, ami az övé. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka örök élet a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 6.23. Szent szava, gondviselése és szolgái által küldött üzenetei által Jézus naponta szól hozzánk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és véle vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3:20. Jézus drága életét adta, érted, hogy isteni természet részese lehess, megmenekülve a romlottságtól, ami a kívánság által van a világban. Add át magad neki, a hálás szeretet biztosítékaként. Krisztus ingyenesen nékünk adott szeretete nélkül most is reménytelen csüggedésben élnénk a lelki éjszakában. Adjunk hálát Istennek minden nap, hogy nékünk adta Jézus. A gondolat, hogy Krisztus halála által nyerte el számunkra az örök élet ajándékát, elég ahhoz, hogy szívünkből kitörjön a legőszintébb és legforróbb hála, ajkainkról a leglelkesültebb dicséret.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Járj a világosságban. Harmadik rész. Ti vagytok a világ világossága. Máté evangéliuma 5. fejezet 14. vers. Jézus ezt mondta, ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliuma 5. fejezet 14. verstől a 16. versig. A lelkész így folytatta magyarázatát. Ha Krisztus követője vagy, világosságnak is kell lenned a sötétségben. A te feladatod, hogy engedd ragyogni Jézust benned, és rajtad keresztül hadd találjanak rá a fényre azok is, akik sötétségben élnek. Nem elég, ha magadban ragyogsz. A fénynek akkor van csak haszna, ha sötétséggel találkozik. Nem a gyülekezeten belül, hanem azon kívül kell megmutatnod és megosztanod másokkal a világosságodat. Jézus azt mondja, tegyük, amit ő is tett. Keressünk sötét helyeket, és kezdjünk világítani. Ha felkapcsolod a villanyt egy sötét szobában, kérés nélkül ösztönösen felét fordítják a fejüket az emberek. Sportoló vagy, és elkezdesz a csapattársaidért játszani? Akkor fény vagy a sötétben. Hitetlenekkel teli környéken élsz, és szolgálni kezdesz feléjük Jézus nevében? Fény vagy a sötétben?

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 33. szakasza. A 100 választó fejedelem és a Lutherhez legközelebb álló fejedelmek nem sokkal a reformátor távozása után elhagyták Wormsot, és az országgyűlés szentesítette a császár Luther elleni rendeletét. A pápa hívei újjongtak. Azt gondolták, hogy a reformáció sorsa megpecsételődött. Isten azonban gondoskodott szolgája számára menedékéről a veszély idején. Valaki ébren figyelte Luther minden mozdulatát. Egy őszinte nemes szív elhatározta, hogy megmenti. Nyilvánvaló volt, hogy Róma csak Luther halálával éri be, és hogy Luther csak akkor menekül meg az oroszlán torkából, ha elrejtőzik. A szászországi Frigyes Istentől kapott bölcsességgel elhatározta, hogy megmenti a reformátort. A választó fejedelem hű barátok segítségével valósította meg tervét. Sikerült elrejteniük Luthert barát és ellenség elől egyaránt. Útközben hazafelé elrabolták kísérőitől, és az erdőn át nagy sietve egy elszigetelt hegyi erődbe, Wartburg várába vitték. Mind elfogását, mind pedig elrejtését olyan titokzatosság fette, hogy sokáig még maga Frigyes sem tudta, hova vitték. Ennek is megvolt az oka. Ameddig a választó fejedelem nem tudott semmit Luther hollétéről, nem is árulhatott el semmit. Örült, hogy a reformátor biztonságban van, és ez elég is volt neki. Elmúlt a tavasz, a nyár, az ősz. Jött a tél, és Luther még mindig fogoly volt. Aleander és sívei újjongtak, mert úgy tűnt, hogy az evangélium fénye kialvóban van. De nem ez történt. A reformátor töltögette lámpását az igazság tárházából, és a lámpásból még több fény sugározhatott. Wartburg barátságos biztonságában Luther egy ideig örült, hogy megszabadult a harc hevétől és kavargásától. De sokáig nem tudott örömet találni a csendben és nyugalomban. Hozzászokott a tevékeny élethez és a kemény küzdelemhez. Nehezen viselt el a tétlenséget. Magányos napjaiban az egyház állapota foglalkoztatta, és kétségbe esetten kiáltott. Ó, jaj! Nincs senki az Úr haragjának e napján, aki falként állna az Úr előtt, és megmentené Izraelt. Majd önmagára gondolt, és attól félt, hogy gyávasággal vádolják majd, amiért kivonta magát a küzdelemből. Azután szemrehányást tett magának tétlenségéért és kényelmességéért. Pedig a napi teljesítménye több volt, mint amennyit egy ember elvégezhet. Tolla sohasem pihent. Miközben ellenségei azzal áltatták magukat, hogy elhallgattatták, tevékenységének kézzelfogható bizonyítékai megdöbbentették és zavarba ejtették őket. Tollából származó tanulmányok tömegei forogtak közkézen egész Németországban. Az Új Testamentum német nyelvre fordításával nagyon fontos szolgálatot tett honfitársainak. Sziklás Pátmoszából majdnem egy teljes évig hirdette az evangéliumot, és

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az igaz jutalma. A mai ige 58. Zsoltár, 12. vers. Az emberek pedig ezt mondják, mégis van az igaznak jutalma. Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön. Gondolatok az igéről. E földi életben nem mindig látjuk világosan Isten ítéletét, mert sokszor a jókat és a gonoszokat ugyanaz a sors éri. Ez most a megpróbáltatás ideje, nem a jutalmazásé vagy a büntetésé. Isten sokszor mégis félelmetes dolgokat cselekszik igazságosan, úgyhogy még a nem törődöm ember is kénytelen felismerni ítélő kezét. Az igaznak mégis van már e földi életben is jutalma, amely számára mindenél többet ér, és pedig Isten jó tetszése, amely nyugodt lelkiismeretet ad neki. Sokszor még másképpen is jutalmaz Isten, mert ő senkinek sem marad adósa. Az igaz ember legfőbb jutalma azonban oda átvár rá. A történelmet nagy összefüggéseiben tekintve sokszor megláthatjuk Isten kormányzó munkáját a népek életében. Darabokra töri az elnyomók trónját, és vétkes népeket büntet meg. Ha valaki a birodalmak felemelkedésének és bukásának történetét tanulmányozza, fel kell ismerje igazságszolgáltató hatalmát, amely a gonoszt korlátok közé szorítja, hogy aztán könyörtelen igazsággal elítélhesse. Nem marad a bűn büntetés nélkül, sem a jóság jutalom nélkül. A világ mindenség ura igazságot szolgáltat, ezért csak őt féljük, és ne tartsunk a gonoszok hatalmától. Elindult ma a negyedik protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencér szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Szigeti Jenő emeritus professzor előadását hallgathatjuk meg az énekek énekéről.
3: Nagyon szépen köszönöm, és sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az alkalmon. Az énekek éneke talán a legkülönösebb bibliai könyv. Tanulmányozásához úgy gondolom, hogy sok-sok figyelemre van szükség, és nagyon sok érdekesség van ebben a könyvben, és szeretném, hogyha keveset mondanék a könyvről, hanem a könyvnek a szövegét egy kicsikét olvasnánk közösen. Ezért az elején szeretnék néhány dolgot elmondani. Hadd mondjak 5 mondatot az elején. Az első mondat az így szól, egy Theodor Bové nevezetű svájci lélekgyógyász, lelkigondozó, teológus professzornak az egyik mondatát, ami így szól, amit az Isten megteremtett, arról ne szégyeljünk elő tisztelettel beszélni. Ez az első mondat. A második mondat az az, hogy sose szabad elfelejteni, hogy a Biblia az a világirodalomnak az egyik legjelentősebb, azt is mondhatnám, hogy majdnem legelső realista alkotása. És ebben mindenféle emberi érzésről, cselekedetről, jóról, rosszról, bűnről és erényről olvashatunk. A harmadik mondat az, amit mondanék, hogy az énekek éneke az egyik legfélreértettebb könyv. Legjobban félremagyarázott könyv, legtöbb nyelvre lefordított könyv, legszélsőségesebb véleményeket hallunk az énekek énekéről, hogyha az irodalmat olvassuk. Éppen ezért nagyon izgalmas ezekbe beletekinteni, de természetesen most én nem ezeket a véleményeket szeretném sorra venni, majd néha-néha kikitérek egy fontosabb dologra. A negyedik mondat az, hogy el kell azon gondolkodni, hogy Isten az élet továbbadását összekötötte a szerelemmel, és az ember a szerelemmel kapcsolatosan egy csomó jó érzést, egy csomó szépséget tapasztal, és nem egyszerűen egy ösztönkielégítés az élet továbbadása, hanem valami gyönyörűség. És ez azért van így, és ezt kellő tisztelettel mindig el kell mondani, mert Isten így teremtette az embert. Éppen azért erről nagyon sokat kellene nekünk keresztény embereknek beszélni, mert én úgy szoktam mondani, hogy 2 P-betűs szörny az, ami az emberi együttélésnek ezt az alapformáját, hogy egy férfi és egy nő szereti egymást, és egy nagyon magasrendű érzelmi világ az, ami kialakul ebből a szeretetből, azt ez a 2 P-betűs szörny fenyegeti. Az első P-betűs szörnyet úgy hívják, hogy prüdség. Ezt úgy lehetne szerkezeti képletből bemondani, hogy szerelem minusz szex. A másik pedig a pornó, ami a mai életünknek 1000 oldalú valósága. A pornónak ennek ellenkező a képlete. Szex minusz szerelem. Ha valaki prüden nézi a szerelmet, akkor annak a szerelem csak egy álom lesz. Aki viszont a pornó oldaláról nézi a szerelmet, annak a másik ember csak egy tárgy lesz. És valahol az emberi tartalma szerelemnek tönkre megy. Éppen ezért a Biblia reális alkotásainak a tükrében nagyon jó, hogyha újra vizsgáljuk ezt a nagyon alapvető emberi érzéssort, ezt az emberi tulajdonságot, amit úgy hívunk, hogy szerelem. És végül egy 5. mondat, ez pedig az, hogy nem véletlen az, hogy Isten már az Ószövetségben is az Isten és az ő népének a viszonyát, az ember és az Isten viszonyát szerelem hasonlatával fejezik ki nagyon sok helyen. Éppen ezért Isten ezzel is, hogy így mondjam, talán egy kicsit tiszteletlenül letette a garast amellett, hogy ezzel az érzéssel nagyon komolyan foglalkozni kell. Kezünkben van egy könyv, aminek az a címe, hogy Énekek éneke, héberül sír, ha sírim, amit pontosan úgy lehetne fordítani, a legszebb ének. Ha ezt a legszebb éneket megnézzük, akkor az első kérdés az, hogy milyen műfajú ez a könyv. Erről sok hajtépő vita folyt. Voltak, akik azt mondták, és ez a legvalószínűbb talán, hogy rövid szerelmi dalokból felépített irodalmi alkotás ez. Voltak, akik azt mondták, nem, ez egy rövid szerelmi dalokból összeállított drámai, párbeszédes irodalmi mű. Azután voltak, akik azt mondták, hogy különböző hosszúságú dalokra lehet ezt osztani, 4-től egészen 42-ig, vagy 62-ig osszák az Énekek énekét. Van, aki azt mondja, hogy csak 4-re oszlik, van, aki azt mondja, hogy 62-re, és köztem mindenféle eredmény van. De az biztos, hogy ebben elénk lép egy vőlegény és egy mennyasszony, két fiatal udvarol egymásnak, azért mondom, hogy egymásnak, mert majd a könyvből kiderül, hogy ez oda-vissza igaz, és szerepel benne még egy nagyon érdekes harmadik szereplő, aki sokféle harmadik szereplő, hogy az ókori drámák szerint úgy lehetne mondani, hogy kórus, amely különböző véleményeket fogalmaz meg a két ember szerelme kapcsán. És ezek a mellékszereplők lehet, hogy az anya, a báty, testvérek, Jeruzsálem lányai, fiúk, ezek mind-mind megszólalnak. Mégis az Énekek énekét nem lehet egy folyamatos, szépen megkonstruált drámának tekinteni, mert nem mindig értjük az összefüggéseit, és nem mindig értjük azt, hogy hogy is következik egymás után a cselekmények sora. Viszont minden során gyönyörködünk, mert a szerelmi költészetnek minden szépsége, amit valaha kitaláltak, megvan ebben a könyvben. Nagyon sokan megkérdezték, és megkérdezik, hogy hát mikor keletkezett ez a könyv. És most itt el kell mondani valamit. Salamon nevén maradt fenn ez a könyv, csak az ókorban, hogyha azt mondták, hogy Salamon példabeszédei, akkor ha belenézünk a példabeszédekbe, az elmúlt hetekben volt erről szó, kiderül, hogy nem csak Salamon példabeszédei van a példabeszédek könyvében, és így tovább. Dávid zsoltárai, azok nem Dávid zsoltárai mind. Aszáfnak is van zsoltára, meg még Mózesnek is van éneke, 90. zsoltár. Az ókori ember azt a fajta szerzői jogi világot, ami ma van, azt egyáltalán nem értette. De minden esetre azt kell mondanunk, hogy a legnagyobb valószínűség szerint az Énekek éneke egy nagy-nagy gyűjtőmunka eredménye, tehát úgy mondanám, hogy folklóra alkotás, de ennek az összegyűjtése mindenképpen a királyi udvarba történt, és ennek a gyűjtési munkának az elkezdése minden bizonnyal Salamon nevéhez fűződik. Ezt ma a középen álló és nem szélsőséges Bibliával foglalkozó irodalomtudósok egyformán vallják. Még valamit kellene mondani erről a könyvről. Különböző magyarázatok csapdájába tilos esni. Nagyon sokáig, ugye még a prűdség eluralkodott, a testnek a másodrendű szerepe, a hellenizmus idején már a keresztény második század közepén is elkezdődött. Nagyon sok ember ezt teljes egészében szimbolikusan próbálta magyarázni. Én a szimbolikus magyarázatokkal mindig félnék. Tudnék, a szimbolikus magyarázat nagyon alkalmas arra, hogy belemagyarázunk olyant, ami nincs benne a könyvbe. És ez minden pontján, minden írásmű értelmezésénél probléma. Minden esetre ennek a könyvnek viszont a hátterében egy keleti menyegzői szertartás van, aminek nagyon sok eleme, majd az olvasás során ezt elmondanám, megmutatkozik ebben a könyvben, és ez egy nagyon fontos dolog. A szerkezete viszont gyönyörű szép ennek a költői műnek, egyáltalán nem töredékes, hanem egy nagyon érdekes, kibővített, kiasztikus szerkezet, ezt már biztos hallották sokszor ezt a csúnya szót, tehát mint egy piramis úgy épül fel. A vázlatban, amit majd megtetszenek kapni, mikor eltetszenek menni, meg lesz ez a szerkezet, most én nem elemezem végig ezt a szerkezetet, hanem inkább azt teszem, hogy akinek van Bibliája, nyissuk ki az énekek énekét, és akinek Bibliára van szüksége, azt nagyon szívesen adnak a segítőim, és olvassuk együtt. Én egy új fordításból egy kicsit modernebb szöveget fogok olvasni, mint ebben a Bibliában van, de ugyanaz a szöveg, úgyhogy meg lehet követni szöveget. No, akkor kezdjük hozzá az énekek énekéhez. Van egy felirata, mint minden ókori írásnak, énekek éneke, tehát ahogy mondtam, ez a sírház síri, mert széberül azt jelenti, hogy a legszebb ének, és Salamoné. Salamon nevéhez kötődik. És utána párbeszédesen ki lehet találni, hogyha egy kicsit elemezgetjük ezt a könyvet, az, hogy a fiú, vagy a lány szól, vagy a közönség szól. Itt a lány kezdi az éneket, és egy nagyon érdekes mondattal kezdődik, csókoljon meg engem szája csókjával. És tovább folytatja, szerelmed jobb a bornál, jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj, ezért szeretnek téged a lányok. És aztán jön egy vágy, vigyél engem magaddal, fussunk, vezess szobádba, királyom, újongva örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged. Ezt a lány mondja. Van egy magyarázati forma, ami úgy próbálja ezt történetiesíteni, csak ezt nem lehet végigvinni az egész könyvön, hogy ennek az lenne az alapja, hogy Salamon vidéki útja során beleszeretett egy pásztorlányba, és szerette volna a palotába vinni, de a pásztorlány a pásztorfiúhoz, a szerelméhez jobban ragaszkodott, ezért odahagyván a palotát, elment haza a pásztorfiúhoz. Ez egy nagyon szép romantikus történet lenne, a szöveg nem igazolja, de azért szépen hangzik, mert ezt már Origenész először elmondta így a történetet. Továbbra is a lány beszél, és elmondja azt magáról, ami minden szerelmi történetben lényeges, hogy látja önmagát. Azt mondja, Jeruzsálem lányai megszólítja a lány pajtásait. Én barna vagyok, de szép. Olyan, mint Kédár sátrai, és mint Salamon szőnyegei. Ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött lengem. Anyám fiai haragudtak rám, szöllőt őriztettek velem, a magam szöllőjét nem őriztem. Nagyon érdekes ez a képsor. A Salamon kori, illetve hát a 8.-10. századi női szépség az a fehérbőrű lány volt, nem a lebarnult lány. És hát itt most úgy jelentkezik, mint egy szőlős gazda, vagy egy szőlőkertnek az őrzője ez a kislány, és ezért azt mondja, olyan, mint a Kédár sátra, ez a Kédár, ez egy sötétbarna kecskeszőrből készített sátrak voltak, a Kédár sátrak, ez egy fogalom volt a dologban, és itt megjelenik a szőlőképe, ami a szerelemmel a népköltészetben azóta is mindig kapcsolatban van. És akkor megszólítja a fiút, a lány. Mondd meg nékem te, kit lelkemből szeretek, hol legeltetsz délben, hol deleltetsz, miért keresgéljelek társaid nyájánál. Ugye itt egy másik kép jön, a pásztor kislánynak a képe, megint az ókori szerelmi történetekben nagyon jelentős a pásztorlányka kép, ez szerepel. Lényegben randevút kér a fiútól, hogy ne kelljen keresgélni, hogy na, hol deleltett. Tudnék, a déli időben körül 2,5 órát nem lehetett legeltetni, mert nagyon meleg volt. Ezért a nyájat és a pásztorok is árnyékba húzódtak, a fák árnyékába deleltek. Szeretne találkozni a delelés közben a fiúval. Mit felel erre a fiú? Ha nem tudod, ó asszonyok szépe, indulj el nyájam nyomán, és legeltess kecskédet a pásztorok tanyájánál. Ezzel lényegében azt akarja mondani, hogy eridj el, aztán majd ösztönösen meg fogod találni, hogy hol vagyok. És azért visszabókol, és a következőt mondja. A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem, két orcát bájos a láncocskák között, nyakad a gyöngysorokban, aranyláncokat készítettünk néked ezüst golyócskákkal. Ugye megdicséri a lányt, méghozzá azt, hogy egy ókori nőnek kb. 32 féle ékszere volt, ez hozzátartozott. Az ékszer nem csak díszítés volt, mielőtt még valaki megbotránkozna, hogy egy pásztorlánynak ennyi ékszere van. Az ékszer akkor egy kommunikációs eszköz volt, kifejezte a családját, társadalmi helyzetét, stb. Ez mind-mind volt, és ha valakivel találkoztam, akkor meg kellett nézni az ékszereit, mert meglátom az ékszeredet, megmondom, hogy ki vagy, körülbelül így. És ezért elmondja, hogy két bájos orcád a láncocskák között, fülbevaló, nyakadon gyöngysorokon aranyláncokat készítettünk neked, ezüstgolyókkal, stb. Erre visszaválaszol a lány, és azt mondja, ha a király asztalánál ül, nárdusom árasztja illatát, mint egy köteg mirha, mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem. Mint a ciprusfört ingedi szőlőiben, olyan az én szerelmesem. Erre megszólal megint a fiú, illik erre válaszolni, de szép vagy, kedvesem, de szép vagy, szemeid galambok. Hát majd egy lány nem nagyon örülne, hogyha azt mondanád a szemei galambok, de az ókorban ez egy kedves bók volt. Az is érdekes, ez a, mint egy köteg mirha, mely keblemen nyugszik, az ókori hölgyek egy kis zacskocskában mirhát hordtak a nyaklánc végén, a kebleik között. Ez egy állandó dolog volt, nagyon sok ilyen temetői lelet, stb. Van. És erre a lány azt válaszolja, szép vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy. Fekvőhelyünk üdezöld, cédrusházunk gerendái, mennyezete ciprusfa. Tehát azt mondja, hogy olyan, mint egy, ha veled találkoztam, ugye a delelésnél, akkor ez olyan lesz, mint egy szépen berendezett szoba, a fekvőhelyünk az üdezöld fű, a házunk az a fa, aminek az árnyékban ülünk, aminek a gerendái a ciprusfának az ágai, ciprusfa az illatos fa, és nagyon szerettek alatta heverészni. Nagyon érdekes, ide a bogarak nem jöttek, és nagyon nyugodtan lehetett aludni, ezt kevesen tudják. Tovább folytatódik a lánynak a párbeszéde, és úgy folytatja, hogy Sáron Narcisza vagyok én, a völgyek lilioma. Ez egy nagyon szerénykedő megjegyzés, mert Sáron Narcisza vagyok én, ez ma a narcisz ugye egy drága virág, ott egy vadvirág, azt mondanám, mint hogy egy, mint nálunk a legegyszerűbb virág, gumipitypang körülbelül, vagy a pitypang, vagy a gyermekláncfű virág, olyan általános ott a narcisz, és a völgyek lilioma is ilyen. Tehát én egy szerény kis mezei virág vagyok, mondja a hölgy, erre a fiú visszaválaszol, mint lilioma tövisek között, olyan kedvesem a leányok között. Ez meg egy felemelt, szép kép. Erre visszaválaszol a kislány, mint almafa az erdők között, olyan szerelmesem a legények között, árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes az ínyemnek. Ez nagyon sokszor előfordul, gyümölcse édes az ínyemnek, ez megint egy általános fordulat, és az alma kép, az megint a szerelemnek a képe, az ókortól kezdve így van. Köszönöm szépen. És erre létrejön a találkozó. Találkozót így írja. Elvitt engem a borozó helyre, melynek jelvénye a szerelem. Erősítsétek aszuszöllővel, üdítsétek fel almával, mert a szerelem betege vagyok. Balkarja a fejem alatt, jobbjával átöl engem, kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mező szarvasaira. Ne keltsétek fel, ne ébresszétek föl szerelmemet, amíg nem akarja. Ez a lánynak a vallomása, létrejött a randevú, a szerelmi randevú. Ez a borozóhely, ez egy nagyon vitatott szó, borozóház, borozóhely. Ez tulajdonképpen, ha a régi kertkultúrát nézzük, akkor tehát én úgy fordítanám, hogy lugas. Tehát minden szőlős kertben volt egy lugas, ahova odaültek, és ott kóstolták meg a bort, a szőlőlevét, ott ettek, ott ültek, tehát a lugas. Ez a lugas a találkozó helye. És akkor megszólal a fiú is, kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már, nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik földünkön, érleli első gyümölcsét a fügefa, és virágzó szöllők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már, galambom sziklahasatékban a magas kőszál rejtekén, mutasd meg arcodat, hallasd a hangodat, mert kellemes a hangod és bájos az arcod. Ugye ez a tavasz kép, megint a szerelemnek az ősi motivuma, tavasznak a képe, és ezt a tavaszi képet bontja ki itt most az énekek éneke. Erre megszólal a kórus. Ugye ezt úgy mondanánk, ez a fiú és a lány egymásba szeretett. És hát a szerelem első bódulata ott van a fejükbe, hogy így mondjam, öreg emberként, erre megszólal a kórus. Ez a lányoknak az éneke. A lányok egy kicsit irigyek is, egy kicsit óvni is akarják ezt a lányt, ezt nem lehet eldönteni, hogy ígység vagy óvás. Azt mondják, fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket. És erről tudni kell, hogy tényleg úgy van, hogy a fiatal rókák, azok nagyon szerették Palesztinában lerágni a szőlőnek a friss hajtását, és hát ezt a képet, szőlőkép, ugye a szerelemnek a képe, hogy a rókákat fogjátok meg, de hogy vigyázzatok, hogy itt baj ne legyen ebből a szerelemből. Erre a lány egy vallomással válaszol, azt mondja, szerelmesem, enyém, s én az övé vagyok. Övé, ki a liliomok között legeltet, hűs szél támad, és megnyúlnak az árnak, jöjj vissza szerelmesem a hegyszakadékokon át, a gazellához vagy a fiatal szarvashoz hasonlóan. Ugye véget ért a teleltetés, el kell búcsúzni, jöjj vissza szerelmesen. A harmadik fejezetben megint a lány kezdi, és egy nagyon érdekes álomról, egy éjszakai randevú álmáról van szó. Nagyon érdekes, ennek lesz majd egy párhuzamos a később. Így kezdődik. Ágyamon éjjelette kerestem őt, ki lelkemből szeretek. Kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket. Megkeresem, akit lelkemből szeretek. Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járják. Nem láttátok, kérdeztem, akit lelkemből szeretek? Alig mentem tovább tőlük, már is megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, nem is engedtem el, míg be nem vezettem anyám házába, szülőimnek szobájába. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, gazellákra és a mező szarvasaira, ne keltsétek fel, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Ugye ez egy nagyon szép álom, úgy lehetne mondani, szerelmi álmodozás. Erre viszont megszólal a józan kórus. És ez a józan kórus elmondja tulajdonképpen azt, ami egy házasságkötésnek a ritusa. Mi jön ott a puszta felől, mint valami füstoszlop? Mirha és tömlén illat veszi körül. Az illatszerárus sokféle pora. Nézd, Salamon gyaloghintója az. 60 vitéz van körülötte, Izrael vitézei közül. Mindnyájan kardforgatók, gyakorlott harcosok, mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem. Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libanon fáiból. Oszlopai ezüstből csináltatta. Támláját aranyból, üléseit bíborból, belsejét szeretettel hímezték Jeruzsálem leányai. Jertek ki Sion lányai, nézzétek Salamon királyt a koronával, amelyel megkoronázta anyja Nászának napján, szíve örömének napján. Na, ez tudni kell valamit. Szószóideig nem vették figyelembe a Biblia kutatói, hogy ősidőktől fogva minden esküvőn, minden zsidó esküvőn a vőlegény a Salamon király. Tehát a Salamon király itt egy panel. Annak a panelje, hogy a vőlegény az az esküvője napján király. Az esküvő az úgy kezdődött, hogy a templomi esküvő ez egész újkori valami, csak a 18. századtól lett általános, 17. században kezdődött. Bibliában nem találunk olyant, hogy istentiszteleti alkalom lett volna a házasságkötés, ez egy teljesen újkori valami, most nem mondom el, hogy miért alakult ki, hanem ez úgy nézett ki, Bibliában nagyon jól lehet ezt rekonstruálni, hogy amikor a szülők megegyeztek abban, hogy a lányukat odaadják, és a lány is ebbe beleegyezett. A vőlegény kifizette a móhárt, a jegyajándékot, ami nem vételára volt a feleségnek, sőt, ez a feleség védelme volt, mert a móhárral a feleség rendelkezett, hogyha például elváltak, ez a móhár a feleségnek az a biztosítéka volt, hogy ne kelljen koldusbotra jutni. Amikor mindez megvolt, akkor eljött a házasságkötés igazi napja. Ez úgy jött, hogy a vőlegény eljött a mennyasszonyért, méghozzá úgy, hogy elkísérték azok a barátai, akik ugye az esküvőn részt vettek, a lakodalmon részt vettek, ami körülbelül egy hetes volt, 3 napnál rövidebb sohase volt, de egy hetes volt általában egy lakodalom, és a lány, tehát a mennyasszonyt elkísérték a lánypajtásai. Tisztűz példázataiban bizonyára tetszenek emlékezni, erről van szó, ezekről a lánypajtásokról, ezek azok a szűzek, akik várják a vőlegényt. És itt is arról van szó, hogy jön nagy porral, tehát a vőlegénynek a kísérői, mi jön ott a puszta lét felül, mint valami füstoszlop, de mirha tömjén mindenféle illat veszi körül. Az ókorban az illatnak óriási szerepe volt. És az azért lehet tudni, mert minden héber embernek kötelező volt naponta magát olajjal kenni, különben kicserepesedett a bőre a sivatag felől fújó, nagyon netszívó por miatt. Ezért például, hogy egy kicsit messzebb menjünk, Egyiptomban az első rabszolgalázadás, amiről tudunk, most már tudjuk, hogy a piramis nem rabszolgák építették, de az első rabszolgalázadás, amiről tudunk, vagy szolgalázadás, amiről tudunk, az azért volt, mert a fáraó nem biztosította az olajat, a testet kenő olajat. Tudni, ez életveszélyes volt nem kenni a testet, mert kiszáradt a bőr, felpattogzott, ergenyesedett, és ez számított poklosságnak az ókorban. Nem csak a lepra számított annak, hanem ez is poklosságnak számított. Igen, ám csak az ilyen ünnepi alkalmakra nagyon erős illatszerekkel illatosították ezt az olajat, és ezért mondja, hogy ez az illat felhő jön, ezek ünnepi legények jönnek, mindjárt kardforgatók, gyakorlott harcosok, gyaloghintóval hozták a vőlegényt, és ez a gyaloghintó milyen gyönyörű leírja, és azt mondja, jertek Sion leányai, azért Sion leányait hívja, mert ugye el kell kísérni ezeket a legényeket, akik jönnek a mennyasszonyért, ezek a szüzek a tisztűz példázata szerint, és nézzétek Salamon királyt koronával, amellyel megkoronázta anyja, tudnélik, keleten úgy volt, hogy a vőlegényt a mama koronázta meg, és a mamának kellett elfogadni a mennyasszonyt. Ez a keleti népeknél, az araboknál mai napig így van. Vannak arab barátaim, akik azon izgulnak, magyar feleségük van, hogy jaj, az anyám mit fog szólni. Mert ha az anyám azt mondja, hogy nem, akkor nem lesz a családtagja az új asszony. És az óriási baj. Ezért a mama, hogyha beleegyezését adta, akkor egy ilyen koronával, homlokszallaggal jutalmazta ezt, ne aranykoronára tessenek gondolni. Jön a negyedik fejezet, ahol a vőlegény kezd beszélni, és itt ér el a központjához ez a költemény, a mennyasszony szépségéről. Egyszer egy mama azt mondta nekem, hogy ezt a fejezetet ki kellene venni a Bibliából, mert ez egy 18 éven felüli fejezet. Tényleg a testi szerelem, minden szépsége benne van ebben a szövegben, különösen a héberül olvassuk, de én most magyarul fogom olvasni. viszont gyönyörű szép költemény. Mennyasszonynak vall a vőlegény. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy. És most 7 testrészét fogja megemlíteni, annak a szépségét ebben a költeményben. Szemeid, galambok fátyolod mögött. Hajad olyan, mint egy kecskenyáj, mely Gileád hegyéről hullámzik alá. 2 fogsorod olyan, mint a megnyílt gyunyáj, mely az usztatóból jött fel, mindegyiknek van ikerpárja, nincs közöttük hiányos. Ajkad, mint a karmazsin fonál, és bájos vagy, ha beszélsz. Halántékod, mint a gránátalmogerezd a fátyolod mögött. Nyakad olyan karcsú, amilyennek Dávid tornya épült, 1000 kerek pajzs függ rajta, mint a vitézek pajzsa. 2 melled, mint 2 őzike, mint gazellapár, mely a liliomok között legel. Ha hűs szél támad, ha megnyúlnak az árnyak, elmegyek a mirha hegyekre és a tömjén halomra. Mindened olyan szép, kedvesem, semmi hibát sincs. Ez a vőlegény vallomása. És aztán van egy csönd, és úgy folytatja tovább a vőlegény: jöjj hozzám a Libanonról, mennyasszonyom, jöjj hozzám a Libanonról. Nézd le Amáná csúcsáról, Szeír és Hermon csúcsáról, az oroszlán barlangoktól, a Párducok hegyeitől. Ezek mind-mind szerelmi jelképek. És aztán így folytatja tovább, bekövetkezik a nász, ez a násznak a része, ez a központja ennek az egész költeménynek, és utána jön a nász utáni utójáték. Megdobogtattad szívemet, húgom, mennyasszonyom, megdobogtattad szememet, szemet egy pillantásával, nyakdíszed egy láncocskájával. Még az előbb elfelejtettem mondani, ez a nyakad karcsú, mint a Dávid tornya épült, és 1000 kerek pajzs függ rajta, ez a nyakráncra vonatkozik, illetve a várra, mert a vár falára rakták ki a harcosok mindig a pajzsukat. Ez a hasonlatnak, a vár hasonlatnak az alapja. Mi szép a szemed, húgocskám, mennyasszonyom, mennyivel jobb szerelmed a bornál, olajot illatosabb minden balzsamnál. Színméz csepeg ajkadról, mennyasszonyom, méz és tej van a nyelveden, s ruhád illata, mint a Libanon illata. Bezárt kert az én mennyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút, paradicsomkert nőtt rajta, gránátalmák édes gyümölcseivel, ciprusok, nárdusokkal, nárdus és sáfrány, illatos nád és fa és sok-sok tömjén fával, mirha és alóé, sok drága balzsammal, kertekben lévő kút, élővíz forrása, mely a Libanonról csörgedez. Ez a mennyasszony testi szépségének minden intimitásával a leírása. Könnyen el lehet képzelni az ókori költői képek alapján, hogy ezek mit jelentenek. Erre megszólal a mennyasszony, és azt mondja: támadj föl, északi szél, jöjj el, déli szél, fúr rá kertemre, áradjon illata, jöjjön el kertjébe szerelmesem, és egy annak édes gyümölcsét. Itt ér véget a 4. fejezet. És utána következik az 5. Továbbra is a vőlegény beszél, és ezt mondja: bejöttem kertembe, húgom, mennyasszonyom, szemem mirhámat és balzsamomat, szedem mirhámat és balzsamomat, eszem lépes mézemet, színmézemet, iszom boromat és tejemet. Egyetek, igyatok, barátaim, részegedjetek meg a szerelemtől. Erre jön a 2. álomjelenet, ugye említettem, már volt egy álomjelenet az 5. fejezetben, a mennyasszony megszólal, és elkezd mesélni egy történetet. Aludtam, de ébren volt a szívem. Hallga, szerelmesem kopogtat. Erre megszólal a fiú, ugye az álomba: nyiss ajtót, húgom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem, mert fejem belepte a harmat, fürtjeimet az éjszaka cseppjei. Erre visszaválaszol a lánya bezárt ajtó mögül: Tudni kell, hogy az ókori ház az négyszögletes volt, csak egy kapuja volt, viszont rácsos ablakok nyíltak a szabadba, és itt az ablakon kiszól alá, levettem alsó ruhámat, hogyan ölthetném fel, megmostam lábaimat, hogyan piszkíthatnám be. Szerelmesen begyújtott a kezét a résen, és szívem felindult iránta. Fölkeltem, hogy ajtót nyissak szerelmesemnek, és kezemről mirha csepegett, ujjaimról mirha folyt a kilincsre. Ajtót nyitottam szerelmesemnek, de szerelmesemet már megfordult, elment. Lelkem megindult beszédétől, ezért kerestem őt, de nem találtam. Kiáltottam, de nem válaszolt. Rám találtak az őrök, akik járták a várost. Megverték, megsebezték, letépték rólam kendőimet a várfalak őrzői. És ezért megszólítja a lányokat. Esedezve kérlek, Jeruzsálem lányai, ha megtaláltátok szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy betege vagyok a szerelemnek. Erre megszólalnak a lányok egy kicsit csufondárosan, persze egy kicsit irigykedve is, és azt mondják, mivel külön szerelmesed a másokénál, ó asszonyok szépe? Mivel külön szerelmesed másokénál, hogy így esdekelsz hozzák? És erre most a lány valla szerelmeséről, szerelmesem ragyogó és piros. 10 000 közül is kitűnik. Feje színtiszta arany, hajfűtjei hullámosak és hollófeketék. Szemei, mint a galambok a folyóvíz mellett, tejben fürödnek, bővíz mellett ülnek. Arca, mint a balzsam illatú virágágy, melyben illatos növények nőnek, hajkai liliomok, melyekről csepegő mirha folyik. Kezei aranyhengerek, topázzal borítva, dereka elfáncsont szobor, zafirokkal rakva, combjai márványoszlopok színagyarany talpazaton, termete olyan, mint a Libanon, pompás, mint a cédrusok. Ínye csupa édesség, és rajta minden oly kívánatos, ilyen szerelmesem, ilyen az én kedvesem Jeruzsálem lányai. Erre megszólal a kórus, méghozzá a lányoknak a kórusa, 6. fejezet elején, és megkérdezi, hová ment szerelmesed, asszonyok szépe? Merre indult szerelmesed? Hadd keressük veled együtt. Erre megszólal a lány, szerelmesem a kertjébe ment, a balzsamillatú virágágyakhoz, hogy gyönyörködjék a kertjükben, a liliumot szedjen. Az én szerelmesemé vagyok, és szerelmesem az enyém, a liliumokban gyönyörködik ő. Erre természetesen most a vőlegénynek is válaszolni kell ebben a nagy párbeszédben, és megszólal a vőlegény, és így dicséri a mennyasszonyt. Szép vagy kedvesem, mint Tirca városa, gyönyörű, mint Jeruzsálem, ámulatbejtő, mint zászló erdő. Vedd le rólam szemedet, mert megzavartak engem. Hajad olyan, mint egy kecskenyáj, mely a Gileádról hullámzik alá. Két fogsorod, mint az anyajuhok nyája, mely az úsztatóból jött fel. Mindegyiknek van ikerpárja, nincs közöttük hiányos. Halántékid, mint egy gránászalma gerezd a fátyolod mögött. Királyné van 60, másodrangú feleség 80 is, leány meg számtalan, de galambunk csak egy van. Ez a tökéletes anyának egyetlene, szülőjének kedvence. Nézik a lányok, és boldognak mondják, dicsérik a királynék és a másodrangú feleségek. Ez egy gyönyörű, szép vallomás a vőlegény részéről. És erre most mit válaszolnak az asszonyok és lányok kórusa? Ki ez a lány? Úgy ragyog, mint a hajnal, szép, mint a holdsugár, tiszta, mint a fénylő nap, ámulatbejtő, mint egy zászlóerdő. És erre most egy szép, szimbolikus képpel, a nász után, így fogalmaz a vőlegény. Lementem a diófás kertbe, hogy gyönyörködjem a zsendülő völgyben, és megnéztem, fakad-e szőlő, virágoznak-e még a gránátalmafák. Erre a mennyasszony így válaszol, észre se vettem, amikor Amibáb kocsijába tettek engem. Aztán így folytatódik a 7. fejezettel, megint megszólal az asszonyok, lányok, kívülálló kórusa. Fordulj, fordulj, szulamit, fordulj, fordulj, hadd csodáljunk. Már lány megszólal, mit csodáljunk szulamiton, mikor soraitok között táncol. Ez a tánc motivum, ami menyegző nem volt körtánc nélkül, ez a körtáncnak a bevezetője. Fordulj, fordulj, szulamit, fordulj, fordulj, hadd csodáljunk. Ez a mennyasszonyi tánc, mindenki mondja, hogy na, akkor nézzünk meg téged, mennyasszonyok, ha ennyire szerelmes vagy a szerelmesedben. És akkor megszólal megint a fiú, és a lány szépségét dicséri. Milyen szépen lépkedsz sarudban, te fejedelmi lány, domború csípőd, ékszerhez hasonlók, művészi kéz alkotásai, köldököt kerekcsészék, melyikből nem hiányzik a fűszeres bor. Tested búzahalom, liliumokkal szegélyezve, két melled, mint két őzike, mint egy gazellapár. Nyakad elefántcsontorony, szemeid besúni tavak, Battábramim kapujánál, orrod, mint a Libanon tornya, mely Damaszkusz felé néz. Fejed olyan, mint a Karmel, és fejeden a haj, mint a bíbor, egy király tartanak fogva fürtjei. És aztán tovább mondja, mi szép vagy, és mi kedves, gyönyörűséges szerelmem. Termetet hasonló a pálmafához, melleid a szőlőfürtökhöz. Gondoltam, felmegyek a pálmafára, megragadom fürtjeit. Olyanok melleid, mint a szőlőfürtök. Leheletted, mint az alma illata. Ajka díze, mint a legjobb boré, mely szerelmesemről árad felém, álmomban is megnedvesíti ajka. Erre a lány vallomása következik, az odaadás vallomása. Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Jöjj hát szerelmesem, menjünk ki a mezőre. Hájunk a ciprusok között. Menjünk ki a szőlőbe, nézzük meg, fakad-e szőlő, kinyílt-e a virág, virágoznak-e a gránát almafák. Oda ajándékozlak, ott ajándékozlak meg szerelmemmel. Aztán jön egy záróvers, a mandragórák illatoznak, ajtóink előtt oly sok édes gyümölcs van, friss, van aszalt, és szerelmesem neked tartogattam. A mandragóra az ugye egy jellegzetes szerelmi bájital alapanyag volt az ókorban. És utána megint a lánya a szó 8. fejezetben, a lány kényezteti a vőlegényt, így szól, bárcsak bátyám lehetnél, ki anyám mellét szopta. Ha az utcán találkoznánk, megcsókolhatnálak, s nem szólnának meg. Elvezetnélek anyám házába, vinnélek, te tanítgatnál engem, én meg fűszeres borral itatnálak, grámát almamustal. Balkarja fejem alatt jobbjával átölel engem. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. De megszólal megint a lányok kórusa, kicsit mindig csúfondárosan és mindig egy kicsit irigykedve, és azt mondja, ki ez a lány, aki a pusztából jön szerelmesére támaszkodva? A lány tovább folytatja. Az almafalat költöttek fel, ahol anyád vajudott veled. Valahol vajudott és megszült téged. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szeretet, mint a halál. Legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni, de ha valaki háza minden kincsét kínálna és a szeretetért, csak megvetnének érte. Egy szép nagy vallomás, utána megszólal a lánynak a bátyja. És azért a báty, mert a házasságkötésben mindig a legidősebb férfinek, nem biztos, hogy az apának, lehet, hogyha már átvette a legidősebb fiú a ház irányítását, akkor ő neki kell kimondani a döntő szót a házasságkötés előtt, mielőtt elvinnék az új házba, ha megházasodna, hogy így mondjam, a feleség. Mennyasszony bátyja így szól a 8.-9. versben. Kicsi még a mi húgunk, nincs ennéki melle. Mit csináljunk húgunkkal, mikor megkérik? Hogyha kőfalat építünk rá, ezüst pártázatot, hogyha pedig ajtó, bedeszkázzuk cédrusfával. Na ez egy szép dolog, hogyha kőfal, építünk rá ezüst pártázatot, ez azt jelentette a kőfal, hogy érinthetetlen még senki nem udvarolt neki, még teljesen tiszta, ha pedig ajtó, akkor már nem érintetlen, akkor bedeszkázzuk cédrusfával. Tudnélik, ettől függött, hogy mennyi lesz a mohár, mennyi lesz az a jegyajándék, amit le kell tenni a lányért. Erre a lány szólal meg, és azt mondja, kőfal vagyok, mellem, mint a tornyok, de ő előtte olyan leszek, mint aki megtalálta a boldogságát. És erre a fiú egy nagyon szép költői választ ad erre az utolsó lánykérésre. Azt mondja, szőlője volt Salamonnak Baal-Hámonban, szőlőjét ökrökre bízta, mindegyikük 1000 ezüstöt hozott terméséért. A magam szőlője, jére magamnak van gondom. 1000 ezüst legyen a tiéd Salamon, 200 pedig a termés őrzőjéé. Te, kertekben lakó lány, barátaim szavát lesik, hadd halljam én is. Ugye megtörtént az alkú, mohát letették, kártérítés megvan, mert egy munkaerőt kiszedtek a családi gazdaságból, hogy így mondjam, elviszi a vőlegény a mennyasszonyt, és akkor ezzel zárul az egész, hogy siess hozzám szerelmesem, hasonlóan, mint egy gazellához, vagy egy fiatal szarvashoz a balzsamillatú hegyeken. Eddig a könyv. Erre valaki azt mondja, hogy jó, rendben van, hogy tudtak elkövetni olyan könnyelműséget a jabnei atyák, amikor az Ószövetség kánonját megállapították, vagy akár a Septuaginta fordítói, akik a Krisztus előtti 3. században ezt a könyvet lefordították, hogy ezt a teljes egészében a szerelem minden szépségét leíró, nagyon gyönyörű költeményt, és nem véletlenül Sír, ha sírim, a legszebb ének, ezt a kánonba helyezték. Ezt mi azért kérdezzük, mert mi egy kicsikét, hogy így mondjam, hat ránk mondjuk a 2000 éves kereszténységnek az a kiépített trüdsége, minthogyha a szexualitás az egy másodrangú emberi érzés lenne, amit el kell nyomni, mert ugye az aszkézis az az igazi keresztényhez illő élet. Ez egy teljesen idegen pogány gondolat volt a kereszténységben, az aszkézisnek semmiféle bibliai gyökere nincs. Ha valaki nem hiszi, olvas el az énekekének, tehát most elolvastuk, ugye beláttunk ebbe. Végső soron azt kell látni, hogy a Biblia szóban fogalmazott hagyományanyag. Ez a szerelemfelfogás egy kapu, egy ablak arra a szerelemfelfogásra, ami az ókori embernek a sajátja volt. Ennek a szerelem felfogásnak az a lényege, hogy a szerelem két embernek, két ellenkező nemű embernek testi, lelki, szellemi, teljes kapcsolata Isten, világ és a felebarát előtt. Nem lehet azt mondani, hogy csak lelki dolog a szerelem. Nem lehet azt mondani, hogy csak testi dolog a szerelem. Mondtam azt a két P betűs szörnyet, ezt sose tessenek elfelejteni. Szerelem nem egy álom, a Biblia szerint. És a szerelem nem csak a másik nemnek a használata, a Biblia szerint, hanem a kettő együtt. A szerelem egy olyan csodálatos érzés, amiben az én spirituális, lelki tulajdonságom és két embernek a materiális közössége, biológiai közössége, így is mondhatnám elég keményen, találkozik egymással. És pontosan a Bibliának az az alapvető tanítása, hogy test nincsen.

0: nagyszerű szerkezete van ennek a könyvnek, az tökéletesen ezzel tisztában van. És Krisztus után 100-ban, amikor Jabnében az atyák elhatározták, hogy ez az Ószövetségnek a része lesz, méghozzá az ünnepi tekercsekben felolvasásra szánt, ezt minden évben egy ünnepen elolvasták. Gyerekkorától fogva minden gyerek ezt hallotta. Ezzel az a célja volt, hogy ezt a fajta teljes emberi szerelmet, ezt igenis tanulja meg mindenki. Ma sajnos a világban nem ez a helyzet. Ezért van az, hogy többet kellene ilyen kérdésekről beszélni. Többet kellene a testnek és a léleknek, a szerelemnek és a szexualitásnak a kölcsönös kapcsolatáról értekezni. Mert két embert négyes kapcsolat függ össze. A szeretetnek négy szavával tudom elmondani ezt a négyes kapcsolatot. Az első az, hogy a szerelemnek van egy esztétikai alapja, így mondanám esztétikai alapja. Ezt a görögök erosznak hívták, csak ma az erotikán mást értenek. A testi oldalt értik rajta. Az erosz az nem ez volt. A görögöknél az erosz az azt jelentett, hogy tetszik nekem az a lány, és megfordulok utána. És hogyha nem vagyok házas, akkor felsajtok, ahogy itt a lány is felsajt a fiú, és de jó volna ez lenne a párom. Ez szükséges, és ennek fent kell maradni egy életen át. Mert a két embernek a kapcsolata, én mindig úgy szoktam mondani, egy négy lábú szék, az egyik lába ez. A második, az egy másik görög szóval így fejezhető ki, a filein szóval, ez a baráti ragaszkodás. Ha az én szerelmesem nem a legjobb barátom. Ami kitűnik ebből az egészből, hogy mennyire két ember összehangolódik, és a legjobb barátja lesz, akkor baj van. Azután van egy harmadik alapja is a két ember kapcsolatának, ez a testi öröm egymásban. Nagyon érdekes, hogy egyedül az ember az a biológiai lények közül az állatok nagy részénél a szexuális közösülés az nem jelent örömet. Macskánál igen, de nagyon kevés állatnál tudjuk ezt, hogy ez így van. Ezt nagyon érdekesen megállapít. Az embernél viszont igen. Ez is hozzátartozik két ember házasságához, mély kapcsolatához. És a negyedik az az Isten előtt álló lényünknek a kapcsolata. És én el tudom mondani, hogy a Biblia emberképének az a lényege, hogy Isten ember, ember, ember, ember, világ és ember önmaga közötti harmónia az ember. A házasságnak, a szerelemnek mind a négyhez köze van. Hogy elmondtam most. Istennel az agapé, a másik emberrel ez a erosz, barátom, azután ott van a szexualitás, ami biológiai kapcsolat, és ott van az a kapcsolat, amit Fileinek mondok, hogy a legjobb barátom, tehát én és ő egy vagyok. Mind a négynek része van ebben. És ez a könyv, ez erre a teljes emberképre tanít. És azért kell tisztelettel levenni a sarunkat, mint Mózesnek a csipkebokor előtt, ezelőtt a könyv előtt, mert Isten annak ellenére, hogy ilyen materiálisan, reálisan elmondja azt, hogy mi két ember szerelmi kapcsolatának a lényege, evel együtt az Isten önmaga és a népe közötti kapcsolatot ezzel a hasonlattal fejezi ki. És ezt végig gondoljuk, akkor ennek a könyvnek is nagyon jelentős mondani valója, üzenete van. És hogyha rácsodálkozunk, rágyönyörködünk ennek a könyvnek sok-sok szép elemére, képére, amiről csak nagyon keveset villantottam fel, akkor azt mondhatjuk, hogy de jó Istenünk van, aki a Bibliában a teljes emberről beszél. És de jó, hogy a Biblia nem egy ideális képet alkot az emberről, hanem egy reális képet. De jó az, hogy a Biblia a világirodalom egyik legnagyszerűbb realista alkotása. Köszönöm a figyelmüket!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma tartjuk az ökumenikus istentiszteletet az állam alapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletét ma tartjuk állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomában. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter, evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah Jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándok falu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőtönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat, a délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró csodák. Az élet értelmét nem a nagy áldozatok és a kötelességek adják, hanem apróságok. A szív egy-egy mosolyból, vagy egy-egy kedves gesztusból meríti a boldogságot és a vígaszt. Humphrey Davy.

0: feje tetejére állt világ.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté evangéliuma 5. fejezet, 6-tól 8. versig terjedő szakasz.

fogd az iskolai fényképalbumodat, vagy egy akármilyen folyóiratot, és állítsd a feje tetejére. Most pedig nézz a fényképen található személyek szemébe. Hamarosan a homlokaikat emberi állatnak fogod látni, miközben az állaikat hegyes fejtetőnek. Ráadásul a lányok álla kissé méretesebb, mint a fiúké. A mosolygásuk is furcsa, sőt, még az orrukban lévő szőrszálakat is látni. Ha pedig túl sokáig nézed, egy idő után ezek a furcsa arcok kezdenek természetesnek tűnni.

Mégis, hogyan lehetnek igazak Jézus annyira észszerűtlennek tűnő szavai? A világ olyan, mint a feje tetejére állított album. Mindaz, ami furcsa kellene, hogy legyen számunkra, egy idő után elfogadhatóvá válik. Még a gonosz tetteink is kezdenek jónak tűnni. Jó dologként fogadjuk el, hogy a kötekedő fiúk pénzt követelnek a kisebbektől, csak azért, hogy ingyen ebédelhessenek. Vagy másolnak a dolgozatíráskor, hogy jobb jegyet kapjanak, de még azt is, hogy a rossz magaviseletű lányoknak mindig jóképű barátaik vannak. Itt nem Isten barátairól van szó, hanem azokról, akik bár Isten ellen lázadnak, mégis boldognak látszanak. Jézus a tanításai során igyekezett mindent visszafordítani az eredeti állapotába. Így próbálta megmutatni, hogy miként látja Isten a világot. Nem a kötekedők, hanem az irgalmasságot tanúsító emberek lesznek boldogok, mivel Isten jósággal viszonyul hozzájuk. Aki a jóra törekszik, az boldog lesz, mert Isten gondoskodni fog róla.

0: az igazak meg fogják ismerni Istent. Még ha ez a gonosz világ a feje tetejére is áll, vagyis az emberek bántják, sértik egymást, és a hátuk mögött hazugságot beszélnek másokról, Isten mindezt látja, és előbb-utóbb mindent helyre fog állítani. Ami pedig az iskolai albumodat illeti, még jó, hogy tudod, hogyan kell tartanod ahhoz, hogy a fényképen látható személyek ne fejjel lefelé bámuljanak rád. Jézus tanításai, mint ahogy az egész Biblia is, megmutatják, hogy milyennek kellene lennie az Isten által tervezett életnek. Ezek a tanítások határozzák meg, hogy mi a helyes. Kétséget kizáróan, aminek fent kell lennie, az fent van. Aminek pedig lent, az bizony lent van.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Szeretettel köszöntöm a Magyar Evangéliumi Rádió cigány műsorának hallgatóit. A műsor első perceiben Varga Mihály bizonyságtételét halljuk.
1: Halló, halló, halleluja, halleluja,
2: Varga Mihály vagyok, katolikus cigány családból származom. Szüleim nagyon szegény körülmények között neveltek bennünket. 9-en vagyunk testvérek, hála Istennek mindnyájan élünk. A szegény körülmények oda kényszerítették szüleinket, hogy állami gondozásba adjanak minket. 6 éves lehettem, amikor elkerültem otthonomból, és elég korán megtapasztaltam a szomorúságot, szeretetlenséget, fájdalmat, kint nyomorúságot. Kialakult az évek során bennem kisebb rendűségi érzés, a félelem. Erős vágy volt bennem, hogy láthassam szüleimet, de ez nem volt lehetséges sokáig. Megtörtént, hogy nyaranta hazajöhettem szünidőre, de ez csak még rosszabb volt, hiszen ezután újra vissza kellett mennem az intézetbe. A rossz tapasztalat mellett sok rossz tulajdonságot is kialakult az intézetben. Például hazugságok, lopások, verekedések. Ezekért pedig komoly büntetéseket kaptam. Olyan mélyen voltam, hogy már 6 éves koromtól kezdve rendszeresen dohányoztam, s ha adtak, akkor ittam is. Mindig úgy éreztem, hogy most a gyereke vagyok a világnak. Később sem sikerült semmi az életemben. Többek között említhetném a házasságomat. 16 éves koromban úgynevezett vadházasságban éltem egy elvált asszonnyal, amiből esküvő lett később 4 gyerek. Végre boldognak éreztem magam, de azért féltem is, ez így túl szép, hogy igaz legyen. El is vesztettem mindent, saját és feleségem hibájából. Börtönbe kerültem egy csúnya házastársi vita miatt. Közben feleségem elvált tőlem, míg én ültem. Egyre és egyre csak azt éreztem, hogy kivetett vagyok a társadalomból, de még a világból is. Valahol a szívem mélyén éreztem mindig, hogy valahova tartozom, hogy valaki mégiscsak szeret. Csak nem tudtam, hogy ki az. Keresztény emberek adták rá a választ. Egy alkalommal Jézus szavát olvasták a Bibliából, de mivel nem a világból való vagytok, hanem én választottalak ki benneteket magamnak e világból, ezért gyűlöl a világ. Ez az ige nem hagyott nyugodni, és így rájöttem lassan, hogy kihez tartozom. A nyomorúságban, megsebzett állapotban megtalált Jézus, és az ölébe vett. Ekkor éreztem igazán boldognak magam, életem során. Most már tudom, hogy hova tartozom. Isten Jézusban visszaadott mindent, amit elvesztettem. Feleséget, lakást, gyerekeket, békét, nyugalmat már itt a földön is. És azt is tudom, hogy Jézus Krisztusban örök életem is van. Hívő életem során rájöttem, hogy nem az a fontos, hogy mit tudok elérni ebben az életben, hanem az, hogy Jézus mit tud elérni az én életemben.

0: Az elmúlt években már többször találkoztak kedves hallgatóink a Cséki házas pár nevével és bizonyságtételével műsorainkban. Legutóbbi találkozásunkkor szóba került az okkultizmus. Azok a területek, amelyek nagyon sokak számára a varázslatos játszótér benyomását keltik, pedig nem azok. Marika saját életéből vett példákkal nagyon határozottan és felkészülten mondta el ezzel kapcsolatban igei látását.
1: A mai modern társadalmunkban egyenesen már divat lett a boszorkányság, a halott idézés vagy a kártyavetés, de ide sorolhatnám még a horoszkóp olvasást is. Ezzel a területtel kapcsolatban úgy látom, hogy merészek és vétkesen könnyelműek az emberek. Nem megijednek az e fajta szellemi dolgoktól, hanem nem tudják, vagy nem veszik elég komolyan, hogyha valakin ilyen kötelékek vannak, az a kárhozatba akarja húzni őket. Ha ilyeneket csinálok, gondolják sokan, vagy tagja vagyok valami boszorkány csoportnak, akkor vagyok igazán érdekes személyiség, aki talán kitűnik egy kicsit is a többiek közül. Vége a szürke világnak, vége a szürke korszaknak. Vannak, akik ilyen és ehhez hasonló motivációk miatt kerülnek bele egy-egy ilyen csoportba. De aztán van olyan is, aki csak az életére akar megoldást, és nem Istentől kér tanácsot, hanem halottaktól vagy álomfejtőktől. Ilyenkor az ember olyan rejtett dolgokat akar megtudni, megismerni, amit Isten határozottan megtiltott. Nem ismerjük a szellemvilágot, de nagyon sok érdekességet látunk benne. A szabályok és a törvények pontosan azért vannak, hogy megóvjanak bennünket olyan ismeretlen területtől, ami a vesztünket okozhatja. Itt szeretném felolvasni, amit Mózes könyvében olvasunk, az 5 Mózes 18. rész 9. versétől. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy a lányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert útálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled, ezeket Istened az Úr. Légy fethetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Isten igéje világosan elmondja ebben az igerészben, hogy mit nem szabad tennünk. Ennek ellenére még a gyülekezetbe járók között is találkozunk olyanokkal, akik horoszkópot olvasnak, időnként a Bibliát is úgy olvassák, mint egy jóskönyvet, ami azt jelenti, hogy addig nyitogatom, csak úgy találomra, amíg nem lesz benne valami nekem szóló ige. A Biblia egy helyen azt írja, hogy pusztul a népem, mert nem ismeri az írásokat. Az Új Szövetségben pedig tévejgésről beszél, ott, ahol nincs kellő ismeret. Kevés az, kedves testvérek, ha csak a napi igét, vagy csak a mai igét olvassuk el. Akkor megelégszünk egyfajta felszínes ismerettel, ami nem vezet igazán sehova. De az Isten igazi imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. Oda, az imádat helyére nem jutunk el a 10 perces napi igeolvasás során, és nem jutunk el akkor sem, ha csak a mai igét vesszük elő és azt olvassuk. Amennyit adunk magunkból, annyit kapunk Istentől. Talán így ragadhatunk le egy helyben, és 10-15-20 év múlva is ugyanott tartok, mint megtérésem után. És talán ők azok, a leginkább kiszolgáltatottak, akikre az ellenség pályázik. Könnyen becsaphatóak lesznek, és észre sem veszik, hogy az ellenség hálójába kerülnek. Az apostolok cselekedetei 16-16-ban olvasunk a szolgáló lánykáról, akiben jövendőmondás, a jóslás szelleme volt. Az eredeti görög szöveg alapján ezt a jövendőmondó szellemet Pitonnak hívták. Azt tudnunk kell, hogy a Piton kígyó nem méreg által öl, hanem körbefonja áldozatát, és kiszorítja belőle az életet. És valóban, az okkultizmus, a babonaság sem azonnal öl, hanem szépen lassan körbefon, és kiszorítja a már meglévő életet. Ezt tudnám ide mondani, hogy vigyázat, életveszély. Nagyon komolyan kell venni Isten figyelmeztetéseit. 23 évvel ezelőtt én is megtapasztaltam ezt az öldöklő szorítást, mert egész fiatal koromtól benne voltam a babonaságban, a halott idézésben, a jóslásban, az álomfejtésben. Nem vettem észre a kötelékeket, ami szépen, lassan kezdett szorítani össze. Olyan lelki állapotba kerültem, kedves testvérek, hogy elképzelni sem tudtam, hogy ki tud ebből megszabadítani engem. Amikor ezeket a tevékenységeket elkezdtem, a szellemvilágban egy ajtót nyitottam ki, és a lelkem ellenségének szabad bejárást, jogot adtam az életemhez. És mi tudjuk, hogy mi az ő célja, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Így lopta el a boldogságomat, így akart megölni és elpusztítani mindent, minden szépet, minden jót, amit kaptam Istentől. És végül engem is elpusztított, és megölt volna. De Istenhez kiáltottunk a férjemmel, és egy lelkipásztor elmagyarázta, hogy azok a nyomorúságok, azok a gondok, azok a bajok az életemben, amiatt a kinyitott ajtó miatt van. És akkor megkérdeztük, hogy hát ezt ki tudja becsukni? Kicsoda tud minket megszabadítani? És ez szépen elmondta nekünk, hogy a világon, ezen a világon senki más, csak az Úr Jézus Krisztus, csak ő tudja ezt az ajtót becsukni, és a köteleinket széttépni. Én és a férjem ezt kértük Jézustól, hogy tegye meg, hogy szabadítson meg a sátán fogságából, és adjon nekünk új életet. És megtette. Megbocsájtott, és teljesen új élettel ajándékozott meg mindkettőnket a férjemmel. Ez csoda volt számunkra, és megkönnyebbülés, amit ezután éreztünk. Tudtuk, hogy örök életet kaptunk, és a sátánnak nincs már joga hozzánk. Teljesen felszabadultunk az uralma alól. Attól a perctől fogva tudtuk, hogy semmilyen módon nem akarunk kapcsolatba kerülni a babonasággal és semmiféle olyan dologgal, ami a sátánhoz vagy az ő démonaihoz kötne bennünket. Még ma is, 23 év után is ügyelünk arra, hogy nehogy valami módon érintsük ezt a fajta területet, ezt a fajta szellemiséget. Aki csapdába esett, annak az a jó hírem van, hogy Jézus azért jött, hogy a sátán munkáit lerontsa, bármilyen erősen is föl van az építve, vagy bármilyen erősen is meg van kötözve. Mindazoknak, akit az ellenség becsapott és megfogott, Isten ma is ezt az üzenetet küldi a Lukács evangélium 4.18-ból. Jézus mondja, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakok szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Kedves hallgató, az ige úgy folytatja, hogy ma teljesedett be ez az írás. Ma. Ma van itt az ideje a szabadulásodnak, csak kérned kell, és hidd el, hogy győztes király az, akihez segítségért fordulsz. Úr Jézus Krisztus az ő neve. mert megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen.
0: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen a Biblia üzenete programunk következik. Szeretettel várjuk bizonyságtételeiket, írásaikat, és ha tehetik, ne felejtsenek el imádkozni értünk, és szólni másoknak is. Az evangélium szól a Magyar Evangéliumi Rádió műsorain keresztül, romáknak és magyaroknak is. Isten áldását kívánva búcsúzik a műsor szerkesztője, Kulcsár Tibor.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Steve McCallson írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Megelőző karbantartás. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Példabeszédek 8. fejezete, 17. vers. A mezőgazdaságban sokféle gépet használunk, amelyek számtalan mozgó alkatrészből állnak. Elkerülhetetlen, hogy időnként valami meg ne hibásodjon. Az általában a lehető legrosszabbkor történik. Amikor egy gépet nem tudunk tovább használni, akkor leállásnak hívjuk azt. A leállás költséges, mert ha a kerekek nem forognak, a szükséges feladatok sem készülnek el. Van azonban egy megelőző karbantartási programunk, amely sok ilyen meghibásodást segít elkerülni. A gépeket még azelőtt elviszik a szerelőhöz, mielőtt használni akarjuk. Ők ilyenkor átvizsgálják és elvégzik a szükséges javításokat. Az előrelátás sok bosszúságtól és stressztől kímél meg. Az élet tele van küzdelmekkel is, az Istennel való kapcsolat, valamint a belé vetett bizalom megtanulása segít könnyebben elfogadni vigasztalását és bölcsességét. Ennek a kapcsolatnak az ápolása, az elcsendesedés, az imádság, az Isten tiszteleten való részvétel, a hívő testvérekkel való közösség olyan, mint egy megelőző karbantartási program a lelki életünk számára. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy minden egyes napon megadod, amire szükségünk van. Segíts, hogy vezetésedet keresve jobban felkészülhessünk a feléd és a mások felé való szolgálatra. Amen. Napi gondolat. Mit tehetek ma azért, hogy megőrizzem az Istennel való egészséges kapcsolatot? Imádkozzunk a karbantartókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy különleges és talán nehéz beszélgetésre hívom hallgatóimat is. Itt a stúdióban Kati ül velem. Maradjunk ennyiben, hogy Katinak nevezzük, hiszen olyan dolgokról is fogunk előre láthatólag beszélgetni, ami miatt talán jobb, hogyha csak így mutatom be. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Vállalkoztál arra, hogy nem annyira egyszerű és nem annyira rózsás életedről egy kicsit beszélj a hallgatóknak. Hát ez most olyan rébuszoknak tűn, de mit jelent az, hogy nem annyira egyszerű valakinek az élete, és nem annyira rózsás? Hogy indult az életed, Kati?
3: Először is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Hát ez azt jelenti, hogy amikor én megszülettem itt a fővárosba, akkor 8 naposan haza kerültem vidékre, és gyakorlatilag 8 naposan a nagymamámikhoz kerültem, akik felneveltek. Tehát gyakorlatilag a szüleimet úgymond, azt nem mondom, hogy nem ismertem, de nem volt meg köztünk az a gyerek-szülő kapcsolat, mint ami úgy egy normális családban megvan. Tudtam, hogy ki az édesanyám, tudtam fényképről, hogy ki az édesapám, mert hogy 1 éves voltam, amikor az édesapám meghalt, és hát az édesanyám, ő itt lakott és dolgozott fent Pesten, viszont nem igazán láttam, tehát nem igazán volt kapcsolat köztünk, tehát voltak hónapok és évek úgy teltek el, hogy abszolút nem is láttam. De egy szerető családban nőttem fel, nagymamám még nagy szeretettel vettek körül, nagy család voltunk, mert az édesanyám még 7-en voltak testvérek, 2 részről, mert a nagymamám ő elvált, a nagypapám ő özvegyen maradt 4 gyerekkel, és ők így kerültek össze, és ebből alakult ez a, most úgy neveznénk, hogy patchwork család. Én voltam a közös gyerek, akit felneveltek, és hát így telt a gyerekkorom.
2: Bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítalak. Nem tudom, lehet arról valamit tudni, hogy édesanyád miért döntött úgy, hogy hát nem férsz bele az életébe, hogy finoman fogalmazzak?
3: Elmondása szerint nem tudott volna felvállalni albérletben egy gyereknevelését, nem tudta volna megoldani azt, hogy engem óvodába, iskolába hordjon. Őszintén megmondva, a számomra ez elfogadhatatlan. Attól független, hogy szerintem nagyon sok ma is albérletben élő család neveli a gyermekét, és eszükbe se jut az, hogy lepasszolják a gyermeket, vagy állami gondozásba adják. Nagymamám elmondása szerint édesanyám agyvérzéssel született, és elméletileg nem is szabad lett volna gyermeket szülnie. Tehát az akkori orvostudomány szerint nem szabad lett volna gyermeket szülnie, de hát a szerelem ugye az nem biztos, hogy az észérveket követi, és hát engem Isten világra hozott.
2: Édesapád, gondolom, nagyon fiatalon ment el akkor.
3: Hát 21 éves volt akkor, amikor meghalt. Ő öngyilkos lett.
2: Hát ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek, és nem tudom, hogy te gyerekként mit tudtál erről, és hogy tudtad földolgozni, vagy egyáltalán milyen kérdések, érzések voltak benned?
3: Hát persze minden gyerekben vannak érzések és kérdések. Én óvodás koromban tudtam meg az édesapám testvérétől, hogy halt meg, és a nagyszüleimet kérdésekkel bombáztam, miután hazamentem az óvodából. Nagymamám Hát kicsit dühös lett, mert hogy ezt nem így kellett volna, és nem az utcán kellett volna ezt közölni. És persze hát mindenre választ adtak, illetve próbálták ugye gyereknyelven ezt elmagyarázni. Soha nem bántották se az édesapámat, se az édesanyámat a döntésük miatt, de hát nyilván hát én is vágytam arra, hogy legyen édesapám, legyen édesanyám, hogy anyák napján át tudjak adni egy szál virágot. Hogy meg tudjam ölelni. Hogy büszke lehessek az apukámra. Hogy várjon az iskola előtt. És ezek nem adattak meg. Kicsit olyan önsajnálatba estem akkor is, meg hát végül is most is hiányzik, mert hát azért szerintem egy gyereknek mindig hiányoznak a szülei, és mindig szeretne úgy emlékezni rájuk, hogy szeretettel, és ez gyakorlatilag nekem egy percre nem adatott meg.
2: A közösség, a többi gyerekek, hogy reagálták ezt le, mert sajnos, vagy nem sajnos, a gyerekek őszinték, és időként nem gondolkodnak, hanem ami a szívükön, az a szájukon.
3: Hát volt, aki sajnált, az úgy jól esett, mert úgy éreztem, hogy empatikusak. Volt, aki csúfolt, volt, aki hát elég kemény szavakkal illetett. Annak idején az nem igazán volt jó fény egy nőre, hogy házasságon kívül szül gyereket. És én hiába születtem úgymond házasságban, mégsem úgy viselkedtek velem a szüleim, mint ahogy azt egy bármelyik átlag családban, akik szeretetben vagy, akik várják a gyereket. Én minden voltam. Elhagyott gyerek, eldobott gyerek, lelenc gyerek, zabi gyerek, amit rám lehetett aggatni, az minden voltam. Voltak olyan felnőttek is, hogy lesajnálóan gondoltak rám, vagy úgy beszéltek rólam, hogy hát ennek ez az anyjának sem kellett, meg hát ilyen kis szegény árva gyerekként gondoltak rám, viszont voltak, akik segítettek. Tehát vegyes volt.
2: Szerinted, ha ma van egy gyerek ilyen helyzetben, akkor mi felnőttek, hogy tudunk neki leginkább segíteni? Vagy mi az, ami segítség, és mi az, amit nagyon nem kéne mondani mondjuk egy ilyen gyereknek, hiszen a gyerek nem tehet az egészről. Ő valahol áldozat.
3: Ez így van, áldozat. Semmiképp nem sajnálni. Tehát semmiképp nem beletaszítani abba az apátiába, amiben egyébként is van. Buzdítani. Segíteni, ha más nem, azzal, hogy meghallgatja a problémáját, hogy támogatja, ha ötleteket ad neki, ha más nem, akkor útmutatást, hogy mit próbáljon meg, vagy milyen élethelyzetben, hogy tudja magát úgy idézőjelbe kivágni, hogy ő abból ne vesztesként jöjjön ki. Tehát mindenféleképp pozitívan segíteni, akármilyen hát úgymond rossz az a gyerek, nem rossz, figyelemigényes, szeretetéhes, mindenképp arra vágyik, hogy őt is elismerjék, hogy nem kevesebb, mint a többi gyerek, aki épp egészséges családban nő fel, hogy lehet belőle is bárki, hogy képes megcsinálni dolgokat, amit más gyerek is megtud. Tehát ez szerintem ez mindenképp előrébb visz, és mindenképp támogató, és egészségesebb önértékelést ad annak a gyereknek és a későbbi felnőttnek.
2: Vissza tudnál emlékezni valakire, vagy valami olyan szituációra, ami neked biztatást jelentett ezek között, a harcok között? Tehát, hogy egy kicsit konkretizáljuk, hogy jobban értse a hallgató, hogy mire gondolsz.
3: Ami biztatást adott nekem, a nagynéném volt. Tehát ő egy akkoriban is, hát azért az, hogy elvégezni a 70-es években a gimnáziumot, azért az akkor nem volt annyira szokványos. Tehát akkor az mindenféleképp egy jó eszű emberre, egy olyan emberre vallott, akinek van jövője. A nagynéném ő ilyen volt, és nekem ő volt a példaképem. Ő volt a példaképem, hogy még 30 évesen is tanult, hogy könyvelő lett, hogy szeretettel vett engem körül, és mindenképp a keresztanyámra, aki igazából átérezte az én nehéz helyzetemet, hisz ő is állami gondozottként nőtt fel, és tudta, hogy milyen nehéz egy olyan gyereknek, akinek nincsenek szülei. És tehát az ő biztatásuk, igazából minden nagynénémet és nagybátyámat mondhatnám, mert valamilyen szinten mindegyik hozzátett az életemhez. Mindegyik hozzájárult ahhoz, hogy pótolják azt a hiányt, amit a szüleim nem adtak meg. De hát ezek ilyen apró dolgok, a szeretetükkel, a biztatásukkal, azzal, hogy nekem is volt karácsonyom, hogyha jöttek, akkor nekem is hoztak ajándékot, hogy felköszöntöttek névnapomon, hogy a pályaválasztásba segítettek. Most teljesen mindegy, hogy utólag rájöttem, hogy nem jól döntöttem, de akkor is mondták, hogy képes vagyok rá, hogy csináljam meg, hogyha befejeztem, menjek tovább. Tehát mindenképp. De őket emelném ki.
2: Tehát, ha jól értem, annak ellenére, hogy úgymond a szüleidnél felesleges voltál már, bocsánat, hogy ilyen röviden fogalmazok, a nagyobb család mégiscsak szeretettel vett körül. Tehát ilyen szempontból egy kicsit jobb helyzetben voltál, mint mondjuk egy olyan gyerek, akit aztán tényleg végképp eldobnak, és senkinek nem kell a környezetében.
3: Igen, tehát végülis én tényleg egy nagyon, ha így nézem, egy csodálatos gyerekkorom volt. Szerettek a tágabb családom. Nem éreztem magam feleslegesnek, de ugye az anyai szeretet, az apa hiánya, az mindig ott volt. Tehát amikor láttam az unokatestvéreimet hazajönni, és láttam azt, hogy a nagynéném, nagybátyám milyen szeretettel veszi körül, hogy ott lóg az unokatestvérem az édesanyja nyakába, vagy az édesapja nyakába, vagy felveszik a nyakukba, vagy közös élmények vannak. Ezek úgy mindig visszahúztak, és fájdalmas volt, igen, mert az én idős nagyszüleimtől ezt, annak ellenére, hogy mindent próbáltak megadni, ezt nem várhattam el. És nem voltak meg azok a közös nyaralások, azok a közös huncutkodások, azok a közös csínytevések, ami egy fiatalabb szülőnél ugye azért adott.
2: Egy ilyen indulás után hogy alakult a kamaszkorod?
3: Hát, mint minden kamasz, én is lázadtam. Elég sok konfliktusom volt a nagymamámmal, nyilván nem az ő hibájából. Akkor még inkább felerősödtek ezek az érzések. A hiány, a szülőhiány, és mint minden ember, én is csak szeretve szerettem volna lenni, és szeretni szerettem volna, és igazából megvolt bennem az a dac, hogy megmutatom az édesanyámnak, hogy én különbül tudok élni, mint ahogy ő élt, és hogy én különbül fogom felnevelni a gyerekemet, mint ahogy azt ő tette. Hát tinédzserként, fiatalként nyilván az ember azt gondolja, hogy majd én megváltam a világot. Hát nekem se sikerült, mint sok mindenki másnak. És 16 évesen én olyannyira szerelmes lettem, és ugye mivel én nem hívő háttérből jövök, elmondták, hogy nem lenne jó dolog, főleg ugye a régi értékrendeket képviselő nagyszüleim, hogy nem lenne jó dolog házasságon kívül nemi kapcsolatban élni senkivel, mert hogy a tisztaságomat azt őrizzem meg a férjemnek, de hát ugye a 80-as évek közepére már azért ugye ez a szabadosság, ez úgy kezdett idézőjelben divattá válni. És hát én is odaadtam magam házasság előtt, később a férjem lett, ugyan a fiatalember, és világiak úgy szokták mondani, hogy sikerült az első randi, és én terhes lettem. És
2: ekkor 16 éves voltam.
3: Ekkor 16 éves voltam, igen, 16 éves voltam, és bármennyire nem szerette volna a nagymamám, hogy házasságon kívül nemi kapcsolatom legyen, és abból ugye nyilván egy gyermek származzon, mégsem engedte azt, hogy ez a baba, ez ne szülessen meg, mert hogyha később szeretnék, akkor esetleg nem lehet. Viszont én úgy éreztem akkor, hogy kész vagyok az anyaságra 16 évesen. Hisz még én magam is gyerek voltam, nem tudom, hogy mit gondoltam. Szerintem inkább adac volt az, hogy majd én megmutatom a világnak.
2: Nem akarok ilyen oktatásba menni, de most már foglalkozik ezzel a kérdéssel a pszichológia és az orvosok is, és azzal magyarázzák, hogy pont az ilyen szeretett éhes gyerekek azt várják, hogy majd a babájukat szeretetet. Nem tudom, hogy benned ilyenek megfogalmazódtak-e, vagy már most felnőtt fejjel vissza tudsz-e gondolni, de sokszor azt mondják, hogy pont ezért, igazából véve majd, hogy nem vágynak a babára.
3: Ez így van. Ez így van. Azt érzi az ember olyankor, hogy az az enyém. Ezt nem veti el tőlem senki. Ez a szeretet, ez egy ilyen földön túlinak tűnik, hogy teljesen mindegy, hogy hány éves az ember, de amikor megszületik az a gyermek, és azt tudom, hogy ez belőlem is van, hogy ez ennek a gyereknek én adtam életet, hogy meglátja igazából az ember az első értelmes dolgot az életbe. Tehát az megfogalmazhatatlan, hogy nem viszik el tőlem, hogy nem adom az életem árán, sem adom. Fantasztikus érzés, de 16 évesen egy kicsit felelőtlenség is, én úgy gondolom. De igen, mindenképp az, hogy ez a gyermek, ez az enyém, ezt a szeretetet soha senki nem veheti el tőlem.
2: Viszont általában gondként szokott jelentkezni, legalábbis ezt mondják az okosok, hogy hát azért a gyerek úgymond gonddal is jár.
3: Így van.
2: Ezt nálatok hogy volt, vagy nálad hogy volt?
3: Hát addig nem igazán volt gond, amíg én otthon voltam gyesen, mert én ugye elláttam a gyermeket. Aztán, amikor visszamentem hamarabb dolgozni, akkor már gond lett, mert hogy viszem el a bölcsödébe. Ha túlóráznom kellett, hogy hozom el a bölcsödéből, és ismét csak a nagyszüleim álltak oda, és ők segítettek teljes mértékben, ha kellett vitték, ha kellett hozták, ha beteg volt, akkor maradtak otthon vele, nem kellett eljönnöm táppénzre, tehát ez óriási segítség volt. De hát az apuka ott megint nem úgy viselkedett, amit én úgy kis rózsaszín álmaimban elgondoltam, hogy majd szép, nagy, boldog család, és élünk békességben, szeretetben. Hát ez álomvilág, és akkor úgy szépen látszott összedőlni az én kis világom megint.
2: Lehet róla tudni valamit, hogy mit jelent ez, hogy a szépen felépített álomvilág kezdett összetörni?
3: Igen, az alkoholizmus. Az alkoholizmus meghozta hatását, amíg voltak figyelmeztető jelek, csak, és ezt a nagyszüleim erre felhívták a figyelmem. Csak én nem akartam tudomásul venni azt sem, mert majd én megváltam a világot, majd én megmutatom, hogy ez nem úgy van, hogy ők tévednek, hogy miért akarnak mindent jobban tudni, mint én. Én tudom, hogy az én életemben mi jó, hogy számomra mi jó. És voltak figyelmeztető jelek, amit én nem vettem figyelembe. Nagymamám mindig úgy fogalmazott, hogy hátravágod a szavamat, és meg sem hallgatsz. El sem gondolkozol azon, hogy mit mondok. És amikor az alkoholizmus hát eléggé befolyásolta már a családi életet, tehát amikor már fizetés után egy héttel nem volt pénz, mert minden elment az italra, akkor úgy elgondolkoztam, hogy biztos, hogy így akarom én felnevelni a gyerekem. Biztos, hogy ezt az életet akarom adni neki, amikor az enyém sem volt egy rózsás, és én azt szeretném a gyerekemnek, vagy a gyerekeimnek, hogy szeretetben nőjenek fel, hogy soha ne érezzék azt a kint, hogy semmi nem biztos körülöttük. És
2: agresszió?
3: Volt. Tehát 4 év alatt 4 fogamat sikerült kiverni. És én ezt nem láttam a nagyszüleimtől. Én azt a szeretetet, azt a biztonságot szerettem volna a gyerekeimnek megadni, amit én kaptam. csak ugye nem a nagyszüleitől szerettem volna, ha megkapják, hanem tőlem. Hát ez nem sikerült, úgyhogy 4 évi házasság után el is váltunk.
2: Hát még ekkor is elég fiatal voltál, ha jól számolom.
3: 21 éves.
2: 21 éves. A gyermeked mit érzékelt ebből szerinted? Hát a válást biztos érzékelte, de az előtte levő veszekedéssel tarkított kapcsolatból, mert úgy gondolom, hogy ha a fogak bánták, akkor némi veszekedés lehetett.
3: Igen, volt is. Hát először is egy kisgyerek, ugye az nagyon érzékeny mindenre. Akkor én úgy gondoltam, hogy én próbálok neki mindent megadni, és a gyerek semmit nem vesz észre. Akkor még éltek a nagyszüleim, és nagyon sokat volt náluk, és ugye ugyanazt a szeretetet adták akkor már a dédunokának, mint amit nekem. De azért ugye a gyerek az érzi. Az érzi, hogy anya feszült, azt érzi, hogy megérzékeli, hogy apa nincs ott, érzi azt, hogy feszültség van a szülők között, és bizony az én gyerekemnél is az éjszakai vizelettartási problémák, az éjszakai bepisülések azért azok úgy megvoltak. Tehát nem múlt el azért ez nyomtalanul. A ragaszkodás az mindenképp megvolt, fokozódott. Ugye egy gyerek az anyjával tölt el legtöbb időt, nyilván az anyjához is ragaszkodik akkor a leginkább, főleg ha bántalmazzák. Hát ez az én kisfiamnál is így volt.
2: A gyermeket is bántalmazott volt?
3: Nem. Nem. Tehát őt nem bántotta. De volt olyan, amikor engem úgy bántott, hogy a gyermekem a kezembe volt. Tehát az nem egyszer volt. Hát ő olyan közegből jött, ő ezt látta természetesnek, én viszont nem. Nekem a gyerekem az mindent felülírt.
2: Egy ilyen széljegyzet elhangzott egy pár perccel korábban, hogy a keresztanyám, tehát meg voltál keresztelve. Ezentúl volt-e valami, bármilyen vallásos kapcsolatod?
3: Keresztelve nem voltam, névadózva voltam, de mindig is, tehát addig, amíg nem is voltam névadózva, addig is, tehát ő volt a keresztanyám. Nem volt semmiféle vallásos kapcsolata sem neki, sem a családomnak. Tehát semmiféle ilyen háttérrel nem rendelkezünk.
2: Akkor bocsánat, hogy ilyen nyíltan kérdezem, de ennyire, nem is tudom, zűrös, kilátástalan körülmények között mi ad reményt, vagy hova lehet menekülni? Vagy mi éltetett? Tehát hogy lehet ezeket az agressziókat, anyagi kilátástalanságot, eltaszítottságot és csalódást, mert hát még a társban is csalódtál, hogy lehet ezt földolgozni Isten nélkül és hit nélkül? Föl lehet dolgozni?
3: Ma már tudom, hogy nem. Akkor a gyermekem volt az, aki, hogy ne kerüljön állami gondozásba, hogy amit tőlem telik, amit én az anyámtól nem kaptam meg, azt én maximálisan. Igazából minden szeretetemet a gyermekemre toltam, és tőle vártam, mert tudtam, hogy ő az az egyetlen ember, aki biztos az életembe. Ma már tudom, hogy ez sem jó így, de akkor ő volt minden. Tehát amikor a nagyszüleim megvoltak, amikor éltek, akkor nyilván akkor éreztem azt, hogy van egy családom, vannak a hátam mögött, de aztán amikor meghaltak, akkor bizony-bizony ez beszűkült ez a kör, és csak a gyerek. Csak a gyerek. Főleg, hogy a gyermekemnek volt egy műtétje, és utána illetve akkor a műtétkor találkoztam Istennel. Ez Debrecenben volt.
2: Erre nagyon kíváncsiak vagyunk, de ezt majd a zene után szeretném, ha erről beszélnénk. Még egy kérdést engedjél meg. A nagyszüleid elvesztését hogy dolgoztad föl, ha ennyire ők voltak a biztos pont, és csak ők voltak a biztos pont az életedben?
3: Nagyon nehezen. Tehát akkor, amikor azt érzi az ember, hogy kihúzzák alól a talaj,

0: nehéz és kilátástalan és olyan végleges. Hát Isten nélkül nagyon nehéz.
1: Igen, azt gondolom, hogy ezzel a mondatoddal nagyon-nagyon sok hallgató egyetért, mert olyan világot élünk, amikor nagyon nehéz, különösen Isten nélkül, nagyon sok nagyon nehéz élethelyzet van, bántalmazás, eltaszítottság, hát ilyenekről hallottunk sajnos az elmúlt jó 20-25 percben. Katival beszélgetek, maradjanak velünk, kedves hallgatóink, most egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, zene következik, de utána visszavárok mindenkit, hiszen folytatjuk a beszélgetést. Azért annyit elárulok, hogy lesz fénysugár is, mert bármennyire sötét az éjszaka, jöhet a hajnal. És ez a reménységünk, maradjanak velünk.

0: Egy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel, a természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogató központja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségtúrával is kiegészítik. A középkori templomok útja egyesülettel közösen szervezett kiránduláson a résztvevők nem csak református templomokat járhatnak be, de bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Beregfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mindegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Katival beszélgetek, és akik az előző fél órát is velünk töltötték, azok pontosan tudják, hogy miért maradtunk ebben a rövid formulában, hogy Kati, hiszen vannak az életnek olyan mélységei, amit még ha föl is dolgozott az ember, és még hogyha Isten kezébe tudta tenni is a múltját, azért fájdalommal tölti el. Az előző fél órának a vége felé elhangzott egy olyan fél mondat, hogy Debrecenben találkoztam Istennel a gyermekem műtéte kapcsán. Hát mit jelent ez?
3: Ez azt jelenti, hogy a gyermekemnek volt egy, hát akkor még nem tudtuk, hogy milyen fül problémája. Utóbb kiderült, hogy a hallóláncolatok gyengék voltak, a hallócsont le volt törve, és ki volt szakadva a dobhártyája.
2: Hát ez egy eléggé súlyos valami.
3: Igen. Akkor nem tudtuk, hogy az első műtét az sikerül-e, mert akkor azt mondták, hogy még egyszer, ha nem sikerül is egyszer, még lehet műteni, ha nem sikerül az sem, akkor hallókészülékes lesz a gyermekem. És igencsak el voltam keseredve, és mint minden anya, én sem szerettem volna egyedül hagyni a klinikán a gyermekem.
2: Bocsánat egy pillanatra, hogy megszakítalak. Ez örökletes, vagy valami baleset volt, vagy genetika, vagy ezt mondtak valamit az orvosok, hogy egyáltalán hogy alakulhat ilyesmi ki?
3: Ezt akkor még ők sem tudták. Tehát nem tudtuk, hogy örökletes, nem tudtuk, hogy egy betegségből maradt vissza egy náthából, egy fülgyulladásból, tehát semmit nem tudtunk. Sőt, azt sem tudtam igazából, hogy a családban van fül problémás, és hát utóbb kiderült, hogy igen, tehát örökletes. Örökletes. És hát én sem szerettem volna egyedül hagyni a gyermekem a klinikán, és kértem, hogy valami megoldást, vagy fölvegyenek az osztályra a gyerekkel, és akkor annyi szülő kérte magát fölvételre a gyerekkel, hogy már számomra nem volt hely. És a szobában volt egy anyuka, hát egy idősebb anyuka, hát tőlem idősebb anyuka.
2: Bocsánat, ez nem volt annyira különleges.
3: Igen, hát az én koromban ez nem. De ami nagyon megfogott az volt, hogy senkihez nem beszélt, csak a gyermekével volt elfoglalva, neki mondott mesét vele, foglalkozott vele, beszélgetett, és amikor szükségem volt rá, hogy én már nem tudtam hazamenni vidékre, viszont helyem se volt a klinikán, hogy akkor most mi lesz. És akkor úgy döntöttem, hogy ha kell, akkor a kórtelem ablakával szembe lévő padon fogom tölteni az éjszakát, de a gyerekemet akkor sem szeretném itt hagyni egyedül. És akkor ez a hölgy odajött, és megadta a telefonszámát, és csak annyit mondott, hogy ha nem találsz semmit, akkor hívjál föl, és megyek érted. Ez egy baptista testvérnő volt, aki ezt a gesztust megtette, és hát akkor még ugye világiként ott álltam értetlenül, hogy hát ilyen van, hogy nem is ismer, azt se tudja, ki vagyok, nem is láttuk egymást, és felkínálja a telefonszámát, az otthonát úgy, hogy egy vadidegenek vagyunk egymásnak. Tehát ez nagyon megdöbbentett, és nagy tisztelettel töltött el, hogy ennyire önzetlen volt, hogy ennyire, amikor bajban vagyok, odáll is, és azt mondja, hogy itt vagyok, ha kellek, akkor segítek, szólj, ha kellek. És ott voltam náluk végül is, gyakorlatilag egy hétig, úgyhogy az én gyerekemnek is ugyanúgy tette a kis uzsit, vagy a kis valamit, rágcsálnivalót, mint ahogy a sajátjának. És szeretettel vett ő is, és a családja is körül, és akkor mondták el, hogy ők Istent szolgálják, és akkor hívtak meg egy Isten tiszteletre.
2: Hát Isten nem ejt hibát, van egy ilyen vers is. Hogy élted ezt meg? Azt mondtad, hogy csodálkozva, de egyáltalán a kereszténységgel való találkozást, mert tulajdonképpen itt találkoztál akkor igazán a kereszténységgel és Istennel és az ő gyermekeivel.
3: Mivel ugye nem volt semmiféle kapcsolatom a kereszténységgel, semmilyen felekezettel, nem is igazán tudtam, hogy ez miről szól. Hát egy kicsit olyan volt, mintha úgy falba ütköztem volna, hogy az élet az nem csak arról szól, hogy bulizunk, hogy a fiatalok isznak, hogy tiszteletlenek, hanem egyszerűen magával ezzel a gesztussal olyan tiszteletet ébresztett bennem, amit azelőtt csak mondhatom azt, hogy csak a családom iránt éreztem. Annak ellenére, hogy arra voltam nevelve, hogy tisztelni kell mindenkit, hogy tisztelettel kell beszélni mindenkivel, de maga az az érzés, ez ekkor ébredt fel, hogy mi az, hogy tisztelet. Érdeklődtem, nyilván bennem is volt egy olyan kérdés, hogy hallottam, hogy valaki Isten hívő, de az mit jelent? Tehát bennem volt ez a kérdés, akkor már éreztem ezt a kérdést, nem tudom jobban megfogalmazni, éreztem azt a kérdést, hogy ki ez az Isten? Mi az, hogy valaki hívő? Mit csinálnak egy Isten tiszteleten? Miért imádják? Tehát számos olyan kérdés merült fel bennem, ami addig úgy nem. Nem.
2: És elmentél végül is velük?
3: Igen. Igen. A Szappanos úti imaházba mentünk el, és akkor pont egy olyan alkalom volt, ami bemerítés volt. Több bemerítkező volt, és a Megmozdul a parton a víz kezdetű éneket énekelték minden bemerítkező után, és én végig sírtam. Tehát azt elmondani nem lehet, hogy amikor azt érzi valaki, hogy hozzászólnak, hogy neki szól minden egyes mondat, szó, betű, hogy úgy énekeltem az énekeket, mintha gyerekkorom óta ismerném őket, hogy ez az az Isten, aki engem szeret. Hogy a szüleimnek nem kellettem, hogy emberek próbálták megadni azt a szeretetet, amit a szüleimnek kellett volna, és mégis itt érzem azt, hogy teljes a szívem, hogy ez az űr, az betöltetett, hogy fantasztikus érzés volt. Olyan, mintha hazataláltam volna.
2: Igen, és hát a mesékben most úgy folytatódna a történet, hogy innentől kezdve az ember boldogan él, amíg meg nem hal, hiszen találkozott a nagy ővel, még ha az Isten személyében is érkezik hozzá. Így alakult az életed?
3: Hát nem. Hát sajnos nem. Én ebben az időben már a második férjemmel éltem, és akkor már megvolt a második gyermekem is. És amikor én hazamentem, és elmondtam, hogy én Istennel akarok járni, kinevettek. Aztán vidékről felköltöztünk egy megyeszékhelyre, és mindig azt mondta ez a testvérnő, akit Debrecenben megismertem, hogy ne arra legyek büszke, hogy általa találtam meg Istent, hanem arra legyek büszke, hogy megtaláltam Istent.
2: Ezek szerint tartottátok a kapcsolatot, ha jól értem.
3: Máj napig. Sajnos már a testvérnő nem él köztünk, de a családjával máj napig. És amikor felköltöztünk ugye egy megyeszékhelyre, akkor az én férjem azokat az igéket, amiket én a mosogatóhoz, vagy a konyhába, vagy az ebédlőbe kiraktam, azt ő szépen leszedegette, és gúnyosan kinevetett. Tehát igazából semmibe vette azt, hogy én mit szeretnék, vagy nekem ez mennyire fáj, vagy hogy elindultam egy úton, és ha ő nem is akar velem együtt jönni, de akkor vagy támogatott volna, vagy hagyott volna egyedül azon az úton menni.
2: Így visszagondolva, milyen kapcsolatod volt Istennel? Közösséged volt, ahova tudtál járni, Bibliát olvastál, imádkoztál, tehát ilyesmire gondolok, hogy tudtad megélni ezt a kis bontakozó hitedet?
3: Nehezen. Tehát közösségbe jártam ott a megyeszékhelyen, de nyilván az a heti egy óra az arra kevés volt, a sok kérdésre választ kapjak. Az a közeg az nem volt meg otthon, nem volt meg az a támogatás, az építkezés, ami egy ideális helyzetben, azt úgy gondoljuk, hogy az megvan. Hát nekem is meg kellett ezt harcolnom. Tehát elejében nyilván én is féltem felvállalni a hitemet. Tehát ezeken én is keresztül mentem, hogy nem beszéltem Istenről, hogy nem mertem elmondani, hogy azért bennem ott vannak a kérdések, hogy én inkább Isten felé hajlok, mint a darwinizmus felé. Tehát ezek megvoltak. Nehéz volt. Volt olyan, amikor utaztunk haza vidékre, és a buszon próbáltam olvasni a Bibliát, és a férjem eltetette, hogy ne égessem már le a buszon. Tehát oké, hogy otthon olvasom, ez az én dolgom, de a buszon azt ne tegyem, mert ő szégyenkezik.
2: Gyermekeidet tudtad magaddal vinni, vagy tiltotta a férjed?
3: Nem, tudtam magammal vinni. Nyilván, amikor kicsik, akkor könnyebb. Volt olyan, amikor ő is eljött, de látható volt, hogy szenvedett, tehát őt nem érdekelte ez a dolog. Engem ez hát fájdalommal töltött el, hogy mit nem ért ezen. Tehát én nem értettem, hogy ő mit nem ért. Nem értettem azt, hogy ő benne nincsenek meg ezek a vágyak, hogy nincsenek benne ezek a kérdések, hogy mi hiányzik belőle, ami bennem van, vagy... Tehát sok kérdés, még több kérdés merült fel.
2: Megoldás látszott, vagy bontakozott ki valami ebben a... Hát ez egy kicsit ilyen mat helyzet.
3: Hát nem. Nem, tehát egyre több volt ott is a veszekedés, minden miatt, az anyagiak miatt, a munka miatt, hogy hol neki nem volt munkája, hol nekem nem volt munkám, és továbbiakban is ugye az volt, hogy... A testvérnő tartotta a lelket bennem, hogy de imádkozzál, fiam, imádkozunk érted, és ne add fel, és higgy Istenbe, és bízz Istenbe, és kérd őt, és beszélj vele, és imádkozzál, és ha kell, akkor vegyél térdvédőt, de tessék letérdepelni. Tehát ezek a biztatások, ezek megvoltak.
2: Ez telefonon, levélbe, tehát hogy tudtátok? Azért ez egy távolság, tehát nem az van, hogy átmentél a szomszédba. Hogy tudtátok tartani a kapcsolatot?
3: Telefonon.
2: Telefonon.
3: Telefonon, és akkor még elég drága volt a percdíj, úgyhogy ilyen órás telefonok nem voltak, meg nekem akkor még nem volt baptifonom. Úgyhogy igazából ilyen tőmondatokba volt az, amikor ő biztatott, meg igéket küldött telefonon, üzenetbe, akkor még ugye nem volt úgy internet sem. Volt úgy, hogy leveleztünk is, ez nem olyan túl sok volt, vagy konferencián találkoztunk, például a Linda Diló konferenciát, amit ő segített szervezni, és akkor úgy feltöltekeztem, és hát ugye a gyülekezetben is voltak olyan idősebb testvérnők is, akik szeretettel fogadtak, és hát így, amikor tudtam, úgymond, táplálkoztam, és mint a teve raktároztam a púpomba.
2: Ekkor te már a gyülekezet tagja voltál, vagy úgymond még csak barátkoztál?
3: Barátkoztam.
2: Mi billentett ki ebből a, hát egy picit megrekedt helyzetből, mert azt hiszem azért itt egy kicsit ez egy ilyen őrlődő helyzet volt, ahogy így értem a szituációt.
3: Igen, hát a második férjemtől is elváltam, és harmadik házasságomban éltem már akkor, amikor megismerkedtem egy Gyuláról a közelünkbe költöző testvérekkel, és már akkor házasságban voltam a férjemmel, amikor a testvér azt mondta, hogy is mire várok, mert hogy az első alkalom és a bemerítésem között 10 év telt el. És akkor mindig azt mondtam, hogy azért, mert még nem vagyok készen rá, mert hogy még én nem vagyok ilyen, mert hogy nekem még ezek a problémáim, vagy azok a problémáim, én még nem úgy viselkedek, mint ahogy ezt elvárható lenne, nem tudom még megtenni ezt, vagy azt, és akkor azt mondta a testvér, hogy a betegeknek kell az orvosság, nem a gyógyultaknak, nem az egészségeseknek. Te egészséges vagy? Mondtam, hogy nem. Akkor nem kellene orvoshoz menned? És mondtam, hogy de. Ki annál a legjobb orvos, mint sem, hogy Jézus Krisztushoz menjünk. És ez motiválta arra, hogy valóban nem tökéletes embert vár magához Isten, nem azt akarja, hogy celeb legyek, hanem engem akar. És ekkor döntöttem úgy, hogy akkor én bemerítkezek. Életem legszebb napja volt.
2: Miért fontos a bemerítés? Miért fontos az, hogy végül is nyilvánosan megvallottad a hitedet?
3: Hát ez az, hogy nyilvánosan megvallottam a hitemet, hogy fel tudtam vállalni őt, mert ő engem felvállalt, de én nem mertem sokáig. Hogy megpecsételtem azt, hogy én az övé vagyok, hogy nekem ő az atyám, hogy olyat tett értem, amit az anyám sem. Ez nagy dolog.
2: A család hogy fogadta?
3: Hát én voltam a világ bolondja. Volt, aki nem foglalkozott vele, mondván, hogy az én dolgom, és volt, aki nyilván úgy állt hozzám, hogy hát ez egy hóbort, és volt, aki, hát én ezt inkább ilyen gúnyolódásnak éltem meg, és fájt, fizikailag fájt, hogy Isten bántották. Vegyes volt ez is.
2: Az elmúlt percekben szóba került ugye az első válás, ami nagyon fiatalon történt, aztán második férjem, harmadik férjem. Ugye tudjuk, hogy Isten nem így tervezte, ezt gondolom, te is így gondolod, hiszen Isten eredeti tervében egy férfi és egy nő képez egy házas párt, és életre szóló holtomiglan, holtodiglan. Hogy alakult úgy az életed, hogy egyik válás a másikat követte? Mit gondolsz erről? És jó ez így igazából véve? Neked meg egyáltalán a gyerekeidnek, meg úgy mindenkinek?
3: Hát semmiképp nem jó. Tehát semmiképp nem jó. Tehát az, amikor nincs vezetés. És itt most éltem a családi vezetést is. Amikor nincs egy biztos háttér, az ember akaratlanul csapódik ide-oda. Csinálja azt, amit úgy gondol, hogy jó, aztán később kiderül, hogy az nem jó. Megkérdezek embereket, hogy nekik erről mi a véleményük, de hát ugye az nem Isten akarata. És aztán összevetettem az én akaratommal az emberek véleményét, és így döntöttem. Többnyire rosszul. A gyerekeimnek semmiképp nem volt jó, mert azt, amiért én először elkezdtem idézőjelben harcolni, hogy én egy biztos családi hátteret szeretnék adni. Hát ez nem valósult meg ezekkel a válásokkal. Sőt, szerintem legalább ugyanazt élhették meg a gyerekeim, mint amit én. Ezért fontos az, hogy tényleg Isten vezetésére bízzuk magunkat, és tényleg azt tegyük, amitől óv Isten, és az igére figyeljünk, mert annyi mindentől megmenekülhetünk, és nem kell végigjárnunk azt az utat, amit én is végigjártam. Tehát ezt ugye én is utólag tudom már.
2: Istennel hogy rendezted ezt el? Gondolom, fölmerült benned az, hogy akkor ezzel most mit kell kezdenem, mint hívő embernek.
3: Hát igen, bennem is megfordultak azok a kérdések, hogy szeretem még Isten. Hogy kellek-e még neki. Mert ha az embereknek nem voltam fontos, akkor egy ilyen hatalmasságnak biztos, hogy fontos vagyok. És igen, fontos vagyok, mert voltak dolgok az életemben, amiket én szerettem volna megcsinálni. Amikor én akartam, akkor az nem sikerült, és Isten szépen elrendezte, hogy végül is meglett. Úgyhogy mindenféleképp azt érzem, hogy igen, szeret Isten, hogy megbocsájt, ha kell százszor, ha kell ezerszer, de ez nem azt jelenti, hogy sportot űzünk abból, hogy ó, hát megteszek bármit, majd bocsánatot kérek Istent, hogy ó, bocsi, nem. Tehát a lehetőséggel élni kell, és nem visszaélni.
2: Ha egy fiatal lány hallgatja most ezt a beszélgetést, és hát olyan kis bizonytalan, mit tanácsolnál neki? Hogy lehet ezeket a csapdákat elkerülni? El lehet egyáltalán kerülni? Hogy ne ismételje az ember ugyanazokat a butaságokat, már bocsánat, hogy így fogalmazok.
3: Szerintem el lehet kerülni. De mindenképp az, hogy közösségbe legyen, akár a gyülekezetben, akár Istennel feltétlen közösségbe legyen, olvassa a Bibliát, kerülje az olyan csoportokat, olyan szituációkat, olyan embereket, amennyire lehet, akik nem Isten szerint élnek, mert ha csak egy kicsit elkukucskál attól az úttól, amit Isten kijelölt, beláthatatlan következményei lesznek. Akár az ő életére, akár majd a későbbi családi életére.
2: Ha már ezt a beláthatatlan következményt említed, ugye a házassági hűtlenségek, vagy problémák, vagy inkább a bizonytalan kapcsolat, talán fogalmazdunk így, sok olyan kérdést is fölvet egy-egy nő életében, ami kár, hogy egyáltalán fölvetődik. Isten férfi és nő között egy védett, intim kapcsolatot képzelt el, és ebbe a védett, intim kapcsolatba képzelt el a gyerekeket is. Föntelt nálatok ez a védett, intim kapcsolat? Hogy érzékelted?
3: Ez nehéz kérdés, mert én az első házasságomban sem mertem egy második babát bevállalni, illetve a második házasságomban sem mertem egy harmadikat. Úgyhogy a bizonytalanság az nyilván, hogy az én életemre is, és hát nyilván a gyerekeim életére is rányomta a bélyegét. Tehát nem éreztem azt a törődést, azt a gondoskodást, ami egy férfitől, egy férjtől, egy apától úgy érzem, hogy elvárható lett volna. Tehát volt egy mércém. Az én nagyapám volt az etalon. Tehát ő volt az, aki a szemembe a legjobb apa volt, a legjobb nagyapa volt, én azt láttam, hogy a legjobb férj volt. Lehet, hogy ez nem így volt, de nekem akkor is ezt a közeget, ezt a képet mutatták. Én nagyon szerettem őt, én úgy éreztem, hogy ő is engem, és én azt a szeretetet, azt a biztonságot szerettem volna látni a gyerekeim és az apjuk között, mint amit én éltem meg.
2: Hogy gondolod, a te elvárásaid voltak túl magasak, és ezzel a magas elvárásokkal akár még gúzsba is köthetted a párodat, vagy pedig a párod gondolta nagyon lazán az apai felelősséget? Vagy úgy is-is?
3: Hát szerintem is-is. Is-is. Összességében, ha most így visszatekintek már, nem mondanám rossz apának, mert látok ettől sokkal rosszabb apákat is. Viszont az én elvárásaim is magasak voltak, amit én úgy gondoltam, hogy ez az alap. Nagyon sok vitát eredményezett egyébként, ő nem értette azt, hogy én mit szeretnék, nem tudtam, hogy elmondani, hogy mit szeretnék. Nyilván ugye a hitetlensége az még egy éket vert közénk. Felelőtlen volt számomra az, hogy nem is igazán akart dolgozni, és én ezt nem bírtam felvállalni, hogy én három embert tartsak el egy albérletbe. És ez a sok teher, a gyerekekről való gondoskodás, a lakásbiztosítás, a munka, tehát ez engem úgy érzem, hogy teljesen felőrölt, mert minden az én vállamra szakadt. És ezt képtelen voltam elviselni. A kapcsolatom sem olyan volt Istennel, mint amilyennek lenni kellene, vagy lenni kellett volna. Lehet, hogy megmenthető lett volna a házasság. Lehet, hogy nem. Ezt így utólag már nem tudom.
2: Hát ezt valószínűleg utólag már senki nem tudja. Annyit azért szeretnék hangsúlyozni neked is, meg úgy mindenkinek, hogy Isten úgy gondolta, hogy a férfinek is van jócskán felelőssége, tehát hogyha valaki nem akar dolgozni, olvassuk a tesszalonikai levélben, az ne is egyék. Ez egy elég durva szint, de hát ez Isten igéjében van, és itt azt azért kiemelem, hogy nem aki nem tud, mert mondjuk beteg, hanem aki nem akar. Tehát Isten a lustaságot nem támogatja. Hogy oldottad föl azt a konfliktust magadban, hogy tulajdonképpen egyik kapcsolatból a másikba ugrasz, egy picit ezzel a gyerekeidet is veszélyezteted, meg hát a meg nem született gyermekeidet is veszélyezteted, mert mondjuk ki, hogy sajnos ez magával hozta az abortusz kérdést is.
3: Igen. Hát mivel nem nem volt ugye egy biztos kapcsolatom, nem éreztem azt, hogy biztos családban vagyok. Ezért, amint említettem is, az első házasságomból is született volna egy baba. 3 éves lett volna az idősebb gyermekem, amikor megszületik, és hát egy nagyon nehéz döntés volt, hogy most akkor egy gyermek, vagy 2 gyermeknek legyen elvált szülei. És akkor az kézenfekvő megoldásnak tűnt, számomra akkor ugye Isten nélkül, hogy hát akkor ennek a gyereknek jobb, ha meg se születik. Gondoltam ezt én akkor. Aztán, amikor másodjára is erre a döntésre jutottam, akkor már úgy valami rálátásom a hitre úgy volt, hallottam róla, de még mindig nem adtam át magam Istennek, és akkor megint ez volt a legkézenfekvőbb, hogy akkor ne legyen, ne szülessen meg az a gyermek, jobb neki, hogyha meg sem születik, mert mire születne. Tehát jöttek ezek a tipikus megnyugtatom magam érvek, mert ezek nem olyan érvek, ami elfogadhatóak, tehát ezt most már tudom, és nagyon nehéz volt akkor világiként is ezt a döntést meghozni, de nem jól döntöttem.
2: Környezetet segítette a döntésben? Pozitív Igen. vagy negatív irányba?
3: Inkább negatív. Inkább negatív, mert mindenki annyira feminista nőként és olyan emancipált nőként mondták, hogy mert könnyebb egy gyerekkel, vagy könnyebb 2-vel, mint nagy családos, meg minek a nagy család, meg nem is, nincs is szükség rá, meg... Tehát szóval jöttek ezek az érvek, amik inkább arra hajtottak, hogy igen, tényleg, hát akkor vetessem el, mert mit akarok én sok gyerekkel, meg hogy akarom én felnevelni, meg... Tehát nem azok a támogatások jöttek, hogy Isten segíteni fog, hogy meg fogja oldani a dolgokat, hogy meg fogja mutatni az utat, hogy merre. Tehát akkor pont ezekkel az emberekkel nem volt kapcsolatom, akik segítettek volna arra az útra, hogy ne tedd meg, ne gyilkolj.
2: Igen, és hát a probléma ott van, hogy arról keveset beszélünk, hogy ez nem egy egyszeri esemény, hanem ennek következményei vannak, de mivel időnk elszaladt, ezzel a következő blogban fogunk foglalkozni, maradjanak velünk. Kulcsár Anikó vagyok, és Katival beszélgetek. A zene után a posztabortusz szindrómával fogjuk folytatni a beszélgetést.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Katival beszélgetek, és egy nagyon-nagyon nehéz kérdésnél kellett megszakítanunk a beszélgetést, hiszen időnközben eltelt, az abortusz kérdéssel foglalkoztunk. Kati nagyon őszintén elmondta, hogy kétszer is rosszul döntött életében ezzel kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy a környezet erre bátorította. És nem szívesen mondjuk ezt, de igazából véve az abortusz mégiscsak egy élet elvétele. És habár azt sugallja a sátán, mondjuk ki, mert ő áll mögötte, ő az, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, azt sugallja az adott szituációban, hogy túl leszel rajta, és akkor minden megoldódott. Ezt sugallja nagyon sokszor a környezet, sokszor az egészségügy is. Nem akarok senki felett ítélkezni, távol legyen tőlem. Legkevésbé a nők felett szeretnék ítélkezni, hiszen ők nagyon sokszor egy kiélezett idegi és hormonális állapotban vannak. Úgy érzik, hogy megoldhatatlan problémák előtt állnak, mint ahogy Kati is mondta, hogy válás, gyerekek, egyedül eltartani a családot, mi lesz, hogy lesz, de nem oldódik meg. Mit jelent az, hogy nem oldódik meg a kérdés attól, hogy úgymond túl vagyok az abortuszon? A te életedben, Kati, ez mit jelentett?
1: Egy borzasztó lelki tehert. Tehát azt, hogy azon túl, hogy úgy bántak az emberrel, mint egy harmadrangú húscafattal, hogy megalázottnak éreztem magam ott, hogy nyugtattam magam azzal, hogy de jól döntöttem, hisz mások is erre bátorítottak. És közben éreztem a szívem mélyén, a lelkem mélyén, hogy nem. Hogy nem csak az a gyilkosság, amikor valaki elveszi a másiknak az életét felnőtt korba, vagy egy háborúba, hanem az is, amikor én a saját gyerekemnek a halálos ítéletét aláírom azzal, hogy abortuszra megyek. Hogy asszisztálok ahhoz, hogy megöljek egy olyan embert, aki ez biztos, hogy kötődnék, hisz így is kötődök x év eltelte után. És ezt egy életen át húzza az ember magával.
0: Mit jelent az, hogy kötődsz?
1: Szeretem. A meg nem született gyerekeimet is szeretem.
0: És mit jelent az, hogy egy életen át húzza az ember magával?
1: Hát igazából azt, hogy minden évben rá gondolok, hogy most hány éves lenne. Hogy hány gyerekem lenne, hogy haragszanak-e rám azért, amiért így döntöttem. Ez az, amit egy életen keresztül cipelni kell.
0: Ezek a terhek a mindennapjaidat mennyire uralták le, vagy befolyásolták, nem tudom, melyik szót használjam.
1: Elég sokat. Ha nem is a mindennapokat, de elég sokat eszembe vannak. Főleg már így felnőtt korban, mert hát nagyon sok 24-25 éves körüli lányt látok barátjával, és nem tudom, hogy lányom lett volna, vagy fiam. Melyik fél az, amelyik az enyém lett volna. Amikor összejönnek a nagy családok, és hallom az egyiktől, a másiktól, akár keresztény körökben, akár nem, hogy 3, 4, 5, 6 gyereke van, és nekem meg lehetne 4. És lefeleztem. Én. Mert úgy gondoltam, hogy nekem ehhez jogom van. Nincs jogom.
0: Isten igéjében azt olvassuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő, mármint Isten, hű és igaz, megbocsátja és megtisztít minket minden hamisságtól. Gondolom, Isten elé vitted ezt a kérdést, miután megtértél és miután rendezted vele az életedet.
1: Igen, mindenképp, tehát ezt is. De mégis a sátán van, amikor erősebb, gyengébb napjaim van, és és mindig vádol, hogy nehogy azt gondolt, hogy Isten ezt neked megbocsátja. Nehogy azt gondolt, hogy téged ettől szeret. Nehogy azt gondolt, hogy ettől te be fogsz jutni, emiatt be fogsz jutni a mennyországba. És ilyenkor jönnek jól az igék, ismét, mint mindig, és a testvérek, és a közösség, hogy ne higgy neki, megint becsap.
0: Igen, hát a sátánnak a módszere, hogy amíg az ember nem csinálja meg a bűnt, addig szépnek és kívánatosnak mutatja be, mint ott az édenkertben Évának azt a gyümölcsöt, amikor meg az ember lépre ment és hitt neki, akkor megvádol, ő a nagy vádoló. Viszont az a vigasztalásunk, hogy az Úr Jézus a nagy védőügyvéd, aki mellettünk áll. És az a hitünk és a bizonyosságunk, hogy az ő vére minden bűnre elegendő. Egy furcsát fogok kérdezni. Kati, te meg tudtál magadnak bocsátani?
1: Nem. Nem. Tehát tudom, hogy Isten szeret, tudom, hogy Isten nem vádol. Én viszont mondhatok bármilyen felmentést, hogy miért döntöttem így. Igazán nem tudtam magamnak megbocsájtani. És ezért van az, hogy nagyon sok lányt és nagyon sok fiatalnak, hogyha szóba kerül, akkor próbálom ezt elmondani, hogy ne döntsenek felelőtlenül. Vagy nagyon sok házasságban élő nőnek teljesen mindegy, hogy egyedülálló vagy sem, hogy gondolja végig, hogy mire készül, mert ez visszafordíthatatlan, ez nem csak egy bocsi.
0: Egy megjegyzés, vagy egy kérdés inkább. Szerinted, ha Isten megbocsátott neked, akkor nekünk embereknek jogunk van felülírni Isten döntését?
1: Nincs.
0: Igen, ezt én is így gondolom. Ezzel együtt emberek vagyunk, tehát nem akarom itt úgy magyarázni, mint aki nem érti, hogy mit jelentenek a vívódások. Visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit elkezdtél, hogy próbálod magyarázni a lányoknak, asszonyoknak, hogy ne döntsenek így. Lehet szerinted olyan élethelyzet, ami miatt így kell dönteni, vagy ami jogossá teszi? Anyagi nehézség, sok gyerek, stb. A mérleg serpenyőjében lehet ez a másik oldal úgymond annyira súlyos, ami azt mondja, hogy jó, hát ezt meg kell tenni.
1: Ma már tudom, hogy nincs ilyen. Ma már tudom azt, hogy ha Isten, mert hogy ugye gyermek az Isten ajándéka, ha Isten megajándékoz engem vele egy gyermekkel, abban én biztos lehetek, hogy nem fogok se éhezni, se fázni. És nem lesznek, lehet, hogy nem lesz fölöslegem, de hiányom se. Tehát nekem annyiszor megmutatta Isten magát, hogy ő van, hogy ő gondoskodik rólam, hogy nem hagy el, hogy amikor kilátástalanak voltak napjaim, amikor nem volt a hűtőmbe a két gyermekem és a férjem mellett sem étel, mégis kirendelte. Ha kettő gyermek mellett ezt megteszi, 3, 4, 5, vagy akár mennyi gyermek mellett, miért ne tudná? Ezt most már tudom.
0: Igen, és hát sajnos a problémát, ez természetesen nem kisebbíti a bűnt, mert a bűn az bűn. De a problémád nem egyedi, hiszen épp a elmúlt hetekben olvastam egy cikket, hogy úgy számolják, hogy durván 6 millió abortuszon van túl kis országunk, ami azért megdöbbentő adat. És talán most így a rádió nyilvánosság előtt is hadd biztassuk azokat a nőket is, akik hozzád hasonlóan hittek a csábítónak, hittek az ördögnek, a hitegetőnek, hogy Istenhez lehet menekülni. Még ezzel is. És Isten nem fog elutasítani. Nem kell azt a hazugságot is elhinni, hogy erre nincs bocsánat, mert van bocsánat a Golgotai kereszten. Ugorjunk egyet, hiszen most már úgy élsz házasságban, hogy hívő emberként. És hát ennyi nehézség után az ember lelke is sóvárog már azért, hogy akkor azért most már nyugalom és béke és állandóság van. Ez van, vagy nincs ez?
1: Nincs. Sajnos nincs, mert Hát az ördög nem alszik. És hát azért próbára teszi a hitem. Ha nem engem vádol, akkor kialakít olyan helyzeteket, hogy abba én ne érezzem jól magam. És mennél inkább azon dolgozik, hogy én Isten ellen forduljak. Nagyon hálás vagyok ezért Istennek, hogy mindig a legnehezebb időkben vagyok. Úgy érzem a legerősebb, és mikor visszatekintek, nem értem magam. De hát ez úgy van, hogy olyankor csak egy lábnyom van a homokba, és ez az Istené, mert engem az ölében visz, a karjaiban hordoz. Hát nagyon nehéz időszakon megyünk keresztül, mert hogy a sátán az én férjemen keresztül támad függőségekkel, és itt a nőgyek és a szerencsejáték váltakozik.
0: Mármint a férjed
1: életében. A férjem életében, igen.
0: Igen, hát ez feleségként nem éppen egyszerű feldolgozni, sőt. Szerinted neked ebben van-e részed?
1: Hogy tudok-e segíteni neki? Imádkozok érte. Mindenképp imádkozok érte. És amit emberileg meg lehet tenni érte, azt igyekszem megtenni. Bár néha úgy érzem, hogy elfogy az erőm. De mint ahogy az első házasságomat sem 4 évre képzeltem, a másodikat sem 10-re, és a harmadikat sem 15-re, megpróbálok most már Isten által felfegyverkezve az ő igéjével és az ő kardjával, pajzsával harcolni a sátán ellen. És ez csak Istennel lehet.
0: Említetted, hogy nőügyek, ezek, bocsánat, hogy ilyen intim kérdésre kanyarodok, de ennyit elárulunk a hallgatóknak, hogy az elején azt mondtak, hogy bármit kérdezhetek. Ezek sejtések, vagy úgymond van bizonyíték?
1: Konkrétumok. Tehát ő, a férjem azt mindig elmondta, amikor a női megérzésem jelezte, hogy valami nincs rendben, és mindig fogadalmat tette arra, hogy soha többet nem teszi. És sajnos a sátán azt tudja, hogy az az ő gyengéje, tudja, hogy mennyire vágyok a szeretetre, tudja, hogy mennyire vágyok arra, hogy az adott férfinak csak én legyek az életébe. Nekem ez a gyenge pontom.
0: Hát nem tudom, hogy ez gyenge pont-e, ez Isten eredeti terve, mégpedig egy életre szólóan.
1: Igen.
0: A hűség ugyanis az,
1: igen,
0: az Istentől ered, és Isten tulajdonsága, mert hogy ő hű hozzánk minden körülmények között. Azt gondolom, hogy ezt egy nő se tudja jól földolgozni. Feltételezem, hogy te sem.
1: Hát nem.
0: A bizalom, az egymás iránti kapcsolat, bizalom és hűség, azt hiszem, ezek együtt járnak. A hűtlenség megrendíti ezt.
1: Teljes mértékben, alapjaiban. Nem hiszem, hogy ezt úgy lehet folytatni, mintha semmi nem történt volna. Ez küzdelem. Tehát küzdelem, biztos vagyok benne a férjem részéről is. Legalábbis szeretném azt hinni, hogy küzd ezért. De nekem is, hogy próbáljak meg neki hinni. Próbáljak benne hinni, hogy tényleg nem csinálja.
0: Külső segítséget próbáltatok-e igénybe venni?
1: Igen, egy keresztény párterapeutának a segítségét, úgyhogy ő úgy érzem, hogy ő tud segíteni. Legalábbis most is azon van, hogy az értékrendeket, a problémát, a probléma gyökerét megtalálja, és azt helyreállítsa, és ha kell, akkor külön-külön, ha kell, akkor együttesen.
0: Hát kívánom, hogy járjatok így együtt, és Isten segítségével, sikerrel. Ha jól tudom, azért voltak még az életedben olyan, hát a múltból hozott megkötözöttségek, mint például dohányzás, amiben győzelem is volt, hogy legyen már győzelem is. Ez mit jelent?
1: Igen, hát ez hatalmas csoda. Tehát én ezt csodaként élem meg, és annyira büszke vagyok arra, hogy olyat tett velem az Úr, hogy ez bármikor, bárkinek, bármilyen körülmények között ezt elmondhatom. Hát én a második válásomkor én elkezdtem dohányozni, mert hát gyógycsára, hát most kicsit...
0: Stresszolva.
1: Persze, hát külső környezet, világi környezet ezt hozta magával, meg hát addig a munkahelyen is szünet, addig békén hagynak egyebek, és én úgy szépen rá szoktam a dohányzásra. Hát naponta egy doboz nem mindig volt elég, egy doboz cigaretta, és a Linda Diló konferenciát, amikor szervezték, akkor ez a debreceni testvérnő mondta, hogy hát szeretettel várlak, ugye jössz. És hát az én gyülekezetem is szervezett egy csoportot, akikkel én együtt mentem, és hát természetesen én ott is ebédszünetben közöltem a lelkipásztorom feleségével, aki vitt minket, hogy hát nagyon szégyellem magam, de nekem el kell mennem, félre kell vonulnom, és rá kell gyújtanom, mert hát aki dohányzott, az tudja, hogy evés után az borzasztó jól esik, gondolja az ember. És rám nézett, és azt mondta, hogy ne előttem szégyeld magad, de az Úr elől meg nem fogsz tudni elbújni. És úgy megütöttek a szavai, és azt most jó értelemben mondom, hogy ütöttek a szavai, hogy akkor döbbentem rá, hogy tényleg az Úr elől hova bújjok. Tehát igazából Ádám és Éva az Édenbe se tudott elbújni, akkor én hova? Egy kuka mögé? Vagy egy fal mögé? Vagy egy fa mögé? Igen, de az Úr engem lát. És akkor én kértem az Urat, hogy én nem szeretnék dohányozni. Én ezt borzasztóan megszégyenültem, amikor ezt hallottam a testvérnőtől, és amikor hazajöttünk a konferenciáról, akkor én letérdeltem, és én kértem az Urat, hogy útáltassa meg velem a dohányzást, de úgy három úval, hogy útáljam meg, hogy soha a számba ne vegyem. Akik a környezetemben vannak, azok végig látták, és akik segítettek imában, támogattak imában, azok is el tudják mondani, hogy egy hét alatt, még annyi se kellett, öt nap alatt, egyik napról a másikra letettem, úgyhogy szó szerint megútált a dohányzást, és most már olyan szinten, hogyha az erkélyen valaki a fölöttem lakó, mellettem lakó dohányzik, azt én megérzem a hálószobába, és tényleg útállattal tölt el. Úgyhogy engem csodálatosan megszabadított az Úr, mert volt, hogy azt éreztem, azt a készítést éreztem, hogy le kell térdepelnem munka közbe, be kellett mennem az öltözőbe, és letérdeltem munka közbe, és úgy imádkoztam, hogy Uram, érzem, hogy itt van a kísértés, hogy rá kellene gyújtanom, de erősebbnek kell, hogy legyek, és érzem, hogy te erősítesz engem, és ne engedd. És az ötödik nap után már egyetlen egy szál cigarettát egész nap nem szívtam el, de nem is kívántam.
0: Ha jól értem, csak hogy konkretizáljuk, semmilyen gyógyszer, orvosi segítség, tapasz, és nem tudom én, elektromos, meg semmi. Nem vagyok szakember, hál' Istennek a kérdésben, de hogy nem volt semmi.
1: Semmi.
0: Pontosabban volt az imádság.
1: Az Isten, igen.
0: És az Isten is az imádság.
1: Így van.
0: Ezek szerint nyugodtan mondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint az ördög. Ezt megtapasztaltad.
1: Ez így van. Ez így van. Tehát tényleg az van, hogy ha tiszta szívvel az ember meg akar szabadulni valamilyen megkötözöttségtől, és ő elhatározza, hogy igen, én nem akarom ezt az utat járni, és én Istenre bízom magam. Szerintem nincs olyan, amiből ő nem szabadítana meg, de tiszta szívvel kell akarni. Nem felületesen, nem egy kicsit, meg egy, hát egy kicsit visszahúzódok még, nem. Vagy elszánom magam, vagy nem.
0: Műsor időnk vége felé kezdünk járni, még van egy pár percünk, de egy picit így nagy vonalakba, ha megengednéd, tekintsük át az életed, mert én bennem, mint külső hallgatóban, az fogalmazódott meg, hogy hát már születésedtől kezdve valahogy el akart pusztítani a sátán. Hol azzal, hogy nem kellettél a szüleidnek, hol azzal, hogy elvette édesapádat, rábeszélte az öngyilkosságra, hol azzal, hogy édesanyád nem törődött veled, vagy a környezet, mondott bántó kifejezéseket, aztán a nagyon-nagyon fiatalon kapcsolatba ugrással, gyerekvállalással, aztán hol abortusz, hol válás, hol hűtlenség. De valahol mindig ott volt Isten őrzőkeze az életed felett, hol a nagyszülőket rendelte ki, akik szerettek, hol a nagynéniket, nagybácsikat, hol szinte érthetett

0: él. Ez a nagyon-nagyon sok véletlen, amit ugye merjünk kimondani, hogy nem véletlen, hanem Isten keze, azért úgy irányította a sorsodat, az életedet, hogy megismerd őt, és hogy hozzá meneküljél. És a nehézségek mellett azért szabadításokat is éltél meg, mégpedig nagy szabadításokat. Azt mondjuk, hogy nincsenek véletlenek, hanem Isten őrző keze van fölöttünk. Te hogy értékeled a sorsodat? Mert azért az ember mindig máshogy értékeli saját magát, mint amit egy kívülálló lát.
1: Én tudom, hogy nekem dolgom van. Tehát, mint ahogy mondtad is, hogy nincsenek véletlenek, tudom, hogy nekem segítenem kell. Nem tudom még, hogy hol. Nem tudom még, hogy kinek. Nem tudom, hogy mikor. De mindig kész vagyok rá. Bármiben, bármikor, bármivel. És nagyon szeretnék Istennek olyan eszköze lenni, akit tud használni. Tudom, hogy a sátán el akar pusztítani, de azt is tudom, hogy nem fog sikerülni, mert én Isten gyermeke vagyok.
0: Köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Azt is köszönöm, hogy ennyire őszinte voltál, mert úgy gondolom, nem csak én érzem így, aki hallgatta a riportot, biztos, hogy egyetért velem, hogy nagyon-nagyon nehéz kérdésekről beszéltünk, úgymond az intim szférába hatoltunk. De biztos vagyok benne, hogy most is használt Isten, ha már azt mondtad, hogy Isten majd téged használni akar, ez már megtörtént, hiszen az életed, a sorsod lehet biztatás azoknak, a lányoknak, asszonyoknak, de akár férfiaknak is, hiszen a dohányzás az nemtől független. De azért talán inkább az asszonyok szíve hangolódott sok mindenben a témára, hiszen a gyerekvállalás, a párkapcsolat, az abortusz, a posztabortusz szindróma már, mint az évfordulós válságok, stb. Valószínűleg sokak előtt ismert. De szeretnénk biztatni mindenkit, hogy az Úr Jézus azért jött erre a földre, és azért halt meg értünk a Golgotán, hogy még ezekre a bűnökre is legyen bocsánat, és még ezek közül, a harcok közül is hozzá lehessen kiáltani. Nagyon örülök, hogy hangsúlyoztad, hogy de őszintén kell és akarni kell. Köszönöm, hogy ezt is vállaltad, és elmondtad. Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy ezek után, a sok-sok nehézség után Isten fordítsa jóra a sorsodat, mint ahogy az egyik Zsoltárban van, hogy akik sírva vetnek, vígadozással hozhassák majd kévéiket. Tudom, hogy az örök életben ez biztos így lesz, de ha az emberi érzéseimet is mondhatom, akkor szívből kívánnám, hogy már ezen a földön is jó legyen a sorsod, neked is, meg a családodnak is. Isten áldjon, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is. Isten áldjon.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.

0: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az igaz jutalma. A mai ige 58. Zsoltár, 12. vers. Az emberek pedig ezt mondják, mégis van az igaznak jutalma, mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön. Gondolatok az igéről. E földi életben nem mindig látjuk világosan Isten ítéletét, mert sokszor a jókat és a gonoszokat ugyanaz a sors éri. Ez most a megpróbáltatás ideje, nem a jutalmazásé vagy a büntetésé. Isten sokszor mégis félelmetes dolgokat cselekszik igazságosan, úgyhogy még a nem törődöm ember is kénytelen felismerni ítélő kezét. Az igaznak mégis van már e földi életben is jutalma, amely számára mindenél többet ér, és pedig Isten jó tetszése, amely nyugodt lelkiismeretet ad neki. Sokszor még másképpen is jutalmaz Isten, mert ő senkinek sem marad adósa. Az igaz ember legfőbb jutalma azonban oda át vár rá. A történelmet nagy összefüggéseiben tekintve sokszor megláthatjuk Isten kormányzó munkáját a népek életében. Darabokra töri az elnyomók trónját, és vétkes népeket büntet meg. Ha valaki a birodalmak felemelkedésének és bukásának történetét tanulmányozza, fel kell ismerje igazságszolgáltató hatalmát, amely a gonoszt korlátok közé szorítja, hogy aztán könyörtelen igazsággal elítélhesse. Nem marad a bűn büntetés nélkül, sem a jóság jutalom nélkül. A világ mindenség ura igazságot szolgáltat. Ezért csak őt féljük, és ne tartsunk a gonoszok hatalmától. Ma tartjuk az ökumenikus istentiszteletet az állam alapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletét ma tartjuk állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomában. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Elindult ma a negyedik protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan Miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli-e rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah Jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért.
1: Kulturális programajánló.
0: Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmiség és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőtönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel, a természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogató központja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségturával is kiegészítik. A középkori templomok útja egyesülettel közösen szervezett kiránduláson a résztvevők nem csak református templomokat járhatnak be, de bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mindegy 220 embert tudnak elhelyezni. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területen élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Iskola kezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató Iskola kezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakemberei 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. A jótékonysági felhívás és a segélyprogram részleteiről augusztus 13-án sajtótájékoztató keretében számolt be Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és Rácsók Balázs, a szervezet stratégiai és módszertani igazgatója. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Az átmeneti lehűlés után visszatér a melegedés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat, a délnyugati szél élénkül és 30-35 fok valószínű. A hétvégéig tovább fokozódik a meleg, szombattól megnő a bizonytalanság, de most úgy tűnik, hogy mérséklődik a meleg, viszont továbbra is nyári idő várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban zsidó népdalokból készült összeállítás következik Kányádi Sándor fordításában.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban zsidó népdalokból készült összeállítást hallgathattak Kányádi Sándor fordításában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Humanitárius világnap. A humanitárius világnapot 2008 óta az ENSZ kezdeményezésére tartják meg világszerte augusztus 19-én. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a humanitárius segítségnyújtási tevékenységre és a nemzetközi együttműködés fontosságára. Ez a nap tisztelet az emberi magatartásnak, mindazoknak, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megkönnyítsék, akiknek a puszta túléléshez is segítségre van szükségük. Azért ezen a napon, mert 2003. augusztus 19-én Irakban az ENSZ bagdadi főhadiszállása elleni terrortámadásban a világszervezet 22 dolgozója halt meg, köztük az ENSZ főtitkár, iraki külön megbízottja. Ezen a napon emlékeznek meg a humanitárius dolgozók mindazon társukra is, akik a segítségnyújtáskor vesztették életüket. Ez a nap lehetőség arra is, hogy az emberek részt vegyenek a segítségnyújtásban, és tegyenek valamit mindazokért, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

0: Páneurópai piknik. 1989. augusztusában a pikniket a német és magyar nyelvű toborzó plakátokon a Sopron közelében álló vasfüggöny helyén hirdették meg. A páneurópai piknik egy pozitív történelmi esemény, amely az osztrák-magyar államhatár magyar oldalán, Sopron puszta térségében, a közigazgatásilag Fertő Rákoshoz tartozó Pius pusztán 1989. augusztus 19-én Habsburg Otto és Poskai Imre fővédnökségével megrendezett békedemonstráció volt. Augusztus 19-e hajnalán kiürült a budapesti NDK turisták menekültábora, és délután a határon összegyűlt, de érvényes útlevél nélküli NDK állampolgárok a piknik eseményeit kihasználva áttörtek a határkapun. A szolgálatban lévő fegyveres határőrök azonban tanúbizonyságot adták annak, hogy a szolgálati erőírások fölé helyezhető az emberiesség. Az esemény jelentősen befolyásolta az MDK állami létének jövőjét. Iskola kezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató Iskola kezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakemberei 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, akik a Pax Televízión keresztül néznek bennünket. Bevezetésként igét olvasjuk a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Pál apostolnak a Filippiekhez második levelében, és ott az ötödik verstől kezdődően a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekinte zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megürösítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztatta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta néki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

0: megtenni a lehetetlent. A Bibliában nagyon sok olyan történetet olvasunk, ami lehetetlennek tűnt, és nagyon sok olyan helyzet volt, amiből szinte azt mondjuk, hogy nincs kimenekülésnek a lehetősége. Gondoljátok el, hogy amikor az izraeliták ott vannak a Vörös tengernél, a hátuk mögött ott vannak a lihegő egyiptomi katonák, hatalmas modern katonaság, és akkor az Isten azt mondja a lehetetlent, hogy menjetek tovább. Na hát, Urunk, itt van a Vörös tenger, hát úszni nem tudunk, nincs csónakunk, nincs bárkánk, nincs hajónk. És a Szentírás arról szól, hogy megtenni a lehetetlent. És egy nagyon szép kis történetet olvasunk abból, hogy egy kínai keresztény szerette volna azoknak az embereknek az evangéliumot hirdetni, akik bányába dolgoztak, bányászként. Akik egy kicsit a közgazdaságot ismerik, meg ezeket a nemzetközi munkavállalási helyzeteket, akkor tudják, hogy Kína ma is olyan bányákat működtet, amelyek nemhogy európai színvonalú biztonsággal, hanem semmilyen biztonsággal nem rendelkeznek. Oda, akik lementek, azok nem biztos, hogy visszajöttek és élve maradtak. És ez a kínai testvérünk pedig eladta magát rabszolgának, és azért, hogy oda ebbe a bányába el tudjon menni, és el tudja mondani az embereknek az Istenről szóló üzenetet. Ez is egy lehetetlen küldetés volt. Meg is halt ez a kínai testvérünk, és azt olvastuk, hogy 200-an elfogadták Jézust, és ez egy csodálatos. És ma is az életünk tele van ilyen lehetetlen küldetésekkel. De mielőtt még egy megnyitnánk itt egy tapasztalati órát, és akkor nem lenne Ézsaiásra időnk, menjünk már is tovább. Ézsaiás 50. fejezetéhez jutottunk el, tehát a múlt órán, a múlt alkalommal tanult úgynevezett bevezetőben az Ebed Jahve énekeket, vagy ének dalokat. Most az Ézsaiás 50. fejezet, és ott a 4. versétől mit is mond számunkra az ige?
1: Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalászkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a móly. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére.
0: Köszönöm szépen. Próbakő Ézsaiás proféciájában ez a cím. Kinek milyen gondolata támadt ezzel kapcsolatosan? István?
2: Hát én mindig azt mondanám, hogy Ézsaiás tovább építkezik. És azt látjuk,
0: hogy... méghozzá áfamentesen, ugye?
2: Így van. És azt látjuk, hogy... ismét bemutatja az Úr szolgáját, akinek a céljait is megmondja, hogy egyrészt, hogy tanítsa és meggyőzze őket, és találkozási lehetőséget biztosítson vele. És erről a szolgáról azért nagyon emberi dolgokat is tanulunk, mert itt mind a negatívumokat, mind a pozitívumokat láthatjuk, hogy megvetették, utálták, zsarnokok szolgájának nevezték. De viszont a pozitív oldal is megvillan, hogy a királyok fejedelmek borultak le előtte. Tehát ez egy nagyon, nagyon mély út következik egész a szenvedésig. És itt tulajdonképpen egy fontos gondolat van, mert ezt, talán te ezt jobban tudod illusztrálni, hogy a ókorban azért a becsülete nagyon fókuszban volt levő dolgok, és azért a bántalmazás kapcsán elég inogó talajon állt a védelem is, mert a bántalmazásban egy lehetőséget láttak, ugye a visszavágásnak a lehetőséget, mi magyarok szoktuk ezt mondani, hogy kölcsönkenyér visszajár című dolog, de és ezt Dávid király életében is láttuk ugyanerre példákat, de annak ellenére, hogy ezt a szolgát megütik, megtépik, leköpik, arról van szó, hogy ez tulajdonképpen az a királyok isteni királyának a szolgájáról beszélünk. És talán felvetődik itt ez a kérdés, hogy miért ilyen tehetetlen mondanánk mai szavakkal, hogy miért nem alkalmaz ezt a lehetőséget, a visszavágás lehetőségét is, mert ez nem egy új keleti dolog volt. Hát gondolj csak arra a keresztnél is, a vezetők azt mondták neki, hogy másokat megmentett, mentse meg magát is.
0: Szálljon le a keresztül.
2: Igen, szálljon le a keresztül, másokat is megmentett. De itt egy klasszikus isteni magatartás tapasztalunk ott, hogy ebben a helyzetben is, hogy kell nekünk viselkedni.
0: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Azért én arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy az Izrael népe által várt messiás, mert ugye azért itt tudjuk, hogy róla szól ez a profécia, mennyire más volt, mint itt olvasunk, hogy leköpték, tépték a hátát, megverték. Ők nem ilyen messiást vártak. És ha őszinték vagyunk, egy szabadító királyt, hogyha nekem kéne leírni, vagy megkérnék egy gyereket, hogy hát jellemezzen egy szabadító királyt, úgy általában, hát nem ezekkel a jelzőkkel jellemezni. Mennyire más Isten módszere és Isten útja, mint a mi emberi gondolataink. Nehéz ezt megértenünk, és én úgy gondolom, hogy az akkor élt embereknek is ez majdhogy nem botránkozás volt, hogy a szabadító messiás azzal történhet ilyen.
0: Egy szolgaként fog eljönni. Igen, köszönöm szépen. Marika?
4: Hát bizony a tanítványság nem mindig ilyen szép és kényelmes út, hanem itt Ézsaiáson keresztül is lehet látni, hogy mivel jár egy tanítványság, lelki és testi verésekkel is. De ugyanakkor ott van, hogy minden nap kap az ember üzenetet, egy lelki iránymutatást, és azzal kell nekünk élni, meghallani, és szolgálni a másikat. És hogyha az Úr félelme régen fontos volt, akkor ma meg még inkább.
0: Köszönöm szépen. Jakó testvér.
5: Amit mondtatok a bekezdőbe, tehát Jézus azért használja az isteni hatalmát, de nem akármikor és akárkinek. Ahhoz, hogy a hitet építse, ahhoz gyógyított, tehát számtalan olyan története van, de hogy megértsük a drámát és a megváltás történetnek a drámáját, akkor az itt vagyon, amit most felolvastunk, hogy a szolgának a magatartása emiatt kell ilyen legyen. De viszont abba a csapdában Jézus nagyon-nagyon vigyáz abba, mert emlékezzünk vissza a különböző megpróbáltatásaira, hogy ugor le a templom tetejére, hát a te angyalaid megtartanak, megfognak. Jó Isten nem használta akármikor és akárhogyan, de viszont a hit növekedésére és a hit megtapasztalására viszont igen.
0: Köszönöm szépen. Tibor, Kulcsár Tibor.
6: Kulcsa lesz, amit fogok mondani, de hadd bátorítsak mindenkit egy furcsa biblia tanulmányra. Tudnilik, amikor a proféciákat olvassuk, és tudjuk, hogy az Úr Jézusról beszél, hát ez nekünk nem titok, csak azok előtt volt titok még, akik akkor hallották, érdemes beazonosítani. Izraelben a prófétákat nem csak prófétáknak hívták, hanem nagyon egyszerű kifejezés is volt rájuk, azt mondták, hogy látó. És ez a látó, ez sokszor tényleg szó szerint ez történt, csak fogalma nem volt, hogy milyen messzire láttat az Úr időben, de tessenek megnézni ezt a fejezetet. A főpap udvarában vagyunk. És Ézsaiás végignézi, ahogy a Messiás oda tartja a hátát a verőknek. Hagyja magát megcibálni, hagyja magát szembe köpködni. Amikor hallgat, azt mondja, olyanná tettem az arcomat, mint a kova. Ugye a főpapa végén már dühöng vele, később majd Pilátus udvarában ugyanezt történik. És azt fogják mondani, hogy hát nekem nem válaszolsz. És erre azt fogja mondani az Úr Jézus Pilátusnak, hogy hát semmi hatalmad nem lenne rajtam, hogyha nem onnan felülről adatott volna. És ide ez le van írva. Szépen csendben a sorok között, ahogy megyünk végig, kísérjük Jézust, nem sokára ott fogunk majd tartani, hogy egészen a keresztútig, vagy a Golgotáig kísérteti Ézsaiással. És ez azért nagyon megdöbbentő, mert ez azt jelenti, hogy bízhatunk a proféciákban. Hát gondoljatok csak, hogy Dávid is látta az ő urát a kereszten. Pontosan leírta, hogy mit lát. A 22. Zsoltár alapján azonosítani lehetett, hogy mit látott. Isten kijelentése teljesen napnál világosabban mutatta az Úr Jézusra vonatkozó dolgokat, hogy fölismerhető legyen, ha majd itt lesz.
0: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Vers a szenvedő szolgáról. Itt van egy nagyon szép kis rövid szakasz, de ez egy nagyobb szakaszba simul bele, de ennek csak 5 versét olvassuk föl. Ézsaiás 53, 1-től 5-ig.
3: Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
0: Köszönöm szépen. Ez a hosszú Ézsaiás 52.13-tól 53.12-ig, és ha valaki végigolvassa ezt a szakaszt, és látja az evangéliumokban szenvedő názáreti Jézust, akkor azt látja, hogy ezek a képek kinagyítva, kifixálva, ezek a mozgóképek egy pillanatra megállnak, és hogyha ezeket egymás mellé teszi, akkor ebből egy folyamat fog kialakulni, teljesen világosan felismerhető. Na most nagyon érdekes, akkor mondhatjuk azt, hogy akkor a zsidó testvéreink miért nem ismerik föl? Hát azért, mert a zsidó testvéreink a szenvedő szolgá alatt Izraelt értették. Tehát egy kollektív értelmezés volt. Mi keresztények pedig a szenvedő szolga alatt a názáreti Jézus szenvedését látjuk, egy egyéni, individuális, biztos Izrael is sokat szenvedett, és lehet, hogy bizonyos részletek ebből a felsorolásból akár Izraelre is alkalmazhatnánk, de ha az egészet nézzük, az egésznek a jelentését és az egésznek a szimbolikáját, akkor mi keresztények úgy látjuk, hogy a zsidó názáreti Jézus életében teljesedett a zsidóságról szól profécia, ez irányú profécia. Tibor.
6: Talán nem véletlen, hogy a héber Ézsaiás kérdezi azt, hogy ki hitte volna azt el, amit hallottunk. Tudnélik, ez képtelenség. És mindjárt az elején egy képtelen képet használ. Azt mondja, hogy mint ahogy a vesszőszál kihajt a kiszáradt földből. tartok tőle, hogy nagyon sokan elszakadtak a mezőgazdaságtól, de azért annyira nem bonyolult elképzelni, hogyha tőbe kivágok egy fát, és ez a sivatagban van, akkor onnan nem fog kihajtani semmi. Mert nincs miért kihajtania. Amikor Dávidnak az utóda kihajt így a semmiből, az képtelenség. Amikor jön egy megváltó, aki beteljesíti majd azt is, azt a mózesi proféciát is, hogy átkozott az, aki fán függ. Ez képtelenség, nonsens. Tehát Ézsaiás azt mondja, hogy az, ami ide le van írva, ő tudja, hogy képtelenséget ír le, de ezt ő is alig hiszi. Neki kell leírni, de alig hiszi. De hát ez az Istennek az útja. És ez nekünk azért nagyon fontos, mert ahogy az előbb is hallottuk, egymás után ismerhetünk rá, hogy de hát ez Jézus. Hát az evangéliumokkal egybevetve ez Jézus, Jézus, Jézus minden egyes verszakban.
0: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a szenvedő szolga tanításáról szóló gondolkodás kimeríthetetlen. Egy-egy részletet egyre világosabb kontúrokba tudunk látni. Egy-egy szint egyre világosabb összefüggésben tudunk látni kontúrjaiban, de ahányszor olvassuk, mindig újra és újra ugyanazon az úton megyünk, a passió útján megyünk, és mi is ott vagyunk, bennünket is ostoroznak, bennünket is vernek, a mi ruháinkra is sorsot vetnek a római katonák, és aki Krisztus követi, ennek az útját végig kell a követőinek is menni, vagy a valóságban, vagy a lelkében. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon-nagyon sok gondolatot tartalmaznak és köszöntenek a mi életünkben. Igen?
1: Számomra olyan sokat jelent az, hogy Jézus megtette a lehetetlent, ahogy a tanulmányunknak a címe is mondja, mert hogy a betegségeinket ő viselte, és napjainkban olyan sok beteg van, egyre többen vannak kórházban, és kiáltanak az emberek, hogy imádkozzunk értük. Gyülekezetünkben is egyre többen kérik, hogy imádkozzunk értük.
0: És az imának van ereje is, ilyenkor tudjuk megtapasztalni.
1: Így van, és ez annyira csodálatos, és az is, hogy Jézus sebeivel képesek vagyunk meggyógyulni, és ha hiszünk ő benne, és higgyünk benne, hogy ő meg tud gyógyítani bennünket.
0: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő, kicsoda hit neki? Ez a keddi gondolatsort jelenti, és Ézsaiás 52. fejezet 13. versétől a 15. verséig.
4: Íme eredményes lesz a szolgám, magasztos lesz és felséges, igen magasra emelkedik. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt, nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló. De bámulatba ejt majd sok népet. Királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyasmit tudnak meg, amiről eddig nem hallottak.
0: Igen, szép, ahogy ez a fordítás mondja, és azt mondja is, eredményes lesz szolgám. Nem azt mondja, sikeres. Én azt hiszem, hogy a kereszténységen belül nem is szabadna ezt a szót, legalábbis lehet a múltra vonatkozólag, de a mindenkori jelenre sosem, mert sikeres egy vállalati vezetés, egy menedzser, de Isten közelében nem beszélhetünk sikerről, legfeljebb eredményről. És azt mondja, eredményes lesz a szolgám, magasztos, felséges, igen magasra emelkedik. És azt hiszem, hogy azért tudott Jézus igen magasra emelkedni, mert előtte igen mélyen megalázta magát. Anikó?
3: Én ezt az eredményesség gondolatot szeretném tovább folytatni. Ott a kereszt alatt Jézus tanítványai közül János volt csak, az édesanyja és még pár asszony. ha az eredmény oldaláról, vagy a siker oldaláról néznénk ezt az eseménysort, mint ahogy ma nagyon sokszor nézzük például a gyülekezeteket, hát akkor ez egy kudarc sorozat. Még a 12 se volt ott. Sőt, az egyik tanítványa volt az áruló. Az, akivel 3 évig együtt élt. És ez a látszólagos teljes kudarc, mert igazából véve ezt, hogyha emberileg néznénk, ez egy teljes kudarc. Ő kereszten, a tanítványai szanaszét, gúnyolja mindenki. És hogy ez az út volt a megváltás útja, az nincs ember, aki ezt igazán megérti. Ez isteni terv. És mégis ez volt az, ami árán ő mindnyájunkat megment, és mindnyájunknak örök életet adhat. Akkor most mi a siker és mi a kudarc? Az engedelmesség volt a kulcs, hogy Jézus engedelmes volt és megalázta önmagát egészen a kereszt halálig.
0: Köszönöm szépen. Marika?
4: Arra figyeltem föl, hogy miért volt ilyen a kinézete. Hát, ha a világ összes bűnét magára vette, akkor az eltorzítja az embert. Ha mi magunk valamilyen betegség, valamiben szenvedünk, hát a fájdalomtól sokszor úgy eltorzul valakinek az arca, hogy alig lehet ráismerni, vagy felismerhetetlen lesz. Na most képzeljük el, hogy az Úr a világ összes emberének a bűnét magára vette, hogy nem is csoda, hogy eltorzult.
0: Köszönöm szépen. Jakó testvér?
5: Igaztalásról én azért szeretném, ha Jézus főpapai imájából egy kicsit, picikét is idézünk. Hát tudjuk azt, hogy lerendezi a tanítványokkal is, beszámol, és a Gecsemáni kertbe a főpap imának egyik szakasz úgy hangzik, hogy atyám, eljött az óra, és az most van. Ha dicsőíts meg a te fiadat. Tehát mennyire következetel és pontosan készültve minden egyes mozdulatára a megváltás történetben.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
6: Teljesen egyetértek, de ez mit sem változtat azon, hogy az Úr Jézus pontosan tudta, hogy mibe kell belemennie. És amikor azt olvassuk, hogy azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem, akkor megérthetjük, hogy amikor még konkrétan előtte volt ez, ennek az összes eseménynek, akkor ott volt ez a szívében, de utána azt mondta, hogy úgy legyen, ahogy te akarod, és ezzel bekanyarodott a proféciák útjára tovább, nem mintha addig nem arra ment volna, de folytatta ezt az utat. És ha már az előbb szóba hoztam, egyáltalában nem bonyolult Ézsaiás 52-53-at olvasni, ott lenni a kereszt alatt. De milyen megdöbbentő, hogy Ézsaiáson keresztül az Úr azt üzeni, húsvéttal kezdődik a kereszt. Tessék megnézni. Az van ideírva, eredményes lesz a szolgám munkája, magasztos lesz, fenséges, igen magasra emelkedik. Tehát Isten nem elveszítette ott egy pillanatra a kontrollt, és hát a fia kis híján tökéletesen kiradíroztatott a történelemből, hanem megmondta, hogy ez lesz, csak most erre megy az út. És az Krisztus követőknek az útján sem szabad elfelejteni, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál.
0: Ez nagyon fontos volt, így van. Szigeti István?
2: Csak egy gondolatot szeretnék idehozni, hogy beszélünk ezt a szenvedéséről, Marika is mondta, hogy nem ismerték fel, osorozták a tövéskoronnal keresztre feszítés gondolatával. Nekem mindig a párhuzam jut eszembe, ez a jobb története. És abban jobb történetében számomra az a csodálatos, hogy hát jobb egy gazdag, egy tiszteletre méltó és hatalommal rendelkező ember volt. Hát az emberi szempontból nézve ennél több azt hiszem nem kell. Van gazdagsága, van hatalmam és van elismertsége. És ehhez mikor hozzáteszük azt, hogy amit az Úr azt mondja, hogy nincs hozzá hasonló a Földön, akkor azt hiszem egy szuper ebből lehetett szó, hogy így fogalmazom meg. És mégis ennek ellenére a nyomorúság, fájdalom, szenvedés, azt ismerjük a történetet, fekély, stb. És ez felveti azt a gondolatot, hogy miért van a szenvedés. Ugye, mert a messiás esetében sem tudom emberi értelmesen megmagyarázni, és jobb esetében sem tudom megmagyarázni. És itt nagyon fontos, hogy a fókuszban mindig a hit van. Mert azt olvastuk, hogy ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtte volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Tehát itt a hangsúly, tulajdonképpen ez azt mondja számomra, hogy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy hinni a hihetetlenbe. Nagyon nehéz ezt elhinni, mert mi a hihetetlen képzeljük el ezt a dolgot. Viszont ez tovább folytatja a történetet, és egy kis nyugalomra int bennünket, mindig mondom ezt az építkezés gondolatommal, hogy várjuk meg a következő történetet, mert a következő eseményekből teljesen világosan ki fog derülni az, hogy aki hisz, az meglátja a hatalmát.
0: Köszönöm szépen. Úgy tudom, van még egy Szigeti Jenő idézet. Előtte azért a Tibort meghallgatjuk.
6: Bocsánat, csak mivel itt előjött a szenvedésnek a gondolata. A zsidókhoz írt levél azért teljesen világosan azt mondja, hogy ahhoz, hogy irgalmas és hű főpap legyen a mi Urunk az Isten előtti szolgálatban, mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez. És most gondoljatok erre a szörnyű helyzetre, hogy nagyon sokan koronavírus fertőzésben vannak, sokan lélegeztetőgépen, nagyon sokan közel ehhez. Én nem mentem át rajta, de aki átment, azt mondja, hogy fuldoklás napokon keresztül. És hogyha valaki azt mondaná, hogy ilyet hogy értené meg Jézus? A keresztenő órákon keresztül fuldoklott, a kereszt halál fulladásos halál. Tehát ott nem a maga cselekmény végzi ki azt, aki ott a kereszten van, hanem megfullad a saját súlyától. Jézus minden egyes lélegzett vételért iszonytatóan megkínlódott a kereszten. Tehát tud segíteni azokon, akik a testvérei, akik most esetleg fuldokolnak, vagy iszonyatosan kínlódnak, az életükért harcolnak, átment rajta, megérti, együtt érez.
0: Köszönöm szépen.
4: Szigeti Jenő a Hit című füzetének 11. oldaláról olvasom. A hithez hozzátartozik a türelmes várakozás is. Isten ezzel próbálja bizalmamat, hogy elhiszem-e azt, hogy ő jobban tudja, hogy mire van szükségem. Különben állandóan kísért az a téveszme, hogy én használom Istent, és nem ő vezet kézenfogva az úton. A megpróbáltatásokban nem egyszerűen türelemre van szükségem, hanem annak a megélésére, hogy ami velem történik, valahol a javamat szolgálja, mert minden előbb Isten előtt volt, mielőtt velem megtörtént. A hit legnehezebb része ez a türelem.
0: Köszönöm szépen. Nagyon mély szavak és nagyon mély gondolatok ezek. Menjünk tovább. A szerdai gondolatsor, mi vagyunk azok, és ez Ézsaiás 53. fejezetének a 6. versétől a 9. verséig terjedő szakaszban találjuk meg. Figyeljünk, mit is mond az ige?
7: Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneiért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. De kortársai közül kitörödött azzal, hogy mikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak, sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.
0: Köszönöm szépen, és megint ez az a előkép, amit Ézsaiás 800 évvel korábban felvázol, és hogyha megnézzük a passió történetet, akár a szinoptikusokat, Máté, Márk, Lukács, vagy akár János evangéliumát, mindegyik egy pici, különleges színt, egy különleges ízt, helyzetet, atmoszférát ad a passió történetben. Mindegyik valami olyanról is szól, amiről a másik nem, valami olyat tart fontosnak, amit a másik nem emel ki, nem hangsúlyozik, akkor azt látjuk, hogy itt a kép célba ér. Az ézsaiási kép megvalósul. Az Ézsaiás által látott vízió, látomás életre kel. Ez egyszerre csodálatos, és egyszerre fájdalmas, mert a Messiás meghal. Senki nem várta volna ezt. És ott az emberek, akik ott voltak, hát ez egy gonosztevő. És nem is gondoltak hogy ez az, akiről évezredek óta minden törvényünk, minden ünnepünk, áldozatunk, áldozati rendszerünk, minden ő rámutat, és minden ő belőle kapja meg értelmét, ami ebben az országban, Izraelben van, él és létezik. És ezt később felismerik Jézus halála után, és akkor nagyon sok zsidó is követi a keresztényeket. Marika, és aztán Tibor.
1: Ellen White az Isten csodálatos kegyelme című könyvben olyan szépen írja le azt, hogy Jézus mit tett értünk, micsoda váltságdíjat fizetett értünk az Úr. Tekintsünk a keresztre, és az ott felemelt áldozatra. Nézzük a kezét, amit kegyetlenül átütöttek a szögek. Figyeljük a lábát, amit hosszú, éles vasak rögzítettek a fához. Krisztus a saját testében hordozta a bűneinket. Megváltásunk ára ilyen nagy szenvedés és gyötrelem volt.
0: Köszönöm szépen, mély gondolatok, Kulcsár Tibor.
6: Azért szeretném a figyelmeteket fölhívni, hogy van egy nagy fricska ebben a szövegben. Mégpedig ez a kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a népe közül, népe miatt éri a büntetés. Egy valakit nem látott Ézsaiás a látó, azt, akit mellé szegeltek. Olyan volt, mintha Isten azt mondta volna, hogy fiúk, nekem nem mondja senki, hogy nem lehetett fölismerni a fiamat. Nézzétek meg, amikor megszólal a lator, akkor lehurrogja majd a keresztről, ugyanúgy foldokolva egyébként, mint Jézus, a társát, aki gúnyolni akarja, és azt kérdezi, illetve azt mondja, hogy te nem féled az Istent? Hát mi méltán szenvedjük el a büntetést, de ez semmi rosszat nem tett. És utána azt mondja, hogy Jézus, emlékezz meg rólam, amikor visszajössz ide a királyságodba, ami azt jelenti, hogy ott az a lator, fuldokolva mellette a kereszten minden proféciát, ami gyerekkorában bevertek ennek a latornak a fejébe. Ott megvalósulni látott, és ennek alapján azt is fölismerte, hogy a mellette levő az a Krisztus, és ha fájdalmak férfia, ha némán tűri, hogy nyírják, hogyha hordozza itt a bűneinket, akkor az is igaz lesz, hogy visszajön ide a királyságába, és ez a lator ott előre nézve azt kéri, hogy hát akkor mentsd meg a lelkemet, most már nincs más út. És Jézus nagyon pozitívan reagál, de ott a bizonyíték, igenis a proféciák alapján a kereszten föl lehetett ismerni Isten szenvedő szolgáját, a Krisztust.
0: És talán még ezt a gondolatmenetet folytatva, még a százados fog egy nagy mondatot mondani. Amikor Jézus meghal, akkor azt mondja, hogy bizonnyal ez az ember az Isten fia volt. És akkor nagy csend, ugye? Mert felkiabálták a keresztre, és azt mondták, ha Isten fia vagy, szállj alá! És azt mondta, igen, ez az ember meghalt, ez nem volt gyáva ember, és ez az Isten fia volt. Jakó testvér?
5: Talán kiegészítésként még annyit, hogy amit Tokis testvér is mondott, meg amit te is, Kulcsár testvér is mondott, hogy megszégyenítették a zsidókat és a tanítványokat. Ez a két jelzés megszégyenített a zsidókat és a tanítványokat, mert nekik több idő kellett arra, hogy rádöbbenjenek a megváltás történet teljességére.
0: Talán azért, mert a halálhoz közel lévő ember másképp lát, mint az egészséges. Marika, aztán Anikó.
4: Elgondolkodtunk-e, hogy hány seb köthető a mi bűnünkhöz? És mibe kerül a bűnöd átvállalása? Abba, hogy Jézus meghalt. És miért nem érték az, amit Jézus tett? Miért ragaszkodunk a sátáni értékrendhez? És mai világunkban, hogyha valaki bűnös és elítélik, akkor a köztársasági elnökhöz folyamodik kegyelemért. De az isteni kegyelem az nem nagyobb ennél. Mit érdemelnénk mi az isteni törvények megszegéséért?
0: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Én Marika gondolatát szeretném folytatni. Isten szervezése nagyon jó. Nagyon sok keresztény annyira könnyen mondja, hogy igen, az Úr Jézus meghalt a bűneinkért, a kereszten, és úgy, mintha olyasmiről beszélnénk, hogy hát ezt csináltam tegnap, meg azt csináltam. Annyira könnyen vesszük nagyon sokszor azt, hogy a mi megváltásunk és az örök élet lehetősége mibe került a mi megváltónknak. Egy riportalanyom jut eszembe, nem olyan rég beszéltem vele, itt Magyarországon iskolázott emberről van szó, és azt mondta, hogy ő már majdnem 20 éves volt, amikor elment a barátjával megnézni a Passió filmet, a barátja hívta el. És azt mondta, szégyen, nem szégyen, ő bevallja itt a rádió nyilvánossága előtt, hogy ő egy idő után megkérdezte a barátját, hogy te, ezt az ember csak nem meg fogják ölni. És erre elnevette magát a barátja, hogy te nem hallottál még Jézus történetéről? Azt mondja, de. Hát azt mondja, most arról van szó. Na jó, de ezt keresztre fogják veszíteni. Azt mondja, miért? A templomban mást mondanak? Természetesen nem templomi és keresztény környezetben nőtt föl, de hogy ennyire fölöslegesen vagy leértékeljük azt az áldozatot, amit az Úr tett értünk, látjuk a feszületeket, ha más nem, látjuk a festményeket, vagy bármit. Ez valóságos dolog, ez nem mese. Istennek ennyire sokba került, és az Úr Jézusnak az a lehetőség, hogy minket kiváltson. És mi pedig olyan könnyen visszaélünk vele, és annyira könnyen hajlunk a bűnre, mert az kényelmes, vagy tetszik, vagy hát majd
0: megszoktuk.
3: Nem, nagyon nagy árat kellett fizetni a megváltónknak.
0: Köszönöm szépen. Sziget István.
2: Csak ez a gondolat sorot, csak két megjegyzést. Az egyik az, hogy azt se veszünk nagyon komolyan, hogy nem a saját bűnei miatt halt meg. Ezzel se vagyunk tisztában, és azt se nagyon szoktuk értékelni, hogy nem csupán egyetlen egy helyet halt meg, hanem mindenkiért meghalt. Ezek nagyon-nagyon hangsúlyos gondolatok, és ezt szervezen kapcsolatok ahhoz, amit az előbb mondtál.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorunk a csütörtöki, a jóvátételi áldozat átformáló ereje. Tehát Jézus áldozatának igenis van egy átformáló ereje. Ézsaiás 53. fejezet 10. versétől a 12. verséig.
8: Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait. Sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám, sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt. A hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért.
0: Nagyon szép. Én azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor meg kell álljunk, le kell vegyük a saruinkat, mert egy mennyei hang azt mondja, hogy vedd le a saruidat, mert szent helyen állsz. Ezek talán a kereszténység legszentebb pillanatai, amikor az Atya Isten együtt szenved a Messiással, a fiával, akit elküldött erre a földre, és mi emberek a sátán eszközeivé válva szegeztük őket keresztre. Nehogy azt gondoljuk, hogy a zsidók szegezték keresztre, nem, vagy a rómaiak, legkevésbé. A mi bűneink, a mi keménységünk, megtéretlen, bűnös keménységünk. Ő a világ bűneit hordozta, és olyan szép, ahogy mondja, azt mondja, és szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza a bűneiket. Igen. Kinek van gondolata, Tibor?
6: Talán csak annyi, mint hogyha Pál apostol ilyen röviden mondta el az Ézsaiás 53-at, de a végére olyan hosszú időt hagyott. Emlékeztek rá? Ezért, én most csak a végét mondom, ezért az Isten is fölmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy olyan nevet, hogy a Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.
0: Amen, köszönjük szépen. És az összefoglalást Rózsika mondja el, majd utána egy idézetet hallgassunk meg.
9: Ézsaiás beszámolt Isten szabadítójának születéséről, személyéről és életpályájáról. Végül rámutatott a legfőbb tragédiára, ami reményt ad nekünk, az Úr szolgája azért jött, hogy elérje, megmentse és meggyógyítsa az elveszetteket, így minket is. Önként vállalta helyettünk a szenvedést és a büntetést. Egy idézet Szigeti Jenő Türelem egymással című füzet 13. oldaláról. Jobb a Biblia szerint vethetetlen és becsületes ember volt. Félte Isten és kerülte a rosszat. Mégis megengedte Isten életében a rosszat, a próbát, mert szüksége volt Jobbnak is türelemre. Hosszú ideig nem értette a miértet, de a béketűrés megtanította arra, hogy Istennel szövetséges viszonyban élő embernek nincs véletlen az életében. A hit abból él, hogy Isten rávezet arra, hogy miért történik az életemben. Ezért így van Istennek, próbálja végén Jobb. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Ezért lesz a türelem, a kipróbált hit egyik jele. Annak a tudósítása, hogy nem vagyok erős, Istenre vagyok utalva, csak így tudok élni, de a Szentlélek ereje képessé tesz arra, hogy terheim ellenére szeretetben járjak. Ez a szeretet nem csak várja tőlem Isten, hanem előbb, korlátlanul, határ nélkül nekem adja. Ezért nem kell félnem.
0: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg az elhangzottakat és a hozzászólásokat az ő kegyelméből. Amen. Álljunk fel egy imádságra. Urunk Istenünk, olyan jó volt tanulmányozni, ismét visszafordulni az Ószövetség derekára, Ézsaiásra, aki előre tudott látni, mint igazi próféta, mint igazi látó, és látta a Messiást. És talán ő maga is megborzongott bele, hogy ezt a Messiást mi meg fogjuk ölni, mi emberek. Pontosan a népe nem fogja befogadni, pedig az övéi közel jöve. Urunk, és mi is sokszor ilyen néped vagyunk. Sokszor nem fogadunk el téged, visszautasítunk, és még amit meg lehetne tenni, azt sem tesszük meg.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe az igaz jutalma. A mai ige 58. Zsoltár, 12. vers. Az emberek pedig ezt mondják, mégis van az igaznak jutalma. Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön. Gondolatok az igéről. E földi életben nem mindig látjuk világosan Isten ítéletét, mert sokszor a jókat és a gonoszokat ugyanaz a sors éri. Ez most a megpróbáltatás ideje, nem a jutalmazásé vagy a büntetésé. Isten sokszor mégis félelmetes dolgokat cselekszik igazságosan, úgyhogy még a nem törődöm ember is kénytelen felismerni ítélő kezét. Az igaznak mégis van már e földi életben is jutalma, amely számára mindenél többet ér, és pedig Isten jó tetszése, amely nyugodt lelkiismeretet ad neki. Sokszor még másképpen is jutalmaz Isten, mert ő senkinek sem marad adósa. Az igaz ember legfőbb jutalma azonban oda át vár rá. A történelmet nagy összefüggéseiben tekintve sokszor megláthatjuk Isten kormányzó munkáját a népek életében. Darabokra töri az elnyomók trónját, és vétkes népeket büntet meg. Ha valaki a birodalmak felemelkedésének és bukásának történetét tanulmányozza, fel kell ismerje igazságszolgáltató hatalmát, amely a gonoszt korlátok közé szorítja, hogy aztán könnyű.

0: nyörtelen igazsággal elítélhesse. Nem marad a bűn büntetés nélkül, sem a jóság jutalom nélkül. A világ mindenség ura igazságot szolgáltat. Ezért csak őt féljük, és ne tartsunk a gonoszok hatalmától. Elindult ma a negyedik protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban, kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencér szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat, a délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma egy Artisius és Magyar Örökség díjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett cimbalomművész, a magyar kultúra lovagja, művészek doktora, és nem mellékesen a Cimbalom Világszövetség elnöke a vendégem. Már biztosan kitalálták, hogy ki is ő, igen, Herencsár Viktória a mai vendégem. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és nagyon örülök, hogy ma itt együtt lehetünk.
0: Akkor kezdjük mindjárt a kellő közepén, azaz az elején. Hogyan is kezdődött? Talán az óvodában?
1: Hát bizony, hát ott, bár én nem voltam óvodás, az anyukám az itthon maradt a gyerekekkel, hárman vagyunk testvérek, én vagyok a legkisebb. És bizony ez úgy alakult, hogy a hangszer választott engem, nem én a hangszert, ugyanis a nővérem, aki a rádió kórusába járt, oda általános iskolába, és neki kellett hangszert választania, ő 4 évvel egyébként idősebb, mint én, és hát az anyukám nagyon szerette volna a zongorát, de nem fért be a lakásba, és utána gondolkodott a hegedűn, de azt meg nem tanulhatott a nővérem, mert pici korában egy késbe belenyúlt, úgyhogy nem volt alkalmas a keze a hegedüléshez, és akkor ajánlották neki a cimbalmot. Tarjáni Tótiga tanított akkor ott, és így a anyukám azt mondta, hogy hát akkor legyen a cimbalom, és beíratta a nővéremet. Én voltam 3,5 éves, amikor a szüleim vettek a nővéremnek egy cimbalmot, hazahozták, és én azon nyomban nekiálltam rajta játszani. Na most én addig is érdekelt a zenem, mert ugye hát a nővéremtől mindig hallottam, mert ugye kórusban énekelt, és nagyon sok népdalokat tanultak ott, és én azt mind megtanultam, arról már nem is beszélve, hogy megtanultam szólmizálni, kottát írni, tehát és amit még nagyon szerettem, vagy amikor valamit énekelt a nővérem, én rögtön valamilyen kíséretet énekeltem hozzá. Ugye ez mind ilyen itti korban, tehát amikor arra került a hangszer, én már egy nagyon sok dalt ismertem, tudtam, és hát azokat a dalokat, ezek természetesen gyerekdalok és népdalok voltak, és hát azokat elkezdtem rajta játszani. A nagymamám meg nagyon élvezte, hogy én itt mindent így hallás után elkezdek játszani, és ő is elkezdett énekelni különböző olyan dalokat, amiket ő ismert, és abban a korban, ilyen magyar nóta félék. Tehát én dalokat énekelt nekem, és én azt utána, hogy ahogy elénekelte, lejátszottam. És hát nekem a cimbalom volt a játék. Tehát nem babáztam, meg egyebek. Hát a nővérem iskolában volt, akkor én rögtön reggel már nekiültem, meg a bátyám is ugye iskolás volt. Én rögtön nekiültem, és hát bizony nagyon nehezen szedett le az anyukám a cimbalomról, mert akkor még úgy volt, hogy hát én kicsi voltam, tehát a cimbalmot még csak nem én tudtam csak elérni, csak úgy vagy, hogyha felültettek a székre, vagy pedig állva tudtam csak ezt elérni. És hát nagyon nehéz volt onnan engem elvonszolni, még ebédelni sem akartam, és hát a legnagyobb probléma volt, hogy mikor hazajött a nővérem az iskolából, és kellett volna neki gyakorolni, nem hagytam. És hát ment az órára, és mindig mondta, hogy nem tudtam gyakorolni, mert van egy húgom, aki nem hagy. És hát akkor kérdezték, hogy hát mennyi a húgó, hát 3,5 éves, hát még nem voltam egészen 4. És hát a tanárnője, Tarjáni Tótiga, azt hitte, hogy lusta, és nem akar gyakorolni, de amikor már többször mondta, azt mondta, hogy hozzá el nekem a húgodat, hát ez nem igaz, hogy egykor a gyerek, és nem hagy téged gyakorolni, hát úgy, hogy nem hagy gyakorolni. És aztán az egyik órájára anyukám elvitt, akkor már 4 éves voltam, és a nagymamám az írta ezeket a dalokat, hogy miket játszok, ami 80, nem tudom, hány darab dallam volt fölírva a papírra, ez a papír még valahol meg is van itt a szekrény alján, és ezt elvittük magunkkal, illetve anyukám elvitte magával, hát a tanárnője a nővéremnek elájult, azt mondta, hogy ilyen nincs, és hogy bármelyiket el tudom játszani ebből a sokból. Szóval igen, és akkor én olvasni nem tudtam betűt, csak ottát meg ott tudtam olvasni, de betűket nem. És akkor mondta, hogy na játsz el ezt a dalt, és akkor leültem, lejátszottam. Mondta, hogy te ezen a másik hangon is el tudnád játszani? Szóval leütött egy másik hangot, na miért ne? Azon is eljátszottam. Ha most visszagondolok, hogy akkor olyan hangnemekben játszottam, hogy most már azért úgy, hogy tudom, hogy hány B, meg hány kereszt, meg nem tudom micsoda, hát akkor ezeket nem tudtam, hogy én most már átdurba játszok.
0: Persze, ez a Hályok Kovács biztonsága, a gyerek bátorsága, de azért ez tényleg fantasztikus dolog.
1: Hát igen, és akkor így volt az, hogy azt mondta tanárnő, hogy hát valamit kell velem csinálni, és mondta anyukámnak, hogy mikor lesz vizsga, akkor hozzon el engem is a cimbalom vizsgára, mert konzultálni fognak a tanárok, ez az első körzeti zeneiskolában volt akkor, az most annak lett az utódja, a 6. kerületi zeneiskola, az akkor még ugye első körzeti volt, és akkor hogy vigyenek oda el, mert hogy a tanárokkal konzultálnak, hogy mit lehet csinálni, hiszen írni, olvasni nem tudok, de kottát írni, meg olvasni tudok. Hát el is vitt anyukám erre a vizsgára, ahol összecsődült a zeneiskolának az összes tanára, de még a Tövek Erna, az Ádám Jenő, ott voltak a nagyon híres zenészek, és mind. És hát ugyanazt a tanárnő megcsinálta velem, hogy akkor játszam én itt, szolmizáljam el, szolmizáltam, egyébként nem ABC-s névvel, hát Kodály Mozart tanultak a nővére még ugye igen. Akkor. Tehát itt szolmizálásról van szó, úgy tudtam kottát írni, meg kottát olvasni, szolmizál. És akkor mondták, hogy hát ezt valamit kell csinálni, de mivel nem tudok írni, meg olvasni, ezért zeneiskolában még nem mehetek, hogy foglalkozzon a tanárnőm privát velem. És hát mi nagyon szegények voltunk, szüleim szegények voltak, és mondta a tanárnőm, hát, hogy nem tudjuk kifizetni, és ő mesélte nekem akkor egy sok évvel később, már felnőtt koromban, hogy akkor őt úgy leszúrták a tantestületből, az összes tanár rátámadt, hogy gondolja azt, hogy valakinek kezébe kerül egy ilyen növendék, hogy akkor is, hogy nincs pénze, akkor hogy az akkor ne vállalja el tanítani. Hát az örülni kéne, hogy egy ilyen egy gyerek kerül egy tanárhoz, hogy minden tanár ilyen gyerekre vágyik, és így aztán a tanárnőm elvállalt így, hogy jártam hozzá privátilag, és hát természetesen, amikor már bekerültem az iskolába, ugye 6 évesen, akkor nem tartja az eleiskolába kerültem, de ott is az volt az érdekesség, hogy előképzőbe már nem tudtak felvenni, mert többet tudtam, mint az előképzősök, és akkor rögtön már első szolfézs osztályba jártam. Hát még annyit 5 éves voltam, amikor először Kodály Zoltán eljött, mert ő is kíváncsi volt, hogy ki ez a kislány, akiről így rebesgetnek mindenfélét, és 5 éves voltam, amikor először találkoztam Kodály Zoltánnal, aztán utána később egy zeneiskolai vizsgán is, erről fénykép is van, és volt egy nagyon aranyos sztori, én ebben a korban nagyon féltem a férfiaktól, nem tudom miért, hozzánk 2. házban laktunk, de ha kapuba jött akárki férfi, legyen az ismerős, rokon, akárki, akkor én elkezdtem üvölteni, és rohantam, érdekes módon az apám ölébe, nem az anyámébe, és én rohantam az apám ölébe, és én nagyon féltem a férfiaktól, és amikor az akadémián, a kisteremben volt a cimbalom vizsga, és ott volt Kodály Zoltán, és ott lépcsőn kellett elmenni a színpadról, a nézőtérrel, ahol anyukámék ültek, és a Kodály Zoltán az első sorban elkapott és odafonzott magához, hát én úgy visítottam, hogy szerintem ilyen visítás azóta se hallott a Zeneakadémia, amit én ott végeztem. Úgyhogy ez volt a Kodály Zoltánnak történt sztori. Hát utána továbbra is azért figyelte a pályafutásomat, de hát még iskolás voltam, ugye 13 éves, mikor ő meghalt,
0: Igen.
1: és akkor így már utána már hát nem volt kapcsolat.
0: Nagyon érdekel, hogy mi fogott meg a cimbalomban.
1: Nézd, én nagyon szerettem a zenét. Szerintem akkor, ha más hangszer kerül haza, akkor én más hangszeren játszom. Tehát én mondtam, hogy a cimbalom választott engem, mert egész véletlen volt ez a cimbalom dolog, amit elmeséltem, hogy miért. Tehát én magát a zenét eleve szerettem. Na most, amikor hazakerült egy hangszer, az gyerekeknél is, hogy meg lehet figyelni, hogyha van egy hangszer, akkor rögtön ki akarják próbálni. Hát én is ugye ilyen voltam, mint általában egy gyerek. Na most a cimbalom azért érdekli a gyerekeket leginkább, mert ütős, hát az ütős hangszereket nagyon szeretik a gyerekek, ugye, mert ott lehet mindenfélét ütögetni, és a másik, ez még hangot is ad mellette. Tehát ami duplán megfog egy gyereket, az az, hogy nem csak ütögetheti, hanem hangot is ad. Ez mondjuk az unokámmal is ki lett próbálva, mert ő is az volt, hogy másfél évesen odaült a cimbalomhoz, és rögtön elkezdte ütögetni, és nagyon tetszett neki, hogy meg is szólal, mert ugye hát hiába ütögeti az asztalt, vagy annak nincs olyan hangja, vagy akármit, van egy fajta hangja, de azért az nem olyan. Tehát ez engem úgy megragad. De én azt hiszem, hogyha akkor más hangszer kerül haza, akkor én most nem vagyok cimbalmos.
0: Akkor térjünk a Zeneakadémiára. Könnyen vettek fel?
1: Igen, könnyen. Hát ez úgy volt, hogy hát én nem voltam konzervatorista, ez is nagyon érdekes sztori volt, hát szocializmusban voltak érdekes dolgok, amit a mai fiatalság nem ismeri és nem tud. Hát ez úgy indult, hogy hát én a Tarjáni Tótiga növendéke voltam, és hát a konzervatóriumban akkor már Gerencsér Ferenc tanított, aki Rácz Aladár tanítványa volt, és hát tudva levőleg a Rácz Aladár egy újfajta ütésmódot alakított ki, és mindenkit, aki oda ment a Gerencsér Ferenchez tanulni, azt mind át kellett venni ezt a fajta ütésmódot. Na most én viszont nem akartam, tehát én már akkor olyan voltam, hogy én tudtam, hogy mit akarok. Tehát, hogy ezt szeretném, ezt vagy persze voltak dolgok, amiben nem bizonytalan voltam, mert például a zenei pályában is akartam én lenni stewardess, akkor mivel az unoka testvérem színész volt, tehát akkor színész akartam lenni, akkor pszichológus például, meg szóval ilyenekre is gondoltam, de valahogy mindig az utam visszavezetett a cimbalomhoz. Na most így történt ez, amikor nekem kellett ugye gimnáziumot választani, és én közöltem, hogy én a konzervatóriumban nem megyek. Emiatt, mert hogy nem akart menni ehhez a tanárhoz. És akkor úgy írtam be a jelentkezési lapra, hogy akkor megyek a konzervatóriumba, ha ott engem Tarjáni Tótiga tovább tanítani, ha nem, akkor másodiknak a Teleki Banka gimnáziumot jelöltem meg angol szakon, nagyon szerettem a nyelveket, már általános iskolában is tanultam németet és angolt, ugye a kötelező oroszon kívül, és ezt jelöltem meg. Ezek után minisztériumból kaptunk egy levelet, hogy fölvettek a Lővei Klára gimnáziumi énekzene tagozatára. Hát azt se tudtam, hol van. És ott Andor Ilona tanított
0: Igen.
1: éneket, a híres Kodály kórus, és ez is milyen érdekes és milyen véletlen. Hát anyukám azt mondta, hogy én mondtam, hogy hát én akkor inkább a Telekibe akarok menni, de nem lehet, mert ugye a minisztérium küldte a levelet,
0: Megszoptak.
1: hogy én oda megyek. Hát nem volt más, elmentünk a Lővei Klára gimnáziumba, ahol Andor Ilona fogadott. Kiderült, hogy anyukám minisztériumból jött a levél, ezért nem is iratott be, mert azt hitte, hogy akkor nem kell beiratni, nem voltak beiratva. Hát Ilonka néni szegény meg úgy nézett rám, hogy úristen, már megint kitültettek a nyakamba, de így, mert hogy ugye volt a szocializmusban, az történt, hogy leszóltak telefonon, hogy ezt kell vedd, és azt kell fölvenni, meg ezt kell fölvenni, és hát az Ilonka néni nagyon ki volt ezen akadva, de hát ott volt a minisztériumi papír, nem volt mese, föl kellett engem vennie. Aztán annyira megszeretett Ilonka néni, és ez nagyon jó volt, és meghatározó volt az életemben az ő pedagógiája. Emberileg és mint zenepedagógus, tehát mindenképpen annyira emberséges volt, és annyira az igazi pedagógus, ami nagyon ritkán talál az ember. És már az első évben az Ilonka néni annyira megszeretett aztán engem, hogy például az elsősöket soha nem vitte magával külföldi turnéra, ugyanakkor nagyon nehezen lehetett menni külföldre, és hát Ausztriában, Linzben volt egy kórus turné, és hát be kellett fizetni a gyerekeknek az utazási költséget, meg mindenfélét, és hát a szülei mondták, nem tudják befizetni, hát nincs pénzük, ugye nem, anyagilag mi nagyon szegények voltunk, és hát mondtam Ilonka néni mondta nekem, hogy el akar vinni, hát mindenki csodálkozott, mert az osztályból, első osztályból nem vitt, csak engem, meg még egy lány, és senkit nem vitt, mert mondta, hogy elsősöket ő nem vitt. De mi kivételek vagyunk. És akkor mondtam neki, hogy nagyon sajnálom, de nem tudok menni, mert a szüleim nem tudják ezt kifizetni, és az Ilonka néni kifizette az én részemet. Ez egy olyan meghatározó volt a számomra, hogy azóta, mint pedagógus, én ezt követem, hogy segítem azokat, és nem, tehát, hogy akik tehetségesek, és de nincs rá pénzük, azokat ugyanúgy felfarulom, mint ahogy az Ilonka néni annak idején engem. Tehát ez mindenképpen meghatározó volt. Az is, ahogy honnan fogott a zenéhez. Azt mondta nekem egyszer, hogy Viki, az igazi zenész, onnan fogod felismerni, hogy alázatos lesz a zenével szemben, nem fogja merni a mellét, hogy ő milyen jó művész, és milyen ruha, kicsoda, hanem nem mond semmit, hanem játszani fog. És a játékából meg fogod hallani, hogy az a szívből és a lélekből jön. És ez is nagyon igaz, és ez is az életemet végig kísérte ez a mondása. És hát ugye a 4 év a kórus, a Kodály kórus, a lemezfelvételek, azok mindegy akkora plusz adtak zeneileg nekem, ami megint arra sarkalt, hogy nem menjek le a zenei pályáról, maradjak ott. És hát amikor érettségi után felvételiztem, ráadásul az is olyan volt, hogy abban az évben volt pont egy országos zenei verseny. És hát az igazgató közölte velem, hogy én nekem részt kell venni ezen a zenei versenyen, a cimbalommal. Hát én mondtam, hogy hát nekem felvételim lesz, nekem az érettségizek. Készülni kell érettségire, azt mondta az igazgató, hogy nézze, ha most nem fog mindenből ötösre érettségizni, az magát mit érdekli? Hát magadnak zenei pályára való, nem pedig, hogy itt nem tudom milyen
0: matekból és kémiából.
1: De igen, meg nem tudom micsodából, egyébként matekból ötös voltam. De úgyhogy ami logika volt, az nekem mindig jó volt. Matekot azt ki lehetett kalkulálni, azzal nem volt probléma. Úgyhogy és hát mondta, hogy szó se lehet róla, én nekem muszáj elmenni. Ő minden támogatás, meg a cimbalom szállítás, minden fene. És hát el is mentem a versenyre, ahol országos, aztán bejutottam ugye az országosra, országos aranyérem, stb. Nyertem, és de hát ez az országos verseny, ja, közben ugye jött az érettségi, hát magyarból meg történelemből ugye nem lettem olyan nagyon jó, mert csak 3-ast kaptam, viszont a matematika meg ének volt még a, ugye nálunk az adózdős lett, ugye mind a kettő, a matematika meg az ének, és amikor volt az országos verseny, és hazajöttem, utána volt 2-3 napra a felvételi az akadémiára. Hát attól is nagyon féltem, hát már nem tudtam úgy felkészülni, de meg voltak szabva, hogy mit tudom én, kell 50 népdalt tudni kötelezően, azon kívül nem tudom, hány 100 népdalt választott meg. Hát szóval voltak ilyen mindenféle kritériumok, hogy hát teljesen rosszul voltam, hogy hát ebből mi lesz ebből a felvételiből, mert nem a címbalom érdekelt, mert ugye az nem volt.
0: Az ment. Igen.
1: Hát meg azban a tréningben voltam. De hát, hogy ezeket meg kell azért tanulni. De hát nagyon szerencsém volt egyébként, mert ja, ráadásul hát ott az volt, hogy főleg ugye a konzisokat vették fel, hát akik konzervatóriumból jöttek.
0: Persze. Persze, 12 év tanulás után. Igen, persze.
1: Ugye az volt nekik az, hogy konzervatórium, hogy én meg nem, hát én zeneiskolába tanultam végig, azért a gimnáziumban mellett a zeneiskolába maradtam cimbalmon. És hát ugye jön egy valaki, aki nem konzervatóriumban jött, hát rögtön, hát mi volt, hogy hát akkor hát a zene elmélet, akkor az biztos nem olyan jó, mert nem tudom micsoda. És hát... mivel, hogy abszolút hallásom volt nekem, én nem voltak gondok, hogy leírjak egy dallamot akárhonnan. Úgyhogy diktálás után meg ilyeneket kellett csinálni a felvételét. Csak a népdal éneklésnél meg olyan mázim volt, mert azt mondta ott a bizottságban a vezető, hogy válasszak, hát először, hogy válasszak egy népdalt, és azt énekeljem el. És akkor majd utána, hát majd ők ott szokták csinálni, hogy először, amit
0: amit az ember aztán, maga választ, igen.
1: Igen, amit arra lesz, aztán majd ők mondanak. Na, ezek után kiválasztottam az Árva vagyokat, amit Kodály is feldolgozott, az Ilonka néni kezei alá ajánlott. Elénekeltem, és akkor azt mondta a vízgondbizottságnak a elnöket, aki így tud énekelni egy népdalt, attól már nincs mit kérdezzek, viszontlátásra.
0: Júi, de jó!
1: Könnyen ment a felvétel, úgyhogy nem volt semmi gond, és szinte azt nem is tudom, hogy egyedül voltam, aki nem a konzervatóriumból jött, mindenki.
0: Igen. Közben el is érkeztünk az első rész végére. Milyen zenét szeretnél, hogy betegyünk?
1: Hát én egy klasszikus zenét választottam, még hogy egy eredetit a 18. századból, ugyanis az emberek nem igazán ismerik a cimbalom irodalmát, főleg a klasszikus irodalmát. Ugye a kortárs zenéket azért szoktak hallani, mert inkább arról szoktak beszélni, viszont nem ismerik a régi irodalmat, és én ezért Paolo Salunini, egy 18. századi olasz zeneszerzőnek a koncertjéből választottam a harmadik tételt, ami eredetileg is, ugye ez olaszul a cimbalom neve Saltério, tehát ez egy G-dur koncert Saltérióra, közreműködik az Anima Musica Camara zenekar. Nagy. Ez pedig a maga ez a zene a múlt és jelen CD-ről van.
0: Akkor ezt most meghallgatjuk, és utána kérem a kedves hallgatókat, hogyha tetszik a műsor, jöjjenek vissza, legyenek ismét lélek közelben a második részben is.

0: Kedves hallgatóim, itt a Lélek közelben című műsor. Mai vendégem Herencsár Viktória, akivel eddig a zeneakadémiai felvételiig jutottunk el az élet történetében. No, a zeneakadémia végzésed után szerződésbe kerültél valahova? Azt tudom, hogy rengeteg felvételt csináltunk a rádióban.
1: Igen, még a főiskolás koromban másodikos voltam, amikor felvételit hirdetett a Magyar Rádió tólistákra, és én nagyon részt vettem, és bejutottam. Felvett a rádió, mint a hangszertólista, ami azt jelentette akkoriban, hogy a felvételekhez azokat hívták, akiket felvettek egy ilyen előfelvételén. Úgyhogy így volt az, hogy nagyon sok felvételem volt így a rádióban. De a főiskola elvégzése után még az én 74-ben ugye végeztem, hát bizony eleje szedni nagyon nehéz volt, mert mivel én nem voltam rácsaladárvonal, és akkor ez volt az igaz, hogy csak azok a rúgtak labdába, akik a rácsaladár tanítványai, vagy azok tanítványainak a tanítványai, és nem tudtam elhelyezkedni, mint cimbalom tanár. Viszont Kocsár Miklós, aki a népzenei osztálynak volt, a rádió népzenei osztálynak volt a vezetőjének, a felesége, a Herbuli Irdikó, akkor került be a főiskolára tanítani, mikor én utolsó éves voltam, és mivel hogy én elvégeztem a cimbalom mellett a szólszézsének szakot, és a Irdikó hallotta, hogy hát, hogy én nekem nincs állásom, és hogy milyen problémák vannak, és mondta, hogy ő annyira szeretne segíteni, de hát a cimbalom terén nem tud, viszont, hogyha van kedvem, akkor énekzenei tanári állást ő tud nekem szerezni. Így kerültem a Baranyai úti általános iskolába énekzene tagozatára, mint énektanár, 1974 szeptemberétől tanítottam ott, tehát ott én szerződésben voltam, és közben 75-ben pedig a Magyar Állami Operaház zenekarához kerültem, az Ida néni Tarjáni Tótita adta át a helyét nekem, így paralel az énekzene oktatással cimbalmoztam az operaházban, persze mellette elkezdtem népzenét, 18 évesen játszani, becsöppentem egy népzenei együttesbe, de szó szerint becsöppentem, mert ott beteg lett valaki, és hát mondták, hogy hát valaki ugorja be, életemben nem játszottam ilyen eredeti népzenét, de én mindig kottárból játszottam, mert ott improvizálni kell, betűkottárról játszani, és hasonló. És hát mondták, hogy menjek, mert nincs, aki menjen, és minden egy lengyel turné lesz. Hát aztán így elmentem, és így belevágtam így a közepébe. Hát így ismerkedtem meg tulajdonképpen az igazi népzenével, a néptánccal, és a férjemmel, aki ott volt néptáncos, és azóta is a férjem. Úgyhogy, tehát népzenével én később ismerkedtem meg így, mint a klasszikus zenével. Na, szóval az énekzenei általános iskolai oktatás után, hát megszületett a lányom, és hát akkor már választani kellett, mert gyerek, cimbalmozás, meg tanítás, ráadásul énektanítás, ugye, hát ez nem ment össze. És nagyon sok lett volna, és így választanom kellett. Hát természetesen ugye első volt a gyerek, és aztán utána azt mondtam, hogy hát én már ilyen pici koromtól cimbalmazok, nehogy már azt hagyjam abba, tehát abba hagytam a lének oktatást, és így csak szabadúszó lettem. Én talán én voltam az első között a szabadúszók, mert akkor még ez nem volt divat. Igen, ám, de
0: bizony.
1: A szocializmusban nem lehet az ember szabadúszó, mert akkor közveszélyes munkakerülő.
0: Bizony, így, nem is tudják az emberek, hogy ez milyen katasztrofális volt. Engem is megállított a rendőr, és kérdezte, munkahelye? Mondtam, Magyarország. Mert nekem sem volt. Én is szabadúszó voltam első pillanattól kezdve. Én már képzeld el, hogy 1970-től. Úgyhogy...
1: Hú, akkor te még korábban is, ezek szerint mint én, mert én csak 79-es, viszont le kellett adni a munkakönyvet, ugye, mert hogy ne legyen. És hát a egyik néptánc együttesben, akkor néptánc együttesben hakniztam, és ott ez az észak-budai munkás áfészhez tartozott, és oda mondták, hogy ők szívesen veszik, hogyha oda leadom a munkaközömet, mint legyek ott, mint hát úgy ezek beírva, mint ott dolgozó. És hát mikor így ott dolgoztam, egész addig aztán az operaház vett át, ilyen részmunkaidő, és azért nem lehetett teljes állásba, mert nem volt operában olyan sok szolgálat, hogy teljes állásba lehessen menni, viszont részmunkaidővel így lehetett, és aztán később ugye az operaháznál voltam részmunkaidős. A tanítás ugye az teljesen kiesett, de azért nagyon hiányzott nekem, közben pedig hát ugye én foglalkoztam a cimbalom történetével, nagyon érdekes, hogy hogy van ez, mint van ez, mert itt egész másokat mondtak nekünk Magyarországon, mint amilyen valójában. És 91-ben én megszerveztem egy világkongresszus, az Pécsen volt, ahol 10 országból, Európa, Ázsia, Amerikából vettek részt, zenétek.
0: Ebben ki segített, mert azért egy ilyen világtalálkozót összeszervezni, ez rettenetes nagy dolog. Ezt hát egyszer magadba csináltad?
1: Magán. Hát egyszer magamban férjem segített, úgyhogy teljesen, mert rögtön mindenhol az volt a kérdés. Én szerettem volna, hogyha valamilyen tervezett például ennek a megvalósítását, de mivel hogy én ezt, nem voltam ez a rácsaladár vonal, így rögtön abban a pillanatban mindegy azt mondta, hogy nem. És hát akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megszervezem egyedül. Férjem segített nagyon sokat, ha ő nincsen, akkor talán nem is, akkor nem tudom megszervezni, mert azért segítségre szükségem volt, és megszerveztem. Ott derült ki, ugye, hogy ezek a cimbalomfajták, ez mindegy főről fakad, mert ugye ott volt Yang Ching, volt a Hagbrett, volt Hemery Dalsimer, és hát ott derült ki, hogy mindenkinek ugyanaz a problémája, hogy nem tudjuk és nem ismerjük a cimbalomnak az igazi történetét és az irodalmát nem ismerjük, és szükség van arra, hogy erre megismerjük, és ezért én kitaláltam, hogy ez másképp nem működik, csak úgy, hogyha létrehozunk egy szervezetet, hogy alakítsunk egy szervezetet. És így alakult ott a
0: cimbalom világszervezet.
1: Igen, cimbalom világszövetség, és hát akkor a ülésen ugye kellett, hogy ki legyen az elnök, tehát rendes titkos szavazásban, és hát egyöntetően engem választottak elnöknek, azóta is sem tudok lemondani az elnökségről, mert azt mondták, hogy ha ezt nem így csinálom, akkor összetül az egész, mert hogy én tudom összetartani így a világot egy kézbe, én tudom főleg Európában a nyugatot és a keletet összekötni, hiszen önnek az ő mentalitásukban is nagyon-nagyon sok a különbség. És ugye, mivel én több nyelven beszélek, így a kommunikáció is könnyebb, úgyhogy nem engedi, hogy lemondjak erről a posztról, pedig előbb-utóbb már be fog következni. És hát a mai napig elnök vagyok, és 2 évenként szervezzük mindig más országban a kongresszusokat, és így tudunk tulajdonképpen az irodalmáról, cimbalom irodalmáról, így került ki az is, ez a Szalunin is, amit játszottam ugye az első résznek a végén, mert a német tagunk azt kutatta fel, neki volt lehetőség arra, hogy elmenjen Olaszországba, Spanyolországba, és a különböző könyvtárakban és egyetemekennek a könyvtáraiban kutasson a Saltillo Hagbrettnek a története után, és ő kiásta ezeket a kottákat, amik lepnek amik kéziratban maradtak ugye fenn, és ő ezeket kiadta. Így van nekünk tulajdonképpen régi irodalmunk.
0: Mit sikerült megtudni a hangszer eredetéről? Tulajdonképpen honnan ered?
1: Hát ez Közép-Ázsiából származik, és tulajdonképpen a nagy népvándorlás idején terjedt el virágszerte, de még Kínában is, ugye Közép-Ázsia Perzsia területéről az a legősibb, találtak egy időszámításunk előtt 2000-ből való sírkövet, aminek az ábrázolása egy cimbalom, tehát ez náluk Szamtúra neve. és hát innen vitték a népek a vándorlás során saját magukkal. Európában a tengeren keresztül jövők, ugye akik Portugáliába, Spanyolországba, Olaszországba szálltak ki először, ugye ezért ott jelent meg először például a Saltirio, és az olasz neve. Aztán ahogy vándoroltak beljebb a Európába, ugye akkor úgy bekerült a többi országba, azok is adtak nevet neki, és minden országnak másképp nevezte el, ezért van kb. 150 neve.
0: És hát, sokat változott igen. Maga a hangszer is? Tehát jellemző, hogy ez keleti, ez nyugati?
1: Igen, változott nagyon sokat, ugyanis hát ugye a mechanizmus, a nagy mechanizmus a 17. században, még a 17. 18. században még ezek a kis cimbalmok itt Európában még nagyon divatosak voltak, templomokban orgona helyet játszottak rajta, nem csak népzenét, hanem klasszikus zenét is ugye játszottak, mint ahogy hallottuk is. Viszont a mechanizmussal létrehozták ugye a csembalókat, mert a cimbalomnak a pengetős változatából, mert a cimbalomat pengetve és verővel ütve is használták, és a pengetős változatából lettek a csembalók, az ütős változatából lettek a billentyűsök, így a zongora őse tulajdonképpen a cimbalom. És még minden a modern hangszerek ugye kiszorítják a régi hangszereket, így lassan feledésbe merült ez a cimbalom, csak a népkörébe maradt meg így, volt az, hogy nem tudtunk egymásról, hogy mi történik Svájcban, Németországban, a falvakban, hogy maradt fenn a hangszernek, ennek a hangszernek a kultúrája, vagy más országban. Éppen ezért minden ország a saját népi hangszerének tekintette, így volt ez Magyarországon. Egyébként Magyarországon sem a cigányok hozták be ezt a hangszert, mint az a, ugye ez van, elterjedőben, hanem már az 1600-as években már maradtak fenn dokumentumok, amikor leírják, hogy a diákok a Szentmisén a cimbalommal kísérték az éneküket. Uh-huh. És hát akkor még ugye nem volt cigány társadalom, ez csak a 18. század közepétől, ugye az első cigán zenekar az a
0: Cinkapannának.
1: Igen, Cinkapanna zenekar volt ugye az első cigán zenekar, csak attól kezdve egyre sűrűbben volt, tehát ez már a 18. század. És gyakorlatilag a városi zenét ők képviseltek itt Magyarországon, mert nem volt oktatása a zenének, így azt hitték a városi emberek, hogy ez a cigányokhoz tartozó hangszer, mert nem mentek el falura, nem voltak az erdélyi falvakban, ahol játszottak népzenében, cimbalmokon, meg a többi helyekre. Na, tehát gyakorlatilag így mindenki saját maga fejlesztette tovább. Így Magyarországon is így történt, és ezért van az, hogy gyakorlatilag a Sunda Vencel által a kis cimbalomból, ami világszerte elterjedt volt, ő létrehozott egy nagyobb testű hangszert, lábrajzta, pedell alá tel, és így már ez a magyar típus. Ez már magyar.
0: Na most a cimbalom név is nagyon-nagyon jellegzetes. A többi országban hasonló a neve, vagy teljesen máshogy nevezik?
1: A környező országokban a cimbalom szóról cimbál, cimbálki, cimbál és ilyen elnevezések, ami tulajdonképpen egy görög eredetű szó, a kümbál szóból ered. A kümbál viszont semmi köze nem volt a cimbalomhoz, mert a kümbál az egy tulajdonképpen a cintányér, olyan, mint a cintányér volt, egy tányér alakú ütős hangszer, de viszont a csengése miatt nevezték el ezt a kümbalom, és így a cimbalom származik. A többi országokban másképp nevezték el, de mindegyiken jellemző. Például a Yangqin kínai, az érdekes, az azt jelenti, hogy idegen hangszer. Ugyanis náluk nem volt, mert ugye Közép-Ázsiából került oda be hozzájuk, és ez idegen hangszernek. Kím maga pedig azt jelenti, ugye Tájföldön ezen vagy kím, hogy húros hangszer. De ott van például a szantúr, amit nagyon érdekes, mert a szant az szentet jelent, és az úr meg hangszer, szent hangszer. És ez azért volt, mert ezt a hangszert gyakorlatilag általuk, amilyen vallásuk volt, a vallási szertartásokon használták ezt a hangszert, ezért nevezték szent hangszernek, és sorolhatnám tovább a fin cantale, ugye az éneklő dallam, a Dalsy, mert Henry Dalsy, mert az ütve, a Henry, az egy verővel megszólaltatott, a Dalsy, mert a Dulcimer, ugye a édes hangzás jelenti, tehát mindegyiknek megvan ennek Hagbrett, az is az ütve, szó megszólaló, a Psalterium Psalmus, Psalteriumból származik, a Zsoltárból, tehát itt is arról utal vissza, hogy templomokban használták a hangszert, és olyan érdekes volt, mert az olaszok, mikor meglátták az ütős hangszert, akkor azt mondták, hogy Psalterio Tedesco, vagyis német Psalterio, mert a németek nem pengetve használták, hanem verővel. Tehát minden országban van egy saját neve. Amit nagyon sokáig nem tudtunk, az, hogy milyen az országokban ez a nevű hangszer, az ugyanaz, mint a miénk, és ezért volt az például, hogy Kodály Zoltán sem ismerte a cimbalomnak a történetét, és ő kreált egy idegen, ugye mindent latinul kell a partitúrában írni, és hát ő kellett latinul valamit kreálni, és azt adta, hogy cimbalo ungherese, ungherese.
0: Igen.
1: Na most ennek olasz neve az kellett volna lenni, Psalterio Ungherese. Úgyhogy ez lett volna, tulajdonképpen a Kodály ismeri a cimbalom történetét, akkor biztos, hogy ezt adta volna neki. Most már a Cimbalom Világszövetség hatására sikerült azt elérnem, hogy a szótárakban most már látjuk, hogy nem a kreált neveket teszik be a fordításoknál, hanem azt a nevet, amit ott abban az országban használnak. Tehát a cimbalom angolul Henry Dalsy, mert sok azt mondták, hogy szümbál. Na most ez nem jó, mert én mikor elmentem koncertezni Franciaországba, összegyűjt az összes ütős, hogy jön egy nő, és a cintányéron fog játszani 2 órás előadást. Hát ez mi fog történni? Hát ott volt minden ütős. És akkor egész elcsodálkozok, ez nem cintányér, hát ez nem szümbál, ugye,
0: igen.
1: Mert a szümbál, az a szümbálsz, az tulajdonképpen a cintányérnak a neve. És ezért fontos az, hogy helyesen használjuk a cimbalom nevének a fordítását más országokban, azt a nevet kell használni, ami ott van, tehát Hagbrett. Azzal meg lehet különböztetni, hogy ez egy magyar cimbalom, tehát ungáris ez Hagbrett, és akkor fogják tudni, hogy nem az a kicsi Hagbrett, amit ők használnak, hanem ez a magyar típusú, a nagy hangszer. És ugyanezt el lehet mondani a Henry Dalsymerről, vagy a Santurról, és a többi Yangqingről, és a többi országban használatos cimbalmokból. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy ezt sikerült elérni. 97-ben kértek a Besztercebányai Művészeti Akadémiára tanárnak. Ez egy nagyon fontos lépés volt. Én Magyarországon szerettem volna megnyitni az akadémián, nem csak a tanárképzőn volt csak szak, és a művészképzőn szerettem volna megnyitják a tanszakot. Én nagyon sokat jártam emiatt az akadémiára, de mindenféle kifogásokat találtak, csak hogy ne kelljen ezt a tanszakot megnyitni. És hát közben jött az, hogy először a csehek akartak Osztravába, és rögtön engem kértek, hogy menjek oda tanítani, de nekik nem sikerült a cimbalom bevitele az ottani akadémiára. Viszont a Besztercebányai Akadémián elindították a cimbalom tanszakot, és személyesen jött át a rektor és a dékán, mert egy művészeti akadémia, tehát nem csak zene akadémia, hanem van képzőművészet és színművészet is, és nagyon izgultak, hogy el fogom-e vállalni Mecsiár korszakában, ugye, hogy én ott tanítsak, és úgy gondoltam, hogy ha én itt nem kellek Magyarországon, akkor elmegyek oda. Így kerültem ki Besztercebányára 97-ben, és meg kell mondanom, hogy szót nem tudtam szlovákul. Hát ugye angolul, németül, oroszul tudtam kommunikálni, meg azt tanultam a gimnáziumban, hát azt mondjuk azt nem tudtam ott használni, de az angol, németet és orosz igen. És hát úgy gondoltam, ha ide vetett a sor, megtanulok szlovákul, úgyhogy megtanultam szlovákul. Azóta ott tanítok, ott letettem a doktori diplomát, a doktori diploma után egy docensi vizsgát, és most fogom átvenni a professzori kinevezést.
0: Ez egyik, hiszen közel lesz, ez július közepén.
1: Igen, igen, hát ha nem szól közbe ez a vírus probléma, mert már 3 éve kellett volna ezt átadni a államelnöknek, de mindig, illetve a köztársasági elnök adja át ugye a kinevezéseket, de mindig közbeszült valami, vagy egy választás, vagy miniszteri válaszere, vagy köztársasági elnök választás, akkor utána megjött ez most ez a vírus, úgyhogy most már reménykedek benne, hogy nem szól közbe semmi, és már végre a kezembe vehetem a papírt, mert hát már ezt már 3 éve kellett volna tulajdonképpen átvegyem.
0: Na, ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálunk, mert azért ez egy óriási dolog.
1: És hát óriási dolog, főleg azért, mert gyakorlatilag Szlovákiában kapom ezt, és ott, na most én ott idegen vagyok. Ráadásul ugye a politikában nagyon sokszor azt mondják, hogy milyen a szlovák és a magyar ellentétek. Én soha nem éreztem ezt, nem az emberek csinálják a politikát. Én a szlovákoktól nagyon sok minden jót kaptam, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Igaz, hogy nem csak ezzel a nemzettel, hanem az összes nemzettel, hiszen a Cimbalom Világszövetségnek 33 országból, Európa, Amerika, Ausztráliából vannak tagjai, és hát én az összes nemzettel gyakorlatilag én ki tudok nagyon jól jönni, hát velük is, és ők nagyon megbecsülték azt, hogy én magyar rétemre, budapesti születésű, megtanulok szlovákul.
0: Ez nagyon-nagyon nagy dolog is, és tényleg dicséretre méltó, és ha valahogy össze lehet kapcsolni az európai országokat, akkor azt érzésem szerint így lehet. Mert ez a kéznyújtás egymás fele, amit szeretnénk. No, közben véget ért a műsor, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél közénk. Nagyon sok mindent megtudtam a cimbalomról, fantasztikus, amit te tudsz, és ezt nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében is. Most akkor búcsúzunk.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, mert nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek megismerjék, hogy tulajdonképpen az a cimbalom milyen hangszer is valójában.
0: Milyen zenét szeretnél hallani a műsor végén?
1: 18 és a 19. század elején itt egy brazil saltério játékos, és ő komponálta erre a hangszerre, tulajdonképpen ez a spanyol neve, portugál neve, a olasz neve a cimbalomnak. A brazilok nagynak tartják ezt a zeneszerzőt, a neve Antonis Fiera de Santos, és ebből a gyűjteményből választottam egy dal, tehát ez egy eredeti, viszont feldolgoztam olyan formába, hogy visszaadja a dél-amerikai hangulatot, és hozzá még hozzájön egy modern hangzás is, a world music jellemző ütőhangszerek, az elektromos gitár és a basszusgitár, aminek a címe O Desterro. Akik pedig közreműködnek velem, az a Martonosi György dobon, Horváth András Ádám gitáron, Temesi Bertalan basszusgitáron, és a Tesztóra vonos négyes, aminek a vezetője a lányom Horváth Anita.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és természetesen neked is.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, viszontlátásra, és remélem, hogy a közönségnek annyira megtetszette ez a műsor, hogy ezután el fognak látogatni cimbalom koncertekre is.
0: A Lélek közelben című műsort hallották, Dévai Nagy Kamilla voltam.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma tartjuk az ökumenikus istentiszteletet az állam alapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletét ma tartjuk állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomában. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah Jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeret

0: terjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmiség és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőtönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új műsorunkban Kárpáti Petronella a Jó Pásztor Védelmében című sorozatát hallhatják, ami a 23. Zsoltár alapján készült a témához illő énekekkel és költeményekkel.

0: A 23. Zsoltár Kárdi György fordítása szerint.
1: Az Úr a jó pásztor. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, semmi sem hiányzik én nekem. Legelő helyen megpihentet, üdítő víz mellé vezet, és felüdíti lelkemet. Helyes ösvényekre vezérel, Önnön nevének kedvéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól sem, mert Te velem vagy. Vesződ és pásztorbotod megvégasztal engem. Asztalt terítesz számomra azok előtt, kik szorongatnak engem. Olajjal kened meg fejemet, s mély pompás az én üdítő kelyhem. Valóban irgalmasságod velem jár, éltem minden napján.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt alkalommal kezdtük tanulmányozni a 23. Zsoltát, ami rövid, tömör megállapítással indul. Az Úr az én pásztorom. Milyen jó tudni azt, hogy hozzátartozhatunk, és maga Jézus Krisztus a mi szerető gazdánk. Személyes kapcsolatunk lehet vele, mellette biztonságban élhetünk, gondunkat viseli, és ez számunkra elég. A mai műsorunkban arról lesz szó, mit jelent még a gyakorlatban az, amit a Zsoltár első versében így olvasunk.
1: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
0: Ez a gyönyörű költemény elmondja számunkra azt, hogy akinek az Úr a pásztora, annak semmiben sem lehet hiánya, nem szűkölködik. Étele, itala, egészsége biztosított. Fontos azonban azt is tudni, hogy mindezt nem valami saját érdemért nyeri és kapja az ember, hanem kegyelemből.
1: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
0: Ez a kijelentés nem csak a mára, hanem minden időre igaz. Benne van a múlt megtapasztalása, a jelen valósága és a jövő reménysége. Vonatkozik minden lelki áldásra, amellyel Isten bennünket megáldott Krisztusban. Jézus azt mondta önmagáról.
1: Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. János 10:10.
0: Dávid tapasztalatból tudta, hogy a juhok sorsa, élete attól függ, milyen ember a pásztoruk, mert a hűtlen és rossz pásztor tönkreteszi a nyájat. A jó gazda viszont békét és nyugalmat ad. Nagyon érdekes, hogy önmagáról nem mint pásztorról beszél, hanem mint juhról, aki a nyájához tartozik. Szinte büszkén, odaadó szeretettel szólt erről, mintha dicsekedne és azt mondaná.
1: Nézzétek csak, ki az én pásztorom, kinek vagyok a tulajdona, ki vezet engem, ki gondoskodik rólam. Maga az Úr, aki a teremtés és a megváltás jogán tulajdonának nevez és tart.
0: A földön sokféle úr létezik, de a Biblia ura a 23. Zsoltár ura. Nem egy a világ urai közül, nem politikus és vallási vezető. A Zsoltár szerzője Jahvéről, az örökkévaló Istenről úgy beszél, mint pásztoráról, vezetőjéről, vendéglátójáról, gondviselő uráról, aki tegnap és ma is örökké ugyanaz. Olyan pásztor ő, aki türelmes, jóságos, irgalmas hozzánk, gyámoltalan emberekhez. Ilyen a mi Urunk Jézus Krisztus, aki életre hívott és megváltott. Nála jobban senki sem tudja megérteni sorsunkat. Ő a Teremtő Isten, aki a leghatalmasabb tejútrendszertől a legparányibb élőlényig mindent alkotott. Létrehozta a növényeket, az állatokat, a tengert, formálta az embert a saját képére és hasonlatosságára. Jogosan tart igényt reánk, és szeretné, ha ragaszkodnánk hozzá. Mégis sokan nem hajlandók elismerni Isten teremtői hatalmát, nem akarják, hogy pásztoruk legyen, ezzel nem is tudják, mit veszítenek. A bűn következménye, hogy Isten és az ember közötti kapcsolat megszakadt. De Isten Jézusban megkísérelte helyreállítani ezt a kapcsolatot, aki életét adta juhaiért, teremtményeiért, drága áron vásárolt meg bennünket.
1: Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Péter első levele 1:18-19. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16.
0: Így kétszeresen is a teremtés és a megváltás jogán igényt tart szeretetünkre, életünkre. A pásztorok, amikor juhokat vásárolnak, nagy áldozatot hoznak azért, hogy az állatokat megvehessék. Az új tulajdonos, miután megvásárolja az állatot, a hátára egy jelet vest, és rájuk üti bélyegét, hogy így felismerhető legyen, kihez tartozik. Valamennyi juhtenyésztőnek keleten megvan a saját jele. Ez a megjelölés fájdalmas az állat számára. úgy végzik, hogy minden juhot egyenként odavonszolnak egy fatömbhöz, és rásimítják a fülét, majd a jelet borotva éles késsel belevágják. Szenved a juh, szenved a pásztor is. De a kölcsönös szenvedés eredményeképpen egy életre szólóan megpecsételődött összetartozásuk. Igen érdekes párhuzama van ennek a szokásnak az Ószövetségben. A héber rabszolgát 7 év után fel kellett szabadítani. Ha azonban a szolga úgy döntött, hogy egy életre szólóan gazdája mellett marad, akkor egy szertartáson kellett átmennie. Gazdája oda vezette az ajtófélfához. Fülcimpáját annak fájához illesztette, és árral átfúrta a fülét. Ez azt jelentette, hogy a szolga élete végéig ehhez a gazdához tartozik. Philip Keller megfogalmazása szerint,
1: aki felismeri, hogy Krisztus igényt tart rá, és igent mond, azaz életét átadja neki, az attól kezdve viseli Jézus Krisztus jegyét. A kereszt jele ez, amely eltörölhetetlenül mutatja hozzátartozásunkat.
0: Jézus nem titkolta el előlünk, hanem világosan mondta.
1: Ha valaki én utánam akar jönni, az én tanítványom, követőm akar lenni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Lukács 9.23.
0: A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az ember felcseréli a saját szeszélyei, kívánságai szerint folytatott, bizonytalan életét az Isten követésével. Értékeljük-e, hogy a jó pásztorhoz tartozhatunk, aki mellett nem szenvedünk hiányt? Biztos láttunk már olyan juhtenyésztőt, akinek az állatai csak szenvednek, betegek, rosszul tápláltak. Az ilyen gazda nem törődik velük, elhanyagolja őket. Sovány legelőkön rágódnak évről évre, karámjuk rozoga, nem védi őket kellőképpen a viharoktól, esőtől, italuk állott, poshat. Ezek az állatok, ha beszélni tudnának, azt mondanák.
1: Bár csak megszabadulhatnánk rossz gazdánktól.
0: Jézus a mi pásztorunk nem ilyen. Ő igaz és jó, aki gondoskodik juhairól, vagyis rólunk. Isten nem véletlen nevez bennünket juhainak, mert a juhok több gondozást igényelnek, mint bármelyik más jószág. Végtelen figyelemre és törődésre van szükségük. Nagyon félénkek, csökönyösek, szorongóak tudnak lenni, mint mi emberek. Ha eltéved, magától nem tud visszamenni. Például, ha a kutyát és a lovat elviszik, vagy 50 kilométerre autóval, maguktól visszatalálnak a házhoz. A bárány azonban nem talál haza. Ha egyszer eltévedt, a pásztornak kell megkeresnie. Az összes teremtmény közül a juh a legbátortalanabb, leggyámoltalanabb.

0: A nem szűkölködöm kifejezés többet jelent, mint amit első olvasásra gondolnánk. Jelentése, hogy tökéletes ellátásban van részem, de benne van az is, hogy teljesen meg vagyok elégedve Isten pásztori gondviselésével, és nem kívánok a magam számára semmi mást, hiszen ő, aki a hullókat táplálja, aki öltözteti a mezők liliomait, gondja van a kicsiny verebecskére, hogyan is engedhetné meg, hogy gyermekei éhezzenek. Talán nincs meg mindenünk, amit kívánunk, de nem szűkölködünk lelkiekben, mert tudjuk, hogy az ő kegyelme elég, és minden naphoz új erőt ad.
1: Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. 34. Zsoltár, 11. vers.
0: Olyan meghatóan és bátorítóan fogalmaz Spurgeon.
1: Nem fogok szűkölködni semmiben, akkor sem, ha majd öreg és gyönge leszek, és akkor sem, ha majd rám borul a halál sötét árnyéka. Nem azért, mintha sok pénzem lenne a bankban, nem is azért, mintha elég ügyes és okos lennék ahhoz, hogy megkeressem a kenyeremet, hanem azért, mert az Úr az én pásztorom.
0: Különösnek látszik, hogy éppen Dávid tesz ilyen kijelentést, hiszen ha csak a dolog anyagi, testi oldalát nézzük, ő is hányszor szenvedett üldöztetést, milyen hányatott élete volt. Fiatal korában ellensége Saul király, öreg korában pedig tulajdonfia elől kellett bujdosnia. Bőségesen nyílt alkalma megismerni a nélkülözést, a szorongást, a félelmet. Mégis azt vallja.
1: Nem szenvedek hiányt.
0: Ne képzeljük azt, hogy Isten gyermeke soha nem lát szükséget semmiben. A hívő ember élete is sok nyomorúságon és küzdelmen mehet át. Maga a nagy pásztor, amikor köztünk járt, így figyelmeztette a tanítványait.
1: E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János 16:33.
0: Van az emberek között egy tévhit. Ha valaki anyagi jólétben él, ez biztos jele Isten áldásának. Ez azonban így nem igaz. Dávid nem az anyagi javakra utalt itt, amikor kijelentette, nem szűkölködöm, hanem a lelkiekre. Sorsunk attól függ, hogy melyik gazda szolgálatában állunk. Jézus arra mutatott rá, hogy egyszerre nem lehet két úrnak, két gazdának szolgálni. Aki a világ urát, sátánt választja pásztorává, annak élete nyugtalan, reménytelen, sivár lesz. Olyan, mint azoknak a juhoknak, akik rossz gazdához tartoznak. Sátán gonosz, szívtelen, közönös sorsunk iránt, életünket állandó veszély fenyegeti, mérgező eledellel táplál, állott és rossz vizet ad inni. A kérdés, melyik gazdát választom, és kihez akarok tartozni? Jézushoz, a jó pásztorhoz? Vagy Sátánhoz, a rossz gazdához? Ezen az ellentéten lehet megérteni azt, miért mondja olyan boldogan Dávid.
1: Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm.
0: Mintha azt mondaná, tökéletesen meg vagyok elégedve azzal, ahogyan az Úr az életemet vezeti, mert ő olyan pásztor, aki nem ismer fáradtságot, ha juhai érdekeiről van szó. Olyan gazda, aki annak örül, ha látja, hogy nyája megelégedett, jól táplált, biztonságban él és gyarapodik szerető gondviselése alatt. A mi Úrunk juhait a legjobb legelőkre terelgeti, bőségesen gondoskodik megfelelő lelki táplálékról és tiszta ivóvízről. Biztosítja nyája számára az oltalmat, a védelmet, a vihar, az ellenség, betegségek ellen, amelyek annyi szenvedést okoznak. A jó pásztor a mindennapi életben állandóan szemmel tartja juhait. Már korra reggel utána néz a nyájnak, gyakorlott, szakértő szemmel vizsgál meg minden egyes állatot, hogy egészséges-e. Azonnal észreveszi, ha valami baj történt. Látja, hogy melyiknek van szüksége különös gondviselésére. Napközben is figyeli nyáját. Éjjel sem szűnik meg velük törődni. Csak fél szemmel alszik. Fülel még álmában is, minden pillanatban kész arra, hogy védje a rábízottakat. Ilyen a mi Urunk is.
1: Aki nem szunnyad, és nem alszik. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. 121. Zsoltár 5-től 7-ig terjedő versek.
0: Ha Jézus Krisztus ilyen jó pásztor, mégis miért van az, hogy sokszor, mintha elégedetlenek lennénk vezetésével? Olvastam egy történetet egy pásztoremberről, akinek sok juha volt, és nagyon szerette a rábízott nyájat. Érdekes esetet írt le.
1: Volt egy anyajuhom, egyike a legszebb juhaimnak. Csodálatosan arányos testű, erős, dúsgyap juval borított állat. Feje formás, élénk mindig figyelő szemekkel. Életre való bárányokat szült, amelyek pompásan fejlődtek. Vonzó tulajdonságai ellenére volt egy óriási hibája. Nyugtalan és elégedetlen volt, valahogy mindig kibújt a sövényen más legelők felé. Elneveztem csavargóasszonyságnak. Akár milyen kiváló volt a legelő, addig kutatott a partvonal mentén húzódó kerítés tövében, amíg valahol egy rést nem talált, amelyen ki tudott szökni, hogy a másik oldalon legeljen. Amikor átpréselte magát a kerítés nyílásán, ott csak silány, kiégett legelőt talált. Ebből azonban nem tanult, hanem újra és újra kiszökött a kerítésen át, és megtanította bárányait is erre a csavargásra. Más anyajuhoknak is rossz példát szolgáltatott. Végül úgy kellett döntenem, hogy eltávolítom a nyájtól. Ereje, szépsége, ébersége gyönyörködtető volt, noha mindent megtettem az érdekében, mégis mindig mást akart.
0: Komoly figyelmeztetés ez a történet számunkra, hiszen közöttünk is vannak ilyen juhok, a kifelé nézegetők, a félkeresztények, akik a világ öröméből is ki akarják venni részüket, és másoknak rossz példát mutatnak. Isten azt akarja, hogy olyan juhai legyünk, akik mindig meghallják a főpásztor hangját, engedelmeskednek néki, és alárendelik magukat vezetésének. Figyelemre méltó Spurgeon megállapítása egy Zsoltár kapcsán.
1: Senki sem jogosult arra, hogy magát az Úr juhának nevezze, amíg meg nem újult a természete. A meg nem tért embereket a Biblia farkasoknak vagy kecskéknek nevezi. A juhnak van tulajdonosa, a vadállatnak nincs. A tulajdonos nagyra értékeli a juhot, amit gyakran drága áron vásárolt meg. Ebben a mondatban az a vigasztaló, hogy egyes szám első szemében hangzik el. Dávid nem azt mondja, hogy az Úr a nagyvilág pásztora, aki vezérli a mindenséget, hanem azt mondja, az Úr az én pásztorom. Ha senki mást nem pásztorolna, nekem akkor is pásztorom lenne. Gondoskodik rólam, őrködik felettem, megőriz engem.
0: Bizalommal hagyatkozhatunk pásztorunkra, gazdánkra, aki felkutatja, megkeresi számunkra a legjobb legelőt, és csendes vizekhez terelget. A nyáj élén jár. Ő tér minden veszedelem és támadás, hogy minket megvédjen. Vele jó együtt lenni. Soha ne keressünk más legelőt, más pásztort, más utat, hanem csak azt, amit Jézus a mi pásztorunk mutat. Az Úr gondoskodó szeretetének tényét csodálatosan fogalmazza meg az énekköltő.
1: A jóság az én pásztorom, a szív királya Jézus. Az élet útján ő vezet. Ó, miért is lennék én bús? Ha tikkat lelkem révedez, az élet vizét nyújtja. Majd táplál tiszta kenyérrel, és hull az égi manna. Míg Jézus meg nem keresett, csak tévelyegtem árván. De pásztorolt és megszentelt, s az égi otthon vár rám. Most körülvesz a szeretet, és vár az örök élet. A jó pásztorról zengjen hát a boldog hálaének.
0: Legyünk olyan juhok, akik követik pásztorukat, akárhová megy, akik meg vannak elégedve a jó pásztor Jézus Krisztus gondoskodásával, és azzal az eledellel, amit ő ad. Valljuk mi is Dáviddal együtt boldogan.
1: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
0: Hiszen ennyi elég számomra, és nincs másra szükségem, csak Jézus legyen velem, és vezessen az életösvényén.

Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kárpáti Petronella ismertette a Jó pásztor védelmében című sorozatának egyik részletét. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámos Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg, és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltunk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, amiből mi sokat tanulhatunk. Így aztán már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha, a külső körülmények, de az emberi természet sajnos ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is.

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már most az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó. Isten hatalmas tervéről, mely később az üdvtörténet jelentős eseménye lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk, például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú meghalt idegenben. A három gyászról és a két menny ragaszkodásához, anyósukhoz, aztán az egyik persze visszafordul, és majd Ruth Naomival elindul mindkettőjük új élete felé, haza Betlehembe. De az út hosszú, és bizony fölvetődhettek fájdalmas kérdések is kettőjük között, hiszen Ruth mindent elkövetett, hogy megismerje a zsidók istenét, törvényeit, tulajdonságait, tetteit, szeretetét, bűnbocsánatát, személyes gondoskodását, melyről Naomi még nagyon sokat tudott mondani. Talán ismét fölvetődött a kérdés köztük, hogy az az Isten, aki Egyiptomból életre mentette ki a teljes népét, miért vette el a két fiatal férj életét? Nos, bármennyire is csóváljuk a fejünket olykor, be kell látnunk, hogy az emberek földre születésének nem minden esetben virággal meghintett élet a célja, és erről Naomi sokat tudott mesélni. Hát még az utókor, azok az idők, melyeket még az asszony se élt át. Láttuk később sok proféta esetében a folyamatos szenvedést, kínlódást, a pogánybosszú elviselését, vagy az apostolok és tanítványok áldozatát, vagy ma is a keresztények üldözését. Igen, abban az időben is előfordult, hogy valaki nem fényes karrierre született, hanem éppen arra, hogy valami szomorú dolog bekövetkezhessen általa, mert ennek így kellett lennie Isten, vagyis az emberiség céljában. Úgy gondolom, hogy most sokan kétkedve fogadják ezt az állítást, de akkor engedjétek meg, hogy Isten szavával bizonyítsak, mert nagy szükségünk van arra ma, a mi századunkban is, hogy ezt a témát jól megértsük. Lapozzuk föl a Római Levél 9. fejezetét, ahol Pál így írja le az Úr szavát, melyet nagy elődjétől hallott már. Ugyan, ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotást? Miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönséges reformája. Ime az idevágó gondolatok. Micsoda fonák emberi gondolkodás az Isten számunkérése. Egyenrangú talán az agyag, mármint az ember, a fazekassal, vagyis az alkotó Istennel? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak? Nem ért a mester a dolgához? Jaj, annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között? Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz? És a fazék ezt, nem ügyes a kezed? Hát nem, nem mondhatja. Nos, remélem, ha a szívünk ezt még nem fogadta el, az elménk már elindult ezen az úton, és aztán, ha kinyitjuk a szívünk, a Szentlélek a többit elvégzi bennünk, mert erre igen nagy szükségünk van. És akkor ima a következő kérdés. Akkor most Isten nem szerette őket? Dehogy nem. Nagyon is szerette őket. Tudjuk azt a nagy igazságot is, hogy az emberi élet nem a földön, hanem a mennyek országában teljesedik ki. És azt is tudjuk, hogy Isten soha senkinek nem marad adósa. Talán kevesen gondolnak úgy a földi életre, mint az autók esetében a tesztpályára.
ha megfelel a kocsi a kívánalmaknak, olyanok a leellenőrzött tulajdonságai, csak akkor mehet ki a főútra az igazi életbe. Minden jelentős alkatrészét leellenőrzik a kísérletek során. Ime így olvassuk. Ott a járművek aktív és passzív biztonsági rendszereit, dinamikai jellemzőit és önvezetői funkcióit vizsgálják extrém körülmények között. Kiemelt terület a vezető-támogató rendszerek tesztelése, a vészfékezés, az autópályás manőverek, valamint a stabilitás ellenőrzése különböző útburkolatokon. Nos, ha az igazságot keressük, láthatjuk, hogy a földi életünk is ilyen. Csak az mehet be a mennyek országába az igazi életbe, aki a tesztpályán bizonyított. Nos, hogy ezt elfogadtuk, térjünk vissza történetünkhöz, és lapozzunk vissza ismét 3000 évet. Hát igen, ezen a Betlehembe vezető úton el tudom képzelni, hogy más témák is előjöttek, aztán egyszer csak feltűnt Betlehem képe előttünk. Naomi lelkét a viszontlátás boldog öröme állasztotta el, Ruth lelkét a kíváncsiság, a bizalom és a hit árasztotta el. Megjöttünk, lányom, látod, itt fogunk élni. Már csak az a dolgunk, hogy hazamenjünk a házamba, a kis földünkhöz, és üdvözöljük a szomszédokat, a rokonokat, az ismerősöket. Ruth boldogan bulintott, és az útporától piszkosan egyszer csak ott álltak a régen elhagyott ház küszöbén, miközben sokan köszöntötték őket az úton. Megálltak, megölelgették őket, elmondták, mennyire örülnek nekik. Míg mások az ablakok mélyéből figyelték, és csak csóválták a fejüket. Gyertek már, nézzétek, na, mégiscsak hazajött a pogányok földréről ez a Naomi. Tudom én, hogy nem jártak jól ezek idegenben. Na de ki van itt vele? Csak nem egy pogánynő. Hát hogy öltözik ez már, na? De az Úr erőt adott nekik, nem a fintorgásra figyeltek, hanem a Teremtővel induló új életre. És új élet kezdődött. Ezt olvassuk. Amikor Betlehembe értek, és már híre futott a hazatérésüknek, az egész város fölbojdult miattuk, és az asszonyok egyre másra meglátogatták őket, valamint azt kérdezgették, csak ugyan Naomi ez? Ő azonban azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette sorsomat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Nos, hogy ezt a Mára dolgot megértsük, minimum két dolgot kell tudnunk. Az egyik az, hogy Izraelben szokás volt az életben több név változtatás is. Volt egy neve az illetőnek a születésekor, aztán megváltozott a helyzete, és másik nevet vett föl. Tudunk erről például Péter és Pál apostol esetében is. Itt is erről volt szó. A Naomi név ugye azt jelentette, hogy örömmel teli kedves, na de ebben a helyzetben ez a név nem állta meg a helyét. Ehelyett Márát, a keserűt választotta Naomi. Na de mi volt ott Márában? Mózes második könyvének 15. fejezetében kapunk erre választ, de ne csak a szót figyeljük, hanem azt is, hogy ezzel Naomi mit akart kifejezni. Ime olvassuk. A fáraó seregének megsemmisítése után útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől a Súr pusztája felé. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Ekkor megérkeztek Márába,
de azt a vizet nem tudták meginni, mert keserű volt. Ezért is nevelték azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta: mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt, mint a kereszt előképét, beledobta a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezést és törvényt a népnek, és ott tette próbára őket, ezt mondta: ha te engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek látsz, figyelsz parancsolataimra, megtartod a rendelkezéseket, akkor én nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsájtottam, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Vagyis azzal, hogy Rút Márának nevezte magát, kifejezte, hogy iszonyú nagy próbát adott neki az Úr, de azt is mondta, hogy hisz abban, hogy a sorsa meggyógyul. Továbbra is azt teszi, amit az Úr kíván. Miért? Mert így lesz gyógyítója, Izrael Istene. És hidd el, kedves hallgató, hogy ezt igenis komolyan gondolta, olyannyira, hogy láthatjuk, mindenben az Úr parancsa szerint élt és járt el. Könnyű volt neki? Nagyon nem. Már tudjuk, hogy a bírák idején vagyunk, amikor nem volt királya a népnek, nagy zűrzavar volt, mindenki azt csinált, amit akart, mely alatt azt érthetjük, hogy már rég nem a teremtő és megmentő Urat imádták, hanem mindenféle pogány istenségeket, hideg köveket, dermet, aranyat, és így tovább. De Naomi ellene ment ennek a világnak, és ő az Úr hűséges báránykája volt, melyet, mint látjuk majd, a mennyei atya csodálatos módon megjutalmazott. Aztán itt van a következő mondat, aminél ismét meg kell állnunk. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Na de miért volt fontos ez? Hát nem mindegy. Hazaértek végre, és kész. Azt kell mondanunk, hogy nagyon nem mindegy. De miért nem? Mert a történet nagy része most az árpa mezőkön fog játszódni, mivel Isten ezt a színpadot választotta Kirú történetének. Tehát az, hogy éppen most érkeztek, az Isten hatalmas időzítése volt. Pont akkor és pont oda. Nos, mit már tudjuk, a két asszonynak nem volt sok ennivalója, de Isten már korábban gondoskodott népéről, róluk is. Adott egy olyan törvényt, amely biztosította a nincsteleneknek is, hogy legyen mit enni, mégpedig Isten bőséges áldásából. De hogy is volt ez? Mózes harmadik könyvének 19. fejezetében a 10 parancsolat részleteiről tanít Isten, és ezt olvassuk. Amikor majd földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és ami aratás közben elhullott, azt ne szedjétek föl, a szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl, hagyd ott azokat a nincstelennek és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a te Istened. És nincstelen volt Naomi, és jövevény volt Rút. Ezt a törvényt minden zsidó ember ismerte, de vajon ezen keresztül a gondoskodó és minket végletekig szerető Isten ezen tulajdonságát is értékelték? Hát, de nekünk azért ezt tudnunk kell, hogy biztonságosan tovább léphessünk. Erre az időre Rút már nagyon sok mindent megismert az Isten törvényéből és a nép szokásaiból. Ezzel elérkeztünk Rút könyve első fejezetének a végéhez. Ugye emlékszünk,
Azzal a céllal vizsgáljuk ezt a könyvet, hogy abban a mindenható teremtő Úr üdv történeti tetteit nyomon követhessük. Hát akkor foglaljuk össze, amit az első fejezetben már megtudtunk. Isten éppen most szervezi Jézus Krisztus földi őseinek a névsorát. Ahhoz, hogy a megváltó küldetését mindenki megértse, szükséges, hogy ő mindenkihez kapcsolódjék, úgymond, a meg nem becsült rétegekhez is. Ilyen volt Betlehem egyik ősatja Pérec, aki bűnből, egy megítélt parázna kapcsolatból született. Most szükség volt egy pogány nőre is, hiszen Jézus nem csak a zsidóság megváltója, hanem az egész pogány világnak, és azon belül is minden nemzedéknek. Ádámtól Évától a föld utolsó emberéig. Isten szétnézett, és meglátta Naomi mélységes és tiszta Isten hitét, valamint a moábita Rút tiszta lelkét. Rútra, a nőre volt szükség, mert a fiú ág, mint láttuk, már megvolt. Rút sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke, arra a hatalmas feladatra, melyet Isten neki szánt. Ős anyja legyen Jézusnak itt a földön. El kellett hozni Izraelbe a pogány nőt, és ennek az eszköz az a Naomi volt, aki alázattal állt Isten előtt, a nehézségekért nem kiabált az égbe, nem hagyta el a teremtő urat, hanem hordozta azt a sorsot zokszó nélkül, amit a teremtő neki szánt. Itt beékelem ismét azt a nagy igazságot, hogy minden ember céllal születik a földre, és Naomi életének ez volt az egyik célja. A következő nagy állomás, hogy mikor érkeztek meg. Ma azt mondanánk, rendesen meg volt szervezve ez a dolog, és igen. Mondhatjuk, mert amikor Isten tesz valamit, az mindig tökéletes. Minden jel szerint az Úr tette Naomi szívébe a vágyat, most induljon hazafelé. Pont akkor, amikor kellett. A honvágy megjött, így időben érkeztek. Amikor Naomi és családja elhagyta Betlehemet, volt egy kis házuk és földjük. Akkor a korszokásai szerint azt kiadhatták haszonbérletbe, hogy valaki művelje meg a földet. A haszon kialkudott részét tegyék félre nekik, és gondozza a házat és a földet. De a dolog meghiúsult. Talán meghalt a haszonbérlő, talán más történt, de Isten ismét úgy intézte, hogy éhínségbe érkezzenek haza. Az úgynevezett szemezgetés törvénye, amiről éppen most beszéltünk, az igen kegyes szokás volt és nagy áldás. De azért az áldásért tenni is kellett, vagyis kora hajnaltól késő estéig kint kellett lenni a földeken és dolgozni, szemezgetni, hajlongani az elhullajtott termésért. Ez nem csak fizikálisan volt iszonyat nehéz, de a megvetés, a szegénység bélyegét is el kellett hordozni, de erről majd a következő részben még beszélünk. Tehát a jövő héten gurcsa alá vesszük Rút könyvének második részét, és ismét ámulva csodálhatjuk, hogy Isten milyen precíz módon szervez és hajt végre, milyen csodás módon teremt helyzeteket. Nos, kedves hallgatóim, történetünket a jövő héten innen folytatjuk. Remélem, hogy igen érdekesnek és izgalmasnak találjátok majd ti is.

0: Kedves barátom, technikai munkatársunk, Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 5:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 3:45-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel, a természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogató központja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségtúrával is kiegészítik. A középkori templomok útja egyesület

0: szeretettel, közösen szervezett kiránduláson a résztvevők nem csak református templomokat járhatnak be, de bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mindegy 220 embert tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Ismét van egy vendégünk, aki nagyon különleges dolgokat csinált, például teljesen autodidakta módon a hieroglifák olvasásába vetette magát, és készített saját használatra egy nyelvtankönyvet is. De hogy ki is ez az ember, szeretném, hogyha először ő bemutatkozna, saját magáról egy kicsit beszélne.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Edvi Gábor vagyok. Egyiptommal már kisgyerekkoromban megismerkedtem. Pont mikor ilyen a megfőkorba léptem, úgymond, akkor a televízióban elég sok ismeretterjesztő műsort nézhettem. Emiatt már hamar úgymond szerelmese lettem Egyiptomnak, és ilyenkor eldöntöttem, hogy majd lesz az az időszak, amikor én megpróbálom megtanulni.
1: És mi volt az, ami ennyire kisgyerekként érdeklődésre okot adott? Tehát Egyiptomnak melyik oldala, melyik aspektusa?
2: El lehet róla mondani, hogy én grafomán vagyok, tehát igazából én nagyon szeretek írni, legyen az bármilyen írás igazából, tehát hogy sok egyéb olyan írást is úgymond tanulok, amiben így fontos.
1: Miket?
2: Én japánul is tanulok, meg hát majd egyiptomiul is jobban még meg fogok. Tehát azért, mert hogy én igazából végzettségemet tekintve villamosmérnök vagyok, és most munka mellett így nehéz, és bevallom, azért felejtettem, de szeretném majd feleleveníteni jobban ezt a tudásomat, és ezért csináltam ezt a tankönyvet is akkor, mikor én nyelvet tanultam, mert egyrészt szeretek írni, másodszorban pedig úgy sokkal könnyebb megtanulni valamit, ha én közben úgymond elkészítek egy könyvet róla, ezt más nyelvekkel is így szoktam csinálni.
1: Ez mit jelent? Milyen nyelvekkel?
2: Ugye hát angolul is természetesen meg kellett tanulni iskolába, bevallom őszintén, az angol valahogy nem tudom miért, de nem az erősségem annyira, igyekszem ezt leküzdeni, viszont ott is mindig átírtam külön füzetbe a nyelvtant is, és ugyanezt csináltam az egyiptomi nyelvleckék kapcsán is, csak annyi különbséggel, hogy az egyetemen egy ilyen a publikáció készítéséhez használt szövegszerkesztőt kellett használni, és mindent abban kellett írni, és ehhez egy francia egyiptológus és informatikus csinált hozzá egy olyan eszköztárat, amivel hieroglifákat szépen lehet velük írni, és úgy gondoltam, hogy ha már az egyetemi tanulmányok során föl kell használni ezt a szövegszerkesztési tudásomat, akkor itt is kamatoztathatom.
1: Melyik program, a GSS vagy másik program?
2: Ez a Tech Studio, és azon belül is a hát nem tudom, hogy jól kell kimondani, Serge Rosemar Duc, nem tudom, sajnos franciául nem
1: tudom. Rosemar Duc,
2: igen. És az ő eszköztárát használtam fel, a Hieroteket. És abban ismerkedtem meg jobban.
1: És akkor, amikor elkezdett a hieroglifákkal foglalkozni, minek alapján? Volt-e valami könyv, aminek alapján haladt, vagy pedig a neten itt-ott talált dolgokat összekombinálva alakult ki
2: úgy
1: az
2: kezdtem,
1: ismeretek során.
2: Nyilván még kiskorunkban, mert tudjuk, hogy van egy csomó hieroglifa, de akkor még nyilván csak az egy máshol hangzós hieroglifákkal ismerkedünk meg, és akkor avval próbálkozik az ember. És ezek után pedig volt egy nagyon jó magyar weboldal, nem tudom, hogy megvan-e még, a kemet.hu, és azon volt egy egyiptomi nyelvlecke, és utána avval kezdtem el jobban, mert bár megvan a Gardinernek az Egyptian Grammar című könyve is, mert ő mint másik hobbim a könyvkötés, ezért ezt kinyomtattam és bekötöttem magamnak, meg más egyéb ilyen egyiptomi és tankönyvek és szakkönyveket is így állítottam úgymond elő. De jó volt közben átfutni a szöveget és gondolkodni rajta.
1: Milyen szövegeket nézett meg?
2: A Kákosi László féle egy Paraszt panaszai című kiadványt én angolul megszereztem, úgyhogy ott volt az eredeti szöveg is, meg a átirat, meg a fordítás, és akkor úgy is próbálkoztam így nézegetni, mert ugye bevallja az ember, hogy tanul, de viszont mikor meglátja az első így igazi szöveget, akkor azért gondolkozóba esik, hogy mégsem minden pont úgy van, meg nem olyan szép és jó, hanem azért vannak nyelvtani nüanszok és fincsiségek, amiket ott igazából valódi szövegen lehet megtanulni.
1: Ezt hogyan oldotta meg? Előszedte a Gardinert, vagy nyelvtanokat?
2: Előszedtem a Gardinert is, igen. És akkor ott is nézegettem, meg a kement.hu-s leckéket is nézegettem, mert ott is azért így írtak különféle apró megfontolásokat, mint a régi szövegekből, úgymond illik tudni, hogyha szeretném lefordítani rendesen. Bevallom őszintén, mert ilyen 2-3 éve történtek ezek az események, és hát azóta akkor éppen tanulmányaimmal voltam elfoglalva, úgyhogy sajnos nem jutottam még tovább, de ami késik, nem múlik.
1: És konkrétan a Paraszpanaszai szövegnek a fordításáról van szó, mert ugye ez a bizonyos Paraszpanaszai kötet, ebben
2: több is van.
1: Több ókori egyiptomi elbeszélés költeménynek a fordítása is megtalálható, és ezek között az egyik a Paraszpanaszai.
2: Igen, és az angol kiadvány is lényegében végigveszi ugyanezeket az összes novellát és szöveget. És hát azokból, mivel először a Paraszpanaszai van abban is elsőnek, ezért avval ismerkedtem meg, de ugye tudni kell, hogy annak azért a szövegezés azért elég nehéz, mert halmozódnak benne a gyönyörűbbnél gyönyörűbb kifejezések, amit azért vannak így, mert hogy a parasznak az ékes szólását szeretnék benne bizonygatni, és ezt így tényleg nagyon nehéz volt lefordítani, vagy hát megpróbálkozni vele, mert azért valljuk be, azért vallottam kudarcokat, de azért néha sikerült lefordítani, és már ez is egy ilyen apró öröm az embernek, mint bármilyen nyelv tanulásánál, mert nyilván nem úgy születik az ember, hogy rögtön elsőre, mikor megtanulja, akkor minden megy, és tudni fogja, hanem igen, ezt meg kellett élnem, hogy hát igen, ezt még nem tudom. Ezt elfelejtettem, és akkor utána kell nézni.
1: Hát ez mindennel így van. És tartalmi szempontból foglalkozott a tartalmával is, vagy csak a nyelvtani dolgok? Tehát csak mint nyelv volt érdekes ez a szöveg, vagy pedig mint szöveg is?
2: Ő egyelőre mint nyelv tanulás szempontjából néztem a szöveget. Bevallom őszintén, hogy az összes novella közül, ami ebben a kötetben található, a Paraszpanaszai, hát ő úgymond, hogy fogalmazok, tehát nem a kedvencem, hát viszonylag nehéz olvasmány, és kicsit hát unalmas, ha így vehetjük, mert tényleg itt arról szól, hogy a paraszt megfelelően szépen szónokol. És én jobb szerettem az olyasmi történeteket, amiben például a Sinuhe történetét, amiben van egy kis cselekmény, mert igen, tudni kell arról, hogy a legtöbb egyiptomi szöveg ilyen száraz, hogyha így az embernek a kezébe jut, mert hogy nem elsődleges céljuk az volt, mint ugye mai világunkban, mert volt ez is cél persze, de nem ezen volt a hangsúly. Így én tudtam azt, hogy a legtöbb szöveggel nem a szép érzékemet fogom növelni, hanem csak a tudásomat.
1: A Paraszpanaszai az tele van különböző mondásokkal, szállóigékkel, közmondásokkal, arra gondoltam. Tehát csupa olyan dolgot szedtek össze, ami a korabeli művelt emberek számára ismert volt, és ami pont azért volt izgalmas és érdekes az olvasók számára, mert ez egy parasz szájába volt adva, akik egyébként nem szoktak ilyen művelt módon beszélni. Igen. Tehát ezzel tulajdonképpen a műveltségét csillogtatta meg a paraszt, amelyik igazából nem a paraszti műveltség, hanem a hivatalnokok, a művelt, a tudós hivatalnokoknak a műveltségét mutatta. Tehát ez volt a különleges benne. A Sinuhét is említette, az viszont teljesen más jellegű.
2: Igen. Igen, a Sinuhénak az elején van egy úgymond egy konfliktus, amit igazából nagyon érdekes, mert így belegondolva lehet, hogy csak én emlékszem rosszul, de valahogy az a kiinduló konfliktusnak ilyen részletek hiányoznak, és igazából nem derült ki számomra, hogy ez miért annyira, tehát hogy ezért miért kellett elhagyni az országot.
1: Hát ugye az elején mondja, hogy azt gondolta, hogy ezt nem éli túl, ezt az eseményt. Hát gondoljunk bele, arról van szó, hogy a középbirodalom legelején vagyunk, az első, 12. dinasztia első fáraója, akit történetesen Amenemhátnak neveznek, ő uralkodott, és mellette volt több fiatal trónörökös, tehát a gyerekei. Ezek közül volt egy, akit mi Szeszoszrisznak nevezünk, Szenuszeret volt ugye az ókori egyiptomi névformája. Most ezt a Szenuszeretet már korábban elküldte egy hadjáratra, egy líbiai hadjáratra. Líbiába, tehát a nyugati sivatagba küldte, amelyik akkor, ez a középbirodalom elején játszódik, tehát mondjuk 2000 évvel Krisztus születése előtt, tehát 4000 évvel ezelőtti éghajlatról van szó, amikor a sivatag még nem volt annyira sivatag, mint ma. Tehát egy szavannának lehet tekinteni nagyjából ezt, úgyhogy viszonylag sok ember tudott ott élni. Ezek az emberek aztán, ahogy a kiszáradás ott is ment, ugye az éghajlatváltozás nem új dolog, az folyamatosan mindig változik, pro-kontra melekedik, lehűl, tehát ez egy állandó folyamat, csak akkor ez a folyamat sokkal lassabb volt, mint a mai világban. Tehát néhány száz évvel később, már a harmadik átmeneti korra annyira felmelegedett a sivatag, hogy már nem tudott annyi ember ott élni, és Egyiptomba már a Ramesszida korba jöttek be, szállingoztak be, aztán annyira sokan lettek, hogy a harmadik átmeneti kor három dinasztiáját líbiai dinasztiának nevezünk. Tehát ott elég sok ember élt. Na most ez a sok ember, ez időnként azért a sivatagban is vannak szárazabb időszakok, meg hát ők is szeretnének jól élni, és hát időnként jöttek a Nílus völgyébe, és némileg erőszakosan elvették azt, amit ők birtokolni kívántak. Tehát magyarul a fáraónak meg kellett védenie az országának a népét, a Nílus völgy lakóit, és büntető expedíciókat küldtek a sivatagba, abba a sivatagba, ami akkor még tehát ilyen szavanna jellegű volt. A líbiaiakkal szemben is, a nyugati sivatagban. Na most ez a trónörökös, ez egy ilyen expedíción vett részt, egy ilyent vezetett, és vele voltak az ő gyermekei is. Vagy legalábbis említést tesz róla, hogy gyerekek is, nyilván, hogyha egy hadjáratról van szó, akkor azok a gyerekek azok már nem egészen kisgyerekek, hanem minimum serdülők voltak, mert ugye azért az ókori Egyiptomban hamarabb fölnőttek, mint a mai világban a fiatalok, mert egyszerűen az átlag életkor is jóval alacsonyabb volt, tehát mondjuk 15-16 éves serdülő már férfi számba mehetett, tehát nyilván ilyen fiatalok voltak, akik ott vele voltak, és hát megkapta az apjuk az üzenetet a székhelyről, vagyis ma úgy mondanánk, hogy a fővárosból, hogy megölték az ő apját. Na most, hogyha megölték, hát ha egy fáraót megölnek, az nem egy normál esemény, tehát az mindenképpen azt jelenti, hogy itt valamilyen puccs történt. Na most ez azt is jelenti, hogy azt valakik csinálták, valakik előkészítették, valakik végrehajtották, és ezeket megtorolták. Tehát akiről kiderült, hogy bármi köze volt a dologhoz, az bizony, hát egy fáraó halála esetén belehalt ebbe a büntetésbe. Hogy milyen módon, az egy más kérdés, mert ugye ott is többféle módszer volt, de minden esetre ez egy halálos ítéletet jelentett mindazoknak, akikkel megtörtént. Na most azt tudjuk későbbi szövegekből is, hogy akit csak meggyanúsítottak, sokszor arra is ugyanez a sors várt. Na most ő, ugye a címeiből tudjuk, hogy a háremnek egy nagyon előkelő tisztviselője volt. A fáraó trónörökösének, a gyerekeinek a nevelője volt. Tehát nagyon közel volt a felső körökhöz. Lehet, hogy volt valami sejtése, hogy ez kicsinálta. Nem tudjuk, mert ugye nem írja le, csak az, hogy ő gyakorlatilag a megtorlástól félt. Na most, ha valaki a megtorlástól fél, akkor vagy köze van hozzá, vagy attól tart, hogy valakik belekeverik. Nem tudjuk, hogy itt melyik eseményről van szó, de minden esetre ő úgy érezte, hogy ő nincs biztonságban ilyen körülmények között. és ezért menekült el.
2: Köszönöm szépen. Így nem gondoltam bele soha, viszont minden érthető már.
1: Úgyhogy aztán lehet persze találgatni, hogy most a két lehetőség közül melyik, vagy csak egyszerűen megijed, hogy te jó ég, most mi lesz, most egy harmadik lehetőség, most polgárháború lesz, és akkor én hová álljak, kinek a pártjára álljak, akárhová állok a harcok során, egy magasrangú ember vagyok, célpont vagyok, tehát lehet egy ilyen variáció is benne, csak hogy még tovább bonyolítsam a dolgokat. Na, mindegy, tehát, és végig is olvastál Színuhét?
2: Én végigolvastam, igen.
1: Nagyon szép. Akkor ajánlok még egy olvasnivalót, bár az egy modern dolog. A Kisherceget is lefordították, hieroglifákkal elkészült a kiadványa, úgyhogy az interneten keresztül hozzá lehet jutni, úgyhogy azt is akkor el lehet olvasni.
2: Köszönöm
1: Csak
2: szépen.
1: Hogy egy újabb olvasnivaló legyen, de térjünk vissza még a hieroglif olvasmányokhoz. Mi volt még, amit olvasott?
2: Hát bevallom őszintén, azt egész könyvet elolvastam, és abban még a... és föl kéne idézzem. Igen, biztos, hogy benne volt a Hórusz és Szét története, vagy küzdelmei. Története.
1: Hát az az igazság, hogy ugye Hórusz és Szétnek a története egyrészt fizikai, másrészt pedig hát jogi téren is folyt. Na most ebben a jogi téren folyó történet van a magyar kiadványban. Tehát itt a kettő összekapcsolódik, ugyanannak az esemény sornak egy másik arculata, másik része van kiemelve. Tehát azt is olvastam.
2: Igen, igen.
1: Csak hogy annak az olvasása közben nem volt olyan érzése, hogy itt egy kicsit, mint hogyha más lenne a nyelvezet?
2: De igen. De tehát, hogy én nem tudom pontosan, de az fordítás alapjául vett szöveg, tehát, hogy az egy valószínűleg egy újabb. Ha jól emlékszem, eleve az több darabból, hogy meg volt töredékesen egy helyen, még töredékesen egy másik helyen, esetleg még több helyen, és abból a többből végül is igyekeztek egy egész kerek történetet létrehozni. De azt lehet, hogy ez nem ezzel kapcsolatban történt?
1: Hát nem teljesen épp a papirusz, de szóval azért tényleg biztosan lehet tudni, hogy mik történtek és hogyan történtek. Annak azért kérdeztem, mert az már a Ramesszida korból származik. Tehát ugye a Paraszt panaszai az a első átmeneti kor beli történetet mond el a klasszikus középbirodalmi nyelven. A Színuhe szintén a klasszikus középbirodalmi nyelven íródott, tehát abban az időszakban, amikor az egyiptomi birodalom egyik virágkorát érte, mégpedig az olyan virágkorát, amit a későbbiek során mintának tekintettek. Tehát ez egy olyan időszak volt, amire mindig úgy tekintettek vissza, hogy ez volt az aranykor, így kell élni, így kell írni, így kell beszélni, úgy kell öltözködni, mindent úgy kell csinálni, mint ahogy akkor csinálták. És a későbbiek során mindig megpróbálták úgy csinálni, de hát természetesen azért az élet az változott, és a beszélt nyelv is sokat változott, és ahogy változott a beszélt nyelv, a 18. dinasztia, ugye most már az új birodalomnak az első nagy korszakában tartunk, ebben már egészen átalakultak bizonyos elemek az egyiptomi írásban és a beszédben, de ugyanakkor még, amikor valamit az írnokok megpróbáltak szépen leírni, pontosan leírni, akkor még a középbirodalmi nyelvtan és szóhasználat segítségével fogalmaztak. Időnként becsúszott egy-két hiba, ami olyan hiba volt, hogy tehát akkoriban úgy beszéltek, azt mondták, és már annyira hozzászokott a füle, annyira belidegződött, hogy észre se vette, hogy ő itt eltér a klasszikustól. De nagyon gondosan, pontosan igyekeztek tényleg tartani magukat ahhoz, olvasták ezeket a klasszikus szövegeket, mint a már említett Paraszt panaszai, meg a Színuhe, a írnokok oktatásának ezek alapvető szövegei voltak, tehát nem lét, meg Tahotep intelmei, az is egy olyan dolog volt, csak az nincs benne a paraszt panaszaiban. Tehát ezek olyan dolgok voltak, amiket minden írnok már azzal, amikor megtanult írni, olvasta, pontosabban először másolta, utána hallomásból írta, aztán emlékezetből írta, tehát mint egy memoritert meg is tanulta, úgyhogy ezek a kifejezések, ezek a fordulatok bennük voltak, bennük éltek. Mint ahogy mondjuk még nem is olyan régen Petőfinek az anyám tyúkját minden gyerek megtanulta, és hogyha szóba került, akkor rögtön tudta, akár idézett is belőle. Tehát ugyanígy voltak ezekkel a szövegekkel. Aztán a 18. dinasztia vége felé volt ugye Echnatonnak a reformja, amit a művészet szempontjából nagyon sokat szoktak emlegetni, vallástörténeti hatásáról is, meg folyamatáról is nagyon sokat szoktak beszélni, de ez a nyelvben is megnyilvánult. Echnaton ugyan ragaszkodott a klasszikus egyiptomi nyelvhez, a himnuszát ilyen nyelven írta, de ugyanakkor az ügyintézésben a saját korának a nyelvi fordulatai már abszolút elfogadottak voltak. Tehát az, hogy a klasszikus egyiptomiban határozott névelőt nem használtak. Azt az ember eldönti a fordításkor, hogy most használok határozott névelőt, vagy határozatlan névelőt. Az egyiptomiak számára ez akkor, a középbirodalom idején nem merült föl. Nem, egyszerűen nem használtak névelőt, a névelőt azt mi a fordításba tesszük bele. Viszont az új egyiptomi nyelv már használt határozott névelőt. És ez a határozott névelő, például ez a Horusz és Szétnek a történetében, amikor a bírósági tárgyalások vannak, már elég gyakran ott van. Ami egy olyan szó, ami mutatónév más volt a klasszikusban. Tehát az a Horusz, az a föld, azt jelentette akkor, és ebben az időben azt jelenti már, hogy a föld. Nem az a, hanem a. Tehát a rámutatásból egy határozott névelő lett. És hát azért más ilyen változások is vannak, amik még a klasszikus egyiptomival nagyon jól megérthetőek, de hogyha valaki annak a pontos szabályait fel akarja fedezni, akkor... De hát ez nem stimmel. Jó, értem, persze, logikus, de valahogy mégis más. Ezt hogyha úgy fordítom, akkor azért ott valami furcsaság van. Tehát nem stimmel a dolog. Na, ez ennek a következménye, ezért kérdeztem rá, mert az egy ilyen átmenet, ami már az új egyiptomi, de még nem teljesen, szóval ott még megpróbáltak a Rameszida korban, amikor már hozzászoktak, hogy le lehet írni mindent úgy, ahogy mondunk, megpróbáltak irodalmiak maradni, és a klasszikushoz visszatérni. És ehhez példa a latin nyelv Európában, ahol ugye a nemesi világban latinul beszéltek a nemesek, na de hát azt a latint, amit ők beszéltek, ha meghallotta volna Cicero, haját tépte volna, hogy hát ezek miket mondanak. Jó, létezik ilyen, értem, na de hát hogy lehet ilyen csúnyán beszélni? Mert megváltozott a világ. Tehát ugyanez az egyiptomiban is.
2: A nyelvek folyamatosan változnak, viszont ezek az apró változások, ezek szoktak néha érdekelni, hogy hát ez így nem, de mégis, hogyha utána gondol az ember esetleg megnézi, akkor rájön, hogy és tényleg... És ilyenkor van egy nagy öröm az emberben, mikor így megérti.
1: Jó, akkor most egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk a műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkat, ahol az egyiptomi nyelvről beszéltünk, és arról, hogy volt, aki a Kemet honlapnak a segítségével megtanulta ezt a nyelvet, sőt, saját maga készített a saját használatra egy egyiptomi nyelv és írás, avagy a közép-egyiptomi nyelv 12 leckén keresztül címmel egy könyvet. Edvi Gáborról van szó, és azt szeretném kérdezni, hogy ennek a könyvnek a készítése, ez hogyan is történt, illetőleg a kezemben tartom ezt a könyvet, és tényleg úgy néz ki, mint egy igazi könyv, egy igazi nyelvleckékkel, és nagyon szépen be van kötve. Tehát hogy készült el ez a könyv?
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat ismét. Úgy készült a könyv, hogy... Én nagyon örültem, mikor megtaláltam a kemet.hu-n a leckéket, mert rendben van, hogy angolul azért a Gardiner Egyptian Grammar a rendelkezésére áll az embernek, viszont én úgy akartam, hogy én szerettem volna, hogyha magyarul tanulom az egyiptomi nyelvet, hogy nem szerettem volna közbe iktatni egy másik nyelvet. Ez részben azért történt, mert bevallom őszintén, hogy az angol nem vált a kedvenc nyelveim közé, és... Én úgy gondoltam, hogy ez csak hátráltatni fog, mert esetleg angolul fog eszembe jutni egy adott szó, és nem magyarul, és ez nem mindig jön ki jól. Emiatt én szépen a leckék alapján elkezdtem megtanulni, különösszel kiírtam papírra is, aztán pedig az említett programban én elkezdtem az ott látható szöveget magamnak megszerkeszteni, hogy utána legyen belőle egy könyvem, amit esetleg máskor is tudok használni. És így, mikor szépen végigmentem a leckéken, ott láttam, hogy mi van leírva, és egyben gyakoroltam a szövegbevitelt ebbe a szerkesztőbe, mert igazából a Jézseshez egy kicsit nagyon hasonló módon kell bevinni az írásjeleket, tehát, hogy ebbe a Hierotek nevezetű csomagban ehhez a szövegszerkesztőhöz, mint meg lehet adni az írásjeleket a Gardiner-féle jeleik alapján, illetve ha van hangértékük, akkor az alapján is be lehet őket írni, lehet őket rendezni, hogy egymás alatt legyenek, egy csoportban legyenek. Annyi a különbség, hogy általában, hogyha nem ezt a csomagot használjuk, hanem az ember ebben a szövegszerkesztőben csak rendesen ír, hogy megnyomja a fordítás gombot, és utána rögtön elkészít a program nekünk egy PDF-et. Itt nem ez a helyzet, hanem itt először külön, hát igen, parancssorban készíteni kell a kiindulási fájlból egy másik fájlt, mert emiatt, hogy itt mi ilyen sokféleképpen beadhatjuk a jelünket, nehéz lenne megfeleltetni egy karaktertábla karaktereinek, ezért kell egy másik program, ami ezt elvégzi helyettünk, és majd, ha utána szeretnénk be egy PDF-et generálni, akkor már jól fog legenerálódni a PDF. És ez egy körülbelül másfél éves folyamat volt, mire ezt a kemet.hu oldal leckéi alapján én megcsináltam magamnak ezt a könyvet.
0: És nagyon szép táblázatokban vannak itt mind rendezve, ez ezek szerint ezzel a második programmal történt.
1: Igen. Tehát, hogy a hieroglifák beírása és átírása végződik csak az első programmal, és utána már simán csinálható a másik programmal. Bevallom őszintén, hogy ugye elvileg én szerettem volna felvenni a kapcsolatot a leckék készítőivel, viszont hát elérhetőséget ugyan találtam, hogy választ azóta sem kaptam, úgyhogy nem tudom, ha esetleg hallja, akkor hát, ha felveszi velem a kapcsolatot, mert így lényegében ezt magamnak megcsináltam, de... Hát azért mégiscsak azt a szöveget másoltam le, és hát azért mégiscsak ez így nem illik, de szerettem volna áldásomat, ha áldását adnák rá, hogy akkor én ezt magamnak megcsinálhatom.
0: Értem. Na most minden, a 12 leckén mindegyik lecke a házi feladattal ér véget, hogy házi feladatot is kell csinálni. És hogyha megnézzük a könyv végét, akkor ott a megoldások is szerepelnek. Ezek is akkor a kemetről vannak lemásolva. És van egy szótár is, egy indexel.
1: Igen.
0: Ez viszont gondolom saját.
1: Igen, az saját. Tehát, hogy őt a szavak azok, igazából a lecke összes szavat, azt az ember ott is össze van gyűjtve, de hát akár tehát össze lehet gyűjteni. És direkt szerettem volna csinálni egy magyar-egyiptomi szószeletet is, Ott persze az csak annyi, hogy megmondja, hogy a szótárban a hanyadik oldalon keressük, de szerintem ez fontos, mert ilyenkor, mikor az ember gyakorol esetleg, hát ugyanúgy kell magyarul egyiptomi, és egyiptomiról magyarra is fordítani, és tehát nem hátrány, hogyha könnyebb kikeresni így a szavakat, mint emlékezni, hogy akkor, tehát fordítva így nehéz emlékezni, esetleg persze szükséges, tehát, hogy ne ússza meg az ember előbb-utóbb, hogy emlékezzen egyik nyelvről a másikra, másik nyelvről az egyikre, ez egy létszükséglet, de még az elején úgy éreztem, hogy ez egyfajta könnyebbség nekem.
0: Igen, és a transliterációs jelek is, tehát a latin betűs jelek is nagyon szépen ki vannak írva, és szögletes zárójelben a kiejtés is szerepel. Ez a kiejtés, ez minek alapján készült?
1: Hát ez úgy készült, hogy nyilvánvalóan mi csak a mással hangzókat látjuk leírva, hát, és az a, úgymond a szabály, tehát én nagyon sok ilyet megnéztem, a szabály az, hogy általában E betűvel egészítjük ki, mint a nyelv, most a magyar nyelvben is leggyakrabban előforduló magánhangzó, és nagy valószínűséggel az akkori nyelvekben is esetleg leggyakrabban előfordulhatott, de ez egy ilyen szabály, hogy általában E betűvel írjuk át. Nyilván vannak ezek a, hát ők mással hangzónak nevezik, de igazából a kettő között vannak
0: a
1: félhangzók, igen, amit manapság már akár tekinthetünk magánhangzónak is, de képzésük szempontjából azok még mással hangzók.
0: Illetőleg a magyar nyelvben is van volt félhangzó, és ennek a maradványa megtalálható. A kedvenc szavam ezzel kapcsolatban a dió és a fiai. Amit ugye úgy írjunk, hogy fiai, és dió, és dió, ott a j is benne van. Igen. Tehát ez az i, ez még megőrizte a félhangzó jellegét, hogyha ezt pontosan le akarnánk írni, a j-t is, meg az i-t is le kéne írni. Mind a két esetben.
1: És 16. századi szövegekben ez még így van?
0: Tehát ez azért van, mert ez valójában félhangzó volt a magyarban is, illetőleg az i-nek több változata volt, volt magas meg mély, és volt ez a félhangzói, tehát háromféle ink volt, ahogy az e-ből is többféle volt, de hogyha már itt a 16. századi szövegeket említi, ez azt jelenti, hogy 16. századi szöveget is olvasott.
1: Igen.
0: Mit olvasott?
1: Én például a Heltai Gáspár krónikáját 1575-ből, azt elég részletesen én kétszer is elolvastam, és ebben igen, tényleg megtalálhatók, és például az E betűből is, hogy van egy ilyen, az E és az E között egy ilyen E, igen. És ez szövegben, tehát jelölik is ott a szövegben, egy ilyen, a román és a török nyelvben, ha jól emlékszem, van egy ilyen, hát itt az E alatt van egy...
0: Egy
1: kis farok, igen, és avval jelölték, hogy ez nem egy rendes E, de nem is még E, de általában nagyon sokszor az ésnél szerepel így. Tehát, hogy amit manapság E-vel mondunk, hogy és, azt ott ezek szerint akkoriban még inkább ilyen ésnek mondták.
0: Hát sokat változott, de egyébként a mai tájszólásban is van. Van olyan tájszólás, a rába közben például nagyon... máshogy mondják az E-ket sokszor, de bizonyos esetben meg úgy mondják, mint ahogy bárhol máshol Magyarországon. Tehát ez a bizonyos E-hang, ezt két E fölött két ponttal szokták jelölni a mai vagy a 20. századi néprajzi átírásokban. Tehát ez megmaradt, de csak bizonyos kisebb területeken. Viszont ha már itt a középkorba is elkalandoztunk, kalandozzunk egy kicsit vissza ehhez a könyvhöz, amelyik nagyon szépen be van kötve. Ez a kötés, ez hogy készült?
1: Ez a kötés, hát nekem sok könyvem van, és meg szeretek könyveket készíteni, és ezért akkor, mikor nagyon sok így folyóirat és egyéb könyvem összegyűlt, úgy döntöttem, hogy megtanulok könyvet kötni. Hát egyrészt azért, mert már ez is érdekelt gyerekkoromban a könyvkötés is, meg nem utolsó sorban, szerintem ez egy nagyon jó hobbi, így könyveket felújítani, esetleg, mint itt a példán látható, a semmiből elkészíteni. És hát azt mondják, hogy könyvből nem lehet könyvet kötni, megtanulni, ez részben igaz, mert ott le van írva, viszont nekem van egy nagyon jó könyvkötő ismerősöm, és én őt sokat kérdezgettem, és ő segített is, és így esetleg olyan dolgokat, amik nem voltak tisztában, tehát, hogy nem jöttem rá, hogy pontosan hogy kéne csinálni, ő megmutatta nekem, úgyhogy ezúton is hálával tartozom neki. És ez a kötés, ez még egy ilyen modern kötés, tehát úgynevezett beakasztott könyv, tehát külön, külön elkészül a belsejét, én összefűzöm, a külsejét szépen elkészítem, majd összeragasztom a két dolgot, és így lesz egy entitás. A másik nagyon nagy kedvencem, ha a középkori könyveknél tartunk, amik valódi bordára vannak fűzve, és fatáblával rendelkeznek, ezek az úgynevezett betáblázott könyvek, tehát itt miután megfűztem, a táblát hozzáerősítem a bordákhoz, és utána lesz a borítás rárakva. Tehát így már egy maga egy könyv, ezáltal tartósabb lesz maga a könyv, illetve szerintem szebb is egyébként egy valódi bordás könyv. Nem tudom miért, nekem azok a úgy maga a könyv, tehát mint elkészítési szempontjában, ha fontolóra veszük, hogy körülbelül legalább négyszer annyi munka van vele egy ugyanolyan könyvet, ha elkészítek a beakasztott, illetve betáblázott módszerrel.
0: A kopt időszakban már Egyiptomban is ugye könyvek készültek, kódexek készültek, ezek úgy készültek, ami hagyomány aztán tovább ment a középkorban, sőt az újkorra is, hogy egy nagy lapot összehajtottak, és utána ezt fűzték. Na most ez a könyv, ez biztos vagyok benne, hogy nem egy nagy lapra, amit mondjuk 32 oldalra összehajtva hasznosított, hanem laponként készült lapokból. Lapokból lett összeállítva, vagy hát technikailag hogyan lehetett ezt megoldani?
1: Technikailag ívekből áll, és egy ív 16 oldalas, tehát hogy 4 darab lap került félbehajtásra, de nyomtatás technikailag viszont egyértelműen laponként lett nyomtatva. Általában megszokott ez a 16 oldalas ív egy könyvnél, tehát hogyha az ember elővesz egy 16. századi könyvet, nagy eséllyel az is vagy 16 oldalas ív, lehet kevesebb is természetesen, ha abban belegondolunk, hogy ólombetűvel kiszedjük a könyvet, akkor, és én kézzel szeretném nyomtatni, akkor nem lehet akár mekkora nagy ívet készíteni, mert hogy akkor erő kéne az, ahhoz, hogy belenyomjuk, hogy ez nem megvalósítható kézi nyomdában. Általában emiatt vagy hát kiszedik előre a 16 oldalt, és csak kinyomtatják laponként, mert ilyet is lehet csinálni, mert ez csak a 19-20. Század találmánya, hogy egy ívre rá mind a 16 oldalt rárakják, és utána hajtogatják a könyvet. Egy utolsó példával, nemrég szereztem egy 273 éves könyvet, egy latin nyelvű matematikai tankönyvet, de ezt csak azért vettem meg, mert én restaurálni szerettem volna, és abban például 8 oldalas ívek vannak.
0: Na, akkor térjünk vissza az ókori Egyiptomhoz. Beszéltünk az egyiptomi írásról, arról, hogy hogyan készült ez a könyv. Az egyiptomi kultúrának milyen más oldala van, ami még fölkeltette az érdeklődését?
1: Például az építészet.
0: Miért és mi konkrétan? Hiszen annak is nagyon sok területe van. Van a lakóházak, hogy csak a legnagyobb egységeket, a lakóházak, a szakrális egységek, a halotti kultuszhoz kapcsolódó dolgok, és aztán még ezen kívül is vannak mások is.
1: Igen. Bevallom őszintén, hogy így érdekelnek a lakóházak is, csak sajnos, mivel a lakóházak nem tartós anyagból készültek, ezért viszonylag, hát éppen nem maradt meg egy sem, de esetleg ilyen darabjai, maradványai megmaradtak, de minden esetre tényleg ez egy fontos része, és ez is egy kicsit foglalkoztat, mert nyilvánvalóan igen, nem csak szakrális és halotti épület együttesekből állt az egész, hanem az emberek laktak rendes házakban. Viszont így a halotti épületek, meg a szakrális épületek azért vonzottak, főleg, hogyha főleg a díszítések miatt, tehát, hogy így, mint a művészet is érdekel engem, és egyiptomi művészet, és ezért nagyon jó volt látni, meg tanulmányozni, hogy ez hogy jelent meg egy épületen. Mert igen, manapság már, ha ránézünk egy ilyen akkori templomra, akkor legtöbbször nem látjuk azt, hogy milyen színesek is lehettek újkorukban, és jó belegondolni. Érdekelt az is, hogy milyen színeket és hogy használtak, és érdekel maga az, tehát hogy gondoltak arra, hogy ezeknek tartós épületeknek kell lennie, és bizonyos megfontolásokat tettek azáltal, hogy esetleges mondjuk kisebb földrengéseket kibírjanak az épületek.
0: És a világítás azzal foglalkozott annak a kérdésével, hogy például a templomokban ugye fölülről jött a fény, tehát úgy alakították ki a felső mennyezetet, hogy legyen olyan hely, ahol be tud jönni a fény, hogy megvilágítsa. Meg hát voltak ugye a fáklyák, amikről azt szokás tartani, hogy az füstöl, és az kormoz. Az egyiptomi templomokban pedig a koromrétegek azok a középkorból származnak, tehát nem az ókorból, nem akkor kormozták be őket. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy eleve az építészetnél úgy építették, hogy ne kelljen külön megvilágítani, csak hát bizonyos helyeket, bizonyos részeket, mert hát azért teljesen nem volt kikerülhető a dolog. Van esetleg kedvenc templomod?
1: Kedvenc templomom, én nagyon szerettem a Edfui Horus templomot, mely viszonylag késői templom, tehát hogy ez már a ptolemaioszi korban épült. Bevallom, hogy én a madarakat nagyon szeretem, lehet talán ezért is vagyok ilyen elfogult a Horus templommal kapcsolatban. Viszont a templom is maga nagyon érdekes, mert valószínűleg több templomban is, de viszont itt nagyon, emiatt mivel később épült, a szövegek nagyon jól megmaradtak. És ezek is foglalkoztattak engem, tehát, hogy ott, ha jól tudom, akkor a Horuszi szétküzdelmére...
0: A Horuszi szétküzdelmére is van utalás, igen.
1: Igen, ott is vannak ilyen utalások.
0: Nagyon sok minden van ott a templomfalon, és próbáltad esetleg elolvasni ezeket a szövegeket?
1: Bevallom őszintén még nem, de már nagyon foglalkoztat.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz gondolni, mert hogy ezek, mint te is említetted, ptolemaioszkori szövegek. Na most az egyiptomi kultúra 3000 évig élt, folyamatosan változott. Ez azt jelenti, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a új birodalom korának a akkor használt nyelvezete az már más volt, mint a középbirodalmi klasszikus egyiptomi nyelv. Létrejött az úgynevezett új egyiptomi nyelv, ami teljesen elfogadottá vált, és amiben már olyan nyelvtani formák is vannak, amik nem léteztek korábban. Na de ezzel nem állt meg az egyiptomi nyelv fejlődésének a története, mert ez az újonnan kialakult nyelv is alakult. Hát ahogy a magyar nyelv ma is alakul, folyamatosan nem véletlen, hogy az akadémia újból és újból új nyelvtanokat ad ki, és ezekben a nyelvtanokban megváltoznak a szabályok, máshogy kell írni ezt, meg azt, meg amazt, meg más nyelvtani formákat fogadnak el, mert egyszerűen a beszélt nyelvbe bekerülnek olyan kifejezések, bekerülnek olyan fordulatok, és általánossá válnak, amit már el kell fogadni, mert ez az általános. Hiába mondjuk azt, hogy nem szabad, az emberek mégis azt használják. Tehát akkor alkalmazkodunk hozzá. Na, ugyanez volt az ókorban is természetszerűleg, csak hát sokkal lassabbak voltak a folyamatok, mint ma. Egyszerűen a kommunikáció lassabban haladt, és ennek az lett a következménye, hogy a szaiszi korra megint egy új nyelvi fázis lépett életbe, amit a démotikus nyelvnek nevezünk, és démotikus írással együtt. Na, ebben a démotikus írásban már több mindent leírtak olyant, amit egyébként a hieroglifákkal nem írtak. És nyelvtana is megváltozott. Bonyolultabb lett tulajdonképpen, mert ha belegondolunk, akkor egyre bonyolultabb lett az élet is, egyre több mindent akartak kifejezni, tömörítettek, és hát egy csomó külső hatás érte az egyiptomi népet is. Tehát ezek mind-mind beépültek, ahogy a magyarba is beépül a latin, épült be először, aztán a németből vettünk át nagyon sok mindent, most anglicizmusok tömege kerül bele a magyar nyelvbe. Tehát ugyanígy volt az egyiptomival is, minden korszakban valamit magába olvasztott. Tehát a lényeg az, hogy kialakult megint egy teljesen új nyelvi fázis, a démotikus nyelvi fázis, amihez már egy írás is kapcsolódott. Egy olyan írás, amelyik a korábbi írást leegyszerűsítette. A hieroglifák továbbra is megmaradtak természetesen, a monumentális írás, a könyvírás, ha úgy tetszik, annak megfelelő funkcióban továbbra is ért a hieroglif. És a hieroglifákkal továbbra is megpróbáltak a klasszikus egyiptomi nyelven, tehát a középbirodalom nyelvén írni, ami nem feltétlenül sikerült, de a klasszikus egyiptomi ismerettel elolvashatóak ezek. Viszont a kézírásnál megmaradt a hieratikus kézírás a vallási szövegeknél, és még használta néhány ember egyéb célra is, de a hétköznapi életben fokozatosan egy még tovább egyszerűsített írás, a démotikus terjedt el. Na most a mai ember számára a démotikus sokkal nehezebben olvasható, mint a hieroglif, vagy a hieratikus. Ugye a hieratikus kézírás, tehát ahogy a kézírás van, aki szépen ír és könnyen olvasható, van, aki csúnyán ír és nehezen olvasható. Lehet, hogy ugyanaz az ember most ráért és gyöngybetűkkel írt, most kapkodott és csak felskribált valamit. Tehát egy embernél is lehetnek változatok, de azért mégis az egyszerűbb volt. A démotikus nyelvben ott, hogyha a nyelvnek a megjelenését akarom valahogy érzékeltetni, akkor azt tudom mondani, hogy van a nyomtatott könyvírás, van az az írás, amikor folyóírással írunk, és létezik a gyorsírás, ami ma már elég ritka, de azért még tudunk róla, ismerjük, hogy van. Na hát a démotikus írás jellegében a gyorsírásra hasonlít. A gyorsírást is van, aki kiválóan tudja olvasni. A démotikust is sokan kiválóan tudták olvasni, mert ez volt a hétköznapi írás. A mai embere számára a sok ligatúra, a sok rövid, egymáshoz nagyon hasonló jel miatt ez sokkal nehezebben megy. Na, de ez vált általánossá. Ezzel párhuzamosan azonban ugye a világ is megváltozott, egy csomó új kifejezés jött, és a vallási életben igaz, hogy ragaszkodtak a hagyományokhoz, de ott is azért voltak újítások, és a körülöttük levő világból nagyon sok mindennek egyszerűen nem lehetett kihagyni, nem lehetett figyelmen kívül hagyni a vallási életben sem. Ez azt jelentette, hogy új hieroglif jelek is kialakultak. Tehát eredetileg néhány száz hieroglif jelből több ezer hieroglif jel lett. És a Ptolemaiosz korban bizony ezzel a több ezer hieroglif jellel írtak, tehát önmagában egy csomó új jel van. Tehát ez már bonyolítja az olvasást. Ezek a jelek kezdetben a szó végén levő meghatározó jelek, a Gardiner, amit determinatívumnak mond, osztályozó jel az egy modernebb megjelölése ennek, de mivel a Gardiner-féle jellistát használjuk a determinatívumtól, nem tudunk megszabadulni, hiába nem pontos, mert a determinatívum az meghatározza a szót, gondolná az ember, de nem a szót határozza meg, hanem a szó jelentés tartományát. Az osztályozó jel ezt pontosabban kifejezi, de a Gardiner jellistát használjuk, tehát tetszik, nem tetszik, azt a szót használjuk rá. Na, tehát ezek először ilyen jelek voltak, aztán magukat a szavakat is jelölték. Aztán ebből jött, hogy hangoknak a jelölésére is lehetett használni, tehát egy kicsit megbonyolították az egyiptomi nyelvet, nem beszélve a nyelvtani változásokról. Úgyhogy ez ezért különösen nehéz, de Champollion ebből az időszakból indult ki. Először ezt olvasta el, és ezért van az, hogy a Champollion általi olvasatoknak egy része az csak a Ptolemaiosz korban él, mert amit ő ónak olvasott, az ua a klasszikus egyiptomiban, de ő ónak olvasta. És akkor ugye, ahogy a nyelv meg

0: Önöktől, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Humanitárius világnap. A humanitárius világnapot 2008 óta az ENSZ kezdeményezésére tartják meg világszerte augusztus 19-én. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a humanitárius segítségnyújtási tevékenységre és a nemzetközi együttműködés fontosságára. Ez a nap tisztelet az emberi magatartásnak, mindazoknak, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megkönnyítsék, akiknek a puszta túléléshez és segítségre van szükségük. Azért ezen a napon, mert 2003. augusztus 19-én Irakban az ENSZ bagdadi főhadiszállása elleni terrortámadásban a világszervezet 22 dolgozója halt meg, köztük az ENSZ főtitkár, iraki külön megbízottja. Ezen a napon emlékeznek meg a humanitárius dolgozók mindazon társukra is, akik a segítségnyújtáskor vesztették életüket. Ez a nap lehetőség arra is, hogy az emberek részt vegyenek a segítségnyújtásban, és tegyenek valamit mindazokért, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Páneurópai piknik. 1989. augusztusában a pikniket a német és magyar nyelvű toborzó plakátokon a Sopron közelében álló vasfüggöny helyén hirdették meg. A páneurópai piknik egy pozitív történelmi esemény, amely az osztrák-magyar államhatár magyar oldalán, Sopron puszta térségében, a közigazgatásilag Fertő Rákoshoz tartozó Pius pusztán 1989. augusztus 19-én Habsburg Otto és Poskai Imre fővédnökségével megrendezett békedemonstráció volt. Augusztus 19-e hajnalán kiürült a budapesti NDK turisták menekültábora, és délután a határon összegyűlt, de érvényes útlevél nélküli NDK állampolgárok a piknik eseményeit kihasználva áttörtek a határkapun. A szolgálatban lévő fegyveres határőrök azonban tanúbizonyságot adták annak, hogy a szolgálati erőírások fölé helyezhető az emberiesség. Az esemény jelentősen befolyásolta az NDK állami létének jövőjét. Iskola kezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató Iskola kezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakemberei 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban.

0: szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma, szerdán, napos idő lesz, kevés felhővel, kicsi az esők esélye, nyugatira fordul a szél, és 28-33 fokunk van. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül, és 30-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt vagyunk újra, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni? Na ez az első kérdés, ez egy általános, ilyen hétköznapi világi kérdés.
2: Annyira nem
1: szerintem.
2: Is hétköznapi nem? Ez a kérdés, mert vannak azok a hitetlenek, akik kérdéseket tesznek fel Istennel kapcsolatban, akkor az első dolog az pontosan ez az, hogy vajon miért?
1: Szerintem a hívő emberek is sokszor azt mondják, hogy ezt miért engedte Isten?
2: Hú,
1: hogy...
2: de jól mondod, hát, de igaz. Nem tehát nem csak a hitetlenek, hanem a hívők is felteszik ezt a kérdést. Hogy hát vajon hogy engedte meg az Úr, hogy ez a tragédia létrejöjjön, hogy ez megtörténjen.
1: Szerintem sokan pont ezért fordulnak el a jó Istentől, hogy ha ezt megengedte, akkor nincs is Isten, mert ilyet nem lehet, hogy mondjuk egy 2 éves gyermekkel ez történjen, vagy, és akkor lehetne sorolni még
2: egy csomó példát. És lehetne sorolni, és az az érdekes, hogy van is az emlékemben sajnos olyan, amikor tudom, hogy elfordultak az Úrtól bizonyos tragédia
1: során. Én is tudok ilyen, persze. Igen.
2: Akkor az a kérdés, hogy most beavatkozik az Úr, vagy nem avatkozik be?
1: Hogy beavatkozik, hát a Jóisten mindig jelen van. Mindenhol ott van a Jóisten maga, a szeretet. Bennem egyszer pont ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy egy életre megmaradt egy prédikáció, ami Lukács 13 kapcsán indult el, és akkor én azt nagyon megjegyeztem, hogy tehát ez a kérdés, hogy miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni. Lukács 13-ban ott van egy torony, ami ledől, rádől, az emberekre meghalnak sokan, ilyenek is, olyanok is, mindenféle emberek, és akkor kérdezgetik egymást ott az emberek, ha jól emlékszem a történetben, hogy miért történt ez? Miért dőlt rá? Biztos bűnös volt? Vagy az apja volt bűnös? És akkor igazából én itt előkerestem Lukács 13-ból egy részt, amit Jézus mond. Jézus ezt mondja, Lukács 13-ból idézem. Azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek mindnyájan, ugyanúgy vesztek el. Tehát bennem akkor ez nagyon megmaradt, amikor erről hallottam először egy prédikációt, hogy tulajdonképpen se nem voltak vétkesebbek, se semmi, nem voltak mások azok az emberek, akikre rádőlt a torony, mint mi. Tehát én is lehettem volna, és akkor ez olyan, mint egy figyelmeztetés, hogy Szabolcs, viszont jó lenne, hogyha most már végre a jó úton járnál, sőt, itt
2: de ha jó úton jársz, akkor is.
1: Akkor is rám dőlhet, így van.
2: Lehet
1: pontosan,
2: alatta.
1: Így van.
2: És akkor ez mi a tanulság ebből, vagy mi a következtetés? Milyen következtetést vontál le ebből?
1: Hát engem valahogy megnyugtatott.
2: Hogy az Úr most miért hagyta, hogy azok, akik közel álltak hozzá.
1: A jó Isten, ő, ha kérjük, segít. Azt mondod, miért hagyja, és ráadásul nem
2: de
1: tudjuk.
2: De segít mindig,
1: persze.
2: Amikor kéred.
1: Nem tudjuk egy csomó
2: lehetséges,
1: mindent.
2: Lehetséges, hogy kéred, és aztán csak valamilyen fajta tragédia történik
1: hát persze,
2: veled az úton,
1: igen.
2: Amikor azt mondod,
1: igen.
2: Úgy indulsz el, hogy Istenem segíts utamon, és úgy. Mégis valami mégis. Történik. Akkor hogy van ez, hogy ő segít, vagy nem segít? Vagy mik azok a feltételek, amik
1: nem
2: alapján
1: tudjuk.
2: Segíthet?
1: Szerintem nem
2: vagy nem
1: van.
2: Segíthet? Vannak ilyen feltételek? Vannak ilyen szabályok?
1: Nincs.
2: Van, amire mi fel tudjuk tenni az életünket, hogy akkor most ez így fog történni? Nem, mert nem fog beavatkozni, vagy be fog avatkozni. Ez itt az érdekes, hogy beavatkozik, és mégsem. Bizonyos esetekben beavatkozik.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy néha viszont beavatkozik tényleg, talán tudjuk úgy érezni néha, hogy... Tehát egyrészt szerintem nem tudunk
2: hogy
1: semmit.
2: Mondjuk, hogy ez egy isteni áldás volt, tehát, vagy egy isteni csoda volt.
1: Tehát nem tudhatjuk sokszor, hogy miért miért történt ez, miért hagyta, nem tudjuk. Szerintem egyszerűen nem tudjuk sokszor, hogy miért, de megtörtént. Valamiért a jó Isten engedte. És emellett pedig szerintem van olyan, hogy néha egészen elképesztő helyzetben a jó Isten oda küld angyalokat, vagy nem tudom, és szinte így két kézzel így kihúz, odébb ránt téged, hogy valami miatt te életben maradj.
2: És gondolod, hogy ez valamilyen jutalom lehet?
1: Ja, szerintem ez egy valami, ami miatt fontos, hogy ez úgy legyen.
2: De mi az, ami
1: hát
2: fontos?
1: Mi nem fogjuk tudni, meg
2: mi nem fogjuk tudni, mert hogy ő dönt. Ugye, tehát akkor mindig nem fog beavatkozni, mert akkor egy automata lenne, van. Hogyha valamilyen tragédiát ja, lát, uh-huh. és akkor azt mondja, hogy most eljutottunk odáig, hogy na ezt már nem, akkor ott most beavatkozok, de akkor egy ilyen teljes automatizmus lépne fel a világban, amikor minden menne a rendjén, mert hogy tudjuk, hogy az Úr majd beavatkozik és nem hagyja.
1: Hát az Úr jelen van, minden hajunk száláról tud.
2: Minden hajunk száláról.
1: Hát a Biblia írja. Igen. Na, hallgassuk meg Lászlót, szerintem olyan szépen meghallgatott ő is minket.
3: Szerintem először mindig az indulást kell átnéznie mindenkinek, nem? Hogy az első teremtett ember, Ádám és Éva, őket miért nem mentette meg Isten?
1: Na tessék.
3: Miért nem ült le velük, hogy megmagyarázza, megbeszélje velük, hogy most mi van. Szóval, hogy miért nem? Mert én azt gondolom, hogy Isten olyan világot akar teremteni, ahol mindenki szabad.

0: több olyan történet van, hát mondjuk például Jeremiás proféta. Ő neki gyerekkorában mondta az Úr, hogy akkor téged most profétának rendellek, a népek, országok fölé helyezlek, és téged megvédelek, és már akkor elkezdett vitatkozni vele Jeremiás, hogy hát de Uram, hát én csak ifjú vagyok, hát én hogy beszélhetnék most a néphez, mert ő se gondolta át, hogy jó, most mondta, de majd 20 évet kell neki, vagy 30 éve, nem tudom.
1: Várnia, hogy beteljesüljön.
0: Így van. Na, de ő nála is le van írva szépen a történelmében, hogy igen, Isten azt ígérte, hogy megvédi őt, de börtönbe verték, kínozták, szenvedett minden, de végül mégis megmaradt.

0: Én ezt így fogalmaznám meg, hogy Isten nem akarja, hogy azok is, akik vele szerződést kötöttek, illetve akik szeretik őt, és együtt kívánnak működni vele, nem akarja, hogy egy bűnös és gonosz világban jól érezzük magunkat.
1: Nem ez egy nagyon erős mondat.
0: Ilyen a világ, hanem tanuljuk meg, hogy kell a szenvedést

0: A Földön csak földi állapotot tudunk most egy így elképzelni, kint? Vagy nem megélni.
1: Biztos. Nem biztos, hogy csak az van. Tehát lehet, hogyha tényleg az ember tudna folyamatosan kapcsolódni a Jóistennel, akkor semmit sem tekintene tragédiának, ezt szörnyűségnek.
0: Értem.
1: De én meg igen. Tehát ha az ember folyamatosan a Jóistennel, mondjuk egy folyamatos imádságos állapotban van, akkor bármi történik, az nem szörnyűség. Nem?
0: Hát legfeljebb nem így hívna, nem így nem úgy tudatosulna, meg. Nem pontosan. Úgy élné meg, de
1: így van. Neki
0: attól
1: nem az.
0: Bizonyos dolgok megtörténnének.
1: De neki nem az. Gyönyörködés van, szemlélődés van. Ott például lehet, hogy halálfélelem sincs egy olyan elcsendesedett, Istenre figyelő állapotban.
0: Nincs, persze, hogy nincs, mondom. Mert hogy nincsen félelem, és akkor nincsen halálfélelem sem.
1: Tehát tulajdonképpen megint csak oda lyukadunk ki, amit te szoktál emlegetni, András, hogy ha a Jóistenre figyel az ember, akkor minden rendben van.
2: Jó, de hát a halálról is beszéltünk már, hogy teljesen mást jelent, mint amit a világ gondol róla. De a halál az azt jelenti, hogy Isten magához veszi, vagyis rögtön feltámad bárki. Ezért azt kéne gondolni, hogy pontosan éppen ezért az Úr kiveszi az embert ebből a világból, hogy ne szenvedjen itt, ne csinálja a rosszat, ne kövesse a világot, hanem kihúzza Isten.
0: Mert tehát felszabadítja.
2: És felszabadítja, szerintem a halál ez is, ezt is jelenti.
1: Az élet meg egy büntetés?
2: Hát, attól függ, igen.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Na hát akkor zárásként ehhez a kérdéshez mi a rövid egyszerű válaszunk, miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni?
2: Mert mi azt akarjuk, ezért hagy bennünket szabadon, nem? Hát mit csináljuk a rosszakat, nem? Mi harcolunk egymással, mi csináljuk a másik emberrel a rosszakat.
1: Magunkat megbetegítjük.
2: Így van, magunkat is.
1: Akarva akarjuk azt, amit akarunk, és a jó Isten pedig hagyja.
3: Én pedig len azt mondom, hogy hagyja is, és nem is. Vagyis beavatkozik bizonyos helyzetekben, és van, amikor hagyja.
1: De néha tényleg van olyan, mintha tényleg egy seregnyi angyal valakit megmentene, ugye?
3: Ugye, akkor, amikor azt mondjuk, hogy isteni csoda, akkor feltételezhetően azt látjuk, hogy egy isteni beavatkozásnak az eredményét látjuk.
1: Igen, igen. Pont a múlt adásban emlegettünk egy ilyet, hogy a fiatalember bibliai történet szerint a harmadik emeleten ült, a fiatalember elaludt, emlékeztek rá? Múlt adásban emlegettük, kiesett az ablakon, leesett, meghalt, mondták a többiek meghalt, és oda ment hozzá Pál, és akkor végül nem halt meg, mondta, csak alszik, vagy nem is tudom pontosan most idézni. Ugyanígy régebben is voltak ilyen történetek, most is, hogy valami miatt annak az embernek mégis maradnia kellett életben. Tehát néha azt mondod, van András közbeavatkozás?
3: Igen, mindenféleképpen van közbeavatkozás. Nincsen automatizmus, hanem egy szuverén Istent látunk, aki ebben a bűnös helyzetben, ahogy László is mondta, bűnös világban néhol beavatkozik, és néha

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Hozok egy újabb gondolatot, ez lehet, hogy egy rövid felvetés lesz, hogy helyesen cselekszünk-e. Ez egy kérdésem most mindannyiunkhoz, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e.
1: Az, hogyha a Biblia szerint élünk-e, valami hasonlóra gondolsz?
0: Hát így is lehet mondani, de hogy a hétköznapokban belegondolunk-e egy-egy döntés helyzetben, hogy ez bibliai alapon helyes dolog így cselekedni?
1: Én nem szoktam meggondolni bibliai alapon, hogy helyesen...
0: Automatikusan teszed?
1: Automatikusan.
0: De automatikusan bibliai alapon teszed, vagy pedig meg sem gondolod? Nem viccből kérdezem.
1: Automatikusan jelenlét alapján teszem, hogyha...
0: És az bibliai?
1: Igen.
0: Hát akkor ez a legjobb. És hogyha embereknek a parancsait kell végrehajtani, mert mindenki közösségben is mozog, vagy munkahelyen például, szerintem a legtöbb embernek van olyan, hogy valamit mondanak, hogy jó, kedves Frici, ezt kell tenni, menjen, csinálja.
1: És hú, akkor, az igen, ténylegesen akkor, vannak na, hasonló parancsok.
0: És akkor Frici azt érzi, hogy hát ezt egyszerűen ezt nem lehet csinálni. Hát.
1: Miért ne lehetne?
0: Vagy mi bibliai az, alapon.
1: A bibliai alapon nem lehet.
0: Nem lehet, mondjuk igen, vagy nem fair, vagy ilyet
1: akkor
0: nem csinálunk.
1: Akkor vissza tud szólni a főnöknek,
0: hát nem
1: hogy
0: is visszacsinálni,
1: hát,
0: hanem
1: elnézést, János, de én ezt most nem tudom megtenni, mert...
0: Bibliai alapon.
1: Bibliai alapon a lelkiismeretem nem engedi.
0: Így van, és akkor János, a cégvezető valószínűleg kineveti Fricit. És
1: vagy azt, kirúgja.
0: Na, hát ezért kérdezem én ezt, mert szerintem nagyon sok esetben hozhatunk olyan döntést, ami nem helyes döntés, és az ember utólag azt gondolja, hogy ej, de nem így kellett volna. És akkor még ott van egy olyan szempont is, amikor mondjuk egy nagy tömegember egyszerre mindenki ugyanazt mondja, ami hülyeség.
1: Te döntöd el, hogy az hülyeség?
0: Ha például bibliai alapon az nyilvánvalónak látszik, hogy mindenki
1: de nincsen téved, ilyen, hogy nyilvánvaló.
0: Nincs ilyen? Na akkor világosítsatok fel. Figyelek.
2: Ezt kicsit nekünk azért másképp kell értelmezni.
0: Na.
2: Mert mi a világ ahhoz van hosszú, hogy a törvény szerint cselekszünk.
0: A világi törvény.
2: A világi törvény, amit minden
0: és az is más néha.
2: Minden nap újítanak szinte, mindig megy, és meg mindenféle parancs, de Isten azt mondta, hogy igen, rögzítve van a Bibliában, de a szívünkbe helyezi.

0: állapostól megfogalmazta, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem elég ennyit tudni? Ennyit kell cselekednünk. Illetve olyat nem, ami ezekkel ellentétes.
1: Hallod?
0: Ne csináljuk. És akkor ez szerint...
1: Tehát ennyire egyszerű, nem is kell különösebb fellapozni a Bibliát, és kontrollálni azt, hogy most mit is tettünk, vagy hogyan tettük.
2: Na jó, hát ez így szépen hangzik, de tényleg így cselekszünk? És amikor mondjuk egyszerre tényleg egy ember tömeg másképp cselekszik, nem így. És megy a nagy sodrás, és szinte hömpölyög a tömeg, és minket is vinne arra, és mindenki néz ránk, hogy hát Szabolcs, te mit állsz ott, te gyere már, hát erre kell menni. És akkor én mondanám, hogy de hát nem, hát mi csináltok, hát nem ezt kell. Mert mondjuk azt érzem, ezek alapján, amiket mondtál László, hogy ez egy helytelen út, egy bűnös úton megy mindenki mondjuk, akkor mit csinálunk? Merünk ott maradni egyedül? De én biztatom magunkat, hogy igen, maradjunk ott egyedül.
1: De jó a példa, Szabolcs, mert el tudjuk mi dönteni azt, hogy az a hömpölygő tömeg az nem igen. Megfelelő irányba megy. El tudjuk dönteni, de attól még nem biztos, hogy helyesen döntöttünk.
2: Hát de
1: vagy egyáltalán, hogy helyes, az mi is az a szó, döntenünk. Hogy helyes.
2: Szerintem nagyon sokszor van olyan, hogy hömpölygő embertömegek mindannyian, hogy mindenki téved, szinte kivéve néhány embert. Hogy
1: és azt saját magunk így eldöntjük, és meghatározzuk, hogy ez nekünk...
2: Szerintem pont ezt kell csinálni, mert pont a világ tele van őrültségekkel, és ha azt követné az ember, akkor pillanatok alatt bekebelez.
1: Milyen érdekes az, amit mondasz. Hogy te most itt kijelented, hogy a világ tele van, ez így van, feltételezhetően tele van. És tele van szépséggel is, és jóval is. De az, léte. Hogy most én hogyan fogom ezt meghatározni, hogy mi az az őrültség, és mi az a kevésbé őrültség, az nagy bátorságra vallana.
2: Te nem vagy ilyen bátor?
1: Nem, mert ez egyfajta véleményezés, és megint az, amit
2: hanem helyette mit csinálsz, inkább mész nyugodt szívvel a tömeggel?
1: Nem, most ez nem vagy tudom, hogy az a tömeg, tehát nem tudom eldönteni. Érzés, tehát nincsen, nem tudom átlátni ezt a szituációt, hogy megy nem. Egy és hömpölyög egy tömeg, és hogy én megyek vele, vagy nem
2: hát
1: megyek.
2: Nézd, de vegyünk egy egyszerű példát, hogy megfeszítettük Jézust például. Mi voltunk a tömeg. Hömpölygött a tömeg, és mindenki azt mondta, együtt mondta a tömeg, hogy feszítsd meg, és megfeszítették. Igen. Ezt mondta a tömeg. És belül egy ember biztos volt, aki azt mondta, hogy de ne, hát mi csináltok? Hát nézzetek már magatok elé, hogy most mit csinálunk? Megfeszítjük pont Jézust? Hát normálisak vagyunk mi? De a hömpölygő tömeg mégis ment, és Jézust meg kell feszíteni, és megfeszítették, ez lett belőle. Meg hát Pilátus is ott volt egyszer magában, mit csinált? Hát ő meg ezt mondja, hát igen, akkor rendben, igen, nem mert ellent mondani, és akkor megfeszítette.
1: Mi a kérdés, Szabolcs?
2: Hát nincs kérdés, inkább azt mondom, hogy ha te vagy Pilátus, akkor mit csinálsz, hogy azt mondod, hogy hát igen, ezt mondja a tömeg, mindenki ezt mondja, akkor biztos úgy van.
1: Hát mivel nem tudom beleélni magam egy olyan szituációban, mint abban a korban és abban a helyzetben Pilátus helyébe Laci azt esetlen? A tudást.
2: Te el tudod képzelni egy pillanatra, hogy te vagy Pilátus? A nép zúg.
0: Hát én biztos, hogy nem úgy cselekedtem volna most. Nem tudom, hogy akkor...
1: Na ez az, hogy a mostani éneddel ott lenni, most nagyon érdekes a dolog.
2: Jó, hát itt mondjuk beleszámít az is, hogy bevégeztetett az írás, tehát hogy ott ennek meg kellett történnie.
1: Egy picit felmentjük Pilátust, hogy nem tudta, hogy most mi le van, és hogy van, és...
0: Igen.
1: Ő se nagyon tudta, és nem tud. Honnan tudhatta volna, hogy ténylegesen a megváltót küldi keresztfára? Nem tudhatta.
0: De igen, és hát azt mondja, hogy nem, ő... Nem ő döntött, bár ő döntött, nem ő döntött, hanem a zsidók, ő csak engedélyezte, na jó, akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok, de aztán Jenő nekünk elmondta, Szigeti Jenő, hogy van erről történelmi írások, hogy utána, később, már amikor ki is lépett, már nem helytartó volt Pilátus, akkor állítólag nagyon szinte megtért, illetve nagyon
1: megbánta.

0: mert az volt a kiinduló kérdés, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e? Belegondolunk? Kitartóak vagyunk? Próbálok, törekszem. Kitartóak vagyunk-e
1: hogyan,
0: a helyes irány
1: hogyan
0: mellett?
1: Hogyan teszed mindezt? Hogyan kontrollálod ezt a
0: azt tudom tenni,
1: Biblia szerinti cselekedeteket?
0: Hogy olvasom rendszeresen, tanulmányozom, egyre jobban próbálom megismerni, és akkor az alapján talán úgy beépül. De egyébként meg hallottam már olyan embert, akinek az a módszere, hogy ja, lehet, hogy te voltál az, Laci, hogy ha valami kérdés van, akkor meg kell nézni a Bibliában, hogy mit mond erről a Biblia. Te mondtad ezt egyszer, úgy emlékszem.
2: Hát, illetve egy ideig nagyon komolyan át kell gondolni, elmélkedni, mert megkapjuk a választ mindig, és utána én mindig szoktam ellenőrizni, amit gondolatok megjönnek, és akkor megkeresem a Bibliába, és megtalálom, én igen, úgy van. De megjönnek a gondolatok,
1: de még most is
2: ígérte Isten, illetve Jézus, hogy Szentlélek betölti szívünkbe mindent olyat, okay, amire szükségünk van.
3: Bibliáról másképpen.

0: hozom a következő gondolatot, amit önszeretetnek neveztünk el. Máté 22, szerest fele barátodat, mint magadat. Kérdezem, hogy kell külön magunkat is szeretni, vagy ez egy természetes szeretetben levés állapot? Most ez a kérdésem, mert azért a világ tele van olyan gondolatokkal, hogy igen, szeresd magad, megérdemled, tapsoljuk meg magunkat, jól csináltuk, ez az, fiúk, munkahelyeken is, nem? Termékeknek is a szlogenje sokszor az, hogy mert megérdemled. Add meg magadnak az én időt, mert az is jár neked, és szeresd magad, mindenféle kurzusok vannak erre, és nem, hogy szeresd magad. Kell külön magunkat is szeretni?
1: Nem.
0: Tessék?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, és mégis igen. Tudod, beszéltük azt, hogy oda kell figyeljünk egymásra, oda kell figyeljünk magunkra elsősorban, ugye a körülöttünk lévőkre, családtagjainkra, és ilyen formán, hogyha nem figyelünk saját magunkra, akkor olyan energiákat bocsátunk ki, amelyek számukra sem jók, vagy egyáltalán annak a közösségnek, amiben élünk.
0: Illetve, ha az ember nincs feltöltekezve, akkor nem tud adni, szokták mondani sokszor. Egyébként ezt tényleg tud.
1: Hát, hogyha te nem vagy rendben, akkor nem tud
0: segíteni. De mégiscsak közben mitől leszel te jobban, ha elkezdesz segíteni? Tehát ez egy ilyen körbe-körbe érdekes dolog, nem? Mert attól tud az ember jobban lenni.
1: Ne oda jussunk, hogy segíteni másokon.
0: Pedig mégiscsak oda kell jutni. Attól lesz az ember
1: tehát
0: jobban.
1: Tehát egy olyan fajta egoista magatartást kell képviselni, ami azt eredményezi, hogy elsőnek én vagyok,
0: nem.
1: Én legyek rendben, és nem. Akkor fogok tudni adni.
0: Vagyis... Nem, ez pont ez a tévedés szerintem, hanem először is azt kell tudni megtenni, hogy tudni kell adni, hogy valakiért valamit tenni. És hogyha valami jót
1: tud... De a kettőt nem
0: tenni.
1: Kell leszé... teljes mértékben szét lehet választani. Nem hiszem, hogy a kettő ilyen formán összefüggne.
0: Ha az ember tud valamit adni szeretettel, tenni, amikor nyomorult.
1: De most
0: vagyok.
1: Nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy szeresd önmagad.
0: Na, de azért mondom, a világ szerintem pont azt mondja, hogy nem, először te legyél jól, és utána tudsz majd adni. Nem úgy van szerintem, hanem pontosan, hogy először kell menni, és nyomorultul, vagy akkor kezdj el segíteni, látogass meg
1: nem
0: egy
1: tudsz,
0: beteget.
1: Nem tudsz segíteni abban a pillanatban, amikor...
0: Egy tőled még nyomorultabb
1: nem
0: ember.
1: Tudsz,
0: hát, hogy
1: nem
0: vagy,
1: tudsz. Tehát,
0: hogy
1: nem. Most nem kell ezt fokozni, hogy még nyomorultabb, hát, vagy kevésbé nyomorultad, hanem egyszerűen azok a feltételek nem fognak fennállni, hogy nem lesznek meg azok a lehetőségeid, hogy valamit adjál abban a pillanatban, amikor te rosszul vagy.
0: Még ha már mozdulni se tudok.
1: Nem, Szabolcs. Nem erről beszélek én. Jelenleg arról, hogy te légy rendben. Tehát akkor kezdjél szétnézni, amikor te rendben vagy, mert ha te nem vagy rendben, akkor el vagy foglalva azzal, hogy te saját magadat rendbe tedd. Nem beszélve arról, hogy ennek fizikai, mentális, lelki és mindenféle tünetei is lehetnek, hogyha te nem vagy rendben.
0: Laci?
2: Hát érdekes, hogy már most milyen sokat mondtatok erről, viszont egy szó még mindig nem hangzott el,
0: na?
2: Az önzés. Mert én azt olvasom, hogy Isten egyetlen önző szálat sem fogad el. Vagyis majd az új világon, az új mennybe csak olyan embereket visz oda, akik nem a saját érdekeiket próbálják ott képviselni. De ezt megmutatta nekünk Jézus. Ez egy olyan minta Istentől. Azért küldte Jézust, hogy ő megmutassa nekünk, hogy milyen világot szeretne, hogy önzés nélkül hogy viselkedjünk egymással, és tényleg nekünk mindig csak azok a minták nekünk, hogy ő hogy viselkedett emberekkel, olyanokkal, akik ellene gúnyolták, szenvedett miattuk, stb.
0: Tehát ne legyünk önzőek.
2: Igen. Soha egymás ellen ne tegyünk semmit, illetve saját érdekünkben sem. Így fogalmaz Ellen White is, hogy soha nem lehet majd a mennyben saját magunknak ennivalót készíteni. mindig csak másiknak, és utána nekünk is adnak, mint soha ne saját magunknak, ezt mondja, hanem sokkal szebb, hogyha mindig csak másoknak, és akkor mi, persze, akkor mi, nekünk is kell, mindenki ad.
0: Jó, hát akkor szerintem ez így rendben van, a szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor először mondtuk, még egy kicsit lehet, hogy másképp csengett, de most is másképp cseng már, szerintem így a megbeszéltek után. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté evangéliumából.
2: Igen, akkor... de bocsánat, de ugye ehhez is mindenki tegye hozzá azt a gondolatot, hogy azért, mert a fele barátomat is Isten teremtette, vagyis testvérem minden ember.

0: folytatjuk. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs és az Isten félelem, amiről már egyébként egy-két adással ezelőtt beszéltünk már, és félelem szó emelkedik a szemöldököd, András, ahogy kimondom, hogy félelem. De nem a félelem vezet minket, erről beszéltünk már, viszont ez a szó szerepel a Bibliában, hogy félelem. Timóteustól is, ha idézek, hogy törekedj az igazságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. De most egyébként eszembe jut József példája a bibliai történetből, ahol József el akarta bocsátani Máriát, mert hogy Mária megfogant, és akkor el is döntötte magában József, hogy elbocsátja. És akkor álmot látott József, és úgy kezdődik az álom, hogy ne félj, József, és folytatódik az álom. És akkor felkelt József, és végül nem bocsátotta el Máriát. Így kezdődik ott is, hogy ne félj. És végül is ott meglátta József.
1: Arról van
0: hát
1: szó,
0: ez, hogy szerintem ez pont ez a példa, nem. Mindjárt lezárom, és akkor átadom a szót, hogy szerintem ő pont, hogy félt volna ebben a helyzetben, hogy most megfogant az, hogy mit csináljak vele, el kellene gyorsan, csendesen elbocsátom, és akkor nem lesz semmi gond. Se ő nem keveredik bajba annyira, meg annyira én se, és akkor meglátta az álmot, és akkor már nem tud mit csinálni az ember, ha már egyszer megkapja az üzenetet, ha már egyszer tudja, hogy mit kell tennie, akkor ott már nem lehet ellenkezni. Számomra valami ilyesmi dolog az Isten félelem, hogy nem félek, rettegek az Istentől, hanem amikor tudom, hogy valamit tennem kell. A jó Isten szinte tálcán mutatja, hogy Szabolcs, így kell csinálni. Hát akkor egyszerűen nem tehetem meg, hogy mást cselekszem.
2: Isten félelem az azt jelenti, hogy az ő dicsőségét elfogadjuk, és ez nem a félelem ez a szó, nem tudom, egyébként több ilyen szó van, amit át kell gondolni.
1: A félelem az egy negatív valamit hordoz magában, így aztán nem tudom, hogy miért kellene így összekapcsolni az Istennel, és így együtt használni.
0: Megpróbálom elmondani, hogy valahogy én úgy tudom ezt érezni, hogyha tudom, mondjuk, mint amikor az ember az atyával, vagy egy kisgyermek az apjával van, hogy a papa elmondta, hogy gyermekem, mondjuk 3 éves vagyok, menj végig itt ezen a járdán, és eljutsz a kert hátsó részéig. És akkor elindulok a járdán, és mondta a papa, mondjuk, hogy mindenképpen a járdán menjél, csak a járdán szabad menni. És akkor megyek a járdán. Félek lelépni a járdáról, mert a papa azt mondta, hogy csak a járdán szabad menni. Nem merek lelépni a járdáról, mert félek attól, hogy mi lesz, és ott tart a keretek között, jó helyen tart engem ez, annak idején a paradicsomban is, hogyha betartottam volna, hogy arról a fáról ne egyetek. De jó lett volna, ha betartottuk volna, de mi ettünk, mert ott is nem félünk, ó, mi bajunk lehet, együnk róla, gyere! Ettünk, és tessék, mi lett belőle, nem féltünk. Na, én valahogy így gondolom, de akkor egy picit, ha tovább kanyarodhatok a hétköznapi félelmek felé, mert azok kapcsán is ír a Biblia, hogy ne félj, itt ne félj, ne félj, ott ne félj. Rengetegszer írja a Biblia, hogy ne féljetek, ne félj, ne félj, több százszor szerepel a Bibliában a ne félj. Egy kérdés. Döntés az, hogy nem félünk?
1: Nem.
0: Tehát döntés. Szerinted nem döntés. Laci, te mit mondasz, hogy el lehet dönteni azt, hogy nem félsz?
2: Hát szerintem az a hasznos döntés, mert a félelem az azt jelenti, hogy akkor viszont...
1: De el lehet?
2: Hát nem, hogyha én elkezdek valamitől félni, akkor lehet...
1: De az nem a döntésnek a következménye, hanem egyszerűen elkezdtem félni.
2: Igen, de akkor
1: de el tudod dönteni, hogy annak, nem fogsz
2: annak
1: félni?
2: Annak nagyon rossz hatása lehet, mert az lehet, hogy semmi értelme. Ezért ne féljünk, hanem inkább mindig nézzük át, amin gondolkodunk, gondoljuk át, ide, de ha félek, az azt jelenti, hogy leállok.
1: Hát azért, és nem, a félelem az az egyik legnegatívabb és legdestruktívabb
0: szó. De lehet dönteni, nem? Én egyszer életemben egyszer, amikor nagyon rám tört egy nagy félés, talán már pont ebben a műsorban egyszer meséltem, eszembe jutott egy ember, azt mondta, hogy imádkozni kell, és elkezdtem imádkozni.
1: És akkor te nem döntöttél, hanem egy megfelelő, nagyon jó dolgot csináltál, egyszerűen jelen lettél, és kapcsolódtál az Istenhez, és az nem azt jelenti, hogy döntöttél.
0: Nem egy döntés.
1: Hanem nem félsz, hanem lecsendesedtél.
0: Eldöntöttem valamit, imádkoztam, és az egy döntés volt, hogy eldöntöttem, hogy imádkozom, és nem fogok félni. És az is egy döntés szerintem, hogy mondjuk Laci elindul gyalog mondjuk egy sikátoros utcán, ahol sötét alakok hörögve jönnek szembe mondjuk, és éjfél van éppen, és akkor Laci eldönti, hogy én most hazamegyek. Imádkozni fog mondjuk Laci közben, vagy éppen a holnapi adáson fog gondolkozni Laci közben, és eltereli teljesen máshova a gondolatait, és végig fog menni, és a hörgő, sikátoros emberek észre se fogják venni Lacit. Ott a döntés, hogy belül eldöntöttem, hogy nem hagyom, hogy a félelem úrrá legyen rajtam, hanem én leszek úrrá a félelmem.
1: De ez nem fogalmazódik meg Andrásban, hogyha ugyanilyen sikátorban megy.
0: Hanem?
1: Nem fog ilyen
0: megtenni.
1: Hanem egyszerűen jelen lesz, és lecsendesedik.
0: Ezt nem előzi meg egy döntés?
1: Nem, mert jó esetben ez magától kell, hogy működjön bizonyos szituációk, tehát nem az történik, hogy eldöntöm azt, hogy én most imádkozok, hanem egy folyamatos ima legyen, egy folyamatos meditáció, egy folyamatos kapcsolódás legyen. Persze ezt nem
0: tudjuk megcsinálni.
1: Tudjuk folyamatosan megcsinálni,
0: de... A megijedést nem lehet szabályozni szerintem, nem? Hogy akár mi is van, megijedni, így is úgy is néha megijedek.
1: Feltételezhetően ez ember és ember válogatja, az egyik eldönti, a másik nem dönti el.
0: Ez se biztos, mert ha valaki nagyon jó, nagyon Istenre hangolt állapotban van tényleg, és szembe jön egy medve mondjuk, vagy kettő hörgő medvék, és ott ülök egyedül, lehet, hogy akkor is tudva tudom, hogy most eldöntöttem, hogy ja, most csendben kell lenni. Nem mozdulok, csendben vagyok.
1: A döntés, az eldönt, valami eldől, az nem egy pozitív szó. Az egy nagyon erőszakos, iránymutató
0: valami. Út.
1: Igen.
0: Papa azt mondta, hogy megyek végig a járdán, és eldöntöm, hogy szót fogadok az előző példát folytatva, és nem térek le a járdáról, eldöntöm, bár
1: egy kísértés. És honnan tudjuk, hogy az apuka jót mondott-e, vagy
0: mert
1: nem
0: bízom
1: jót mondott.
0: Benne, mert miért? Mi a papa? Hát nem kérdőjelezem meg a papának a...
1: Na, ez
0: és ez
1: itt
0: az
1: a baj.
0: Isten. Miért baj? Hát hogy is, hát pontosan, baj.
1: Hát nem biztos, gyermek... hogy az apa az egy jó indulatú.
0: Hát de hát,
1: lehet, hogy egy részeges disznó is. Hát elnézést kérek, de nem lehet így általánosítani, hogy hát a papa mindig, az mindig jó, és a papa mindig jót mond.
0: Viseli.
1: Sőt,

0: istenfélelemtől indultunk el. Az életben mi az, amitől mi félünk? Ez egy kérdés most így magunkhoz. Mitől félünk?
1: Általában az alapfélelem az a halálfélelemre vezethető vissza. Minden oda összpontosul. És akkor is, amikor a medvével szemben, még akkor is az a halálfélelem tükröződik, mert hogy meghalhatok.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy mikor nem a halálfélelem? Tehát lehet, hogy tényleg csak a halálfélelem van mindig? Könnyen lehet, hogy mindig csak a haláltól félünk.
1: Félek attól, hogy csökken a bérem a cégnél.
0: És meghalsz, mert éhen halok. Nem tudod, mi lesz?
1: Jó, hát igen, a társadalom kinevelt bennünk olyan félelmeket, amelyek...
0: De az is a halálra vezethető vissza, nem picit, sikátor, mindenhol.
1: Egy picit, igen.
0: Halál, nincs pénzed, halál, mindenhol végül is a halál, de Istentől nem félünk. Na de csend lett.

0: Ha azt olvastuk, hogy ne félj, akkor ez egy ilyen alap, hogy ne félj, akkor miért kellene féljünk?
1: Nem lenne ott ennyiszer, hogy ne félj, hogyha nem félnénk. Tehát alapvalószínűleg az is, hogy félünk. Ezért figyelmeztet ilyen sokszor minket a Biblia, hogy de drága Szabolcs, látom, már megint félsz, ne félj. És aztán tudom, hogy nem kellene félni, de másnap megint figyelmeztet a Biblia, hogy Szabókám, ne félj, tudod, ne félj, minden rendben lesz. Lesz ruhád, eleséged. Igen?
2: Hát pedig arról beszéltünk az elején, hogy miért hagyja Isten a tragédiát. És mégis azt mondod, hogy ne féljünk ettől.
1: A tragédiától?
2: Hát...
1: attól is félünk, de az is a halál, nem? Hogy rám dől a torony, vagy a szeretteimre rám
2: hát
1: dől.
2: Nem csak az. Hát figyelj, nagyon sok ember attól fél, hogy őt legyőzik más emberek. Tehát annyiféle ilyen van a világon, nem? Küzdelem, harc, ahogy mondtad, a pénz, nincs elég pénzem, ezért félek tőle, stb. Ezért nagyon sok ilyen van. De akkor sem kell félni, mondom, amikor számítunk arra, hogy tragédia. De beszéltünk már erről Józsefről, aki megfejtette a fáraó álmát, hogy akkor lesz 7 bő esztendő, utána 7 ínséges év. És erre a fáraó megőrült, mert azt mondta, hogy ha helyesen olvastad ki üzenetét Isten, akkor semmit nem tehetünk-e katasztrófa ellen, és halálosan félt. Erre mondja neki József, hogy de igen, uram, tehetünk.
1: Raktározni kell.
2: Így van, és elmondta, de ez is egy olyan, nem? Hogy tényleg egy fáraó is félt, és mondta, hogy nem tehetünk. Miközben ez nem így van, ezért jobb, ha nem félünk mi is, hanem mindig átgondoljuk azt, hogy mit tegyünk a tragédia ellen, vagy a katasztrófa ellen, mert lehet mindig tenni.
1: És lehet döntés akkor a nem félés.
2: Így van.
1: Na, jó, szerintem is lehet. Ketten már vagyunk, András.
0: Nem kimondottan
1: döntés.
0: Én azt hiszem, hogyha kapcsolódva vagy, akkor nem fogsz félni, és ez nem döntés kérdése.

0: van még pár percünk beszélgetni. Kiválasztottakról. Egy picit, ha van kedvetek, kiválasztottakról beszélgetni. Nekem rögtön az első felvetésem, hogy nem véletlenül minden ember kiválasztott valamire az életben? Laci bólogat, hogy nem.
1: Induljunk el a teremtést mindig. Okay. Ádám és Éva.
0: Kiválasztottak?
1: Hát kiválasztottak okay. voltak.
0: Ketten ő teremtette Isten. Nem volt. Bárki lehet kiválasztott? Vagy pedig az lehet kiválasztott, aki kiválasztható? De egyébként, ha most tovább gondolkozunk, akkor Pál például egyáltalán nem úgy viselkedett, mint aki kiválasztható, de hát fejbe kólintotta, most ezt én mondom, hát így ez, a Jóisten,
1: igen.
0: És kiválasztotta.
1: Hát ő megkapta ezt, de annak idején, ahogy Jeremiás is már gyerekkorában, ő álomba hallotta ezt, hogy akkor innentől kezdve prófétán, sőt, hogy már a születésed előtt már meg volt tervezve. De ezek mind, mondom, azt jelenti, hogy egy-egy ember, vagyis, hogy nem mindenki kiválasztott, de attól függ, hogy miről beszélünk. Kiválasztott vagy, hogy ember legyél. Szép ember, akit Isten teremtett.
2: Igen, lehetséges, hogy Szabolcs is erre gondol.
1: És mutassuk a világnak, hogy Isten milyen világot akart teremteni, mutassuk be. Erre mindenki kiválasztott, de nem biztos, hogy megtartja.
0: Efezus 1:4, amit most így ide tettetek elém, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kiválasztottak ez vagyunk így, tehát mindannyian.
1: Mondtam, hogy mindenki kiválasztott arra, hogy mutassuk be a világnak, amit ő akart teremteni.
0: Ja, hát akkor mindenki kiválasztott, de András valami másfajta kiválasztottságra gondol szerintem, mint például, hogy Pál kiválasztott, meg hogy mondtad Máriát, András, ugye? Hogy ő is egy kiválasztott?
2: Igen.
0: Jobban kiválasztottak
2: úgymond,
0: ők?
2: Kiválasztott a négyzeten embereket re gondoltam, ilyen mondjuk Ábrahám, Mózes,
0: vezetők.
2: Hát ilyen vezetők, akiknek valamilyen feladatuk volt.
0: De azt valami... se lehet mindig tudni szerintem, már bocsánat, megint beledomálok, mert sokszor meg egy picike ember lesz hatalmas nagyjá, nem? És egy picike cselekedet. És végül utána évezredekkel később a Bibliában is hány ilyen példa van, hogy akár nem tudom, ott ült valahol egy koldus ember, és mi meg 2000 évvel később azt az egy embert emlegetjük őt, hát ő is egy kiválasztott volt akkor ott, nem, hogy amúgy egy éhező, koldus, koszos ember volt ott, most meg mi róla olvasunk, kiválasztott.
2: Nos. Akkor...
1: De amiket nem? Én is mondtam, hogy érdekesek az ilyen kiválasztások.
0: Na,
1: hogy Pál apostol is teljesen meg volt lepődve, de előtte Jeremiás is. Hogy, uram, én csak egy ifjú vagyok, így mondja.
2: És Mózes is.
1: Igen, Mózes is mondta, hogy uram, hát ki vagyok én, hogy engem küldesz el a fáraóhoz. De Jézus azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, vagy mi.
2: És mire vagyunk képesek.
1: Képesek, így van. És ezért át kell gondolni, és nem kell félni a kiválasztásról, igaz?
0: Hát akkor legyen ez az a pont, ahonnan, vagy valahonnan hasonló helyről legközelebb folytatjuk? Oké, milyen jó csendesek lettünk így a végére. Jó, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és csendesen akkor így integetünk, búcsúzunk. Örülünk, és köszönjük a figyelmet. Folytatjuk.
1: Oké.
0: Minden jót.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az igaz jutalma. A mai ige 58. Zsoltár, 12. vers. Az emberek pedig ezt mondják, mégis van az igaznak jutalma. Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön. Gondolatok az igéről. E földi életben nem mindig látjuk világosan Isten ítéletét, mert sokszor a jókat és a gonoszokat ugyanaz a sors éri. Ez most a megpróbáltatás ideje, nem a jutalmazásé vagy a büntetésé. Isten sokszor mégis félelmetes dolgokat cselekszik igazságosan, úgyhogy még a nem törődöm ember is kénytelen felismerni ítélő kezét. Az igaznak mégis van már e földi életben is jutalma, amely számára mindenél többet ér, és pedig Isten jó tetszése, amely nyugodt lelkiismeretet ad neki. Sokszor még másképpen is jutalmaz Isten, mert ő senkinek sem marad adósa. Az igaz ember legfőbb jutalma azonban odaát vár rá. A történelmet nagy összefüggéseiben tekintve sokszor megláthatjuk Isten kormányzó munkáját a népek életében. Darabokra töri az elnyomók trónját, és vétkes népeket büntet meg. Ha valaki a birodalmak felemelkedésének és bukásának történetét tanulmányozza, fel kell ismerje igazságszolgáltató hatalmát, amely a gonoszt korlátok közé szorítja, hogy aztán könyörtelen igazsággal elítélhesse. Nem marad a bűn büntetés nélkül, sem a jóság jutalom nélkül. A világ mindenség ura igazságot szolgáltat. Ezért csak őt féljük, és ne tartsunk a gonoszok hatalmától. Elindult ma a negyedik protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencér szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati

0: Délélénkül és 30-35 fok valószínű. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhő képződéssel, eső is eshet. Délnyugati szél és 31-36 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is a mai közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól: az időprés fogságában. Ennek a címnek megértéséhez vissza kell utalnom az előző héten elmondottakra, amikor is azzal foglalkoztunk, hogy milyen fontos visszacsatolni, kölcsönhatásban maradni mindazokkal az eseményekkel, amelyek külvilágunkban és belvilágunkban történnek. Ez a folyamatos tudatosítása mindazoknak a hatásoknak, amelyek bennünket érnek, formálják személyiségünket, de nem csak személyiségünket formálják, hanem energiával töltenek fel, és pedig azzal az energiával, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy életünk eseményeit újból és újból eredményesen tudjuk feldolgozni. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, ezt a folyamatot, mint az emésztőrendszernek a bonyolult, de ugyanakkor nagyon finoman egymásra hangolt tevékenységét, amely minden hasznosítható anyagot beépít, továbbít a szervezetbe, és minden haszontalan anyagot kilök a szervezetből, eltávolít belőle. Valahogy így tudnám ezzel a példával szemléltetni azt, amit ez alatt, a cím alatt, az elmúlt alkalommal közösen megérthettünk, hogy tudniillik mindent meg kell emésztenünk. Emésztetlenül a legjobb étel is csak ártásunkra van, ezért van szükségünk arra, hogy valóban ez az emésztési folyamat, ez folyamatos legyen, és ugyanakkor arra is ügyelnünk kell, hogy olyan ételt vegyünk magunkhoz, amelyben minél több tápláló erő van. Nos, ha ezt a képet használom fel, akkor azt mondhatom ennek a képnek erejével élve, hogy ez a fajta belső rend ugyanakkor egyfajta időprést is jelent számunkra, hiszen bevitt tápanyag nélkül elélhetünk egy bizonyos darabig, de ha nincs mit megemészteni, ha nincs mit a szervezetünkbe beépíteni, akkor az idő múlásával egyre nyilvánvalóbbá válik az az időprés, amely éppen arra késztet bennünket, hogy újból valahogyan tápláljuk a szervezetünket, ha csak nem akarjuk úgymond túllépni azokat a korlátokat, ahonnan már nem lehet egészségesen visszafordulni. Az időprés fogsága tehát egy olyan belső döntési helyzetet fogalmaz meg, amelynek keretében az ember átéli, megtapasztalja, hogy úgymond nem babra megy a játék. Hogy az életünk nem tud máshogy működni, csak úgy, ha valóban fölvállaljuk ezeknek a kölcsönhatásoknak a belső rendjét. És hogy mi az, ami bennünket erre késztet, ami úgymond nem hagy békén bennünket, ami nem hagyja ránk, hogy sodortassunk, és mindenféle visszacsatolás nélkül eltompulva egyre inkább érzéketlenül járjuk az életünk útját, Nos, ez az, amiről ma beszélni szeretnék. Mindannyian az időprés fogságában vagyunk. Ez az időprés mindannyiunk számára érzékelhető. Az életünk órája, amikor megszülettünk, már elindult. Sőt, jóval korábban, de most ezzel nem akarok itt foglalkozni, mert szétfeszíteni a témán keretét. Maradjunk annyiban, hogy amikor a mi biológiai életünk láthatóvá, érzékelhetővé válik a környezetünk számára, onnantól kezdve ez az élet egyfajta fölhúzott és egyre inkább lejáró órához hasonlít. És ennek a természetrajza éppen az, hogy újabb és újabb lehetőségeket kapunk ebben az erőtérben, az időprés fogságában, ahogyan haladnak előre a mutatók, újból és újból átéljük, megtapasztaljuk, hogy előre megkészített, szinte tálcán felkínált lehetőségeket kapunk az újrakezdésre, az életünk átértékelésére, alapvető döntések meghozatalára, de azt is tapasztaljuk, hogy visszatekintve életünkben sokszor felfedezhetjük azokat az alkalmakat, amelyeket kihasználatlanul hagytunk, amelyekre nem reagáltunk, amelyekre nem figyeltünk fel, és amelyek kapcsán most már talán szomorúan, talán lemondóan azt mondjuk, hogy ezeket az alkalmakat már nem lehet visszahozni. És éppen ennek kapcsán szeretnék egy nagyon fontos dolgot tisztázni. Az életünk valójában egy olyan felfelé áramló levegő oszlophoz hasonlít, amelynek áramlása gyakorlatilag egyfajta spirálmozgáshoz hasonlít. Olyan, mint a csavarba vágott menet, amelyre ha ráhelyezzük az anyát, akkor folyamatosan egészen ütközésig lehet csavarni, forgatni. És valahogy így van ez a mi életünkben is. A különböző lehetőségek, a különböző döntési helyzetek újból és újból megismétlődnek, csak nem ugyanabban az összefüggésben. Ahogyan a csavar anya is egyre jobban föltekeredik a csavarra vágott menetben, és ugyanúgy újból és újból ugyanarra a pontra érkezik, csak a csavar menetet követve egyre följebb és följebb. Ugyanúgy a mi életünk is gyakorlatilag ezen az úton jár. Újra és újra megkapjuk ugyanazokat a lehetőségeket, persze nem ugyanazokban a környezetekben, nem az életünk ismétlődik, és nem a lelkünk jár vissza valahonnan, vagy születik újjá, hanem azok a tanulságok, amelyeket életünk korábbi szakaszában el kellett sajátítanunk, amelyekre föl kellett figyelnünk, amelyeket be kellett építenünk a személyiségünkbe, ezeket a tanulságokat kellene most apró pénzre váltani akkor, amikor ugyanilyen hasonló élethelyzetre kerülünk, amikor ugyanilyen hasonló döntési szituáció áll elénk, és amelyben ugyanúgy, mint korábban az a kérdés tevődik föl, hogy vajon ráérzünk-e a helyes megoldásra, és lesz-e erőnk arra, hogy ezt a helyes megoldást kivitelezzük. Ennek kapcsán beszélek újból és újból arról, hogy van itt egy sajátos mankója az emberi léleknek. Ez a mankó, mint ahogy egy igazán talpra esett ember, most a talpra esettet természetesen idézőjelben értem, szóval egy olyan valaki, akinek tényleg szüksége van a mankóra, tudja, hogy itt nem egy mankóról, hanem kettőről beszélünk, amelyekkel folyamatosan megtámogatja a járását. Nos, ez a két mankó az emberi lélek esetében az inspiráció és az intuíció mankói. És ezeket szeretném most megmagyarázni, közelhozni, hogy ezt a két nagyon fontos eszközt a gyakorlatban is hasznosítsuk. Mit értünk inspiráció alatt? Erről többször beszéltem már, de most összefoglalóan az időprés összefüggésében hadd mondjam el, hogy az életünk újból és újból találkozik olyan érintésekkel, olyan aha élményekkel, úgy szoktuk mondani, megvilágosodásokkal, amikor ránk köszönnek olyan felismerések, amelyek nem belőlünk származnak. Tudjuk jól, hogy ezek a felismerések valahonnan máshonnan érkeztek. Megérintik szívünk, lényünk legmélyét, és komolyan elgondolkoztatnak bennünket. Ezek az inspirációk azok a képek, szavak, akár csak hangulatok, amelyeken keresztül egy erőteljes hatás ér bennünket. Nem tudjuk őket elhessegetni, nem tudjuk úgy ezeket az inspirációkat magunktól eltolni, hogy ne kelljen erőt kifejtenünk, ne kelljen tudatosan elnyomnunk őket. Ezek nem olyan kósza gondolatok, hanem valóban súlyos, egyértelmű üzenetek. Hadd hozzak egy példát. Mindannyian találkoztunk már olyan álmokkal, amelyek kapcsán első pillanatra vagy talán hosszabb ideje nem tudtuk igazán, hogy mit jelentenek ezek az álmok. Nem tudtuk igazán, hogy mit üzennek számunkra, de azt tudtuk, éreztük, hogy ezeknek az álmoknak jelentősége van, hogy ezek az álmok, ezek egyértelmű világos üzenettel bírnak, hogy ezekben az álmokban valami nagyon fontos lehet, hogy számunkra most még rejtett, de valóban nagyon fontos üzenet található. És akkor, amikor ezt megéreztük, akkor, amikor erre úgymond rádöbbentünk, akkor a következő kérdés mindig az, hogy vajon ezekkel az álmokkal mit kezdünk? Mit kezdünk ezekkel a titkos írással, vagy rejtjelezetten megfogalmazott üzenetekkel? Befogadjuk őket? Felfigyelünk rájuk? Komolyan vesszük őket? És hogyha valaki azt mondja, hogy hát én szívesen komolyan venném, de hát egyszerűen nem értem, egyszerűen nem tudom, hogy miről van szó, akkor hadd mondjam, hogy éppen ezen a téren siet segítségünkre a másik mankó, ez pedig, ahogy az előbb említettem, intuíciónak, vagyis ráérzésnek nevezzük. És ez a ráérzés, ez egy nagyon különleges ajándéka az emberi léleknek. Ha maradunk ennél az előző példánál, amikor azt mondjuk, hogy valamilyen álom foglalkoztat bennünket, és nem igazán tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy mi a mondani valója, de érezzük, hogy jelentőségteljes az. Nos, nagyon sokszor egyszerűen az ember mindenféle különleges gondolkodás nélkül megérzi, ráérez arra, hogy ennek az álomnak mi a tulajdonképpeni mondani valója. És mit jelent ez a megérzés? Ez a megérzés egy olyan belső rendező erő, amelyre az embernek szinte egyik pillanatról a másikra rácsodálkozik a lénye. Egy olyan különleges adomány, egy olyan különleges képesség, amely mindazokat a dolgokat, amelyek eddig úgy szerte szét porlattak, és úgy nem tartoztak össze, egy szempillantás alatt összerendeződnek. Az intuíció, ez a ráérző képesség az emberben valójában a lényeglátásnak a különleges ajándéka. És ezt újból és újból érdemes mindannyiunknak gyakorolni. Érdemes akár egész egyszerű gyakorlatokkal élesítenünk ezt az intuíciót, a ráérző képességet, amikor például a nap végén leülünk, és csak egy mondatot leírunk arról, mi volt ennek a mai napnak a leglényegesebb történése, leglényegesebb mondani valója, számunkra legfontosabb átélése. Ha ebben gyakoroljuk magunkat, akkor egyre finomabb hangolású, egyre nyilvánvalóbb, egyre egyértelműbb lesz a ráérző képességünknek a tevékenysége. Egyre jobban tudjuk hasznosítani. De hogy lássuk, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy most különböző lélektani elméleteket vagy eszmefuttatásokat hallunk, szeretnék megint csak egy bibliai őstörténetet segítségül hívni. És ez a bibliai őstörténet egy idős emberről szól. Ez az idős ember egész életét fiatal korától kezdve, pontosabban gyerekkorától kezdve abban gyakorolta, hogy ezt a fajta ráérző képességét finomítsa. És ebben csodálatos képességekre jutott. Ráérző képessége révén újból és újból inspirálódott, újból és újból különleges élményekben részesült, és ezek a különleges élmények az emberek egész gyakorlati dolgaira nézve is világos és egyértelmű útmutatást adtak. Ez az idős ember próféta volt. Ha valaki azzal jött hozzám, ahogy a Biblia leírja, hogy bármiféle ügyes, bajos dolga akadt, akkor azt mondta, szállj meg itt nálam, pihenj meg, és megkérdezem az Urat. És akkor például, ha valakinek elveszett egy állata, és nem tudta, hogy merre keresse, akkor ez a próféta, ez az idős ember történetünk idején, akit egyébként a Biblia tanúsága szerint Sámuelnek hívnak, szóval ez az idős ember meg tudta mondani, hogy hol keresse az állatait. Nem azért, mintha ő olyan különleges képességekkel rendelkezett volna, hanem azért, mert mindig rá tudott hangolódni Istennek kijelentésére, és ezt egész gyakorlati módon tudta továbbadni az embereknek. Történt egyszer, hogy ezt az idős embert, Sámuel prófétát Isten megbízta azzal, hogy kenje föl Izrael következő királyát, ma úgy mondanánk, hogy koronázza meg. És azt is tudta, mert ezt is kijelentette néki Isten, hogy egy bizonyos családnak a fia lesz az a valaki, az Isai szépszáldeli legényei közül, fiai közül, aki majd a következő király lesz. Így hát elment abba a családba, tisztességesen megvendégelték, elmondta, hogy a családnak valami jó hírt szeretne hozni, ennek természetesen nagyon megörültek, senki nem gondolta persze, hogy mi lenne ez a jó hír, és aztán ahogy látja, hogy kik ülnek az asztalnál, milyen szép szádeli legények, milyen jó kiállású, izmos, fiatal férfiak, egyik a másik után maga elé hivatva úgy gondolja, hogy biztos ez lesz a király, biztos az lesz a király, biztos ez az a legidősebb, vagy a második, vagy a harmadik. És ahogy így magában örvendezik azon, hogy mennyi alkalmas ember van erre a különleges feladatra, Isten megszólítja őt, és ő szíve mélyén, mert egy nyitott, az inspirációra, a megérzések által kinyíló személyiség ráérez Istennek mondani valójára, megérti a fő üzenetet. És ez a fő üzenet így szól, ne nézd az orcáját, ne nézd az ábrázatát, ne nézd a kiállását, mert az Isten a szívet vizsgálja. Az ember csak azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten a szívet vizsgálja. És így aztán, amikor a lakoma egyre inkább szomorúvá sikeredik Sámuelnek, hiszen ott van mindenki, Mindenki az ő tetszését elnyeri, mindenkit el tudnak képzelni királynak, de mindegyikre azt mondja neki ez a belső csendes szelíd hang, hogy én egyiket sem választottam, én egyiket sem tudom elfogadni, mert a szívem, a motivációi, a személyiségének a leglényegesebb magja az nem abba az irányba mutat, nem arra alkalmas, ami egy király számára legfontosabb. És akkor a végső kétségbeesésében Sámuel próféta megkérdezi Isait, hogy de hát itt van minden fiad. És erre Isai azt mondja, hát van még egy fiam, a legfiatalabb, az kim van a mezőn, a nyáj mellett, de hát őt nem akartam idehozni, az még kicsi. És erre Sámuel azt mondja, de hát hívd őt is ide, hát hadd legyen ő is velünk. Utolsó mencsvárként, most már ő is eléggé bizonytalan, nem gondolja, hogy ebből bármi lehet még, de azért mégiscsak tegyünk egy utolsó próbát, gondolja. És ahogy behívják ezt a fiatal leginkét, aki akkor 12-13 éves, azt mondja neki Isten a szíve mélyén, az a csendes szelíd hang, hogy ő az, akit én kiválasztottam. És ezt a történetet azért mondom el, mert ez Dávid királyságának, mert őróla van szó, a kezdete. Egy fiatal, jelentéktelen ember. Egy olyan fiatal, akinek az életéről eddig még csak annyit tudunk, hogy az apjának a nyáját őrzi. Semmilyen más értéke nincsen. Pontosabban gyakorlatilag semmiben nem tűnik fel. A lakomára sem hívják meg. A vendégségben sem méltó arra, hogy ő is részt vegyen rajta. Úgy mondhatnánk, hogy a család szemében a futottak még kategóriájába tartozik. Sámuel sem gondolná azt, hogy ez a fiatal ember alkalmas arra, hogy Izrael jövendő királya legyen. De Sámuel próféta képes arra, hogy ráérezzen egy olyan mondani valóra, ami neki egyébként teljesen idegen. Ráérez arra, hogy ez a fiatal, jelentéktelen személyiség lesz az, aki Izraelnek jövendő királya. És éppen ez az, amit befejezésül szeretnék ebből a bibliai őstörténetből kiemelni. Mi emberek, ha a természetes gondolkodásmódunkra hallgatunk, akkor elmegyünk az inspiráció csodái mellett. Nem érezzük meg, nem érzünk rá azokra a különleges ajándékokra, amelyek az inspirációban rejlenek. Amikor Isten megérinti a szívünket, amikor megvilágosodunk, amikor rájövünk az életünk lényegére. Mert a természetes gondolkodásmódunk annyira földhöz ragadt, annyira az anyagi világban gondolkodik csak, annyira csak a pénzben, a befolyásban, a külső szépségben, a divatban gondolkodik, a többség által képviselt véleményekben, hogy egyébként másra nem is fogékony. De ezért szól újból és újból bele ebbe a zűrzavarba, ebbe a lecsupaszított emberi gondolkodásmódban a megvilágosodásnak csodája. És ez a megvilágosodás, ez nem egyszerűen egy vallási kifejezés. Ez sokkal több annál, ez a megvilágosodás a lényeglátásnak a csodája, ahogyan Sámuel próféta is meglátta a lényeget. Egy jelentéktelen, mások által leírt, észre nem vett személyiségben. És ez a valaki lesz Izrael eljövendő királya. Egész életében ezt gyakorolta, és most hála Istennek nem mondott csődöt, még idős emberként sem hajlandó volt korrigálni a saját korábbi elképzelését. Hajlandó volt megérteni, hogy az isteni kijelentés az mást sugal, mint amit ő természetes eszével fontosnak lát. És ezzel a kérdéssel szeretném befejezni. Hajlandó vagy-e túllépni természetes gondolkodásmódot földhöz ragadt klisén? Hajlandó vagy-e megérteni és megérezni, hogy a megvilágosodás csodája túlmutat ezen. Én kívánom, hogy kinyíljunk erre a csodára, és így életünk valóban egy meggazdagodott életté válasson ebben az új esztendőben. Adja a Jóisten, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Köszöntelek, Feri, itt a stúdióban. Hosszú idő után, hát pár hónap kihagyás után visszatér Életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
4: Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzser országból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzser országban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az Életképek viszont folytatódnak.
3: Ez így van, ahogy mondod. Az biztos, hogy Tinédzser országban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk. És egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
4: Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri a megfelelő potmétereket.
3: Vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a paksefemet meg nem találja.
4: Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7.-8. kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is az egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb 6 döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyved, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádióhallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunk. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás, és azt mondja, hogy nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én 4 dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv 4 területet említ, és azt mondja, hogy ennek a 4 körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk, miben vagyok tehetséges, miért tudok lelkesedni, mire van szükséglet, és mit diktál a lelkiismeretem.
3: Érdekes ez a négy pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés ez az önmaguk megtalálása, valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
4: Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket, a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátást segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik. Ugyanúgy megkülönböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, az tud így társak között tanulni, és a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven, vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciájából, akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligencia, erről még nem beszéltem, ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
3: Tehát ez a hét pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett négyes pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
4: Csíkszentmihályi Mihály óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt és örömet jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
3: Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
4: Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, minthogyha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szent Sátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésájelt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szent Sátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Uh-huh. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezést.
3: Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
4: Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Unger Károly most következő ige magyarázatában kiemeli, hogy az Úr Jézus szeretett példázatokban tanítani. Vajon mit üzen nekünk ma az igaz gyöngy példázata?
2: Hallgassuk meg, szeretett testvéreim! Istenünk igéjét úgy, ahogyan az írva található Máté evangéliumának a 13. részében, a 45. és 46. versekben eképpen. Jézus mondja, ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre elméne, és mindenét eladván, amilyen volt, megvevé azt. Amen. Szeretett rádióhallgató testvéreim, Jézus Urunk sok példázatot használt a prédikációiban. Mielőtt azonban kibontanánk az igaz gyöngy tanítását, ismerjük meg, mi is Jézus célja ezekkel. A példázat görögül parabolé. Jól ismerjük ezt a szót, hiszen használjuk a matematikában, a fizikában, de a házunk falán is. Mire való a parabola antenna? Arra, hogy az igen messziről leadott sugárzást, jeleket észlelje, összegyűjtse, és számunkra láthatóvá alakítsa. Jézus pontosan ezt teszi a mennyekből jövő isteni sugallatokkal. Részünkre átalakítja, és érthetővé teszi az isteni adást. Ezért mondta a tanítványainak, néktek megadatot, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem. De jó, hogy Jézus érti a mennyei adást, és Szent Lelk által megjelenti azt nekünk ma is. Rövid példázatunknak két aspektusa van, azaz két nézőpontja. Az egyik az emberi, a másik a krisztusi. Kezdjük az emberivel. A középpontban az igaz gyöngy áll, melyet a kereskedő keres. Sokszor mi is ilyenek vagyunk, mint ez a kereskedő, akik keressük az igazit. Az élet nagy területein, mint például a szerelem, a párkapcsolat, tesszük fel ezt a kérdést, ki az igazi, ki az, akiben bízhatunk, ki az, akivel egy életre összeköthetjük magunkat. Az élet másik nagy területe a munka, melyik az igazi számunkra. Hol fogom jól érezni magamat? Hol kabatoztathatom képességeimet a leginkább? Ezzel rokon egy még nagyobb kérdés, de mi az élet igazi értelme? Miért is vagyok ezen a világon? Aztán ott van az isteni kérdés is. Ki az igazi? Kinek higgyek? Melyikben bízzak? Melyik vallás kövessem? Jézus azt vallotta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha ez így van, akkor erről én meg akarok győződni. Mikor indulunk el megkeresni az igazit? Akkor, amikor már elegünk lett a hamisítványokból, az után gyártott dolgokból, az ál szeretetből, az álhídből. Mikor indulunk el megkeresni az igazit? Amikor már elegünk lesz a csalódásokból, a szenvedésekből, a szép ígéretekből. Amikor eldől a mi szívünkben végérvényesen, nekünk az eredeti, a tiszta, az igazi kell. Hogyan keresi a gyöngyhalász az igaz gyöngyöt? Először is beveti magát a vízbe. Ez a mozzanat látszólag nem mond nekünk semmit, pedig nagyon is fontos. Az, hogy beveti magát a vízbe, ez azt jelenti, hogy elhagyja azt a közeget, ahol eddig élt, tartózkodott, és egy vadonatújba lép be. Ez pedig a gyülekezet. Igaz gyöngy kint a szárazon nincs. Isten országát sem fogjuk megtalálni kint a hitetlen világban, csak is a gyülekezet közösségében. Ezért mondta Jézus, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Pál is erről ír, tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Aztán mit tesz a gyöngyhalász? Mélyre úszik, azaz nem marad a felszínen. Testvérek, amikor belépünk a gyülekezetbe, ott sem maradunk a felszínes kapcsolatok szintjén, hanem törekszünk az egyre mélyebb, egyre komolyabb ismerettségre. Beszélgetéseinkben, kérdéseinkben is az egyre mélyebb összefüggéseket keressük majd. És igaz gyönykeresésünkben óhatatlanul belépünk egy vadonatúj világba, a Szentírás világába, és ott sem maradunk a felszínen. Az igének egyre jobb megértésére fogunk törekedni. Aztán minél mélyebbre úszunk, annál nagyobb lesz rajtunk a nyomás. A kereső ember ugyanis már nem leplezi magát sem otthon a családban, sem a barátok között, de még a munkahelyen sem. A hitetlen környezet azonban egyre nagyobb nyomás fog gyakorolni ránk, beszólásaikkal, megvetésükkel vagy elutasításukkal. És akkor viszont döntenünk kell, vállaljuk-e a ránk nehezedő nyomást, a meg nem értést, az ellenállást, még akkor is, amikor a kísértő súgni fogja, megéri ezt-e neked? Biztosan kell ezt ennyire komolyan venned? És akkor döntenünk kell, hogy úszunk tovább lefelé, vagy feladjuk, és visszamegyünk a partra, és folytatjuk életünket az igaz gyöngy nélkül. Testvérek, az igaz gyöngyre csak az igazi keresők találnak rá. Azok, akikben az Úr vonzása erősebb a világ vonzásánál. Ne feledd, az igaz ember hitből él. És ez az ige az Istent kereső emberre is érvényes. Mert az Urat kereső ember is Jézus hitéből és lelkének vezetéséből él. És ezt látja az Úr. Ő jön és segít megtalálni a Szentírás tengerében azt az igét, amelyben az igaz gyöngy lesz. Azt olvasok az igében, hogy a kereskedő miután rátalált a drága gyöngyre, elment és eladván mindenét megvette azt. Ez azt jelenti, hogy életünkben a legdrágább kincs a rátalálás pillanatától kezdve az igaz gyöngy lesz. De vigyázz, mert Jézus figyelmeztet és azt mondja, gyöngyeiteket ne hányjátok a disztók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal. Ezek után nézzük meg ugyanezt a példázatot krisztusi szemszögből. Tudod, mi az igaz gyöngy? Te magad. Mert Jézus szemében igaz gyöngy vagy. Te éretted, elhagyta ő a mennyet, és belevetette magát ebbe a romlott világba. Idézőjelbe téve leúszott utánad a mélységbe. Nem hagyott a tenger fenekén egyedül, magára hagyva, bezárva egy kagylóba. Vállalta a mélységet, vállalta a ránehezedő súlyt, a nyomást, a megvetést, az el nem fogadást. Miért? Mert értékes, drága kincs vagy a számára. Lehet, hogy a világ nem értékel méltó módon. Lehet, hogy nem ismerik el értékeidet. És lehet, hogy önmagaddal sem vagy kibékülve. Önmagad megítélésekor is sötétben látod az életedet. A bűneset után mit kérdezett Isten Ádámtól? Hol vagy? Hol van a te kincsed? Válasz, a fák között, uram, sötétségben vagyok. Rejtőzködöm, mert félek és rettegek. Aztán ott van a tékozló fiú esete is, a benne lévő drága kincs hová került? Kik közé? A disznók közé, a moslékos tál mellé. De jó, hogy az urnán létezik a kegyelem. Ő nem hagyja, hogy a mi drága kincsünk a fák sűrűjében maradjon, vagy a disznó vájunál, vagy a tenger fenéken, elsüllyedve, elrejtve a bűn kagylójának börtönébe. Ézsaiás 49-ben ezt olvassuk, újjongjatok egek, és föld örvendez. Újjongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Mire Isten azt mondja, hát elfeledkezheti-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé az én markaimba metszettelek fel téged. Kőfalaid előttem vannak, szüntelen. Az Úr ma kinyitja a tenyerét, és markába metszve elolvassa a nevedet. És elindul, hogy megkeressen téged is, az ő elveszett igaz gyöngyét. Így legyen. Amen.
1: Az igaz gyöngy keresésünk által bejuthatunk egy teljesen új világba, a Szentírás világába, így egyre jobban törekszünk majd megérteni az igét. Belegondoltak már, kedves hallgatóink, abba a kiváltságos helyzetbe, hogy Jézus szemében mi igaz gyöngyök vagyunk. Mert értünk hagyta el a mennyet, eljött ebbe a romlott világba, hogy megmentsen minket a kárhozattól. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk, Urunk áldását megtartó kegyelmét kívánva, Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe az igaz jutalma. A mai ige 58. Zsoltár 12. vers. Az emberek pedig ezt mondják, mégis van az igaznak jutalma, mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön. Gondolatok az igéről. E földi életben nem mindig látjuk világosan Isten ítéletét, mert sokszor a jókat és a gonoszokat ugyanaz a sors éri. Ez most a megpróbáltatás ideje, nem a jutalmazásé, vagy a büntetésé. Isten sokszor mégis félelmetes dolgokat cselekszik igazságosan, úgyhogy még a nem törődöm ember is kénytelen felismerni ítélő kezét. Az igaznak mégis van már e földi életben is jutalma, amely számára mindenél többet ér, és pedig Isten jó tetszése, amely nyugodt lelkiismeretet ad neki. Sokszor még másképpen is jutalmaz Isten, mert ő senkinek sem marad adósa. Az igaz ember legfőbb jutalma azonban oda átvár rá. A történelmet nagy összefüggéseiben tekintve sokszor megláthatjuk Isten kormányzó munkáját a népek életében. Darabokra töri az elnyomók trónját, és vétkes népeket büntet meg. Ha valaki a birodalmak felemelkedésének és bukásának történetét tanulmányozza, fel kell ismerje igazságszolgáltató hatalmát, amely a gonoszt korlátok közé szorítja, hogy aztán könyörtelen igazsággal elítélhesse. Nem marad a bűn büntetés nélkül, sem a jóság jutalom nélkül. A világ mindenség ura igazságot szolgáltat. Ezért csak őt féljük, és ne tartsunk a gonoszok hatalmától. Ma tartjuk az ökumenikus istentiszteletet az állam alapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletét ma tartjuk állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órától a budavári evangélikus gyülekezet templomában. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Elindult ma a negyedik protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi Kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileum

0: mára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah Jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért.
1: Kulturális programajánló.
0: Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőtönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is, közölte az együttes. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel, a természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és a gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az egyházkerület csarodai látogató központja is várja a vendégeket színes programokkal, de ezúttal ezt egy kétnapos gasztró és örökségtúrával is kiegészítik. A középkori templomok útja egyesülettel közösen szervezett kiránduláson a résztvevők nem csak református templomokat járhatnak be, de bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területen élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Iskola kezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató Iskola kezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakemberei 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. A jótékonysági felhívás és a segélyprogram részleteiről augusztus 13-án sajtótájékoztató keretében számolt be Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és Rácsók Balázs, a szervezet stratégiai és módszertani igazgatója. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Az átmeneti lehűlés után visszatér a melegedés. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-35 fok valószínű. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhő képződéssel, eső is eshet. Délnyugati szél és 31-36 fok várható. A hétvégéig tovább fokozódik a meleg, szombattól megnő a bizonytalanság, de most úgy tűnik, hogy mérséklődik a meleg, viszont továbbra is nyári idő várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró csodák. Az élet értelmét nem a nagy áldozatok és a kötelességek adják, hanem apróságok. A szív egy-egy mosolyból, vagy egy-egy kedves gesztusból meríti a boldogságot és a vígaszt. Humphrey Davy.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy kinyitottuk a Bibliánkat a Filippi levélnél is, ahol Pál apostol a Timóteushoz fűződő viszonyáról, illetve Timóteusnak a szolgálatban való helytállásáról nagyon-nagyon szép dolgokat mond a harmadik fejezetben. Ma más okból nyitjuk ki a Filippi levelet, hiszen ezen az alkalmon, és hogyha az Úr akarja, és élünk még a következő alkalmon is, itt a nehéz esetek között Pál apostol, illetve a Filippi gyülekezet kapcsolatáról, illetve eseményekről fogunk beszélni, amelyek ezt a kapcsolatot megpróbálták, megerősítették, kiteljesítették, illetve ahol teljesen egyértelmű, hogy Pál apostolnak még távol létében is komoly hatása, befolyása van a gyülekezetre, a Szentléleknek a segítségével és a Szentléleknek az erejével. De hogy ne beszéljek rébuszokban, nézzük meg az indoklást a Filippi levél megírására. Ugye ilyenkor általában a levél elején szoktunk kereskedni, hát leginkább most a levél végéhez kell mennünk, mert igazából Pál csak a leges legvégén árulja el, hogy mi volt az alap ok arra, hogy a gyülekezetet megszólítsa levélben. A Filippi levél 4. fejezetéből, a 10. verstől így olvasom. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. És a 17. verstől folytatom, nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Ha valaki ezt végigolvassa, és gyanítom, hogy nagyon sokan végigolvassák, azt mondhatják, hogy na hát ez egy tulajdonképpen baráti levél, ami egy különleges baráti kapcsolatról árulkodik, és lám Pál apostol éppen milyen nagyon boldog azért, hogy ez a gyülekezet nem felejtkezett meg róla, és támogatta őt. Igen, ám csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, a hátteret. Mégpedig azt a különlegesen nehéz hátteret, hogy amikor ez a gyülekezet arra buzdul, hogy támogassa Pált, és elküldik Epafroditoszt, és vele az ő adományukat, ajándékukat, akkor Pál éppen Rómában van a császár fogjaként, és arra készül, hogy ítéletet fognak róla mondani, és ez az ítélet, ez abban az időben még nem volt bizonyos, hogy milyen kimenetelű lesz. Ez Pál apostolnak az első római fogsága, ami ismereteink szerint, amiből úgy tudjuk kiszabadult, de aztán nem sokkal később egy újabb következett, amit az elmúlt alkalmakkor föl is emlegettünk a Timóteushoz írt második levél kapcsán, ahol aztán az életét is áldozta. Igen ám, de abban az időben a politikai jellegű fogság okok miatt nagyon sokan elfordultak egymástól. Ezt egy kicsit bonyolultan mondtam talán. De ha beletetszenek gondolni, az emberek valahogy mindig egyformák. Afelé az oldal felé szeretnek húzni, ahol győztesek mellé lehet állni. Minthogyha a világ történelmet végig kísérné ez az emberi gyarlóság vagy gyengeség. De nagyon szeretném, hogyha nem enyhítenénk ennek a súlyát túlságosan, mert hogy ez az emberi gyengeségnek vagy gyarlóságnak mondott dolog sokszor árulás, sokszor képmutatás, sokszor a másik arculverése, megtagadása, és tulajdonképpen a szembefordulás azokkal, akikkel korábban lehet, hogy együtt szolgáltunk, vagy együtt baráti kapcsolatban voltunk. Pál apostol és a Filippi gyülekezet között azonban valami más kapcsolat volt. És nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem most kezdődött a fogságnál, de a fogság nem volt elég arra, hogy a filippi gyülekezet elforduljon az apostoltól. Ez egy elgondolkoztató dolog. Minden harcosnak szükség van háttérre, hadtápra, olyan bázisra, ami ott van mögötte. És Pál apostol, amikor fogságba került, tulajdonképpen sok szempontból légüres térbe kerülhetett volna. Hiszen tessenek csak arra gondolni, Jeruzsálemben esik fogságba, ott eltölt néhány hetet az Antónia vár börtönében, aztán amikor kiderül, hogy merényletet terveznek ellene, az ezredes gyorsan kimenekíti Cézáreába, igen ám, de Cézáreában ott felejtődik, évekre ott felejtődik a várbörtönben. Aztán amikor a császára appellál az ő perében, mint római állampolgár egyébként ezt megtehette, akkor egy nagyon hosszú utazás után, sok szenvedés, sok nyomorúság, hajótörés és egyebek után eljut Rómába, ahol ugyan a fogsága egy picit enyhébb, hiszen a saját bérelt szállásán lehet, bár római katonához rögzítve, a bilincs, amolyan pórásszerű, az mindig ott van rajta, és a római katonán is, de mégis ez az enyhébb fogság meggátolja őt abban, hogy bárhova is kimozduljon. Ebben az időben jó pár levelet útnak indít, jó pár munkatársat útnak indít, de mégsem lehet azt mondani, hogy úgy zajlik az élete, mint évekkel korábban, ahol egyik gyülekezetbe és másik gyülekezetbe is ellátogathatott, erősíthette a hívőket, élő szóban, személyes jelenléttel, most ez egészen más. És nem tudjuk, hogy a gyülekezetek nagy lelkesen igyekeztek volna Pált támogatni a fogságában. De azt tudjuk, hogy a filippi testvérek úgy döntöttek, hogy nem maradnak távol az ő szeretett apostoloktól, hanem odaállnak mögé. Tessék csak nézni, nem véletlen, hogy a levél így kezdődik. Az első fejezet 3. versétől olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben, örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Ez a közösség vállalás például Lídiájékkal kezdődött. Ezt a legtöbben tudják, hogy az első európai keresztény az egy nő volt, Lídia. De azt sokszor elfelejtjük, hogy ez az első európai keresztény nő, ez a bíborárus asszony, amikor átadta a szívét az Úrnak, akkor átadta az otthonát az apostolnak és a munkatársainak. És onnantól kezdve Lídia otthona missziós bázis lett. Ma valahogy ezt nehezen tudjuk elképzelni. Nekünk általában se időnk, se helyünk, se elégséges anyagi vagy fizikai erőnk nincs arra, hogy a misszió az otthonunknak a része legyen. Abban az időben, ha így gondolkoztak volna a korai keresztények, akkor a kereszténység soha nem jutott volna ki már Jeruzsálemből se. Mert hogy nem voltak templomaik, nem hogy székes egyházaik, hatalmas nagy bazilikáik, gyakorlatilag még csak imaházaik sem voltak. Ha valaki megtért és az otthonában elindulhatott a gyülekezet, akkor fejlődhetett, gyarapodhatott. És ebben az időben, amikor Pál Rómában, fogságban van, úgy tudjuk, hogy tízezrekben kellett már számolni a Rómában élő keresztényeknek a létszámát, miközben egyetlen hivatásos lelkész vagy hivatásos szolga nem állt a gyülekezet élén, és nem volt egyetlen imaházuk vagy összejöveteli helyük se, amire nagy betűkkel ki lett volna írva, hogy templom vagy imaház. Minden helyen a családok voltak a központok, a bázisok. Természetesen ehhez nyilván kellettek olyan otthonok, ahol befogadhatták a testvéreket. Azért hadd mondjam el mindenkinek, hogy a misszió hőskorában, az egész világon, így Magyarországon is, kiki a saját otthonát nyitotta ki először az evangélium előtt. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy közösséget vállaltatok velem és az evangéliummal, akkor ezt a legmélyebb, leggyakorlatibb közösségvállalásként tessék értelmezni. Aztán ez a közösség egy egészen más szintre is kiterjedt. Pál apostol és a filippiek között valami egészen bensőséges kapcsolat alakult ki. Pedig, ha beletetszenek gondolni, az a gyülekezet missziológiai szempontból nem volt ám éppen olyan ideálisnak mondható, legalábbis az alapításakor, ami az összetételét illeti. Hát volt ugye egy kereskedő asszony, Lidia. Aztán a következő, aki minden bizonnyal a gyülekezet része lett, az a megszabadult jóslány. A következő meg egy börtönparancsnok. Hát ez mindjárt három olyan ember, akit nem nagyon szoktak mondani, hogy biztos jó, hogyha ők alakítanak egy közösséget, egy gyülekezetet. Hát hogy lesznek ezek közös nevezőn? Erre gyorsan válaszolni kell Isten lelke által. Mert hogy Lidiának megtérésre volt szüksége, ennek a kis jóslánynak megtérésre, szabadulásra volt szüksége, és a börtönparancsnok maga kérdezte, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? Amikor azt kérdezte, hogy üdvözüljek, a görög szó ezt jelenti, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? És amikor Pál apostolék elindítják ezt a gyülekezetet, akkor bár nekik tovább kell menni, de a szívük ott marad, és a filippiek valahogy körül ölelik a szolgálatban, és kísérik a szolgálatban Pált. Nem túlzás ezt mondani? Tessék csak visszalapozni a negyedik fejezethez. A 15.-16. verset. Nézzük meg együtt. Azt pedig tudjátok, ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Milyen megdöbbentő. A korintusi második levél vége felé azért úgy szép csendesen Pál az ellenségessé váló korintusi gyülekezetnek megsugja, hogy csak nem azzal bántottalak meg benneteket, hogy nem voltam terhetekre anyagilag. Hát a macedón testvéreket rövidítettem meg azért, hogy nálatok végezhessek szolgálatot. Erről nem nagyon szoktunk szószékről beszélni, de a macedón testvérek nyilván a filippi gyülekezetet jelentik, hiszen itt maga mondja Pál, hogy egyetlen más gyülekezet sem állt vele az ajándékozás és elfogadás terén ilyen kapcsolatban. Ez ugyanis egy rendkívüli bizalmi kapcsolat. Mert hogy csak akkor lehet elfogadni támogatást a misszióra, ha a támogatás adó nem próbál befolyást gyakorolni arra, akit támogat. Nem akarja ő megmondani, hogy hol végezze és hogyan a misszió munkát, és pláne nem akarja megmondani, hogy mi legyen az ige hirdetésnek a témája, a mondani való. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt ma rengetegen eltévesztik. Valaki egyszer azt mondta, hogy ugyan már mindenki megvehető, és aki fizet, az pötyögtet, bocsánat ezért a csúnya kifejezésért. És sokan úgy gondolják, hogy ha valaki adakozik, az megmondhatja a prédikáció vázlatát is akár, vagy a témáját, de különösen azt, hogy miről nem szólhat a prédikátor vagy a prédikáció. És amikor eljut idáig az adakozás és az elfogadás, az katasztrófához vezet lelkileg. Meghamisítja az ige üzenetét, és kialakít egy olyan kapcsolatot, ami teljesen idegen Krisztus testétől. A filippiekben nem volt ilyen késztetés. És Pál apostol velük kapcsolatban érezte egyedül azt, hogy ő nyugodt szívvel elfogadhatja a támogatásukat, mert emögött a támogatás mögött nem anyagi erő áll, hanem szellemi erő. Az Istentől jövő támogatás, biztatás. Nem tudom, hogy hány misszió van, amelyik mostanában azon gondolkozik, hogy honnan érdemes elfogadni. Néha olyan érzésem van, mintha a legtöbbször arról szólna csak az üzenet, hogy több pénzt, meg még annál is több pénzt. És milyen áron? Az mindegy. A lényeg az, hogy jöjjön, aztán majd mi csinálunk beszámolókat, majd mi elmondjuk azt, hogy milyen fantasztikusan sikeresek vagyunk. Olyan üres, olyan szégyenletes, amikor a keresztény misszió ebbe az irányba eltéved. Pál apostol a filippi testvérekkel egészen más úton járt. És olyan jó látni azt, hogy ezen a területen lehet ilyen kiegyensúlyozott a kapcsolat. Nem elvárások, nem valamiféle feltételrendszer, hanem a Krisztus által megélt lelki közösség mozgató rugója van emögött a kapcsolat mögött. Ez a kapcsolati minőség azt is jelenti, hogy amikor jön Epafroditus, akkor nem csak azt hozza, amit adnak a filippiek, hanem nyugodt szívvel, lelki atyaként, lelki társként tárhatja a filippi gyülekezet helyzetét, harcait, küzdelmeit, éppen soros problémáit Pál apostol elé. És Pál is úgy érzi, hogy ugyanezzel a lelkülettel viszonyulhat a filippi testvérekhez. Tessék csak nézni az első fejezet 12. versétől mit mond. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Börtönbe került apostol. Alapvetően nem szégyen volt ez a keresztény közössége. Politikai, megbízhatatlan, valamiféle sötét árnyék lebeg körülötte. Amikor ezeket a szavakat használom, nem tudom elkerülni, hogy eszembe jussanak azok a testvérek, akiket még személyesen ismertem, igaz, hogy gyermekfejjel, akik maguk is börtönt szenvedtek a Krisztus Jézusért. De azt is tudom, hogy nagyon sokan elfordultak tőlük. És nagyon sokan azt mondták, szó szerint, hogy maguknak keresték. Miért nem tudták befogni a szájukat? Miért kellett nekik evangelizációt tartani? Miért kellett nekik papírokat aláírni? Miért kellett nekik ezeket a dolgokat vállalni, felvállalni, amit az állam nem szívesen látott? Hát persze, hogy nem szívesen látta. Egy kommunista diktatúrában tették azt, amit Krisztusért tenni kellett. És Pál nagyon jól tudja, hogy a filippi gyülekezet számára óriási bátorítás lesz, hogyha megüzeni nekik, megírja nekik, hogy az ő fogsága, miközben sokan esetleg szívesen vennék szégyent foltként, egyébként áldásforrás lett. Evangélium a testőrök között. Evangélium a császári udvarban. Egy egyébként olyan hely, ahova be nem juthatott volna polgári személy olyan egyszerűen. De hát oda zárták Pált. Eszembe jut, amit az Úr Jézus mondott. Ti vagytok a föld sója. Tessék mondani, hogyha egy kiló sót börtönbe zárnak, elmúlik sónak lenni? Azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha valaki lámpát gyújt egy sötét helyen, ott annak nem sok esélye van, ugye? Dehogy nem. Hát azt már a kínaiak is tudták, hogy nem lehet akkora a sötétség, hogy ne lehessen érdemes meggyújtani egy gyertyát. És Pál apostolnak a személye a benne lakó Krisztus miatt bevilágította ezt a sötét területét az emberi társadalomnak. Ott szólalt meg az evangélium, ahol a legkevésbé várták volna, vagy a legnagyobb hiával voltak ennek. Hiszen a társadalom krémje, ahogy szokták mondani, a felső 10 000, akkoriban egyébként Rómában ez nem is felső 10 000 volt, csak felső néhány ezer, sokszor úgy gondolja, hogy az ő gazdagsága megmenti őt az örökkévaló következményektől is. És Pálnak az üzenete nagyon józanítóan, amolyan világító fáklyaként kellett, hogy felragyogjon ott a börtönben. És sokan a császári udvarból is megtalálták Krisztust. Onnan is tudjuk, hogy a filippi levél végén ott van egy megjegyzés, hogy köszöntenek benneteket a velem levőek, kiváltképpen azok, akik a császár udvarából valók. Ez egy elképesztő ajándék, hogy Isten az ő szolgáját ebben az emberileg lehetetlennek tűnő helyzetben arra használja, hogy lelkek meneküljenek meg a kárhozattól. Azt is el kell mondani, hogy ugyanakkor voltak olyanok is, akik elérkezettnek látták az időt arra, hogy a terepet átvegyék. Tessenek csak nézni a 15. verstől. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, mármint hogy szólják az Isten igéjét, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem a fogságomban. Lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki azon gondolkozott, hogy hogy lehet úgy prédikálni, hogy közben úgy ki sandít az ember valahonnan a szószék mögül, vagy az igehirdetési vázlata mögül, hogy a mai kor szavaival éljek, és azt nézi, hogy na, elég rosszul esik a másiknak, hogy még sincs rám szükség annyira. Hát megy minden tovább ő nélküle is. Vége az ő korszakának, hát lejárt, hát megy ez tovább. Hú, de csúnya szavak ezek, ugye? De hát amikor irigységből, vagy rámenőségből, nagyravágyásból, pozícióvágyból szólal meg az evangélium, az lehet áldás. És a börtönben levő Pál nem veszíti el a józanságát. Azt mondja, nekem az élet Krisztus. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Krisztus lelkének segítsége által. De ez nem azt jelenti, hogy Pál, miközben ezt leírja, ne lenne tudatában annak, hogy mi zajlik azoknak a szívében. És azt akarná elérni, hogy hát akkor a filippiek adjanak hálát ezekért az álszent emberekért, ezekért az hamis lelkű tanítókért. Tessenek csak a harmadik fejezethez lapozni. A harmadik fejezet 17. versétől ezt fogja írni Pál. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Tehát nem azokra, akik mondják a magukét, még ha látszólag dogmatikai szempontból rendben is lennének a dolgok, amiket beszélnek. Figyeljetek arra, ahogy élnek, és vessétek egybe azzal, amit tőlünk láttatok. Ha egyezik, rendben van. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Itt nem csak a tanításnak kell egyezni, ezt már az Úr Jézus is elmondta annak idején, hogy amit a farizeusok mondanak, arra figyeljetek oda, azt tartsátok meg, egyébként ahogy élnek, a semmiképpen ne kövessétek. De nem fejezi be itt Pál, itt jön egy nagyon kemény jellemzést, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, Istenük a hasuk, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Megkérdezheti valaki, szabad ilyen jellemzést adni, ami kedves testvéreinkről, hát lehet, hogy megtévedtek szegények, de hát igazán nem szabad ilyen keményen beszélni róluk. Miért nem ez az igaz? És hogyha másképp beszél Pál, föl fogja ezzel áldozni Filippi testvéreknek a bizalmát, a hitét, az etikáját? Mi nagyon sokszor felejtjük el, hogy amikor a bűn mellé odaállunk és elhallgatjuk, akkor ezzel áldozattá teszük azokat a gyengébb testvéreinket, akik nem is képesek talán fölismerni, hogy miről van szó. És Pál ezt nem akarja. Miközben azt mondja, hogy én örülök, hogy hirdeti Krisztust, mert tudja, hogy a Krisztus evangéliuma majd elvégzi a maga munkáját. De azt is akarja, hogy ne ezen a nyomon induljon el senki a filippi testvérek közül se. Testvéreim, sok mindent kell végig gondolni. Például a mi viszonyainkról, kapcsolatainkról. Őrizzen az Úr bennünket attól, hogy hamis lelkű emberekké váljunk. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 19-e. Federico García Lorca, spanyol költő, drámaíró, festő, zeneszerző, 1936-ban e napon esett áldozatul a falangisták támadásának. Az érdeklődő ifjú filozófiát, jogot és irodalmat tanult Madridban. Műveiben az andalúz hagyományok erejét mutatja meg, az emberi szenvedélyek ütközését. Lírai munkáit a Cigány románcok és a Sötét szerelem szonettjei című kötetben olvashatjuk. Drámái közül legnépszerűbbek a Vérnász, a Herma és a Bernarda Alba háza. Egy dalát idézzük. Lassú rívásba kezd a gitár, széttörnek a reggel kelyhei már. Markó Iván balettművész az Igazság pillanata címmel koreografált táncdarabot Lorca műveinek ihletében.
2: Lenkeiné Semsei Klára, református lelkészt, 1980-ban e napon avatták teológiai doktorrá. 1954-55-ben tett lelkészképesítő vizsgát, és diakóniai intézeti segédlelkész volt Sajó Senyén. Majd tanársegédi megbízást kapott a Debreceni Református Teológiai Akadémián. Sorra jelentek meg tanulmányai és exegetikai munkái, tanszékvezető professzorként kutatási területe az új szövetségi nyelvészet, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv és a pásztori levelek magyarázata. Utóbb a János evangéliumának magyarázatát jelentette meg három kötetben, majd az Eljövendő világ erejével e világban címmel János apostol három levelének magyarázatát. 1979-től a doktorok kollégiuma új szövetségi szekciójának vezetője. 1985-től a Debreceni Református Teológiai Akadémia internátusának igazgatója volt. Mint teológiai dékán, később rektorhelyettes is küldetésének érezte a közösségteremtést. 16 könyve, megközelítőleg 100 tanulmánya, és exegetikai segítőanyaga, valamint számos egyéb írása és cikke jelent meg.
1: 1957-ben született Sebestyén Márta, Kossuth-díjas előadóművész, népdalénekes. Számos magyar terület népdalait énekli, de az összes európai nép nyelvén is énekel dalokat. Édesanyja révén a klasszikus zene közös értékeivel is megismerkedett, a szolfézs, a zongora és a béres furujára alapuló oktatásban. A Kodály módszerrel élő békéstarhosi zenei nevelési elv és gyakorlat szellemiségében. Hiteles gondolatait a Magyar Népköltészet című hangos könyvének előszavában olvashatjuk. Énekelt a japán császár előtt, de a spanyol király és az angol uralkodói ház is megismerhette általa a magyar népzene gyöngyszemeit. Hazánk igazi kulturális nagykövete.
2: Képes Géza, költő, műfordító, tanár élete 1989-ben zárult. A Sárospatagi Református Gimnázium után ötvös kollégistaként magyar-német-angol tanári diplomát szerzett. 1933 és 1940 között Sárospatakon tanított, majd az angol intézetben nevelő tanárként dolgozott. Ezután a rádió irodalmi osztályának vezetője. Hozzáköthető a Falu és a Gyermekrádió alapítása és megindítása, és ő volt a Rádió Gyermekújság felelős szerkesztője. 1954-ben megszervezte a Magvető kiadót, szerkesztésében indult útjára a Helikon, Világirodalmi figyelő című irodalomtörténeti folyóirat, az Észt irodalom kis tükre antológia költői anyagának jelentős része az ő fordításában jelent meg. Életelve, a kéz megpihenhet, nem pihen az agy. Próbáljon csak megállni akár egy pillanatra. Az élet gúnyosan szórja fejedre a kihűlt gondolatokat, mint hasztalan hamut.
1: Az 1946-os születésű Rofusz Ferenc Kossuth-díjas rajzfilmrendező. A Pannonia Filmstúdióból indult. A nevéhez fűződik az első magyarországi Oscar-díj, melyet az általa rendezett 3 perces A légy című film kapta 1981-ben a legjobb animációs rövidfilm kategóriában. Az Utolsó vacsora című 11 perces rajzfilmje is eredeti koncepcióból alakult. 8000 kockája 21. századi technológiával, háromdimenziós animációval készült. A film 2019-ben a legjobb animációs filmdíját nyerte meg az argentinai Nemzetközi Keresztény Filmfesztiválon.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne, és oly titok, mely ki ne tudódnék. Lukács 12:1-2.
1: A világunkban jellemzően van jelen a képmutatás. A Biblia szerint a képmutatás először nem az embereknél valósult meg, hanem egy láthatatlan szellemteremtménynél. Sátán egy kígyó állarca mögé bújva jótevőnek állította be magát, hogy félrevezesse az első nőt, Évát. Ézsaiás proféta könyvének 29. fejezetében a 13. versben írja: az ókori izraeliták sokszor képmutató módon imádták Istent. E nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőle. Isten újra és újra figyelmeztette őket a következményekre. Először időszámításunk előtt 607-ben a babilóniaiak, majd időszámításunk szerint 70-ben a római sereg döntötte romba Jeruzsálemet és a templomot. Egyértelmű, hogy Isten nem tűri örökké a képmutatást. Jézus Krisztus tanítványai sem lehettek képmutatók, hangsúlyozta nekik. Erőteljesen elítéli az akkori vallási vezetők képmutató tetteit. Azok ugyanis hamisan fitoktatták az igazságosságukat, szívesen kritizáltak másokat, őszintétlenek voltak. Az igaz keresztényeket a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet jellemzi, szögezi le Pál a Timóteushoz írott első levél első fejezet 5. versében. Ki is a képmutató? Olyan emberekre vonatkozik a kifejezés, akik nem őszinték környezetükkel, mást mutatnak, mint akik valójában. És ez az előadott kép róluk lényegesen kedvezőbb. A görög eredetű szó olyan valakit jelöl, aki szerepet játszik, mindig valaki mást alakít. És ezzel a célja az, hogy elkápráztasson. Mást ad, mint ami valójában, mert úgy véli, a környezete ezt várja el tőle. Sokan, amikor megismerik a Biblia tanításait, és kezdenek összhangban élni azokkal, fölhagynak a képmutatással, és őszinte, becsületes életre törekednek. Az igaz keresztények keményen dolgoznak azon, hogy nyoma se legyen bennük a képmutatásnak. Legyen ilyen a hitünk, merjünk önmagunk lenni.
0: Uram, kérlek, szabadíts meg attól a kényszertől, hogy mindig mindenkinek megfeleljek, és segíts a valódi önmagam lenni, akinek te megálmodtál. Áldalak téged azért, mert tudhatom rólad, hogy a te akaratod mindig jobb, mint az enyém, mert egyedül a te akaratod a jó akarat. Ebben bízva borulok le most is előtted. Bocsásd meg, ha sokszor én akarlak rábeszélni téged, hogy cselekedd azt, amire vágyom. Bocsásd meg, ha még mindig nem természetes, ha naponta újra, akár többször kérdezem, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Köszönök minden ígét, amit megérhettem eddig, és amivel munkálkodtál az életemben. Köszönöm, hogy most is azzal a vágyakozással jöhettem eléd, hogy te vezesd az életemet, hogy általad lehessek tiszta, őszinte, egyenes. Ebben a találkozásban hadd jussak el teljesebb önismeretre. Fogadjam el magam, és hadd ragyogjon föl előttem a te örökké való szereteted. Egyedül te tudod, hogy mire van valóban szükségem, és egyedül te tudsz érdemi választ adni a kérdéseimre, tanácsot a bizonytalanságaimban, fizikai és lelki erőt, bocsánatot, föloldozást, képmutatás nélküli, igaz, békés életet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma tartjuk az ökumenikus istentiszteletet az állam alapítás ünnepének előestéjén. A magyar

0: együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli rendkívüli jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah Jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőtönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Csütörtökön felhős, napos idő várható, zápor előfordulhat, a délnyugati szél élénkül és 30-35 fok valószínű. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhő képződéssel, eső is eshet, délnyugati szél és 31-36 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, a nagyvallási ébredés, sok embert üldöztek hitetlen testvéreik. Egyesek csak azért hallgattak reménységükről, hogy egyházi állásukat megtarthassák. Mások azonban érezték, hogy Isten iránti hűségük nem engedi, hogy elrejtsék azt az igazságot, amelyet Isten rájuk bízott. Nem volt kevés azoknak a száma, akiket kizártak a gyülekezetből csupán azért, mert megvallották, hogy hisznek Krisztus eljövetelében. Azoknak, akik e hitpróbát elviselték, nagyon értékesek voltak a próféta szavai, így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak. Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket, de ők megszégyenülnek. Ézsaiás 66:5. Azok, akik elfogadták az üzenetet, kimondhatatlan vágyakozással várták megváltójuk jövetelét. Az idő, amikorra várták, a küszöbön volt. Békés komolysággal várakoztak. Nyugodt szívvel élvezték az Istennel való áldott közösséget. Ez záloga volt annak a békességnek, amelyben Isten dicső országában lesz részük. Akik ilyen reménységgel és bizalommal vártak, nem tudják elfelejteni a várakozás drága óráit. A meghatározott idő előtt néhány héttel már nem sokat törődtek e világi ügyeikkel. Az őszinte hívők gondosan megvizsgálták szívük minden gondolatát és érzését, mint a halálos ágyán fekvő ember, akinek már csak néhány órája van hátra. Nem készültek mennybe meneteli ruhák, de mindnyájuknak az a belső bizonyosság volt a fontos, hogy elkészültek a megváltó fogadására. Fehér ruhájuk lelkük tisztasága volt. A jellem, amelyet Krisztus engesztelő vére a bűntől megtisztított. Bárcsak most is megvolna még Isten állítólagos népénél ez az önvizsgáló lelkület, ez a komoly, őszinte hit.

0: ha továbbra is az Úr előtt megalázva magukat, tárták volna könyörgéseiket a kegyelem királyi széke elé, sokkal gazdagabb tapasztalatokban lett volna részük. Túl keveset imádkoznak, túl kevesen ítélik el igazán bűneiket, és az élő hit hiánya miatt sokan nélkülözik azt a kegyelmet, amelyet megváltónk oly gazdagon kínál. Isten próbára akarta tenni népét. Keze eltakart egy hibát, amelyet a profétikus időszakok kiszámításánál ejtettek. Az advent hívők nem jöttek rá a tévedésre, de a legképzettebb ellenségeik sem. Az utóbbiak ezt mondták: a proféciai időszakok kiszámítása helyes. Valami nagy esemény előtt állunk, de nem az előtt, amit Miller úr jövendől. A világ megtérése következik, nem pedig Krisztus második adventje. A várt idő elmúlt, és Krisztus nem jelent meg, hogy népét megszabadítsa. Akik megváltójukat őszinte hittel és szeretettel várták, keservesen csalódtak. Isten szándéka mégis megvalósult. Isten próbára tette azokat az embereket, akik azt állították, hogy várják Krisztus visszatértét. Sok embert csak a félelem, nem pedig a szentebb indíték sarkalt. Hitvallásuk nem érintette szívüket és életüket. Amikor a várt esemény elmaradt, ezek az emberek azt mondták, hogy nem is csalódtak. Sohasem hitték, hogy Krisztus eljön, és az elsők között gúnyolódtak az igaz hívők fájdalmán. De Jézus és a mennyei sereg szeretettel és együttérzéssel nézte a megpróbált, hűséges, de csalódott embereket. Ha a látható és láthatatlan világot elválasztó fátyol fellebbent volna, angyalokat láttak volna, akik közel húzódtak ezekhez az álhatatos lelkekhez, és Sátán nyilai ellen védték őket.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformáció története. Az elutasított intés. William Millernek és társainak a második advent hirdetésével csak egy céljuk volt: felrázni az embereket, hogy készüljenek az ítéletre. Megpróbálták tudatosítani a vallásos emberekben, hogy mi az egyház igazi reménysége, és hogy bensőséges keresztény életet kell élniük. A megtéretlenekkel pedig meg akarták értetni, hogy sürgősen bűnbánatot kell tartaniuk. Nem valamilyen szektához vagy vallásos csoporthoz próbáltak embereket toborozni. Minden csoportban és szektában munkálkodtak, anélkül, hogy beleszóltak volna szervezeti vagy fegyelmi ügyeikbe. Egész munkálkodásom során fel sem merült bennem az a szándék vagy gondolat, hogy a meglévő felekezetekből valamilyen különálló csoportot szervezzek, mondta Miller, vagy hogy egyiknek a másik rovására kedvezzek. Mindenkinek segíteni akartam. Azt hittem, hogy minden keresztény örülni fog annak, hogy Krisztus eljön. Reméltem, hogy azok, akik másként vélekedtek, nem fogják kevésbé szeretni e tanítás elfogadóit. Nem gondoltam, hogy valaha is szükség lesz külön összejövetelekre. Minden vágyam az volt, hogy lelkeket vezessek Istenhez, hogy figyelmeztessem a világot a közelgő ítéletre, és embertársaimat készülésre buzdítsam, hogy nyugodt szívvel találkozhassanak Istenükkel. azoknak a nagy többsége, akik munkám eredményeként megtértek, beléptek a meglevő egyházak valamelyikébe. Miller munkája az egyházak megerősítését szolgálta. Egy ideig szívesen fogadták. De amikor lelkészek és vallási vezetők állást foglaltak az advent hirdetése ellen, az efféle izgatást el akarták folytani, és nem csak a szószékről támadták, hanem meg is tiltották tagjaiknak, hogy a második adventről szóló prédikációkat hallgassák, sőt azt is, hogy reménységükről az egyház ima és bizonyságteli óráin beszéljenek. Ez próbára tette és megzavarta a hívőket. Szerették egyházukat, és nem akartak megválni tőle. De amikor látták, hogy egyházukban Isten szavának bizonyságtételét elfojtják, és megtagadják tőlük azt a jogot, hogy megvizsgálják a proféciákat, úgy érezték, hogy ha Istenhez hívek akarnak maradni, ezzel nem érthetnek egyet.

0: azok, akik ki akarják tiltani Isten szavának bizonyságtevését, nem tekinthetők Krisztus egyháza, az igazság oszlopa és erőssége tagjainak. Ezért úgy érezték, hogy joguk van megszakítani a kapcsolatot velük. 1844 nyarán mintegy 50 ezeren léptek ki az egyházakból. Ez időtájt feltűnő változás történt az Egyesült Államok egyházainak többségében például. E közösségek évek hosszú sora óta egyre inkább alkalmazkodtak a világ gyakorlatához és szokásaihoz, és ugyanilyen arányban hanyatlott az igazi lelkiség is. De ebben az évben a hanyatlás jelei hirtelen és feltűnően megmutatkoztak szinte az ország minden egyházában. Úgy látszott, hogy senki sem tudja megmondani az okát, de magára, a tényre sokan felfigyeltek, és megjegyezték mind a sajtóban, mind a szószékről. A filadelfiai presbiteriánusok egyik gyűlésén Barnes úr, egy közismert kommentár szerzője és a város egyik vezető egyházának lelki pásztora kijelentette, hogy 20 évet töltött el lelki szolgálatban, de a legutóbbi alkalomig soha nem osztott úrvacsorát úgy, hogy több-kevesebb lelket felnevet volna a gyülekezetbe. De most nincs ébredés, nincs megtérés, és az sem igen látható, hogy a vallásoskodók növekednének a kegyelemben. Senki sem keresi fel, hogy lelke megmentéséről beszélgessen. Az üzleti élet fokozódásával, a kereskedelem és az ipar fényes kilátásaival a világiasság is elmélyül. Így van ez minden felekezetben, mondta Barnes.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ugyanebben az évben, februárban az Oberlin College Finni nevű professzora ezt mondta: tanúi vagyunk annak, hogy országunkban a protestáns egyházak általában vagy közönösek, vagy ellenségesek korunk szinte minden erkölcsi reformjával szemben. Akadnak ugyan kivételek, de ez nem elég ahhoz, hogy e tényt ne általánosíthassuk. Egy másik hiteles tényünk is van. Az egyházak megújhodását keltő befolyás majdnem teljes hiánya. Szinte mindenütt eluralkodik a lelki tespettség, és félelmesen mélyre hat. Erről tanúskodik az egész ország vallásos sajtója. Igen sok egyháztag lesz a divatrajongója, és a hitetlenekkel együtt jár szórakozni, táncolni, ünnepelni, és így tovább. E fájdalmas témát azonban nem szükséges tovább részletezni. Elég annyi, hogy a bizonyítékok sűrűsödnek, és súlyosan reánk telepedve tanúsítják, hogy az egyházak általánosságban sajnálatosan hanyatlanak. Nagyon messzire eltértek Istentől, és az Úr visszavonult tőlük. A Religiosus Telescope-ban egy író így nyilatkozott: sohasem tapasztaltuk a vallás egyetemes hanyatlását ennyire, mint most. Az egyháznak igazán fel kellene ébrednie, és meg kellene keresnie a nyomorúság okát, mert mindazoknak, akik Siont szeretik, ezt az állapotot nyomorúságnak kell tartaniuk. Ha arra gondolunk, hogy milyen ritka eset az igazi megtérés, és hogy szinte példátlan a bűnösök arcátlansága és keménysége, önkéntelenül is felkiáltunk: Isten elfelejtett könyörületes lenni? Vagy bezárult a kegyelem ajtaja? Ilyen állapot nincs ok nélkül az egyházban.

A lelki sötétség, amely ráborul nemzetekre, egyházakra és egyénekre, nem az isteni segítség és kegyelem önkényes visszavonásának tulajdonítható, hanem annak, hogy az ember semmibe veszi, illetve elutasítja a mennyei világosságot. Megkapóan illusztrálja ezt az igazságot a Krisztus korabeli zsidó nép történelme. Az izraeliták a világnak hódoltak, Isten szavát elfelejtették, és értelmük elhomályosult, szívük földi, érzéki lett. Ezért nem tudtak a messiás adventjéről. Büszkeségükben és hitetlenségükben elutasították a megváltót. Isten még ekkor sem zárta el őket attól, hogy a megváltás áldásait megismerjék és részesüljenek belőle. De akik elutasították az igazságot, nem vágyódtak már a menny ajándéka után. A sötétséget világossággá, s a világosságot sötétséggé tették, míg nem a világosság, amely bennük volt, sötétséggé lett, és milyen nagy volt ez a sötétség. Sátán taktikájába beleillik, hogy az emberek tartsák meg a vallás formaságait, de nélkülözzék az élő kegyességet. Az evangélium elutasítása után a zsidók továbbra is fanatikusan gyakorolták ősi szertartásaikat, mereven megőrizték nemzeti elzárkózásukat, miközben el kellett ismerniük, hogy Isten már nincs jelen köztük. Dániel proféciája olyan világosan mutatott a messiás eljövetelének idejére, és olyan félreérthetetlenül megjövendülte halálát, hogy a zsidók ellenezték a proféciák kutatását, és végül a rabbik átkot mondtak azokra, akik megpróbálták kiszámítani az időt. Az elvakult és megátalkodott Izraelt a következő századok során nem érdekelték a megváltás kínálta irgalmas ajándékok. Nem törődtek az evangélium áldásaival. Ez a tény komolyan és félelmesen int mindenkit arra, hogy milyen veszélyes dolog elutasítani a mennyből jövő világosságot. Ha megvan az ok, a következmények sem maradnak el.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Aki szánt szándékkal elfojtja kötelességtudatát, mert beleütközik hajlamaiba, végül képtelen lesz különbséget tenni az igazság és a tévedés között. Értelme elhomályosul, lelkiismerete eltompul, szíve megkeményedik, és lelke elszakad Istentől. Ahol a menny igazságáról szóló üzenetet durván elutasítják, vagy egyszerűen semmibe veszik, ott az egyházat sötétség fogja borítani, a hit és a szeretet meghidegül, elidegenedés és széthúzás lép a helyébe. Az egyháztagok e világi törekvésekre összpontosítják érdeklődésüket és energiájukat, a bűnösök pedig még megátalkodottabbak lesznek. A Jelenések könyve 14. fejezetében leírt első angyali üzenetnek, amely meghirdeti Isten ítéletének óráját, és felszólítja az embereket, hogy féljék és imádják őt, az volt a célja, hogy elkülönítse Isten hitvalló népét a világ rontó hatásától. Isten népének meg kellett látnia valódi állapotát, a világiasságát és elesettségét. Ha az egyház tagjai megfogadták volna azt az intést, amit Isten ebben az üzenetben küldött, akkor elhagyták volna azokat a bűnöket, amelyek elszakították őket Istentől. Ha elfogadták volna a menny üzenetét, és szívüket az Úr előtt megalázva őszintén igyekeztek volna megállni előtte, Isten lelke és ereje megnyilatkozott volna közöttük. Az egyház újra eljutott volna a hit és a szeretet egységére, az apostoli idők boldog állapotára, amikor a hívők szíve lelke egy vala, és az Isten beszédét bártósággal szólják vala, amikor az Úr minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Azok, akik magukat Isten népének vallják, elfogadnák az igéből rájuk sugárzó világosságot, akkor eljutnának arra az egységre, amelyért Krisztus imádkozott, a lélek egységére, a békesség kötelékével, ahogy az apostol mondja. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.

0: akik elfogadták az advent üzenetet, tapasztalták ezt az áldást. Különböző egyházakból jöttek, és az egyház emelte korlátokat ledöntötték, egymásba ütköző hitvallásuk atomjaira esett szét, a földi millenniumban vetett bibliátlan reménységet feladták, a második adventről alkotott hamis nézeteiket kiigazították, a gőg és a világhoz való ragaszkodás semmivé lett. A sérelmeket orvosolták. Szívük a legszebb közösségben egyesült, szeretet és öröm foglalta el a főhelyet. Ha ez a tanítás, ezt érte el annak a kevés embernek az életében, aki elfogadta, ezt érné el mindenkinek az életében, ha mindenki elfogadná. De az egyházak többnyire elutasították az intést. A lelkészek, akiknek, mint Izrael háza, őrszemeinek elsőként kellett volna észrevenniük Jézus eljövetelének jeleit, nem ismerték vel az igazságot sem a próféták bizonyságtételéből, sem pedig az idők jeleiből. Mivel e világi remények és törekvések töltötték el szívüket, Isten iránti szeretetük és ígéjébe vetett hitük meghidegült. Amikor pedig az advent tanítása felhangzott, csupán előítéletüket és kétkedésüket keltette fel. Azt a tényt, hogy az üzenetet jó részt egyszerű emberek prédikálták, évként hozták fel ellene. Miként a régi időkben Isten szavának világos bizonyságtételét ezzel a kérdéssel fogadták. Vajon a főemberek vagy a farizeusok között hitt év? Valaki? És látva, milyen nehéz feladat megcáfolni a prófétai időszakokból merített érveket, sokan ellenezték a proféciák tanulmányozását.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Sokan ellenezték a proféciák tanulmányozását. Azt tanították, hogy a profétikus könyvek bepecsételt könyvek, és nem kell őket megérteni. Tömegek bíztak vakon, lelkipásztorukban, és nem hallgatták meg az intést. Mások pedig, jó lehet meggyőződtek az igazságról, nem merték azt bevallani, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Az üzenet nyomán, amit Isten azért küldött, hogy a gyülekezetet megpróbálja és megtisztítsa, nagyon is világossá vált. Milyen sokan ragaszkodnak inkább a világhoz, mint Krisztushoz. A kötelékek, amelyek a földhöz kötötték őket, erősebbek voltak, mint a menny vonzása. A világ bölcsességét akarták hallgatni, és elfordultak a szívet vizsgáló igazságtól. Az első angyal intésének elutasításával eldobták maguktól azt az eszközt, amelyet a menny azért nyújtott, hogy meggyógyuljanak. A szívélyes hírnöktől, aki helyreigazította volna azokat a tévedéseket, amelyek elválasztották őket Istentől, megvetéssel elfordultak, és még mohóbban keresték a világ barátságát. Ez volt az oka a félelmes állapotnak, a világiasságnak, a hitehagyásnak és a lelki halálnak, amely az egyházakat 1844-ben jellemezte. Az első angyalt egy második követi, ezt hirdetve, Leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Jelenések 14.8. A Babilon szó a Bábel szóból ered, és zűrzavart jelent. Babilon a Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelöli.

A jelenések könyve 17. fejezetében Babilont egy asszony ábrázolja. A Biblia ezzel a képpel az egyházat szimbolizálja. Az erényes asszony a tiszta egyházat, a gonosz asszony pedig a hitehagyó egyházat jelképezi. A Biblia a Krisztus és egyháza közötti szent és állandó viszony jellegét a házasság kötelékéhez hasonlítja. Az Úr ünnepélyes szövetséggel kötötte népét önmagához. Azt ígérte, hogy Istenük lesz, ők pedig megfogadták, hogy Istenéi lesznek, és csakis az övéi. Az Úr kijelenti: eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Hóseás 2.18. Ezt is mondja: férjetekké lettem. Jeremiás 3.14. Pál ugyanezt a képet alkalmazza az Új Testamentumban. Eljegyezlek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. 2 Korintus 11.2. Az egyház Krisztussal szembeni hűtlenségét, ami abban mutatkozik meg, hogy már nem bízik Istenében, és a megváltó iránti ragaszkodás helyét a világ szeretete tölti be, a Szentírás a házassági fogadalom megszegéséhez hasonlítja. Az Úrtól eltávozó Izrael bűne és Isten csodálatos szeretete, amelyet népe semmibe vett, meghatóan tárul fel az igében. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled. Így szól az én Uram, az Úr, és az enyém lettél. Igen, igen, megszépültél, sőt, még a királyságot is elérted. Szépségednek híre ment az népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam. De elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Ahogy egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el hűtlenül engem, Izrael háza. Így szól az Úr. Te, házasságtörő asszony, aki az ura helyett idegeneket fog magának. Ezékiás 16.8-13-ig, illetve Jeremiás 3.20.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

Az Új Testamentum hasonló nyelvezettel szólítja meg az állítólagos keresztényeket, akik inkább a világbarátságát keresik, mint Isten pártfogását. Jakab apostol ezt mondja: Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világbarátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki ezért e világbarátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Jakab 4:4. A Jelenések 17. fejezetében említett asszony, Babilon, bíborba és karlátba öltözve jelenik meg, aki megékesítetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal, és az ő homlokára egy név vala írva, titok, a nagy Babilón a paráznáknak anyja. Így szól a próféta: Látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. Majd János azt mondja Babilonról, hogy az a ma nagyváros, amelynek királysága van a földnek királyain. Jelenések 17:4-18. Róma az a hatalom, amely oly sok századon át zsarnokoskodott a kereszténység uralkodóin. A bíbor és a vörös szín, az arany, a drágakövek és a gyöngyök elevenen ábrázolják a szent szék fényűzését és a királyokét is túlszárnyoló pompáját. Egy hatalomra se illik rá ennyire pontosan az a kijelentés, hogy részeg vala a szentek vérétől, mint erre az egyházra, amely oly kegyetlenül üldözte Krisztus követőit. Babilon ellen még az a vád is felmerül, hogy törvénytelen viszonyt tart a föld királyaival. A zsidó egyház azért lett parázna, mert elfordult az Úrtól, és szövetségre lépett a pogányokkal. Rómát, amely világi hatalmak támogatását keresve hasonlóképpen megromlott, az íge ugyanígy ítéli meg. Babilon tehát a paráznáknak anyja, lányai pedig azokat az egyházakat szimbolizálják, amelyek Róma dogmáihoz és hagyományaihoz ragaszkodnak, és példáját követve feláldozzák az igazságot és Isten jóváhagyását a világgal való tiltott szövetség oltárán.

0: A jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. Babilon azokra a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták voltak, de megromlottak. Ezt az üzenetet, mivel az ítéletre való figyelmeztetés után következik, az utolsó napokban kell hirdetni. Tehát nem vonatkozhat csupán a katolikus egyházra, mert ez az egyház már hosszú századok óta bukott állapotban van. János elmondja, hogy Isten kihívja népét Babilonból, jelenések 18. fejezet. E szentírási kijelentés szerint Isten népe közül sokan még Babilonban vannak. Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétségkívül a különböző protestáns egyházak. Keletkezésükkor ezek az egyházak becsülettel állást foglaltak Isten és az igazság mellett, és a menny áldása kísérte őket. Míg a hitetlen világ is kénytelen volt elismerni azokat az áldott eredményeket, amelyek az evangélium elveinek elfogadását követték. Az Izraelhez intézett prófétai kijelentés szerint szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam. Így szól az én Uram, az Úr. De ugyanazok az igények buktatták el őket is, amelyek tönkretették és megrontották Izraelt. Ők is utánozni akarták a hitetlenek szokásait, és keresték barátságukat. Elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Ezékiel 16:14-15. Sok protestáns egyház követi Róma példáját azáltal, hogy kapcsolatot tart fenn a föld királyaival. Az államegyházak a kormányokkal és más közösségekkel való kapcsolat által a világ kegyeit keresik. A Babilon, zűrzavar elnevezés jól ráillik ezekre a közösségekre.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Az államegyházak mind azt vallják, hogy tanításaikat a Bibliából veszik, mégis szinte megszámlálhatatlan hitvallásban és elméletekben egymásnak élesen ellentmondó felekezetekre oszlanak. A világgal kötött bűnös szövetségen kívül a Rómától külön vált egyházak másokat is rávesznek arra, hogy viselkedési módjukat átvegyék. Egy római katolikus mű azt bizonygatja, hogy ha a római egyház valaha is beleesett a szentek imádásának bűnébe, leánya, az anglikán egyház, amely 11 templom közül 10-et Máriának szentelt, Krisztusnak pedig csak egyet, ugyanabban vétkes. Dr. Hopkins pedig a Treatise on the Millenniumban ezt állítja, nincs okunk azt gondolni, hogy az antikrisztusi lelkület és gyakorlat arra az egyházra korlátozódik, amelyet most római egyháznak nevezünk. A protestáns egyházakban is sok az antikrisztusi, és ezek az egyházak távolról sem mentesek minden romlottságtól és gonoszságtól. A presbiteriánus egyház Rómától való elszakadásáról dr. Guthrie így ír, 300 évvel ezelőtt egyházunk nyitott Bibliával a zászlaján, okmányán pedig a Kutasd az írást mottóval kivonult Róma kapuin. Guthrie felteszi ezt a sokatmondó kérdést, vajon tisztán jött ki Babilonból?

0: az anglikán egyházat, mondja Spurgeon, mintha át meg átjárta volna a szakramentalizmus, szentségek kultusza, de a nonkonformistákat is szinte ízekre bontja a filozófikus hitetlenség. Azok, akiket jobbnak véltünk, sorban lépnek le a hit alapjairól. Úgy hiszem, Anglia szívét alaposan átitatta az a szégyenletes hitetlenség, amely nyugodtan felmerészkedik a szószékre, és kereszténynek nevezi magát. Honnan indult el a nagy hitehagyás? Hogyan kezdte az egyház elhagyni az evangéliumi egyszerűséget? A pogányság szokásaihoz való igazodásával, mellyel az volt a célja, hogy könnyebben el tudja fogadtatni a kereszténységet a pogányokkal. Pál apostol már a maga korában elmondhatta, működik már a törvényszegés titkos bűne. Míg az apostolok éltek, az egyház többi kevésbé tiszta maradt, de a második század vége felé a gyülekezetek többsége új formát öltött. Kezdeti egyszerűségük eltűnt. Amikor az egykori tanítványok elhunytak, gyermekeik az új megtértekkel együtt észrevétlenül előtérbe léptek, és új formát adtak az ügynek. A keresztény hit magas mércéjét leszállították, hogy híveket szerezzenek. Ennek az lett a következménye, hogy az egyházba özönlő pogányok magukkal hozták szokásaikat, rítusaikat és bálványaikat. A keresztény vallást, amikor már a világ urai pártfogolták és támogatták, tömegek fogadták el névlegesen. De még sokan látszatra keresztények voltak, lényegében pogányok maradtak, különösen abban, hogy titokban bálványaikat imádták. Vajon nem ez a folyamat ismétlődött meg szinte minden egyházban, amely magát protestánsnak nevezi? Amikor alapítóik, az igazi reformációs lelkület hordozói eltávoznak az élők sorából, utódaik lépnek elő, és új formát adnak az ügynek.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformátorok gyermekei egyrészt vakon ragaszkodtak atyáik hitvallásához, és nem voltak hajlandók elfogadni olyan világosságot, ami atyáikét meghaladta. Másrészt messze eltértek atyáik alázatos, önzetlen és világot megtagadó példájától. Tehát a kezdeti egyszerűség eltűnt. Amikor a világiasság elárasztja az egyházat, ez magával hozza a világ szokásait, ritusait és bálványait. A világ barátságát, ami ellenségeskedés az Istennel, ó jaj, milyen félelmes mértékben ápolják Krisztus állítólagos követői. Milyen messzire távoztak a keresztény világ nagy egyházai, az alázatosság, önmegtagadás, egyszerűség és kegyesség bibliai mércéjétől. Wesley a pénz helyes felhasználásáról ezt mondta. Ebből az értékes talentumból semmit se pazaroljatok el, csupán a szem kívánságainak kielégítésére, fölösleges vagy költséges öltözetre vagy szükségtelen díszekre. Semmit se pazaroljatok házatok különleges felékesítésére, fölösleges vagy költséges bútorokra, drága képekre, festményekre, aranyozásra. Semmit se költsetek az élet kérkedésének kielégítésére, az emberek csodálatának vagy dicséretének elnyerésére. Amíg jólétben vagy, addig az emberek jót mondanak rólad, amíg bíborba és patyolatba öltözöl, minden nap dúsan vigadozván, Kétség kívül sokan megdicsérik ízléses eleganciádat, bőkezűségedet és vendégszeretetedet. De ne vedd meg ilyen drágán dicséretüket. Inkább elégedj meg azzal a tisztességgel, ami Istentől származik. Ezt a tanítást a történelem számos egyházában figyelmen kívül hagyták.

A vallásosság népszerű lett a világban. Hatalmasságok, politikusok, jogászok, orvosok, kereskedők léptek be az egyházba, hogy kivívják a társadalom tiszteletét és bizalmát, hogy saját földi érdekeiket szolgálják. Így próbálják igaztalan ügyeiket a kereszténység látszatával takarni. E megkeresztelt világias emberek vagyonától és befolyásától megerősödött vallási közösségek még nagyobb népszerűségre és pártfogásra tartottak igényt. Gazdagon díszített, pompás templomok épültek elegáns utcákban. A hívek költségesen és divatosan öltözködtek, jól megfizették a tehetséges lelkészt, hogy szórakoztassa és vonza az embereket. A lelkésznek prédikációiban nem szabad mindennapi bűnöket érintenie, hanem az előkelőség fülének kellemes és tetszetős dolgokat kell mondania. Így előkelő bűnösök szerepelnek az egyház név sorában, a kegyesség látszata pedig divatos bűnöket rejteget. Arra a kérdésre, hogy a látszat keresztények milyen magatartást tanúsítottak a világgal szemben, egy jelentős világi folyóirat ezt a magyarázatot adta. Az egyház észrevétlenül engedett a kor szellemének, és Isten tiszteleti formáit a modern követelményekhez igazítja. Az egyház igazán minden eszközt felhasznál, ami vonzóvá teszi a vallást. A vallás népszerűsége nagy mértékben megnöveli azoknak a számát, akik anélkül szeretnék előnyeiket biztosítani maguknak, hogy pontosan eleget tennének követelményeinek. A világiasságnak és az élvezethajhászásnak ebben az áradatában szinte teljesen elveszett a Krisztusért való önmegtagadás és önfeláldozás. A gyülekezet néhány tagját, férfiakat és nőket, akik aktívan részt vettek a gyülekezeti életben, gyermekkorukban áldozathozatalra tanították, hogy képesek legyenek Krisztusért valamit adni vagy tenni. De ha ma anyagi segítségre van szükség, senkitől sem szabad kérni.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7 és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége

0: 5-én Habsburg Otto és Poskai Imre fővédnökségével megrendezett békedemonstráció volt. Augusztus 19-e hajnalán kiürült a budapesti NDK turisták menekültábora, és délután a határon összegyűlt, de érvényes útlevél nélküli NDK állampolgárok a piknik eseményeit kihasználva áttörtek a határkapun. A szolgálatban lévő fegyveres határőrök azonban tanúbizonyságot adták annak, hogy a szolgálati erőírások fölé helyezhető az emberiesség. Az esemény jelentősen befolyásolta az NDK állami létének jövőjét. Iskola kezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató Iskola kezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakemberei 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-35 fok valószínű. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhő képződéssel, eső is eshet. Délnyugati szél és 31-36 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró csodák. Az élet értelmét nem a nagy áldozatok és a kötelességek adják, hanem apróságok. A szív egy-egy mosolyból, vagy egy-egy kedves gesztusból meríti a boldogságot és a vígaszt. Humphrey Davy.

Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutató

0: tisztítás. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne, és oly titok, mely ki ne tudódnék. Lukács 12:1-2.
1: A világunkban jellemzően van jelen a képmutatás. A Biblia szerint a képmutatás először nem az embereknél valósult meg, hanem egy láthatatlan szellemteremtménynél. Sátán egy kígyó állarca mögé bújva jótevőnek állította be magát, hogy félrevezesse az első nőt, Évát. Ézsaiás proféta könyvének 29. fejezetében a 13. versben írja: az ókori izraeliták sokszor képmutató módon imádták Istent. E nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőle. Isten újra és újra figyelmeztette őket a következményekre. Először időszámításunk előtt 607-ben a babilóniaiak, majd időszámításunk szerint 70-ben a római sereg döntötte romba Jeruzsálemet és a templomot. Egyértelmű, hogy Isten nem tűri örökké a képmutatást. Jézus Krisztus tanítványai sem lehettek képmutatók. Hangsúlyozta nekik: erőteljesen elítéli az akkori vallási vezetők képmutató tetteit. Azok ugyanis hamisan fitoktatták az igazságosságukat, szívesen kritizáltak másokat, őszintétlenek voltak. Az igaz keresztényeket a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet jellemzi, szögezi le Pál a Timóteushoz írott első levél első fejezet 5. versében. Ki is a képmutató? Olyan emberekre vonatkozik a kifejezés, akik nem őszinték környezetükkel, mást mutatnak, mint akik valójában. És ez az előadott kép róluk lényegesen kedvezőbb. A görög eredetű szó olyan valakit jelöl, aki szerepet játszik, mindig valaki mást alakít. És ezzel a célja az, hogy elkápráztasson. Mást ad, mint ami valójában, mert úgy véli, a környezete ezt várja el tőle. Sokan, amikor megismerik a Biblia tanításait, és kezdenek összhangban élni azokkal, fölhagynak a képmutatással, és őszinte, becsületes életre törekednek. Az igaz keresztények keményen dolgoznak azon, hogy nyoma se legyen bennük a képmutatásnak. Legyen ilyen a hitünk, merjünk önmagunk lenni.
0: Uram, kérlek, szabadíts meg attól a kényszertől, hogy mindig mindenkinek megfeleljek, és segíts a valódi önmagam lenni, akinek te megálmodtál. Áldalak téged azért, mert tudhatom rólad, hogy a te akaratod mindig jobb, mint az enyém, mert egyedül a te akaratod a jó akarat. Ebben bízva borulok le most is előtted. Bocsásd meg, ha sokszor én akarlak rábeszélni téged, hogy cselekedd azt, amire vágyom. Bocsásd meg, ha még mindig nem természetes, ha naponta újra, akár többször kérdezem: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Köszönök minden ígét, amit megérhettem eddig. és amivel munkálkodtál az életemben. Köszönöm, hogy most is azzal a vágyakozással jöhettem eléd, hogy te vezesd az életemet, hogy általad lehessek tiszta, őszinte, egyenes. Ebben a találkozásban hadd jussak el teljesebb önismeretre. Fogadjam el magam, és hadd ragyogjon föl előttem a te örökkévaló szereteted. Egyedül te tudod, hogy mire van valóban szükségem, és egyedül te tudsz érdemi választ adni a kérdéseimre, tanácsot a bizonytalanságaimban, fizikai és lelki erőt, bocsánatot, föloldozást, képmutatás nélküli, igaz, békés életet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mai alkalommal elérkeztünk a jelenések könyve egyik legizgalmasabb pontjára. Két héttel ezelőtt Isztambulba jártam, és megcsodáltam, most már többedszer is, az Hagia Szófiát, ez az Isztambulnak az ősi keresztény, 5. században épült keresztény temploma, ami arról híres, hogy a kupola technikát ezen az épületen próbálták ki először. Ha egy templomot építenek, és ott kupolák egymásra támaszkodva emelkednek a magasba, akkor rengeteg statikai probléma, rengeteg műszaki probléma merül fel, és a Hagia Szófia az első olyan sikeres építmény, amelyiknek a kupolája hibátlan azóta is, pedig földrengéseket élt át. Azért mondom ezt a példát, mert a jelenések könyvének egy ilyen pontjához érkeztünk. Nagyon sokan megkérdezik, hogy miért van az, hogy egyik előadásban a jelenések könyve végéről, a másikban az elejéről beszélünk. Ez azért van, mert építkezni is úgy kell, hogy lerakjuk a jobb oldali részét ennek a csodálatos katedrálisnak, meg a bal oldalit. Hiszen a jelenések könyvének a csúcsa az a közepén van. És ennek a kupolának a csúcsán egy angyal repül az örökkévaló evangéliummal, és ez az oka annak, hogy ezt a könyvet ennyire pontosan, ennyire részletekbe vágóan, egy esztendőn keresztül vizsgáljuk. Mert az ég közepén repülő angyal kezében az örökkévaló evangélium van. Úgy is mondhatom mai nyelven, hogy mindenre a megoldás. De még nem vagyunk a csúcson. Most érkeztünk el ahhoz az izgalmas ponthoz, amikor kezd majd felemelkedni a kupola. Hiszen pilléreket raktunk le. A bevezető látomás után a 7 gyülekezet, 7 lehetséges szövetségi formát mutatott be, hiszen, mint ahogy mondtuk, ezek tulajdonképpen nem másak, mint régi hetita szövetségi formulákra írt isteni üzenetek. Azután 7 pecsét feltöréséről olvastunk. A 7 pecsét feltörése az tulajdonképpen nem volt más, mint Isten világirányító, a megváltási tervet irányító munkájának 7 szakasza. Azután kezdtünk 7 trombitával foglalkozni. A trombiták azok nem voltak másak, mint figyelem felhívó, ítéletre felhívó, újabb és újabb jelek. És most elérkeztünk a 7. trombitához. De hogyha a végéről kezdjük az építkezést, akkor láttuk azt, hogy 7 gyülekezettel szemben ott van egy gyülekezet, a mennyei gyülekezet, az üdvözültek gyülekezete, ahová mindjárt készülünk. Ha Isten történelmi ítéleteit nézzük, akkor az ítélet 7 jelenete volt az, amit most megnéztünk a pecsétek feltörése kapcsán. És így lényegében eljutottunk ahhoz a kritikus pontig, ahol majd kezd felemelkedni a kupola, a Krisztus és a sátán között folyó nagy küzdelemnek a sokoldalú bemutatása, egy hármas szövetségnek a bemutatása, egy olyan szakasz, ami Jézus Krisztus második eljövetelének legbiztosabb jele, Jézus Krisztus második eljövetel előtti állapotnak a tükre. Éppen ezért Most egy nagyon érdekes szakasz következik a Jelenések könyve 11. fejezetéből, amivel párhuzamos a 7. csapás. Ezért mind a két igét egymás után felolvasom, hogy könnyebb legyen összehasonlítani, majd először a 7. pecsét feltörését nézzük meg, utána pedig a 7. csapás eseményeit próbáljuk megvizsgálni Isten igéjének tükrében.

Olvasom a 11. fejezet 15. versétől. A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ültek trónjaikon, arcra borultak, és imádták Istent, és így szóltak. Hálát adunk néked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted a nagy hatalmadat, és uralkodsz. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megad jutalmaidat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás, és mennydörgés, földrengés, és nagy jégeső támadt. Most olvasom a hetedik csapást, amelyik Jelenések könyve 16. fejezet 17. versétől a fejezet végéig, a 21. versig a következőképpen van feljegyezve. A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hangon szólalt meg a szentélyből a trónus felől, megtörtént. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt azóta, amióta ember született a földre. Ekkor a földrengés ilyen nagy. A nagyváros három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának poharát. És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak láthatók sehol. Talentumi nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt. Eddig az ige. Ha megvizsgáljuk Jelenések könyvének ezt a szakaszát, akkor világossá válik előttünk valami. Isten ítélete egy különös logika szerint zajlik. Isten teremtette egy világot az embernek. Ennek a világnak megadta a törvényszerűségeit, megadta azt a működési módot, ahogy ez a világ élhet. Ennek a világnak az élete, mint minden élet, az Istennel való kapcsolaton fordul meg. Egyedül Istené az élet. Egyetlen teremtménynek sincs önmagában élete. Ezért van az, hogyha bárhol nézünk szét, mondjuk a biológia világában, akkor azt lehet mondani, de említhetném a fizikát, a kémiát, vagy bármilyen természettudományt. Azt lehet mondani, hogy az emberi élet, az tulajdonképpen nem más, mint egy állandó, dinamikus, mozgásban lévő, így lehet mondani, illeszkedés a világ dolgaihoz. A világban harmónia van. És ez a harmónia az, amiben nekem bele kell simulnom. Ha a harmónia, a világban található harmónia ellen élek, akkor leszek beteg, akkor tagadom az életet, és ez így van erkölcsileg, egészségileg, minden téren. Tehát az ember egy olyan lény, amit Isten arra teremtett, hogy egészséges viszonyban legyen a világgal, önmagával, Istennel, a másik emberrel, mert ez a harmónia fejezi ki a mi életünk lényegét. Mi Isten ítélete? Isten az, aki ezt a harmóniát megtöri. Isten az, aki azt mondja, na most már elég, most egy kis jégeső, egy kis földrengés, egy kis ez, egy kis nyomorúság, egy kis ilyen betegség, egy kis olyan betegség, zúduljon az emberre, hogy észhez térjen. Így van ez? A Biblia szerint nem. A Biblia szerint a
következő helyzet állt elő, és ez a jelenések könyvének a kulcsa. A Biblia szerint az állt elő, hogy az ember nemet mondott az élet forrására, Istenre. Ez a nem, ez az, amit mi úgy hívunk, hogy bűn. A bűn nem az elkövetett cselekedet, az a bűn következménye. A bűn az az indulat, amivel én nemet mondok az Istennek, és azt mondom, Istenem, én jobban tudom, mint te. Ennek fokozott mértéke az, hogy Isten, te nem is vagy. Vagyok én. És az énemet kell megvalósítani. Az énemet élem meg. Én irányítom a világot. Én majd megmondom a világnak, hogy hogy kell működni. Én lépek az Isten helyébe. És erre a világ felel. A megrontott harmónia visszazuhan az emberre, úgy, mint sorscsapás. Visszazuhan az emberre úgy, hogy az ember lesz a vesztes. És a harmónia helyett egy más valami, az anarchia kezd uralkodni. Mindenki mindenki ellen. Ember az ember farkasa. Ha ez az ige valahol időszerű volt, akkor ez az ige ma időszerű. A hetedik trombita szó és a hetedik csapás erről szól.

Ahogy olvastuk, mind a kettő a levegő égre, az egész kozmoszra kitöltetett valami. Isten elengedi, megengedi, hogy a harmónia felbontásának a következménye, az anarchia látható legyen a mi életünkben. Mert ebből, a nagyon kemény helyzetből csak egy kivezető út van. Istennek vissza kell állítani a rendet. De Isten rendjének a visszaállítása az tulajdonképpen nem más, mint amit úgy hívunk, hogy Isten ítélete. Eljött az ő ítéletének órája. Ha megvizsgáljuk egy kicsit közelebbről ezt a szakaszt, először talán a 7. trombita szót, akkor egy különös dolgot találunk. Az előző trombitaszókban mind arról volt szó, hogy a Földön ez történik, a Földön az történik, a Földön pedig amaz történik. És ez megint logikus, hiszen az ember a Földön él, és Isten ítélete a Földön élő ember életében lesz nyilvánvaló. Most valami egészen másról olvasunk. Semmi ítélet. Nem is a Földön vagyunk. Hanem egyszerre csak egy mennyei jelenetnek vagyunk a szemtanúi. És ez a mennyei jelenet úgy kezdődik, hogy amikor a 7. angyal is trombitált és hatalmas hangon szólalt meg a mennyben, hozzáteszi, hogy a mennyben, akkor egy szózat hangzik el. És ez a szózat nagyon érdekes. Ez a szózat így van: a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Az első pillanatra olyan természetesnek tűnik, de az az egész nagy küzdelem, amiről szól a jelenések könyve. Ha végig gondolunk az előző előadások egész sorára. Mind arról szólt, hogy Krisztus és Sátán között ott van a nagy küzdelem egymásnak feszülő pólusa, hogy kié az uralom ezen a földön. Bevezeti ezt az egész látomássort, ugye a 7 gyülekezet után, jelenések könyve 4. és 5. fejezete, ahol Isten mennyei tróntermében vagyunk, és ott a mennyei trónteremben elhangzik egy olyan nagy kérdés, ami az egész jelenések könyvében végigfut, és az egész jelenések könyve lényegében erre a kérdésre a válasz, amelyik így szól, hogy ki méltó arra, hogy a történelem 7 pecsétes, 7-szer bepecsételt könyvét feltörje. És kiderül, hogy senki. Egyedül egy valaki. És ez a megöletett bárány. A bárány Jézus Krisztus. És a jelenések könyve arról szól, hogy Jézus ezt a királyi uralmat hogy veszi át? Milyen lépések következnek annak érdekében, hogy ez a királyi uralom valósággá legyen? És most elérkeztünk ahhoz, amikor a mennyei karok megszólalnak, a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ez a pont lényegében a megváltási terv végén, a bűn történelmének a végén. Ő fog uralkodni örökkön örökké. És akkor azt várnánk, hogy most nyílik a kép, és visszazuhanunk a földre. És a földön valami nagyon érdekes dolgot mutat, vagy valami nagyon súlyos csapást mutat be a 7. trombita szó angyala.

De nem ez következik. Megszólal a 24 vén. És a 24 vénnek a himnusza az, amelyik lezárja ezt a szakaszt, a hét trombita szóló szakaszt a jelenések könyvébe. Jean-Paulin testvér egy nagyon érdekes képet mond a utolsó idők eseményei című könyvben. A jelenések könyve szerkezetének van egy nagyon érdekes, lényeges része. Hogy az egyes látomás egységeket összekapcsolja közös képpel. Tudjuk azt, láttuk eddig is, hogy minden látomás egység egy mennyei istentiszteleti jelenettel indul, ezért van az, hogy a jelenések könyvét megérteni csak az Ószövetség istentisztelet felől lehet. Erről Hangyás László testvér részletesen beszélt még valamikor az elején ennek a sorozatnak. És most is egy mennyei istentiszteleti jelenetnél tartunk, amelyik vége egy látomássornak, és ez a mennyei istentiszteleti jelenet az, ami bevezeti a következő látomássort. És ez egy költői rész. Erről talán nem volt szó, hogy a jelenések könyvében van 7 himnusz. Ezek verses formában íródtak. Az ószövetségi versek minden szépsége benne van ebben a himnusz, ezekben a himnuszokban. Ez az egyik legfontosabb himnusz, amit itt olvasunk. És majd egy kicsit később megnézzük, hogy ez a himnusz lényegében minden ponton előrevetíti a könyvnek a további részeit. Azt lehet mondani, hogy ez a himnusz a tartalom jegyzéke, így lehetne mondani, tartalom jegyzéke a jelenések könyve 12. fejezetétől kezdődő és egészen a 22. fejezetig tartó szakasznak. De ki ez a 24 vén? Találkoztunk már velük a 4. fejezetben, 5. fejezetben, több helyen. Nagyon sok értelmezési problémát lehetne itt elmondani. Az egyháztörténelem során ezerféleképpen értelmezték ezt a 24 vént, hogy ki is ez a 24 vén, földi embere vagy mennyei. Elmondták azt, hogy ez a 24 vénből talán 12 az Ószövetséget, 12 apostol pedig az Új Szövetséget jellemzi. Ez már a 3. században előkerült, ez a magyarázati forma. A 12 ószövetségi, az a 12 proféta lenne, és ezek képviselik a földi családot a mennyei trón előtt. Egy másik érdekes összefüggés is van, és ez is nagyon fontos a jelenések könyve szempontjából, hogy a léviták, amikor a földi istentisztelet zajlott a templomban, vagy a Szent Sátorban, akkor 24-esével szolgálatot teljesítettek Isten trónja előtt. Krónikák könyve 24. fejezete részletesen ezt leírja, milyen lévitákat, milyen sorrendbe kellett beosztani. Ők voltak a nép képviselői, ők voltak a szemtanúk. Ők voltak, hogy így mondjam, annak a nagy-nagy eseménynek, ami a földi istentisztelet volt az Ószövetség idején, ami nem olyan volt, mint az Új Szövetség istentisztelet, hiszen nekünk nem templomunk van, legfeljebb ez zsinagóga, ahol vagyunk. A templom az egyedül a jeruzsálemi templom volt. Amikor Krisztus után 70-ben lerombolódott, utána nincs templom. Mert az Ószövetség ember nem templomba járt, legfeljebb a templom udvarára járt. A templom az tulajdonképpen a megváltási terv nagy-nagy bemutató modellje volt. És mivel Jézus Krisztus halálával ez a terv földi része célhoz ért, csak a mennyei templom maradt. A jelenések könyve pedig a földi templom példáján keresztül ennek a mennyei folyamatnak a bemutatása. És most megszólal a himnusz. Az a himnusz, ami akkor hangzott el, amikor meglett az áldozat. Amikor a pap a vérrel bement a szentek szentjébe, hintett a szövetség lázájának teteje a kapóret felé. És akkor meglett a megváltás.
Lekerült a bűn a bűnösökről, és az Úré lett a hatalom mennyen és földön. Nagyon érdekes, hogy ez a jelenet párhuzamos Jelenések könyve 7. fejezet 9-től 17. versig, ahol a hét pecsét feltörése előtt a győztes seregek dicsőítik Istent, a bárányt, a megváltót. Szinte szó szerint megismétlődnek ugyanazok a motivumok ebben a himnuszban, és ott is pontosan a célba érkezés előtt hangzik ez a hatalmas nagy himnusz, ami összefoglalja a megváltás lényegét.

Nagyon érdekes ennek az imádságnak a tartalma. Az imádság tartalma az nem más, mint hálaadás. És valahogy ez úgy, mintha kilógna ebből az egész szakaszból, hiszen eddig mindig ítéletről volt szó. Mindig arról volt szó, hogy ez a következménye, az a következménye annak, hogy az emberek ilyenek és olyanok. Most pedig hálaadásról hallunk. A hála az tulajdonképpen válasz azokra az imádságokra, amik az egyház történelem során elhangoztak. Már az ötödik pecsét föltörésénél láttuk, hogy az oltár alatti lelkek mit mondtak. Meddig, Uram? Mikor fogsz ítélni? És ez a kérdés végig gyűrűzik az egész egyház történelmen. Mikor áll helyre végre az a világ, amit Isten megteremtett? Mikor lehetünk végre újra emberek, most már szabadon a bűntől? És a hála, az most azért hangzik el, mert eljött ez a pillanat. Nézzük ezt a hálát. Ahogy említettem, a 24 vénnek ez a himnusza előre jelzi a jelenések könyve további szakaszát, hiszen úgy kezdődik, hogy haragra lobbantak a népek. 12-től 14. fejezetig erről fogunk olvasni. Azután úgy folytatja tovább, eljött a te haragod. Isten haragjáról a 15-től 18. versig olvasunk, többek között a csapások történetében is erről van szó. Azután azt mondja, és a halottak felett való ítélet ideje. Jelenések 20. fejezetében a 12. vers azt mondja, megítéltetnek a halottak, stb. És a halottak feletti ítélkezést mondja el részletesen, mint ahogy ezt már az eddigiek során tanulmányoztuk. Aztán, hogy megad jutalmadat szolgáidnak és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak. Lényegében a jelenések könyvének a vége, a 21.-22. fejezet, az erről szól. 22. fejezetnek a végén olvasjuk ezt a nagyon érdekes félmondatocskát, hogy velem van jutalmam. Idáig mutat előre ez a vers. És egy nagyon érdekes mondattal fejeződik be. És erről a nagyon érdekes mondatról szeretnék még néhány mondatot mondani. Ez úgy van, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Ez előre mutat a 19. fejezetre. A 19. fejezet második versében rögtön arról van szó, hogy megrontotta a földet, a bűn, sátán, stb. Hogy van ez, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják? Miért fontos ez Isten ítélete szempontjából? Valami olyasmit várnánk talán, hogy elpusztítsd azokat, akik ilyen bűnöket követtek el, olyan bűnöket követtek el. És miért mondja azt az írás, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják? Azokat a csapásokat, amiről szól a Biblia, nem csak a jelenések könyve. Ennek a félmondatnak a segítségével lehet megérteni. Ez a kulcs. Ahogy a bevezetőben említettem, a bűnnek a természetes következménye az, amit úgy hívunk, hogy halál, hogy pusztulás. Nem úgy van, hogy mi élnénk, csak hát a felettünk van az Isten, és az Isten egyszerűen egy olyan valaki, egy olyan hatalom, aki irigy ránk. Múlt héten hallottam egy ilyen mondatot valakitől. Miért ítél az Isten? Olyan irigy, nem hagy bennünket élni? Miért csinálja ezt az Isten? Nem tudja belátni, hogy nekünk máshogyan jó, mint ahogy ő mondja? Ez egy nagyon ostoba vélemény.
A bűnnek önmagában van a következménye. Nagyon érdekes, hogy a héber avon szó, az nem csak azt jelenti, hogy elkövetett bűn, amit én csinálok, hanem azt is jelenti, hogy ennek az elkövetett cselekedetnek, amit csinálok, van egy következménye. Az Ószövetségi ember még nem választotta el a bűnt és a bűn következményét. Azt a kis buta példát lehet erre mondani, hogy feldobom a követ, az az én cselekedetem. És hogy fejem ver, mert a fejem felett dobtam fel, az nem az Istennek a haragja, és nem is a kőnek a bosszúja felettem, hanem az én cselekedetemnek a következménye. Ezért van az, hogy az Ószövetségben állandóan visszatér ez a motivum, hogy az Isten nem hagyja a bűn büntetlenül. A bűn büntetése az nem más, mint a bűn következménye, ami benne van a bűnömben. És ebből az ördögi körből, ebből akar kiszabadítani az Isten. A megváltási terv az pontosan azért van, hogy ne legyenek azok a csapások, ne legyenek azok a természeti katasztrófák, azok a társadalmi katasztrófák, azok a vallásos életben megmutatkozó katasztrófák, ami éppen Jézus Krisztus második eljövetele előtti időt jellemzik, mivel a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül, ahogy Jézus mondja Máté Evangélium a 24. fejezetében. Ezért Isten ítélete azért reménység a mi számunkra, mert ő elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják.

És akkor történik valami. Amikor elhangzik ez az ének, amiben benne van a Jelenések könyvének a további tartalma, akkor lát egy képet az apostol. Valahol itt van a varata a következő látomásnak. Megnyílik a menny, megnyílik a szövetség ládája. Vajon miért? Mert ezt az egész folyamatot csak úgy lehet megérteni, hogyha észrevesszük azt, hogy minden bajnak az oka egy. Felmondtuk az Istennel kötött szövetségünket. Azt a szövetséget, ami a teremtés pillanatában létrejött. Ma ezt úgy mondanám, új szövetségi, nem is új szövetségi, hanem 21. századi nyelven, hogy Isten adott egy műszaki leírást a mi életünkhöz, és mi a műszaki leírás ellenére élünk. Nem rendeltetésszerűen használjuk a mi életünket, nem rendeltetésszerűen használjuk a világot, nem rendeltetésszerűen használjuk az emberi kapcsolatainkat, és az Istennel való kapcsolatunkat sem. És mivel nem tudunk leborulni az Isten előtt, ezért kiborulunk. Neurotikusak leszünk. Ezért megnyílik a menny, és láthatóvá lesz a szövetség ládája, benne a 10 ige. Itt ér véget a 7. trombita szó, és itt kezdődik majd a kupola. A Jelenések könyvének a nagy-nagy mondani valója. Most nézzük a 7. csapást. Lényegében majdnem mindent elmondtam, amit a 7. csapás kapcsán el kell mondani. Nézzük csak. Mennyire egybevág ez a két ige. Ha a 16. fejezethez fordítunk, itt is a levegő égre töltetik ki a 7. csapás, és érdekes módon itt is egy mennyei hang hangzik el. Egy hatalmas hang szólal meg a szentélyből, itt is a szentélybe vagyunk, a trónus felől, Isten trónusa az a szövetség ládája volt, Isten trónusának a kapóretet, tehát a szövetség ládáját borító aranyfedelet tartották az ószövetségi emberek. És innen elhangzik a nagy-nagy szózat, hogy meglett. És a Jelenések könyve idáigi tartalmából nagyon pontosan tudjuk, hogy mi lett meg. Meglett a megváltás. És ekkor megint megjelennek a kozmikus jelek. Mivel ez a megváltás úgy lett meg a mennyben, és azoknak az embereknek az életében, akiknek az életében, a szívében jelen van, Jézus Krisztus, a bárány, azoknak az életében, akikről úgy olvasuk, hogy megmenekülnek a csapásoktól, azoknak az életében meglett. De mi van a világgal? Felbomlott a kozmikus rend. Tessék megnézni, ekkor villámlás, zúgás, földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre. Földrengés nagy ítélete. Azután egy nagy társadalmi vajúdás. Három része szakad a város. A város az ugyanaz, mint amit mi a társadalomnak hívunk. Az ókorban lényegében ugyanazt jelentette. Majd tanulni fogunk erről a hármas szövetségről, az Isten szent háromságával szembeálló hármas szövetségről. Ez szétesett. És Babilon ennek a vezetője, ideológiai hatalma. Babilon is oda kerül az Isten szín elé. És egy szörnyű természeti és egy szörnyű társadalmi katasztrófa a vége. Ez a 7. csapás.
hetedik trombita szó és a hetedik csapás összefügg egymással. Most már csak egyetlen egy kérdés marad. Akkor hát miért szól ez az ige? Miért kell nekem ezt az igét tudni? Nagyon sok keresztény ember azt gondolja, hogy nekünk valamilyen borzongásra van szükségünk, hogy itt a világ vége, és féljetek, rettegjetek emberek, és próbáljátok tartani magatokat. Egyáltalán nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az ember okozta válságból egyetlen kiút van. Vissza kell találni az emberlétünk alapjához, úgyis mondhatom a 10 parancsolat tartalmához. Szinkronba kell kerülni Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal. Egyetlen ember sem mondhatja azt, hogy én nem. Ez úgy van, mint a... Nem tudom, hogy megfigyeltek-e valamit. Mindenki azt mondja, hogy rossz, hogyha szemetelnek az emberek, nem? Mert szemetelni valahogy természetes, és ez így van szóval, nem csak tárgyakkal, érzésekkel, indulatokkal. Mert valahol meghalt bennünk a 10 parancsolat. Megnyílta a menny számodra. Látod-e a szövetség ládáját? Látod-e a 10 parancsolatot? Élsz-e vele, élsz-e belőle? Mert ez az egyetlen kivezető út. A másik nagy tanulság, Isten ezt a világot újra akarja teremteni neked, nekem. Azt akarja, hogy bűn minden következménye eltűnjön. Mert ő azokat akarja elpusztítani, akik a földet pusztítják. Ezért hangzott a mennyben a 24 vén imádsága, és ezért Isten azt akarja, hogy ezt az imádságot én is mondjam a szívembe. Segítsen Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben. Amen.

Tolnai Éva. Emberi sokféleség. Van olyan ember, ki sohasem szépít. Rombolás helyett mindig csak épít. Van, aki azt hiszi megnyerő, s hódít. Emiatt éppen egyfolytában lódít. Van, aki didereg, szíve, mint a jég. Van, aki pörög és ezer fokon ég. Van, aki azonnal ugrik és pattan, van, aki megriad, ha az ajtó kattan. Van, aki bort iszik és prédikál vizet. Van, aki kölcsön kér, s van, aki fizet. Van, aki sztrájkol és forrongva lázad, van, aki kitúr, és nem marad házad. Van, aki hősködik, és úgy érzi legény. Van, aki élete kaland és regény. Van, aki tékozol, és van, aki szegény. Van, aki öntelt, és van, aki szerény. Van, aki szorgalmas, gondos és serény. Van, aki úgy érzi edzett és kemény. Csalódik, s nem hiszi, segít a remény. Van, aki nem érti, minek az erény, csak az a fontos, hogy tele az erszény. Van, akit gátol és bénít a félelem. Van, aki koldul és alig jut élelem. Van, aki gonosz, s a sarokban lapul, mérgesen morog és mindenkit szapul. Van, aki fejlődik, s van, aki szépül. Van, aki haragszik, és van, aki békül. Van, aki segít, és van, aki támad. Van, aki éled, és van, aki fárad. Van, aki azt hiszi, mindenhez ért. Munkáját végzi, de nem izzad vért. Van, aki szolgált, és van, aki kért. Mégiscsak dolgozunk valamiért. Van, aki sovány, és van, aki kövér. Van, aki álszent, és van, aki ledér. Van, aki ad, és van, aki ígér. Van, aki mindent alaposan lemér. Van, ami homorú, van, ami domború. Van, aki vidám, és van, aki szomorú. Van, aki lelkes, és van, aki fásult. Van, aki ideges, mert messze a bárpult. Van, aki kedves és lágyan simogat. Van, aki búsul és csendben iszogat. Van, aki igaz és van, aki hamis. Van, aki mormon és van, aki amis. Van olyan tévhit, mely áltat és csak ámít. Vagyon és gazdagság őrjét és csábít. A felszínes csillogás szüntelen kábít. Akármit mondanak, semmit sem számít. A hatalom gőgje üszkös és romlott. Lelkednek őrzője igazat mondott. Templomunk harangja csengett és bongott. Királyunk nagy terme üresen kongott. Test, lélek és szellem, csín, bűbáj és kellem. Rang, belbecs és küllem, dac, tartás és jellem. Ezen elemekből épül fel az ember. Inkább tudásban gyarapodj, hitben és lélekben gazdagodj, mint anyagi javakon marakodj. Bocsáss meg, s engedd el haragod. Dolgodat megtenni iparkodj, hogy legyen, mit másoknak átad.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Csajkovszkij 4. F-moll szimfóniáját.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Csajkovszki 4. F-moll szimfónia. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 19-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét Joel próféta könyvének második fejezete első verséből olvasom. Mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Az új szövetségi igét Máté evangéliuma 24. fejezetének 44. verséből olvasom. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki örül egy váratlan vendégnek? Valószínűleg az, akinek a lakása mindig csillog-villog, és az éléskamrájában ott áll tartalékban a kínálni való apró sütemény és üdítő. Az ilyen felkészült házigazda nem jön zavarba, ha bejelentés nélkül érkezik valaki. Néhány évtizeddel ezelőtt még teljesen természetes volt, hogy mindenféle előzetes megbeszélés nélkül be lehetett kopogtatni egymáshoz, hiszen abban az időben nem volt mindenkinek telefonja. Így érkezett akkoriban a szomszéd, a jó barát vagy a rokon. Manapság szeretjük percre pontosan megbeszélni, mikor érkezzen a látogató. A megbeszélt időpontig mindent kitakarítunk, megfő az étel, kisül a sütemény, és amikor megérkeznek a vendégek, már csak le kell ülni, és kezdődhet a beszélgetés. Kellemetlen azonban, ha nem készülünk el mindennel, és még javában sürgünk-forgunk, amikor a vendég megérkezik. Jézus bár nem adta meg visszajövetelének pontos időpontját, arra azonban figyelmeztetett bennünket, hogy készüljünk az érkezésére. Nem a lakásunk, hanem a lelkünk rendbetételével. Nem friss süteménnyel, hanem a Krisztus megjelenésére való forró vágyakozással. Az emberfia érkezése minden nappal egyre közelebb van. Imádkozzunk! Urunk, nagyon várjuk már az érkezésedet. Kérünk, hogy ne lankadjunk meg ebben a várakozásban. Ugyanolyan izgatottan készüljünk a veled való találkozásra, mint hitre jutásunkkor fogadtuk hívó szavaidat. Szeretnénk országodnak örök vendégei lenni. Add, hogy addig se legyünk tétlenek, hanem ösztönöz minket a szeretet cselekedeteire. Ámen. Az áhítatot Manhartné Szlovák Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az igaz jutalma. A mai ige 58. Zsoltár, 12. vers. Az emberek pedig ezt mondják, mégis van az igaznak jutalma. Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön. Gondolatok az igéről. E földi életben nem mindig látjuk világosan Isten ítéletét, mert sokszor a jókat és a gonoszokat ugyanaz a sors éri. Ez most a megpróbáltatás ideje, nem a jutalmazásé vagy a büntetésé. Isten sokszor mégis félelmetes dolgokat cselekszik igazságosan, úgyhogy még a nem törődöm ember is kénytelen felismerni ítélő kezét. Az igaznak mégis van már e földi életben is jutalma, amely számára mindenél többet ér, és pedig Isten jó tetszése, amely nyugodt lelkiismeretet ad neki. Sokszor még másképpen is jutalmaz Isten, mert ő senkinek sem marad adósa. Az igaz ember legfőbb jutalma azonban oda átvár rá. A történelmet nagy összefüggéseiben tekintve sokszor megláthatjuk Isten kormányzó munkáját a népek életében. Darabokra töri az elnyomók trónját, és vétkes népeket büntet meg. Ha valaki a birodalmak felemelkedésének és bukásának történetét tanulmányozza, fel kell ismerje igazságszolgáltató hatalmát, amely a gonoszt korlátok közé szorítja, hogy aztán könyörtelen igazsággal elítélhesse. Nem marad a bűn büntetés nélkül, sem a jóság jutalom nélkül. A világ mindenség ura igazságot szolgáltat. Ezért csak őt féljük, és ne tartsunk a gonoszok hatalmától. Elindult ma a negyedik protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20 között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat főbb elemei, hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás, itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencér szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Csütörtökön felhős, napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-35 fok valószínű. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhő képződéssel, eső is eshet. Délnyugati szél és 31-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy különleges és talán nehéz beszélgetésre hívom hallgatóimat is. Itt a stúdióban Kati ül velem. Maradjunk ennyiben, hogy Katinak nevezzük, hiszen olyan dolgokról is fogunk előreláthatólag beszélgetni,

0: Ami miatt talán jobb, hogyha csak így mutatom be. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Vállalkoztál arra, hogy nem annyira egyszerű és nem annyira rózsás életedről egy kicsit beszélj a hallgatóknak. Hát ez most olyan rébuszoknak tűn, de mit jelent az, hogy nem annyira egyszerű valakinek az élete, és nem annyira rózsás? Hogy indult az életed, Kati?
1: Először is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Hát ez azt jelenti, hogy amikor én megszülettem itt a fővárosba, akkor 8 naposan hazakerültem vidékre, és gyakorlatilag 8 naposan a nagymamámikhoz kerültem, akik felneveltek. Tehát gyakorlatilag a szüleimet úgymond, azt nem mondom, hogy nem ismertem, de nem volt meg köztünk az a gyerek-szülő kapcsolat, mint ami úgy egy normális családban megvan. Tudtam, hogy ki az édesanyám, tudtam fényképről, hogy ki az édesapám, mert hogy 1 éves voltam, amikor az édesapám meghalt, és hát az édesanyám, ő itt lakott és dolgozott fent Pesten, viszont nem igazán láttam, tehát nem igazán volt kapcsolat köztünk, tehát voltak hónapok és évek, úgy teltek el, hogy abszolút nem is láttam. De egy szerető családban nőttem fel, nagymamám még nagy szeretettel vettek körül. Nagy család voltunk, mert az édesanyám még 7-en voltak testvérek, 2 részről, mert a nagymamám elvált. A nagypapám özvegyen maradt 4 gyerekkel, és ők így kerültek össze, és ebből alakult ez a, most úgy neveznénk, hogy patchwork család. Én voltam a közös gyerek, akit felneveltek, és hát így telt a gyerekkorom.
0: Bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítalak. Nem tudom, lehet arról valamit tudni, hogy édesanyád miért döntött úgy, hogy hát nem férsz bele az életébe, hogy finoman fogalmazzak?
1: Elmondása szerint nem tudott volna felvállalni albérletben egy gyereknevelését, nem tudta volna megoldani azt, hogy engem óvodába, iskolába hordjon. Őszintén megmondva, a számomra ez elfogadhatatlan. Attól független, hogy szerintem nagyon sok ma is albérletben élő család neveli a gyermekét, és eszükbe se jut az, hogy lepasszolják a gyermeket, vagy állami gondozásba adják. Nagymamám elmondása szerint édesanyám agyvérzéssel született, és elméletileg nem is szabad lett volna gyermeket szülnie. Tehát az akkori orvostudomány szerint nem szabad lett volna gyermeket szülnie, de hát a szerelem ugye az nem biztos, hogy az észérveket követi, és hát engem Isten világra hozott.
0: Édesapád, gondolom, nagyon fiatalon ment el akkor.
1: Hát 21 éves volt akkor, amikor meghalt. Ő öngyilkos lett.
0: Hát ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek, és nem tudom, hogy te gyerekként mit tudtál erről, és hogy tudtad földolgozni, vagy egyáltalán milyen kérdések, érzések voltak benned?
1: Hát persze minden gyerekben vannak érzések és kérdések. Én óvodás koromban tudtam meg az édesapám testvérétől, hogy halt meg, és a nagyszüleimet kérdésekkel bombáztam, miután hazamentem az óvodából. Nagymamám hát kicsit dühös lett, mert hogy ezt nem így kellett volna, és nem az utcán kellett volna ezt közölni. És persze hát mindenre választ adtak, illetve próbálták ugye gyereknyelven ezt elmagyarázni. Soha nem bántották se az édesapámat, se az édesanyámat a döntésük miatt, de hát nyilván hát én is vágytam arra, hogy legyen édesapám, legyen édesanyám, hogy anyák napján át tudjak adni egy szál virágot, hogy meg tudjam ölelni, hogy büszke lehessek az apukámra, hogy várjon az iskola előtt. És ezek nem adattak meg. kicsit olyan önsajnálatba estem akkor is, meg hát végül is most is hiányzik, mert hát azért szerintem egy gyereknek mindig hiányoznak a szülei, és mindig szeretne úgy emlékezni rájuk, hogy szeretettel, és ez gyakorlatilag nekem egy percre nem adatott meg.
0: A közösség, a többi gyerekek, hogy reagálták ezt le, mert sajnos, vagy nem sajnos, a gyerekek őszinték, és időként nem gondolkodnak, hanem ami a szívükön, az a szájukon.
1: Hát volt, aki sajnált, az úgy jól esett, mert úgy éreztem, hogy empatikusak. Volt, aki csúfolt, volt, aki hát elég kemény szavakkal illetett. Annak idején ez nem igazán volt jó fény egy nőre, hogy házasságon kívül szül gyereket. És én hiába születtem úgymond házasságban, mégsem úgy viselkedtek velem a szüleim, mint ahogy azt egy bármelyik átlag családban, akik szeretetben vagy, akik várják a gyereket. Én minden voltam. Elhagyott gyerek, eldobott gyerek, lelenc gyerek, zabi gyerek, amit rám lehetett tagadni, az minden voltam. Voltak olyan felnőttek is, hogy lesajnálóan gondoltak rám, vagy úgy beszéltek rólam, hogy hát ennek ez az anyjának sem kellett, meg hát ilyen kis szegény árva gyerekként gondoltak rám, viszont voltak, akik segítettek. Tehát vegyes volt.
0: Szerinted, ha ma van egy gyerek ilyen helyzetben, akkor mi felnőttek, hogy tudunk neki leginkább segíteni? Vagy mi az, ami segítség, és mi az, amit nagyon nem kéne mondani mondjuk egy ilyen gyereknek, hiszen a gyerek nem tehet az egészről. Ő valahol áldozat.
1: Ez így van, áldozat. Semmiképp nem sajnálni. Tehát semmiképp nem beletaszítani abba az apátiába, amiben egyébként is van. Buzdítani. Segíteni, ha más nem, azzal, hogy meghallgatja a problémáját, hogy támogatja, ha ötleteket ad neki, ha más nem, akkor útmutatást, hogy mit próbáljon meg, vagy milyen élethelyzetben, hogy tudja magát úgy idézőjelbe kivágni, hogy ő abból ne vesztesként jöjjön ki. Tehát mindenféleképp pozitívan segíteni, akármilyen, hát úgymond rossz az a gyerek, nem rossz, figyelemigényes, szeretetéhes, mindenképp arra vágyik, hogy őt is elismerjék, hogy nem kevesebb, mint a többi gyerek, aki épp egészséges családban nő fel, hogy lehet belőle is bárki, hogy képes megcsinálni dolgokat, amit más gyerek is megtud. Tehát ez szerintem ez mindenképp előrébb visz, és mindenképp támogató, és egészségesebb önértékelést ad annak a gyereknek is, a későbbi felnőttnek.
0: Visszatudnál emlékezni valakire, vagy valami olyan szituációra, ami neked biztatást jelentett ezek között, a harcok között? Tehát, hogy egy kicsit konkretizáljuk, hogy jobban értse a hallgató, hogy mire gondolsz.
1: Ami biztatást adott nekem, a nagynéném volt. Tehát ő egy akkoriban is, hát azért az, hogy elvégezni a 70-es években a gimnáziumot, azért az akkor nem volt annyira szokványos. Tehát akkor az mindenféleképp egy jó eszű emberre, egy olyan emberre vallott, akinek van jövője. A nagynéném, ő ilyen volt, és nekem ő volt a példaképem. Ő volt a példaképem, hogy még 30 évesen is tanult, hogy könyvelő lett, hogy szeretettel vett engem körül, és mindenképp a keresztanyámra, aki igazából átérezte az én nehéz helyzetemet, hisz ő is állami gondozottként nőtt fel, és tudta, hogy milyen nehéz egy olyan gyereknek, akinek nincsenek szülei. És tehát az ő biztatásuk, igazából minden nagynénémet és nagybátyámat mondhatnám, mert valamilyen szinten mindegyik hozzátett az életemhez. Mindegyik hozzájárult ahhoz, hogy pótolják azt a hiányt, amit a szüleim nem adtak meg. De hát ezek ilyen apró dolgok, a szeretetükkel, a biztatásukkal, azzal, hogy nekem is volt karácsonyom, hogyha jöttek, akkor nekem is hoztak ajándékot, hogy felköszöntöttek névnapomon, hogy a pályaválasztásba segítettek. Most teljesen mindegy, hogy utólag rájöttem, hogy nem jól döntöttem, de akkor is mondták, hogy képes vagyok rá, hogy csináljam meg, hogyha befejeztem, menjek tovább. Tehát mindenképp. De őket emelném ki.
0: Tehát, ha jól értem, annak ellenére, hogy úgymond a szüleidnél felesleges voltál már, bocsánat, hogy ilyen röviden fogalmazok, a nagyobb család mégiscsak szeretettel vett körül. Tehát ilyen szempontból egy kicsit jobb helyzetben voltál, mint mondjuk egy olyan gyerek, akit aztán tényleg végképp eldobnak, és senkinek nem kell a környezetében.
1: Igen, tehát végülis én tényleg egy nagyon, ha így nézem, egy csodálatos gyerekkorom volt. Szerettek a tágabb családom. Nem éreztem magam feleslegesnek, de ugye az anyai szeretet, az apa hiánya, az mindig ott volt. Tehát amikor láttam az unokatestvéreimet hazajönni, és láttam azt, hogy a nagynéném, nagybátyám milyen szeretettel veszi körül, hogy ott lóg az unokatestvérem az édesanyja nyakába, vagy az édesapja nyakába, vagy felveszik a nyakukba, vagy közös élmények vannak. Ezek úgy mindig visszahúztak, és fájdalmas volt, igen, mert az én idős nagyszüleimtől ezt, annak ellenére, hogy mindent próbáltak megadni, ezt nem várhattam el. És nem voltak meg azok a közös nyaralások, azok a közös huncutkodások, azok a közös csíntevések, ami egy fiatalabb szülőnél ugye azért adott.
0: Egy ilyen indulás után hogy alakult a kamaszkorod?
1: Hát, mint minden kamasz, én is lázadtam. Elég sok konfliktusom volt a nagymamámmal, nyilván nem az ő hibájából. Akkor még inkább felerősödtek ezek az érzések. A hiány, a szülőhiány, és mint minden ember, én is csak szeretve szerettem volna lenni, és szeretni szerettem volna, és igazából megvolt bennem az a dac, hogy megmutatom az édesanyámnak, hogy én különbül tudok élni, mint ahogy ő élt, és hogy én különbül fogom felnevelni a gyerekemet, mint ahogy azt ő tette. Hát tinédzserként, fiatalként nyilván az ember azt gondolja, hogy majd én megváltam a világot. Hát nekem se sikerült, mint sok mindenki másnak. És 16 évesen én olyannyira szerelmes lettem, és ugye mivel én nem hívő háttérből jövök, elmondták, hogy nem lenne jó dolog, főleg ugye a régi értékrendeket képviselő nagyszüleim, hogy nem lenne jó dolog házasságon kívül nemi kapcsolatban élni senkivel, mert hogy a tisztaságomat azt őrizzem meg a férjemnek, de hát ugye a 80-as évek közepére már azért ugye ez a szabadosság, ez úgy kezdett idézőjelben divattá válni. És hát én is odaadtam magam házasság előtt, később a férjem lett, ugyan a fiatalember, és világiak úgy szokták mondani, hogy sikerült az első randi, és én terhes lettem. És
0: ekkor 16 éves voltam.
1: Ekkor 16 éves voltam, igen, 16 éves voltam, és bármennyire nem szerette volna a nagymamám, hogy házasságon kívül nemi kapcsolatom legyen, és abból ugye nyilván egy gyermek származzon, mégsem engedte azt, hogy ez a baba ez ne szülessen meg, mert hogyha később szeretnék, akkor esetleg nem lehet. Viszont én úgy éreztem akkor, hogy kész vagyok az anyaságra 16 évesen, hisz még én magam is gyerek voltam, nem tudom, hogy mit gondoltam. Szerintem inkább adac volt az, hogy majd én megmutatom a világnak.
0: Nem akarok ilyen oktatásba menni, de most már foglalkozik ezzel a kérdéssel a pszichológia és az orvosok is, és azzal magyarázzák, hogy pont az ilyen szeretett éhes gyerekek azt várják, hogy majd a babájukat szeretetet. Nem tudom, hogy benned ilyenek megfogalmazódtak-e, vagy már most felnőtt fejjel vissza tudsz-e gondolni, de sokszor azt mondják, hogy pont ezért igazából véve majd, hogy nem vágynak a babára.
1: Ez így van. Ez így van. Azt érzi az ember olyankor, hogy az az enyém. Ezt nem veti el tőlem senki. Ez a szeretet, ez egy ilyen földön túlinak tűnik, hogy teljesen mindegy, hogy hány éves az ember, de amikor megszületik az a gyermek, és azt tudom, hogy ez belőlem is van, hogy ez ennek a gyereknek én adtam életet, hogy meglátja igazából az ember az első értelmes dolgot az életbe. Tehát az megfogalmazhatatlan, hogy nem viszik el tőlem, hogy nem adom az életem árán, sem adom. Fantasztikus érzés, de 16 évesen egy kicsit felelőtlenség is, én úgy gondolom. De igen, mindenképp az, hogy ez a gyermek, ez az enyém, ezt a szeretetet ezt soha senki nem veheti el tőlem.
0: Viszont általában gondként szokott jelentkezni, legalábbis ezt mondják az okosok, hogy hát azért a gyerek úgymond gonddal is jár.
1: Így van.
0: Ezt nálatok hogy volt, vagy nálad hogy volt?
1: Hát addig nem igazán volt gond, amíg én otthon voltam gyesen, mert én ugye elláttam a gyermeket. Aztán, amikor visszamentem hamarabb dolgozni, akkor már gond lett, mert hogy viszem el a bölcsödébe. Ha túlóráznom kellett, hogy hozom el a bölcsödéből, és ismét csak a nagyszüleim álltak oda, és ők segítettek teljes mértékben, ha kellett vitték, ha kellett hozták, ha beteg volt, akkor maradtak otthon vele, nem kellett eljönnöm táppénzre, tehát ez óriási segítség volt. De hát az apuka ott megint nem úgy viselkedett, amit én úgy kis rózsaszín álmaimban elgondoltam, hogy majd szép, nagy, boldog család, és élünk békességben, szeretetben. Hát ez álomvilág, és akkor úgy szépen látszott összedőlni az én kis világom megint.
0: Lehet róla tudni valamit, hogy mit jelent ez, hogy a szépen felépített álomvilág kezdett összetörni?
1: Igen, az alkoholizmus. Az alkoholizmus meghozta hatását, amik voltak figyelmeztető jelek, csak, és ezt a nagyszüleim erre felhívták a figyelmem. Csak én nem akartam tudomásul venni azt sem, mert majd én megváltam a világot, majd én megmutatom, hogy ez nem úgy van, hogy ők tévednek, hogy miért akarnak mindent jobban tudni, mint én. Én tudom, hogy az én életemben mi jó, hogy számomra mi jó. És voltak figyelmeztető jelek, amit én nem vettem figyelembe. Nagymamám mindig úgy fogalmazott, hogy hátra vágod a szavamat, és meg sem hallgatsz. El sem gondolkozol azon, hogy mit mondok. És amikor az alkoholizmus hát eléggé befolyásolta már a családi életet, tehát amikor már fizetés után egy héttel nem volt pénz, mert minden elment az italra, akkor úgy elgondolkoztam, hogy biztos, hogy így akarom én felnevelni a gyerekem. Biztos, hogy ezt az életet akarom adni neki, amikor az enyém sem volt egy rózsás, és én azt szeretném a gyerekemnek, vagy a gyerekeimnek, hogy szeretetben nőjenek fel, hogy soha ne érezzék azt a kint, hogy semmi nem biztos körülöttük. És
0: agresszió?
1: Volt. Tehát 4 év alatt 4 fogamat sikerült kiverni. És én ezt nem láttam a nagyszüleimtől. Én azt a szeretetet, azt a biztonságot szerettem volna a gyerekeimnek megadni, amit én kaptam. Csak ugye nem a nagyszüleitől szerettem volna, ha megkapják, hanem tőlem. Hát ez nem sikerült, úgyhogy 4 évi házasság után el is váltunk.
0: Hát még ekkor is elég fiatal voltál, ha jól számolom.
1: 21 éves.
0: 21 éves. A gyermeked mit érzékelt ebből szerinted? Hát a válást biztos érzékelte, de az előtte levő veszekedéssel tarkított kapcsolatból, mert úgy gondolom, hogy ha a fogak bánták, akkor némi veszekedés lehetett.
1: Igen, volt is. Hát először is egy kisgyerek, ugye az nagyon érzékeny mindenre. Akkor én úgy gondoltam, hogy én próbálok neki mindent megadni, és a gyerek semmit nem vesz észre. Akkor még éltek a nagyszüleim, és nagyon sokat volt náluk, és ugye ugyanazt a szeretetet adták akkor már a dédunokának, mint amit nekem. De azért ugye a gyerek az érzi. Az érzi, hogy anya feszült, azt érzi, hogy megérzékeli, hogy apa nincs ott, érzi azt, hogy feszültség van a szülők között, és bizony az én gyerekemnél is az éjszakai vizelettartási problémák, az éjszakai bepisülések azért azok úgy megvoltak. Tehát nem múlt el azért ez nyomtalanul. A ragaszkodás az mindenképp megvolt, fokozódott. Ugye egy gyerek az anyjával tölt el legtöbb időt, nyilván az anyjához is ragaszkodik akkor a leginkább, főleg ha bántalmazzák. Hát ez az én kisfiamnál is így volt.
0: A gyermeket is bántalmazott volt?
1: Nem. Nem. Tehát őt nem bántotta. De volt olyan, amikor engem úgy bántott, hogy a gyermekem a kezembe volt. Tehát az nem egyszer volt. Hát ő olyan közegből jött, ő ezt látta természetesnek, én viszont nem. Nekem a gyerekem az mindent felülírt.
0: Egy ilyen széljegyzet elhangzott egy pár perccel korábban, hogy a keresztanyám, tehát meg voltál keresztelve. Ezentúl volt-e valami, bármilyen vallásos kapcsolatod?
1: Keresztelve nem voltam, névadózva voltam, de mindig is, tehát addig, amíg nem is voltam névadózva, addig is, tehát ő volt a keresztanyám. Nem volt semmiféle vallásos kapcsolata sem neki, sem a családomnak. Tehát semmiféle ilyen háttérrel nem rendelkezünk.
0: Akkor bocsánat, hogy ilyen nyíltan kérdezem, de ennyire, nem is tudom, zűrös, kilátástalan körülmények között mi ad reményt, vagy hova lehet menekülni? Vagy mi éltetett? Tehát hogy lehet ezeket az agressziókat, anyagi kilátástalanságot, eltaszítottságot és csalódást, mert hát még a társban is csalódtál, hogy lehet ezt földolgozni Isten nélkül és hit nélkül? Föl lehet dolgozni?
1: Ma már tudom, hogy nem. Akkor a gyermekem volt az, aki, hogy ne kerüljön állami gondozásba, hogy amit tőlem telik, amit én az anyámtól nem kaptam meg, azt én maximálisan. Igazából minden szeretetemet a gyermekemre toltam, és tőle vártam, mert tudtam, hogy ő az az egyetlen ember, aki biztos az életembe. Ma már tudom, hogy ez sem jó így, de akkor ő volt minden. Tehát amikor a nagyszüleim megvoltak, amikor éltek, akkor nyilván akkor éreztem azt, hogy van egy családom, vannak a hátam mögött, de aztán amikor meghaltak, akkor bizony-bizony ez beszűkült ez a kör, és csak a gyerek. Csak a gyerek. Főleg, hogy a gyermekemnek volt egy műtétje, és utána illetve akkor a műtétkor találkoztam Istennel. Ez Debrecenben volt.
0: Erre nagyon kíváncsiak vagyunk, de ezt majd a zene után szeretném, ha erről beszélnénk. Még egy kérdést engedjél meg. A nagyszüleid elvesztését hogy dolgoztad föl, ha ennyire ők voltak a biztos pont, és csak ők voltak a biztos pont az életedben?
1: Nagyon nehezen. Tehát akkor, amikor azt érzi az ember, hogy kihúzzák alól a talajt, hogy nincs már senki, és nem tudom, hogy mi lesz holnap, nem tudom, hogy hova mehetek a problémámmal, nem tudom, hogy kihez fordulhatok, hogy ki az, aki bíztatást ad, aki támogatást ad, aki meghallgat, akinél otthonra lelek. Nagyon nehéz, és kilátástalan, és olyan végleges. Hát Isten nélkül nagyon nehéz.
0: Igen, azt gondolom, hogy ezzel a mondatoddal nagyon-nagyon sok hallgató egyetért, mert olyan világot élünk, amikor nagyon nehéz, különösen Isten nélkül, nagyon sok nagyon nehéz élethelyzet van, bántalmazás, eltaszítottság, hát ilyenekről hallottunk, sajnos az elmúlt jó 20-25 percben. Katival beszélgetek, maradjanak velünk, kedves hallgatóink. Most egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, zene következik. de utána visszavárok mindenkit, hiszen folytatjuk a beszélgetést. Azért annyit elárulok, hogy lesz fénysugár is, mert bármennyire sötét az éjszaka, jöhet a hajnal. És ez a reménységünk, maradjanak velünk.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Katival beszélgetek, és akik az előző fél órát is velünk töltötték, azok pontosan tudják, hogy miért maradtunk ebben a rövid formulában, hogy Kati, hiszen vannak az életnek olyan mélységei, amit még ha föl is dolgozott az ember, és még hogyha Isten kezébe tudta tenni is a múltját, azért fájdalommal tölti el. Az előző fél órának a vége felé elhangzott egy olyan fél mondat, hogy Debrecenben találkoztam Istennel a gyermekem műtéte kapcsán. Hát mit jelent ez?
3: Ez azt jelenti, hogy a gyermekemnek volt egy, hát akkor még nem tudtuk, hogy milyen fül problémája. Utóbb kiderült, hogy a hallóláncolatok gyengék voltak, a hallócsont le volt törve, és ki volt szakadva a dobhártyája.
2: Hát ez egy eléggé súlyos valami.
3: Igen. Akkor nem tudtuk, hogy az első műtét az sikerül-e, mert akkor azt mondták, hogy még egyszer, ha nem sikerül is egyszer, még lehet műteni, ha nem sikerül az sem, akkor hallókészülékes lesz a gyermekem. És igencsak el voltam keseredve, és mint minden anya, én sem szerettem volna egyedül hagyni a klinikán a gyermekem.
2: Bocsánat egy pillanatra, hogy megszakítalak, ez örökletes, vagy valami baleset volt, vagy genetika, vagy ezt mondtak valamit az orvosok, hogy hát, egyáltalán hogy alakulhat ilyesmi ki?
3: Ezt akkor még ők sem tudták. Tehát nem tudtuk, hogy örökletes, nem tudtuk, hogy egy betegségből maradt vissza egy náthából, egy fülgyulladásból, tehát semmit nem tudtunk. Sőt, azt sem tudtam igazából, hogy a családban van fül problémás. És hát utóbb kiderült, hogy igen, tehát örökletes. Örökletes. És hát én sem szerettem volna egyedül hagyni a gyermekem a klinikán, és kértem, hogy valami megoldást, vagy fölvegyenek az osztályra a gyerekkel, és akkor annyi szülő kérte magát fölvételre a gyerekkel, hogy már számomra nem volt hely. És a szobában volt egy anyuka, hát egy idősebb anyuka, hát tőlem idősebb anyuka.
2: Bocsánat, ez nem volt annyira különleges.
3: Igen, hát az én koromban ez nem. De ami nagyon megfogott az volt, hogy senkihez nem beszélt, csak a gyermekével volt elfoglalva, neki mondott mesét vele, foglalkozott vele, beszélgetett, és amikor szükségem volt rá, hogy én már nem tudtam hazamenni vidékre, viszont helyem se volt a klinikán, hogy akkor most mi lesz. És akkor úgy döntöttem, hogy ha kell, akkor a kórtelem ablakával szembe lévő padon fogom tölteni az éjszakát, de a gyerekemet akkor sem szeretném itt hagyni egyedül. És akkor ez a hölgy odajött, és megadta a telefonszámát, és csak annyit mondott, hogy ha nem találsz semmit, akkor hívjál föl, és megyek érted. Ez egy baptista testvérnő volt, aki ezt a gesztust megtette, és hát akkor még ugye világiként ott álltam értetlenül, hogy hát ilyen van, hogy nem is ismer, azt se tudja, ki vagyok, nem is láttuk egymást, és felkínálja a telefonszámát, az otthonát úgy, hogy egy vadidegennek vagyunk egymásnak. Tehát ez nagyon megdöbbentett, és nagy tisztelettel töltött el, hogy ennyire önzetlen volt, hogy ennyire, amikor bajban vagyok, odáll is, és azt mondja, hogy itt vagyok, ha kellek, akkor segítek, szólj, ha kellek. És ott voltam náluk végül is, gyakorlatilag egy hétig, úgyhogy az én gyerekemnek is ugyanúgy tette a kis uzsit, vagy a kis valamit, rágcsálnivalót, mint ahogy a sajátjának. És szeretettel vett ő is, és a családja is körül, és akkor mondták el, hogy ők Istent szolgálják, és akkor hívtak meg egy Isten tiszteletre.
2: Hát Isten nem ejt hibát, van egy ilyen vers is. Hogy élted ezt meg? Azt mondtad, hogy csodálkozva, de egyáltalán a kereszténységgel való találkozást, mert tulajdonképpen itt találkoztál akkor igazán a kereszténységgel és Istennel és az ő gyermekeivel.
3: Mivel ugye nem volt semmiféle kapcsolatom a kereszténységgel, semmilyen felekezettel, nem is igazán tudtam, hogy ez miről szól. Hát egy kicsit olyan volt, mintha úgy falba ütköztem volna, hogy az élet az nem csak arról szól, hogy bulizunk, hogy a fiatalok isznak, hogy tiszteletlenek, hanem egyszerűen magával ezzel a gesztussal olyan tiszteletet ébresztett bennem, amit azelőtt csak mondhatom azt, hogy csak a családom iránt éreztem. Annak ellenére, hogy arra voltam nevelve, hogy tisztelni kell mindenkit, hogy tisztelettel kell beszélni mindenkivel, de maga az az érzés, ez ekkor ébredt fel, hogy mi az, hogy tisztelet. Érdeklődtem, nyilván bennem is volt egy olyan kérdés, hogy hallottam, hogy valaki Isten hívő, de az mit jelent? Tehát bennem volt ez a kérdés, akkor már éreztem ezt a kérdést, nem tudom jobban megfogalmazni, éreztem azt a kérdést, hogy ki ez az Isten? Mi az, hogy valaki hívő? Mit csinálnak egy Isten tiszteleten? Miért imádják? Tehát számos olyan kérdés merült fel bennem, ami addig úgy nem. Nem.
2: És elmentél végül is velük?
3: Igen. Igen. A Szappanos úti imaházba mentünk el, és akkor pont egy olyan alkalom volt, ami bemerítés volt. Több bemerítkező volt, és a Megmozdul a parton a víz kezdetű éneket énekelték minden bemerítkező után, és én végig sírtam. Tehát azt elmondani nem lehet, hogy amikor azt érzi valaki, hogy hozzászólnak, hogy neki szól minden egyes mondat, szó, betű, hogy úgy énekeltem az énekeket, mintha gyerekkorom óta ismerném őket, hogy ez az az Isten, aki engem szeret. Hogy a szüleimnek nem kellettem, hogy emberek próbálták megadni azt a szeretetet, amit a szüleimnek kellett volna, és mégis itt érzem azt, hogy teljes a szívem, hogy ez az űr, az betöltetett, hogy fantasztikus érzés volt. Olyan, mintha hazataláltam volna.
2: Igen, és hát a mesékbe most úgy folytatódna a történet, hogy innentől kezdve az ember boldogan él, amíg meg nem hal, hiszen találkozott a nagy ővel, még ha az Isten személyében is érkezik hozzá. Így alakult az életed?
3: Hát nem. Hát sajnos nem. Én ebben az időben már a második férjemmel éltem, és akkor már megvolt a második gyermekem is. És amikor én hazamentem, és elmondtam, hogy én Istennel akarok járni, kinevettek. Aztán vidékről felköltöztünk egy megyeszékhelyre, és mindig azt mondta ez a testvérnő, akit Debrecenben megismertem, hogy ne arra legyek büszke, hogy általa találtam meg Istent, hanem arra legyek büszke, hogy megtaláltam Istent.
2: Ezek szerint tartottátok a kapcsolatot, ha jól értem.
3: Máj napig. Sajnos már a testvérnő nem él köztünk, de a családjával máj napig. És amikor felköltöztünk ugye egy megyeszékhelyre, akkor az én férjem azokat az igéket, amiket én a mosogatóhoz, vagy a konyhába, vagy az ebédlőbe kiraktam, azt ő szépen leszedegette, és gúnyosan kinevetett. Tehát igazából semmibe vette azt, hogy én mit szeretnék, vagy nekem ez mennyire fáj, vagy hogy elindultam egy úton, és ha ő nem is akar velem együtt jönni, de akkor vagy támogatott volna, vagy hagyott volna egyedül azon az úton menni.
2: Így visszagondolva, milyen kapcsolatod volt Istennel? Közösséged volt, ahova tudtál járni, Bibliát olvastál, imádkoztál, tehát ilyesmire gondolok, hogy tudtad megélni ezt a kis bontakozó hitedet?
3: Nehezen. Tehát közösségbe jártam ott a megyeszékhelyen, de nyilván az a heti egy óra az arra kevés volt, a sok kérdésre választ kapjak. Az a közeg az nem volt meg otthon, nem volt meg az a támogatás, az építkezés, ami egy ideális helyzetben, azt úgy gondoljuk, hogy az megvan. Hát nekem is meg kellett ezt harcolnom. Tehát elejében nyilván én is féltem felvállalni a hitemet. Tehát ezeken én is keresztül mentem, hogy nem beszéltem Istenről, hogy nem mertem elmondani, hogy azért bennem ott vannak a kérdések, hogy én inkább Isten felé hajlok, mint a darwinizmus felé. Tehát ezek megvoltak. Nehéz volt. Volt olyan, amikor utaztunk haza vidékre, és a buszon próbáltam olvasni a Bibliát, és a férjem eltetette, hogy ne égessem már le a buszon. Tehát oké, hogy otthon olvasom, ez az én dolgom, de a buszon azt ne tegyem, mert ő szégyenkezik.
2: Gyermekeidet tudtad magaddal vinni, vagy tiltotta a férjed?
3: Nem, tudtam magammal vinni. Nyilván, amikor kicsik, akkor könnyebb. Volt olyan, amikor ő is eljött, de látható volt, hogy szenvedett. Tehát őt nem érdekelte ez a dolog. Engem ez fájdalommal töltött el, hogy mit nem ért ezen. Tehát én nem értettem, hogy ő mit nem ért. Nem értettem azt, hogy ő benne nincsenek meg ezek a vágyak, hogy nincsenek benne ezek a kérdések, hogy mi hiányzik belőle, ami bennem van, vagy... Tehát sok kérdés, még több kérdés merült fel.
2: Megoldás látszott, vagy bontakozott ki valami ebben a... Hát ez egy kicsit ilyen mat helyzet.
3: Hát nem. Nem, tehát egyre több volt ott is a veszekedés, minden miatt, az anyagiak miatt, a munka miatt, hogy hol neki nem volt munkája, hol nekem nem volt munkám, és továbbiakban is ugye az volt, hogy a testvérnő tartotta a lelket bennem, hogy de imádkozzál, fiam, imádkozunk érted, és ne add fel, és higgy Istenbe, és bízz Istenbe, és kérd őt, és beszélj vele, és imádkozzál, és ha kell, akkor vegyél térdvédőt, de tessék letérdepelni. Tehát ezek a biztatások, ezek megvoltak.
2: Ez telefonon, levélbe, tehát hogy tudtátok? Azért ez egy távolság, tehát nem az van, hogy átmentél a szomszédba. Hogy tudtátok tartani a kapcsolatot?
3: Telefonon, és akkor még elég drága volt a percdíj, úgyhogy ilyen órás telefonok nem voltak, meg nekem akkor még nem volt baptifonom. Úgyhogy igazából ilyen tőmondatokba volt az, amikor ő biztatott, meg igéket küldött telefonon, üzenetbe. Akkor még ugye nem volt úgy internet sem. Volt úgy, hogy leveleztünk is, ez nem olyan túl sok volt, vagy konferencián találkoztunk, például a Linda Diló konferenciát, amit ő segített szervezni. És akkor úgy feltöltekeztem, és hát ugye a gyülekezetben is voltak olyan idősebb testvérnők is, akik szeretettel fogadtak. És hát így, amikor tudtam, úgymond táplálkoztam, és mint a teve raktároztam a púpomba.
2: Ekkor te már a gyülekezet tagja voltál, vagy úgymond még csak barátkoztál?
3: Barátkoztam.
2: Mi billentett ki ebből a, hát egy picit megrekedt helyzetből, mert azt hiszem azért itt egy kicsit ez egy ilyen őrlődő helyzet volt, ahogy így értem a szituációt.
3: Igen, hát a második férjemtől is elváltam, és harmadik házasságomban éltem már akkor, amikor megismerkedtem egy Gyuláról a közelünkbe költöző testvérekkel, és már akkor házasságban voltam a férjemmel, amikor a testvér azt mondta, hogy is mire várok, mert hogy az első alkalom és a bemerítésem között 10 év telt el. És akkor mindig azt mondtam, hogy azért, mert még nem vagyok készen rá, mert hogy még én nem vagyok ilyen, mert hogy nekem még ezek a problémáim, vagy azok a problémáim, én még nem úgy viselkedek, mint ahogy ezt elvárható lenne, nem tudom még megtenni ezt, vagy azt, és akkor azt mondta a testvér, hogy a betegeknek kell az orvosság, nem a gyógyultaknak, nem az egészségeseknek. Te egészséges vagy? Mondtam, hogy nem. Akkor nem kellene orvoshoz menned? És mondtam, hogy de. Ki annál a legjobb orvos, mint sem, hogy Jézus Krisztushoz menjünk? És ez motiválta arra, hogy valóban nem tökéletes embert vár magához Isten, nem azt akarja, hogy celeb legyek, hanem engem akar. És ekkor döntöttem úgy, hogy akkor én bemerítkezek. Életem legszebb napja volt.
2: Miért fontos a bemerítés? Miért fontos az, hogy végül is nyilvánosan megvallottad a hitedet?
3: Hát ez az, hogy nyilvánosan megvallottam a hitemet, hogy fel tudtam vállalni őt, mert ő engem felvállalt, de én nem mertem sokáig. Hogy megpecsételtem azt, hogy én az övé vagyok, hogy nekem ő az atyám, hogy olyat tett értem, amit az anyám sem. Ez nagy dolog.
2: A család hogy fogadta?
3: Hát én voltam a világbolondja. Volt, aki nem foglalkozott vele, mondván, hogy az én dolgom, és volt, aki nyilván úgy állt hozzám, hogy hát ez egy hóbort, és volt, aki, hát én ezt inkább ilyen gúnyolódásnak éltem meg, és fájt, fizikailag fájt, hogy Isten bántották. Vegyes volt ez is.
2: Az elmúlt percekben szóba került ugye az első válás, ami nagyon fiatalon történt, aztán második férjem, harmadik férjem. Ugye tudjuk, hogy Isten nem így tervezte, ezt gondolom, te is így gondolod, hiszen Isten eredeti tervében egy férfi és egy nő képez egy házas párt, és életre szóló holtomiglan, holtodiglan. Hogy alakult úgy az életed, hogy egyik válás a másikat követte? Mit gondolsz erről? És jó ez így igazából véve? Neked meg egyáltalán a gyerekeidnek, meg úgy mindenkinek?
3: Hát semmiképp nem jó. Tehát semmiképp nem jó. Tehát az, amikor nincs vezetés. És itt most értem a családi vezetést is. Amikor nincs egy biztos háttér, az ember akaratlanul csapódik ide-oda. Csinálja azt, amit úgy gondol, hogy jó, aztán később kiderül, hogy az nem jó. Megkérdezek embereket, hogy nekik erről mi a véleményük, de hát ugye az nem Isten akarata. És aztán összevetettem az én akaratommal az emberek véleményét, és így döntöttem. Többnyire rosszul. A gyerekeimnek semmiképp nem volt jó, mert azt, amiért én először elkezdtem idézőjelben harcolni, hogy én egy biztos családi hátteret szeretnék adni, hát ez nem valósult meg ezekkel a válásokkal, sőt, szerintem legalább ugyanazt élhették meg a gyerekeim, mint amit én. Ezért fontos az, hogy tényleg Isten vezetésére bízzuk magunkat, és tényleg azt tegyük, amitől óv Isten, és az igére figyeljünk, mert annyi mindentől megmenekülhetünk, és nem kell végigjárnunk azt az utat, amit én is végigjártam. Tehát ezt ugye én is utólag tudom már.
2: Istennel hogy rendezted ezt el? Gondolom, fölmerült benned az, hogy akkor ezzel most mit kell kezdenem, mint hívő embernek.
3: Hát igen, bennem is megfordultak azok a kérdések, hogy szeretem még Isten. Hogy kellek-e még neki. Mert ha az embereknek nem voltam fontos, akkor egy ilyen hatalmasságnak biztos, hogy fontos vagyok. És igen, fontos vagyok, mert voltak dolgok az életemben, amiket én szerettem volna megcsinálni. Amikor én akartam, akkor az nem sikerült, és Isten szépen elrendezte, hogy végül is meglett. Úgyhogy mindenféleképp azt érzem, hogy igen, szeret Isten, hogy megbocsájt, ha kell százszor, ha kell ezerszer, de ez nem azt jelenti, hogy sportot űzünk abból, hogy ó, hát megteszek bármit, majd bocsánatot kérek Istentől, hogy ó, bocsi, nem. Tehát a lehetőséggel élni kell, és nem visszaélni.
2: Ha egy fiatal lány hallgatja most ezt a beszélgetést, és hát olyan kis bizonytalan, mit tanácsolnál neki? Hogy lehet ezeket a csapdákat elkerülni? El lehet egyáltalán kerülni? Hogy ne ismételje az ember ugyanazokat a butaságokat, már bocsánat, hogy így fogalmazok.
3: Szerintem el lehet kerülni. De mindenképp az, hogy közösségbe legyen, akár a gyülekezetben, akár Istennel feltétlen közösségbe legyen, olvassa a Bibliát, kerülje az olyan csoportokat, olyan szituációkat, olyan embereket, amennyire lehet, akik nem Isten szerint élnek, mert ha csak egy kicsit elkukucskál attól az úttól, amit Isten kijelölt, beláthatatlan következményei lesznek. Akár az ő életére, akár majd a későbbi családi életére.
2: Ha már ezt a beláthatatlan következményt említed, ugye a házassági hűtlenségek, vagy problémák, vagy inkább a bizonytalan kapcsolat, talán fogalmazdunk így, sok olyan kérdést is fölvet egy-egy nő életében, ami kár, hogy egyáltalán fölvetődik. Isten férfi és nő között egy védett, intim kapcsolatot képzelt el, és ebbe a védett, intim kapcsolatba képzelt el a gyerekeket is. Föntelt nálatok ez a védett, intim kapcsolat? Hogy érzékelted?
3: Ez nehéz kérdés, mert én az első házasságomban sem mertem egy második babát bevállalni, illetve a második házasságomban sem mertem egy harmadikat. Úgyhogy a bizonytalanság az nyilván, hogy az én életemre is, és hát nyilván a gyerekeim életére is rányomta a bélyegét. Tehát nem éreztem azt a törődést, azt a gondoskodást, ami egy férfitől, egy férjtől, egy apától úgy érzem, hogy elvárható lett volna. Tehát volt egy mércém. Az én nagyapám volt az etalon. Tehát ő volt az, aki a szemembe a legjobb apa volt, a legjobb nagyapa volt, én azt láttam, hogy a legjobb férj volt. Lehet, hogy ez nem így volt, de nekem akkor is ezt a közeget, ezt a képet mutatták. Én nagyon szerettem őt, én úgy éreztem, hogy ő is engem, és én azt a szeretetet, azt a biztonságot szerettem volna látni a gyerekeim és az apjuk között, mint amit én éltem meg.
2: Hogy gondolod, a te elvárásaid voltak túl magasak, és ezzel a magas elvárásokkal akár még gúzsba is köthetted a párodat, vagy pedig a párod gondolta nagyon lazán az apai felelősséget? Vagy úgy is-is?
3: Hát szerintem is-is. Is-is. Összességében, ha most így visszatekintek már, nem mondanám rossz apának, mert látok ettől sokkal rosszabb apákat is. Viszont az én elvárásaim is magasak voltak, amit én úgy gondoltam, hogy ez az alap. Nagyon sok vitát eredményezett egyébként. Ő nem értette azt, hogy én mit szeretnék. Nem tudtam, hogy elmondani, hogy mit szeretnék. Nyilván ugye a hitetlensége az még egy éket vert közénk. Felelőtlen volt számomra az, hogy nem is igazán akart dolgozni, és én ezt nem bírtam felvállalni, hogy én három embert tartsak el egy albérletbe. És ez a sok teher, a gyerekekről való gondoskodás, a lakásbiztosítás, a munka, tehát ez engem úgy érzem, hogy teljesen felőrölt, mert minden az én vállamra szakadt. És ezt képtelen voltam elviselni. A kapcsolatom sem olyan volt Istennel, mint amilyennek lenni kellene, vagy lenni kellett volna. Lehet, hogy megmenthető lett volna a házasság. Lehet, hogy nem. Ezt így utólag már nem tudom.
2: Hát ezt valószínűleg utólag már senki nem tudja. Annyit azért szeretnék hangsúlyozni neked is, meg úgy mindenkinek, hogy Isten úgy gondolta, hogy a férfinek is van jócskán felelőssége, tehát hogyha valaki nem akar dolgozni, olvassuk a Tesszalonikai levélben, az ne is egyék. Ez egy elég durva szint, de hát ez Isten igéjében van. És itt azt azért kiemelem, hogy nem aki nem tud, mert mondjuk beteg, hanem aki nem akar. Tehát Isten a lustaságot nem támogatja. Hogy oldottad föl azt a konfliktust magadban, hogy tulajdonképpen egyik kapcsolatból a másikba ugrasz, egy picit ezzel a gyerekeidet is veszélyezteted, meg hát a meg nem született gyermekeidet is veszélyezteted, mert mondjuk ki, hogy sajnos ez magával hozta az abortusz kérdést is.
3: Igen. Hát mivel nem volt ugye egy biztos kapcsolatom, nem éreztem azt, hogy biztos

0: meg se születik, gondoltam ezt én akkor. Aztán, amikor másodjára is erre a döntésre jutottam, akkor már úgy valami rálátásom a hitre úgy volt, hallottam róla, de még mindig nem adtam át magam Istennek, és akkor megint ez volt a legkézenfekvőbb, hogy akkor ne legyen, ne szülessen meg az a gyermek, jobb neki, hogyha meg sem születik, mert mire születne. Tehát jöttek ezek a tipikus megnyugtatom magam érvek, mert ezek nem olyan érvek, ami elfogadhatóak, tehát ezt most már tudom, és nagyon nehéz volt akkor világiként is ezt a döntést meghozni, de nem jól döntöttem.
1: Környezetet segítette a döntésben? Pozitív, igen, vagy negatív irányba?
0: Inkább negatív. Inkább negatív, mert mindenki annyira feminista nőként és olyan emancipált nőként mondták, hogy mert könnyebb egy gyerekkel, vagy könnyebb kettővel, mint nagy családos, meg minek a nagy család, meg nem is, nincs is szükség rá, meg... Tehát szóval jöttek ezek az érvek, amik inkább arra hajtottak, hogy igen, tényleg, hát akkor vetessem el, mert mit akarok én sok gyerekkel, meg hogy akarom én felnevelni, meg... Tehát nem azok a támogatások jöttek, hogy Isten segíteni fog, hogy meg fogja oldani a dolgokat, hogy meg fogja mutatni az utat, hogy merre. Tehát akkor pont ezekkel az emberekkel nem volt kapcsolatom, akik segítettek volna arra az útra, hogy ne tedd meg, ne gyilkolj.
1: Igen, és hát a probléma ott van, hogy arról keveset beszélünk, hogy ez nem egy egyszeri esemény, hanem ennek következményei vannak, de mivel időnk elszaladt, ezzel a következő blogban fogunk foglalkozni, maradjanak velünk. Kulcsár Anikó vagyok, és Katival beszélgetek. A zene után a post-abortus szindrómával fogjuk folytatni a beszélgetést.

Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Katival beszélgetek, és egy nagyon-nagyon nehéz kérdésnél kellett megszakítanunk a beszélgetést, hiszen időnközben eltelt, az abortusz kérdéssel foglalkoztunk. Kati nagyon őszintén elmondta, hogy kétszer is rosszul döntött életében ezzel kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy a környezet erre bátorította. És nem szívesen mondjuk ezt, de igazán

0: tisztából véve az abortusz mégiscsak egy élet elvétele, és habár azt sugallja a sátán, mondjuk ki, mert ő áll mögötte, ő az, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, azt sugallja az adott szituációban, hogy túl lesz-e rajta, és akkor minden megoldódott. Ezt sugallja nagyon sokszor a környezet, sokszor az egészségügy is. Nem akarok senki felett ítélkezni, távol legyen tőlem, legkevésbé a nők felett szeretnék ítélkezni, hiszen ők nagyon sokszor egy kiélezett idegi és hormonális állapotban vannak. Úgy érzik, hogy megoldhatatlan problémák előtt állnak, mint ahogy Kati is mondta, hogy válás, gyerekek, egyedül eltartani a családot, mi lesz, hogy lesz, de nem oldódik meg. Mit jelent az, hogy nem oldódik meg a kérdés attól, hogy úgymond túl vagyok az abortuszon? A te életedben, Kati, ez mit jelentett?
1: Egy borzasztó lelki tehát. Tehát azt, hogy azon túl, hogy úgy bántak az emberrel, mint egy harmadrangú húscafattal, hogy megalázottnak éreztem magam ott, hogy nyugtattam magam azzal, hogy de jól döntöttem, hisz mások is erre bátorítottak. És közben éreztem a szívem mélyén, a lelkem mélyén, hogy nem. Hogy nem csak az a gyilkosság, amikor valaki elveszi a másiknak az életét felnőtt korban, vagy egy háborúban, hanem az is, amikor én a saját gyerekemnek a halálos ítéletét aláírom azzal, hogy abortuszra megyek, hogy asszisztálok ahhoz, hogy megöljek egy olyan embert, aki ez biztos, hogy kötődnék, hisz így is kötődök x év eltelte után. És ezt egy életen át húzza az ember magával.
0: Mit jelent az, hogy kötődsz?
1: Szeretem. A meg nem született gyerekeimet is szeretem.
0: És mit jelent az, hogy egy életen át húzza az ember magával?
1: Hát igazából azt, hogy minden évben rá gondolok, hogy most hány éves lenne. Hogy hány gyerekem lenne. Hogy haragszanak-e rám azért, amért. Így döntöttem. Ez az, amit egy életen keresztül cipelni kell.
0: Ezek a terhek a mindennapjaidat mennyire uralták le, vagy befolyásolták? Nem tudom, melyik szót használjam.
1: Elég sokat. Ha nem is a mindennapokat, de elég sokat eszembe vannak. Főleg már így felnőtt korban, mert hát nagyon sok 24-25 éves körüli lányt látok barátjával, és nem tudom, hogy lányom lett volna, vagy fiam. Melyik fél az, amelyik az enyém lett volna. Amikor összejönnek a nagy családok, és hallom az egyiktől, a másiktól, akár keresztény körökben, akár nem, hogy 3, 4, 5, 6 gyereke van, és nekem meg lehetne 4. És lefeleztem. Én. Mert úgy gondoltam, hogy nekem ehhez jogom van. Nincs jogom.
0: Isten igéjében azt olvassuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő, mármint Isten, hű és igaz, megbocsátja és megtisztít minket minden hamisságtól. Gondolom, Isten elé vitted ezt a kérdést, miután megtértél és miután rendezted vele az életedet.
1: Igen, mindenképp, tehát ezt is. De mégis a sátán van, amikor erősebb, gyengébb napjaim van, és mindig vádol, hogy nehogy azt gondolt, hogy Isten ezt neked megbocsátja. Nehogy azt gondolt, hogy téged ettől szeret. Nehogy azt gondolt, hogy ettől te be fogsz jutni, emiatt be fogsz jutni a mennyországba. És ilyenkor jönnek jól az igék, ismét, mint mindig, és a testvérek, és a közösség, hogy ne higgy neki, megint becsap.
0: Igen, hát a sátánnak a módszere, hogy amíg az ember nem csinálja meg a bűnt, addig szépnek és kívánatosnak mutatja be, mint ott az édenkertben évának azt a gyümölcsöt, amikor meg az ember lépre ment és hit neki, akkor meg vádol, ő a nagy vádoló. Viszont az a vigasztalásunk, hogy az Úr Jézus a nagy védőügyvéd, aki mellettünk áll. És az a hitünk és a bizonyosságunk, hogy az ő vére minden bűnre elegendő. Egy furcsát fogok kérdezni. Kati, te meg tudtál magadnak bocsátani?
1: Nem. Nem. Tehát tudom, hogy Isten szeret, tudom, hogy Isten nem vádol. Én viszont mondhatok bármilyen felmentést, hogy miért döntöttem így. Igazán nem tudtam magamnak megbocsájtani. És ezért van az, hogy nagyon sok lányt és nagyon sok fiatalnak, hogyha szóba kerül, akkor próbálom ezt elmondani, hogy ne döntsenek felelőtlenül. Vagy nagyon sok házasságban élő nőnek teljesen mindegy, hogy egyedülálló vagy sem, hogy gondolja végig, hogy mire készül, mert ez visszafordíthatatlan, ez nem csak egy bocsi.
0: Egy megjegyzés, vagy egy kérdés inkább. Szerinted, ha Isten megbocsátott neked, akkor nekünk embereknek jogunk van felülírni Isten döntését?
1: Nincs.
0: Igen, ezt én is így gondolom. Ezzel együtt emberek vagyunk, tehát nem akarom itt úgy magyarázni, mint aki nem érti, hogy mit jelentenek a vívódások. Visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit elkezdtél, hogy próbálod magyarázni a lányoknak, asszonyoknak, hogy ne döntsenek így. Lehet szerinted olyan élethelyzet, ami miatt így kell dönteni, vagy ami jogossá teszi? Anyagi nehézség, sok gyerek, stb. A mérleg serpenyőjében lehet ez a másik oldal úgymond annyira súlyos, ami azt mondja, hogy jó, hát ezt meg kell tenni.
1: Ma már tudom, hogy nincs ilyen. Ma már tudom azt, hogy ha Isten, mert ugye gyermek az Isten ajándéka, ha Isten megajándékoz engem vele egy gyermekkel, abban én biztos lehetek, hogy nem fogok se éhezni, se fázni. És nem lesznek, lehet, hogy nem lesz fölöslegem, de hiányom se. Tehát nekem annyiszor megmutatta Isten magát, hogy ő van, hogy ő gondoskodik rólam, hogy nem hagy el, hogy amikor kilátástalanak voltak napjaim, amikor nem volt a hűtőmbe a két gyermekem és a férjem mellett sem étel, mégis kirendelte. Ha kettő gyermek mellett ezt megteszi, 3, 4, 5, vagy akár mennyi gyermek mellett, miért ne tudná? Ezt most már tudom.
0: Igen, és hát sajnos a problémát, ez természetesen nem kisebbíti a bűnt, mert a bűn az bűn. De a problémád nem egyedi, hiszen épp a elmúlt hetekben olvastam egy cikket, hogy úgy számolják, hogy durván 6 millió abortuszon van túl kis országunk, ami azért megdöbbentő adat. És talán most így a rádió nyilvánosság előtt is hadd biztassuk azokat a nőket is, akik hozzád hasonlóan hittek a csábítónak, hittek az ördögnek, a hitegetőnek, hogy Istenhez lehet menekülni. Még ezzel is. És Isten nem fog elutasítani. Nem kell azt a hazugságot is elhinni, hogy erre nincs bocsánat, mert van bocsánat a Golgotai kereszten. Ugorjunk egyet, hiszen most már úgy élsz házasságban, hogy hívő emberként. És hát ennyi nehézség után az ember lelke is sóvárog már azért, hogy akkor azért most már nyugalom és béke és állandóság van. Ez van, vagy nincs ez?
1: Nincs. Sajnos nincs, mert hát az ördög nem alszik. És hát azért próbára teszi a hitem. Ha nem engem vádol, akkor kialakít olyan helyzeteket, hogy abba én ne érezzem jól magam, és mennél inkább azon dolgozik, hogy én Isten ellen forduljak. Nagyon hálás vagyok ezért Istennek, hogy mindig a legnehezebb időkben vagyok, úgy érzem a legerősebb, és mikor visszatekintek, nem értem magam. De hát ez úgy van, hogy Olyankor csak egy lábnyom van a homokba, és ez az Istené, mert engem az ölében visz, a karjaiban hordoz. Hát nagyon nehéz időszakon megyünk keresztül, mert hogy a sátán az én férjemen keresztül támad függőségekkel, és itt a nőügyek és a szerencsejáték váltakozik.
0: Mármint a férjed
1: életében. A férjem életében, igen.
0: Igen, hát ez feleségként nem éppen egyszerű feldolgozni, sőt, szerinted neked ebben van-e részed?
1: Hogy tudok-e segíteni neki? Imádkozok érte. Mindenképp imádkozok érte. És amit emberileg meg lehet tenni érte, azt igyekszem megtenni. Bár néha úgy érzem, hogy elfogy az erőm. De mint ahogy az első házasságomat sem 4 évre képzeltem, a másodikat sem 10-re, és a harmadikat sem 15-re, megpróbálok most már Isten által felfegyverkezve az ő igéjével és az ő kardjával, pajzsával harcolni a sátán ellen. És ez csak Istennel lehet.
0: Említetted, hogy nőügyek, ezek, bocsánat, hogy ilyen intim kérdésre kanyarodok, de ennyit elárulunk a hallgatóknak, hogy az elején azt mondta Kata, hogy bármit kérdezhetek. Ezek sejtések, vagy úgymond van bizonyíték?
1: Konkrétumok. Tehát a férjem azt mindig elmondta, amikor a női megérzésem jelezte, hogy valami nincs rendben, és mindig fogadalmat tette arra, hogy soha többet nem teszi. És sajnos a sátán azt tudja, hogy az az ő gyengéje, tudja, hogy mennyire vágyok a szeretetre, tudja, hogy mennyire vágyok arra, hogy az adott férfinak csak én legyek az életébe. Nekem ez a gyenge pontom.
0: Hát nem tudom, hogy ez gyenge pont-e, ez Isten eredeti terve, mégpedig egy életre szólóan.
1: Igen.
0: A hűség ugyanis az,
1: igen,
0: az Isten től ered, és Isten tulajdonsága, mert hogy ő hű hozzánk minden körülmények között. Azt gondolom, hogy ezt egy nő se tudja jól feldolgozni. Feltételezem, hogy te sem.
1: Hát nem.
0: A bizalom, az egymás iránti kapcsolat, bizalom és hűség, azt hiszem, ezek együtt járnak. A hűtlenség megrendíti ezt.
1: Teljes mértékben, alapjaiban. Nem hiszem, hogy ezt úgy lehet folytatni, mintha semmi nem történt volna. Ez küzdelem. Tehát küzdelem, biztos vagyok benne a férjem részéről is. Legalábbis szeretném azt hinni, hogy küzd ezért. De nekem is, hogy próbáljak meg neki hinni. Próbáljak benne hinni, hogy tényleg nem csinálja.
0: Külső segítséget próbáltatok-e igénybe venni?
1: Igen, egy keresztény párterapeutának a segítségét, úgyhogy ő úgy érzem, hogy ő tud segíteni. Legalábbis most is azon van, hogy az értékrendeket, a probléma gyökerét megtalálja, és azt helyreállítsa, és ha kell, akkor külön-külön, ha kell, akkor együttesen.
0: Hát kívánom, hogy járjatok így együtt, és Isten segítségével, sikerrel. Ha jól tudom, azért voltak még az életedben olyan, hát a múltból hozott megkötözöttségek, mint például dohányzás, amiben győzelem is volt, hogy legyen már győzelem is. Ez mit jelent?
1: Igen, hát ez hatalmas csoda. Tehát én ezt csodaként élem meg, és annyira büszke vagyok arra, hogy olyat tett velem az Úr, hogy ez bármikor, bárkinek, bármilyen körülmények között ezt elmondhatom. Hát én a második válásomkor én elkezdtem dohányozni, mert hát gyógysál rá, hát most kicsit...
0: Stresszoldó.
1: Persze, hát külső környezet, világi környezet ezt hozta magával, meg hát addig a munkahelyen is szünet, addig békén hagynak egyebek, és én úgy szépen rá szoktam a dohányzásra. Hát naponta egy doboz nem mindig volt elég, egy doboz cigaretta, és a a Linda Diló konferenciát, amikor szervezték, akkor ez a debreceni testvérnő mondta, hogy hát szeretettel várlak, ugye jössz. És hát az én gyülekezetem is szervezett egy csoportot, akikkel én együtt mentem, és hát természetesen én ott is ebédszünetben én közöltem a lelkipásztorom feleségével, aki vitt minket, hogy hát nagyon szégyellem magam, de nekem el kell mennem, félre kell vonulnom, és rá kell gyújtanom, mert hát aki dohányzott, az tudja, hogy evés után az borzasztó jól esik, gondolja az ember. És rám nézett, és azt mondta, hogy ne előttem szégyeld magad, de az Úr elől meg nem fogsz tudni elbújni. És úgy megütöttek a szavai, és azt most jó értelemben mondom, hogy ütöttek a szavai, hogy akkor döbbentem rá, hogy tényleg az Úr elől hova bújjak. Tehát igazából Ádám és Éva az Édenbe se tudott elbújni, akkor én hova? Egy kuka mögé? Vagy egy fal mögé? Vagy egy fa mögé? Igen, de az Úr engem lát. És akkor én kértem az Urat, hogy én nem szeretnék dohányozni. Én ezt borzasztóan megszégyenültem, amikor ezt hallottam a testvérnőtől, és amikor hazajöttünk a konferenciáról, akkor én letérdeltem, és én kértem az Urat, hogy útáltassa meg velem a dohányzást, de úgy három úval, hogy útáljam meg, hogy soha a számba ne vegyem. Akik a környezetemben vannak, azok végig látták, és akik segítettek imában, támogattak imában, azok is el tudják mondani, hogy egy hét alatt, még annyi se kellett, öt nap alatt, egyik napról a másikra letettem, úgy, hogy szó szerint megútált a dohányzást, és most már olyan szinten, hogyha az erkélyen valaki a fölöttem lakó, mellettem lakó dohányzik, azt én megérzem a hálószobába, és tényleg útállattal tölt el. Úgyhogy engem csodálatosan megszabadított az Úr, mert volt, hogy azt éreztem, azt a készítést éreztem, hogy le kell térdepelnem munka közbe, be kellett mennem az öltözőbe, és letérdeltem munka közbe, és úgy imádkoztam, hogy Uram, érzem, hogy itt van a kísértés, hogy rá kellene gyújtanom, de erősebbnek kell, hogy legyek, és érzem, hogy te erősítesz engem, és ne engedd. És az ötödik nap után már egyetlen egy szál cigarettát egész nap nem szívtam el, de nem is kívántam.
0: Ha jól értem, csak hogy konkretizáljuk, semmilyen gyógyszer, orvosi segítség, tapasz, és nem tudom én, elektromos, meg semmi. Nem vagyok szakember, hál' Istennek a kérdésből, hogy nem volt semmi.
1: Semmi.
0: Pontosabban volt az imádság.
1: Az Isten, igen.
0: És az Isten is az imádság.
1: Így van.
0: Ezek szerint nyugodtan mondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint az ördög. Ezt megtapasztaltad.
1: Ez így van. Ez így van. Tehát tényleg az van, hogy ha tiszta szívvel az ember meg akar szabadulni valamilyen megkötözöttségtől, és ő elhatározza, hogy igen, én nem akarom ezt az utat járni, és én Istenre bízom magam. Szerintem nincs olyan, amiből ő nem szabadítana meg. De tiszta szívvel kell akarni. Nem felületesen, nem egy kicsit, meg egy, hát egy kicsit visszahúzódok, még nem. Vagy elszánom magam, vagy nem.
0: Műsoridőnk vége felé kezdünk járni, még van egy pár percünk, de egy picit így nagy vonalakba, ha megengednéd, tekintsük át az életed, mert én bennem, mint külső hallgatóban, az fogalmazódott meg, hogy hát már születésedtől kezdve valahogy el akart pusztítani a sátán. Hol azzal, hogy nem kellettél a szüleidnek, hol azzal, hogy elvette édesapádat, rábeszélte az öngyilkosságra, hol azzal, hogy édesanyád nem törődött veled, vagy a környezet mondott bántó kifejezéseket, aztán a nagyon-nagyon fiatalon kapcsolatba ugrással, gyerekvállalással, aztán hol abortusz, hol válás, hol hűtlenség. De valahol mindig ott volt Isten őrzőkeze az életed felett. Hol a nagyszülőket rendelte ki, akik szerettek, hol a nagynéniket, nagybácsikat, hol szinte érthetetlen módon úgy irányította az eseményeket, hogy a te gyermekednek is pont akkor kellett kórházba lenni, amikor egy hívőasszony gyermekének is kórházba kellett lenni. Pont nem volt szállás, de pont volt náluk, mert megnyitották az otthonukat. Pont akkor volt bemerítés a gyülekezetbe, amikor egyszer elmentél. Ez a nagyon-nagyon sok véletlen, amit ugye merjünk kimondani, hogy nem véletlen, hanem Isten keze, azért úgy irányította a sorsodat, az életedet, hogy megismerd őt, és hogy hozzá meneküljél. És a nehézségek mellett azért szabadításokat is éltél meg, mégpedig nagy szabadításokat. Azt mondjuk, hogy nincsenek véletlenek, hanem Isten őrző keze van fölöttünk. Te hogy értékeled a sorsodat? Mert azért az ember mindig máshogy értékeli saját magát, mint amit egy kívülálló lát.
1: Én tudom, hogy nekem dolgom van. Tehát, mint ahogy mondtad is, hogy nincsenek véletlenek. Tudom, hogy nekem segítenem kell. Nem tudom még, hogy hol. Nem tudom még, hogy kinek. Nem tudom, hogy mikor. De mindig kész vagyok rá. Bármiben, bármikor, bármivel. És nagyon szeretnék Istennek olyan eszköze lenni, akit tud használni. Tudom, hogy a sátán el akar pusztítani, de azt is tudom, hogy nem fog sikerülni, mert én Isten gyermeke vagyok.
0: Köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Azt is köszönöm, hogy ennyire őszinte voltál, mert úgy gondolom, nem csak én érzem így, aki hallgatta a riportot, biztos, hogy egyetért velem, hogy nagyon-nagyon nehéz kérdésekről beszéltünk, úgymond az intim szférába hatoltunk. De biztos vagyok benne, hogy most is használt Isten, ha már azt mondtad, hogy Isten majd téged használni akar, ez már megtörtént, hiszen az életed, a sorsod lehet biztatás azoknak, a lányoknak, asszonyoknak, de akár férfiaknak is, hiszen a dohányzás az nemtől független. De azért talán inkább az asszonyok szíve hangolódott sok mindenben a témára, hiszen a gyerekvállalás, a párkapcsolat, az abortusz, a posztabortusz szindróma már, mint az évfordulós válságok, stb. Valószínűleg sokak előtt ismert. De szeretnénk biztatni mindenkit, hogy az Úr Jézus azért jött erre a földre, és azért halt meg értünk a Golgotán, hogy még ezekre a bűnökre is legyen bocsánat, és még ezek közül, a harcok közül is hozzá lehessen kiáltani. Nagyon örülök, hogy hangsúlyoztad, hogy de őszintén kell és akarni kell. Köszönöm, hogy ezt is vállaltad, és elmondtad. Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy ezek után, a sok-sok nehézség után Isten fordítsa jóra a sorsodat, mint ahogy az egyik zsoltárban van, hogy akik sírva vetnek, vígadozással hozhassák majd kévéiket. Tudom, hogy az örök életben ez biztos így lesz, de ha az emberi érzéseimet is mondhatom, akkor szívből kívánnám, hogy már ezen a földön is jó legyen a sorsod, neked is, meg a családodnak is. Isten áldjon, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is. Isten áldjon.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberére, egyházak szerepe a mai társadalom műsorunk. Kiemelkedő vendégét, dr. Kis Ivo László, szegedcsanádi megyés püspök urat is, akit nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy kicsit a te élettörténeted is, és a mi műsorunknak a elmúlt 30 év történetiségében azért te jelentős szerepet játszottál az elején is, és hát eljutottál odáig, hogy megyés püspök funkcióval látsz el nagyon komoly feladatot. Arra gondoltam, hogy mielőtt neki fognánk egy kis elmélkedésekre a különböző közös vagy a te cselekedeteire, előtte azért egy kis Ivo László bemutatkozást azért kellene. Hát annyit azért elárulhatok, hogy egy 55-ös születésű fiatalember ül velem szembe, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, és egy kicsit azért az, hogy ez a hol született ez az 55 évvel ezelőtt, és hogy jutott odáig, hogy ő végül is ezt a pályát választja, ahol tulajdonképpen a sikerének a zömét elérhette, és eléri remélem jövőre is.
2: Nem tudom, hogy milyen sikerekről lehet beszélni, nézőpont kérdése, de a bemutatkozás jelleggel a nevemmel kapcsolatban hozhatnám a bevezető mondatodat, amelyben említetted, hogy kiemelkedő szeméről van szó. Talán arra utaltál, hogy kis Rigóként, ha repülök, akkor talán, bár nem sasi magasságokban, de kicsit magasabban az átlagnál, de most ülök, úgyhogy nem vagyok kiemelkedő személyiség. És magamról csak annyit, hogy Szegeden vagyok most, már 12 éve. Az az érdekessége ennek, hogyha jó Isten élt, 12 év múlva, pont még egyszer ennyi idő után, Szegeden ünnepeljük a milleniumot, az Egyházmegye alapításának az 1000. évfordulóját, és ráadásul pont, ha jó Isten élt, akkor leszek 75 éves, tehát akkor vonulok nyugalomba.
1: Hát igen, ez a püspököknek, illetve a katolikus egyház belső szabályában. Ja, de hát azért te Budapesten születtél, igen, ha jól tudom. Igen. Na de végül is azért ki inspirálta arra, hogy erre a pályára menjél, és végül is a családon belül vagy más példa volt számodra?
2: Most két pályára gondolhatsz, mert arra, hogy futballpályára kerüljek, arra a családtól kezdve mindenki inspirált már, és egészen a honvédségig, kötelező katonai szolgálatig, a pénzügyőrben kapuskodtam, igen. Annak idején még ugye más kategóriákat használtak, elnevezéseket a különböző korcsoportokra, serdülő 2, serdő 1, ifi 2, ifi 1, így egészen a kötelező katonai szolgálatig. És a sport azért fontos mindenki életében, aki nem szereti a versenysportot, annak is az életében nagyon fontos, az ember hivatásával is összefügg, de ezt csak úgy említettem, ha valamilyen más pályára gondoltál, akkor utalhatnék Szent Pálra, aki az ember életét egy pályán való végigfutásra hasonlítja. Igen, hát ez is egy érdekes, mint mindannyiunknak érdekes pálya. Valóban Budapesten születtem, de egész fiatal koromban, 10 és 14 éves korom között édesapám kohomérnök volt, és az egész család Indiában élt. Ott egy szalézi missziós iskolába jártam, óriási maradandó élmény volt. Utána hazajöttünk, szemináriumot Esztergomban kezdtem, a budapesti központi szemináriumban folytattam, akkori Hittudományi Akadémián, ott főleg Gál Ferenc professzor urat nagyon tiszteltem, szerettem, nagyon sokat tanultam tőle. utána voltam egy évet Széchenyben, káplán, szintén nagyon rövid idő volt, de nagyon maradandó élmény, a mai napig nagyon sok kapcsolat megmaradt abból az időből. Aztán a Ferencvárosban is voltam egy fél évet, néhány hónapot, két évet Rómában, és utána folyamatosan egészen a szegedi püspöki kinevezésig, több mint 25 évet Esztergomban voltam. Káplán, egy helyen káplán, plébános, a főiskola igazgatója, tanítottam is, segédpüspök is voltam két évig végig, a plébánián laktam, és 12 éve vagyok Szegeden.
1: Tulajdonképpen ugye, ahogy itt mondod, a szalézi iskola lehet, hogy inspirálta arra, hogy ezt a pályát válaszod, vagy már előtte eldöntötted?
2: Hát
1: már még, most az indiai szalézi.
2: Még nem gondolom, hogy befejezőben van az életem, bárki tudja, úgyhogy még ilyen elemzéseket nem végeztem saját magammal kapcsolatban. Mindenkinek más.
1: De a családban nem,
2: nem
1: volt.
2: Nem is lehet ezt pontosan személy. Megmondani szerintem, hogy milyen döntést, milyen hatások váltanak ki, vagy inspirálnak. Nyilván sok minden közre játszott a család, a neveltetés, az iskola.
1: Igen, hát ez biztos. És érdekes az, hogy a szalézi iskolába, de végül is nem léptél be a rendbe, amikor pap lettél.
2: Hát igen, mert amikor szemináriumban jelentkeztem, ez mikor volt 74-ben, akkor még volt egy két éves katonai szolgálat, tehát 76-ban kezdtem meg a szemináriumot tanulmányomért, akkor még szó sem volt arról, hogy Magyarországon a szerzetes rendek működhetnének.
1: Igen, és a katonaságot hol töltötted?
2: Nagyatádon.
1: Nagyatádon.
2: Golyószoros voltam egy lövészezredben.
1: Ez a Lent és a Nagyatád, ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, nem kimondottan a kedvenc katonai helyek voltak.
2: Nem, de emberi
1: ilyen büntető század.
2: Igen, még a tiszteknek is aznak számított. Nagyjából három kategória volt a sorállományban. Az egyik nyugati rokonokkal rendelkező, politikailag megbízhatatlannak minősített, a másik, akik már büntetett előélettel rendelkeztek, a harmadik meg voltunk mi, akik felvételt nyertünk a szemináriumban valamilyen teológiai karra.
1: És akkor ott találkoztál azért szintén hasonló pályát választó emberekkel, akikkel gondolom majd...
2: Hogyne, összesen 36-an voltunk abban az időben, legalábbis az első időben erre emlékszem. Persze leginkább katolikusok voltak, még baptisták, reformátusok. Nagyon jó lehet.
1: Ezekkel a kapcsolat azért utána is megmaradt, vagy az megszakadt?
2: Sokukkal megvan, sőt nem katonatárs, nem szeminarista, tehát nem teológus, ahogy minket akkor hívtak ott, nem teológus társ, katonatársaim közül is többel megvan a kapcsolata mai napig, igen. Sőt, egy nagyon rendes, nem akarok ítéletet mondani, meg nem vagyok méltó rá, de visszagondolva, akkor úgy gondoltuk, egy nagyon jó ember volt a század zászlói parancsnokunk, Fodor Lajos, a későbbi hadsereg parancsnok, igen.
1: Szóval azért érdekes, mert ugye nem nagyon sok hasonló beszélgető társam volt, akinek szintén ez vagy Nagyatád, vagy Lenti volt a úgymond szeminárium előtti időszaknak a kötelező sorkatonai szolgálatát, és megedzette őket a közösség. Tehát nem szétszették őket, hanem egybe rakták.
2: Igen, hát ezen sokan vitatkoznak, de nem csak nosztalgia, meg nem csak ilyen panaszkodás a mai életkörülmények által okozott talán gyengébb tűrőképességre, mint pszichikailag, mint fizikailag sok fiatal esetében, tehát nem csak emiatt, de valóban úgy gondolom, hogy szükség lenne valami hasonlóra. Egész más módszerrel persze, mert borzalmasan fölösleges idő volt, de ugyanakkor az emberi tapasztalat, meg a fizikai tapasztalat is, az azért jót tett. Azt mondanám, hogy bár erről most nem divatos beszélni, de hogy egyfajta mondjuk egy három hónapos komoly, nem kiszúró, meg nem öncélú, de egy fizikai kiképzés is egyfajta rend megtanulása, hogy valahogy valamihez igazodni sem ár, sőt kell az életben, ez egy kicsit hiányzik.
1: Igen, ez igazad van, hogy ez a mai fiatalok nem is tudják, mi az, hogy mondjuk ja, hát egy ilyen közösségben...
2: Nem baj, de a pozitívumait viszont hiányolják, nélkülözik.
1: Pedig hát igen, ott azért a rend az fontos volt, az hogyan lehet a körletet jól ellátni. És
2: ez olyan, mint amikor a pénzügyőben fociztam, ugye, kapusként, emlékszem, mondjuk egy őszi, téli vagy tavaszi időszakban az edzések idején, hát mondjuk más is, de egy kapus főleg, egy fiatal gyerek, úgy néztem ki, mint egy varangyos disznó. Ma, ha valakinek az édesanyja meglátná, hogy sportol és ilyen körülmények között végzi az edzést, hát oda nem engedni a közelbe még egyszer. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jó a salakpálya, meg nem kell infrastruktúra mai fejlett ahhoz, hogy mondjuk az utánpótlás nevelésokat beszélnek. Erről ugye jobb legyen, ez valóban, de más is kell, ami viszont kimarad.
1: Igen. Különösen ez, amit te mondasz, hogy valahol azért a rendnek a megszokása, megismerése, mert nem biztos, hogy a család arra tudta nevelni, hát igen, hogy egy az, közösségbe
2: az
1: kerül.
2: Az engedheti meg magát, hogy rendetlen legyen, aki ismeri a rendet.
1: Igen. Igen, de hát ott mondjuk az biztos, hogy ami szintén egy érdekes volt, valamelyik beszélgető társ, aki hasonló pályára került később, hogy hogyan tudták becsempészni a Bibliát, és az közösen hogyan tudták a közösségbe. Tehát a együtt tartozást is.
2: Valójában arra emlékszem, most a honvédségre gondolsz.
1: Igen,
2: ugye?
1: Igen, igen.
2: Hogy ez egyáltalán nem volt probléma, tehát aki minimálisan a kötelességét megtette, magyarul nem sumákolt, ez volt ugye a szakkifejezés ott is annak idején, és ez még őszintén szólva néhány teológus társunkkal is előfordult, hogy egy kicsit lustálkodtak, sumákoltak, főleg mások terhére, hát, de hogyha valaki megtette, amit kellett, akkor annyira érdekes módon még a tisztek is szolidárisak voltak velünk, hogy például legalábbis persze ellenkező példát is hallottam, de a mi esetünkben, a mi századunknál, a mi tapasztalatunkban, mondjuk a Szimat Szatyornak neveztük a gázállatsztáskát, hogy abban a limburgi szentírás új szövetség rendszeresítve volt, ezt a tisztek is tudták,
1: hoppa.
2: De ebben nem volt semmi rendkívüli.
1: Jó, hát ez nem mindenhol lehetett. Ugye nem ez mindenhol, mindig persze. Kellett egy olyan személy, aki van, azt mondja, hogy igen, hát itt valami más szellemiségi igen. Csoport van, ezzel másképpen kell bánni, mint mondjuk egy abszolút fizikai, vagy éppen büntetésüket.
2: Hát igen, de azért mi ott egy szakaszban voltunk mindenki, nem voltunk elkülönítve.
1: Uh-huh. Jó, de azért a szolidaritás meg volt köztetek. Igen. Említetted Széchenyt. Ugye érdekes, hogy Széchenyt az a Nógrád, Balassagyarmat, azért néhány püspököt azért vagy szolgált, vagy onnan, ugye mondjuk Udvardi György, aki Széchenyi, aztán mondjuk Sülei Laci, Balassagyarmati, Székely János ott szolgált, Érsekvadkert, szóval valahol Nógrád egy
2: érdekes. Jó néhány püspök káplán korában Széchenyben szolgált, ez most nem tudom, hogy Széchenynek jó, vagy inkább dehonestáló. Döntse el mindenki,
1: jó.
2: De tény, így van, igen.
1: Hát, és ugye, most már ugye a ferencesek ott
2: Spányi Antalt nem említetted, ő is ott volt vele. Együtt voltunk káplának például, ő tovább, én csak egy évet, de egy időben voltunk.
1: Érdekes, hogy tényleg, hogy az a fajta szellemiség, ugye a palócok azért hívő emberek, és zömekatolikus, meg hát vannak azért mondjuk néhány evangélikus közösség is, de ottan én sok mindent lehetett merítkezni, legalábbis a jövőt illetően. Na, Nógrádból térjünk vissza azért Esztergomba, mert azért Esztergomba azért a legnagyobb időt azért ott töltötted. Ha jól emlékszem, 91-ben találkoztunk.
2: Valószínű, igen.
1: Amikor Korzenszki Riárd atyával együtt az volt a lényeg, hogy a volt egyházingatlan tulajdonrendezése után Esztergomban mondjuk az oktatás intézmények, a katolikus oktatás intézmények indítása.
2: Igen, akkor indult, az újraindult a lehetősége a igen. Egyház részéről köznevelési, akkor közoktatásinak hívták még intézmények működtetésére, fenntartására, és ez leginkább akkor ahhoz kötődött, ahhoz a lehetőséghez, hogy olyan ingatlanokat, amelyek korábban ilyen célt szolgáltak, és egyházi tulajdonban voltak, vissza lehetett igényelni. Persze, te jutod legjobban, hogy ez sem olyan egyszerű. Én akkor valóban Esztergomban voltam káplán, a Szent Anna plébánián, és ott volt egy romos épület komplexum a templom mögött. Iskolaként működött a rendszerváltás előtti időszakban is, de már egy pár éve akkor már használhatatlan, életveszélyes volt és üres volt. És amint adódott ez a lehetőség a 90 után, az akkori, ugye változtak a határok, egyházmegyei határok a 90-es évek elején, de akkor még nem. Tehát az akkori esztergomi egyházmegyében akkor mi indítottuk az első egyházi fenntartásban, katolikus, tehát egyházmegyei fenntartásban igen. működő. Mert Esztergomban ugye működött a Ferences Gimnázium is, óriási szolgálatot teljesítve és a lángot őrizve, ahogy szokták mondani tényleg, de ebben a legújabb kori egyházi köznevelésben egyházmegyei fenntartású iskolaként, katolikus iskolaként valóban ez volt az első, amely kapcsán mi találkoztunk veled és Rihárd atyával
1: Esztergomban.
2: Azt is mondjuk meg, hogy hol, miután a helyszínt is megnéztük és sok mindenről beszéltünk, a Prímás pincében egy jó ebéd és egy korsó sör mellett beszélgettünk.
1: Eldőltek a kérdések, igen. És ebből lett tulajdonképpen a azt hiszem a Mindszenti nevét viselő iskola, nem?
2: Igen, igen.
1: Ha jól emlékszem.
2: Jó, hát a Rudnainak indult, ugye Rudnai volt az, aki csak 1820-ban jött vissza a felvidékről Esztergomba. Török után régen már eltelt az idő, és az esztergomi érsek nem jött vissza még, csak ő 1820-ban. És mert olyan jól érezték magukat a kanonokok, főleg ugye, a felvidéken, ahová a török időkben kvázi menekülni kellett. Esztergom tényleg le volt robbanva minden szempontból, szellemileg, lelkileg, fizikailag, és ő az, aki Esztergomot újraépítette. És amikor a rendszerváltáskor az ember átgondolta, hogy micsoda pusztítást végzette a kommunista diktatúra minden szempontból, akkor gondoltam, hogy Rudnai az, aki inspirálhatja az ismét az újjáépítés, szellemi, lelki, fizikai újjáépítés. Létrehoztunk egy alapítványt, és gondoltuk, hogy róla nevezzük el az iskolát. Aztán valaki ajánlotta, és ez szintén érthető, hogy Mindszenti Esztergomban ugye különös emlékezettel rendelkezik, kultusszal rendelkezik. 91-ben azt hiszem hozták vissza a
1: igen.
2: maradvány, és akkor elneveztük az iskolát Mindszenti József Katolikus
1: igen.
2: iskolának.
1: Igen. Igen. Egy Rudnai alapítványra jut eszembe, hogy ennek a égisze alatt van minden évben, január 5-én, ha jól emlékszem, igen. Szent Beket Tamás emlék, ülés és
2: igen, ez egy nagyon érdekes angol.
1: Erről azért mondja, hogy hogy jutott ez eszedbe?
2: Hát nem az én eszembe jutott először, hanem ez egy nagyon régi, ősi angol-magyar kapcsolat Canterbury és Esztergom között.
1: Igen.
2: Thomas Becket, Becket Tamás, tudnélék, akit többen ismernek, film is készült róla, Thomas Eliot írt róla egy drámát is. Lényeg az, hogy a híres vértanú Európa szerte nagyon híres tisztelt lett egész hamar. Jó barátja volt, és a kortárs esztergomi érseknek. Hogy tanultak-e egy időben Párizsban, ezt nem egészen tudjuk biztosra, de hogy mind a ketten tanultak ott, legfeljebb nem pontosan egy időben, de jól ismerték egymást, levelezésben voltak. És ugye az volt a nagy kérdés, hogy a abszolutizmusra despottaként viselkedő királyt megállítja valaki, és nem volt senki, akkor az egyház, persze nem mindenki ott sem, hanem Becket Tamás, aki érdekes módon korábban a király barátja volt, második Henry barátja, Lord kancellár is volt, de pekhére, amikor kinevezte a király Canterbury érseknek, akkor gondolta, hogy akkor ezt komolyan veszi, és komolyan is vette, és a király ennek nem örült. Lényeg az, hogy a kultusza vértanú lett, a kultusza nagyon hamar Esztergomba is elterjedt, egy hatalmas, hát akkori, a mai körülmények között is talán, egy nagy prépostsági templomot építettek a tiszteletére. Mai napig az a hegy, valójában egy kis domb azért, ezt nem lekicsinylően mondom, de hát Esztergomban nagy hegyek nyilván nincsenek.
1: Igen.
2: Ahol ez épült, mai napig azt a városrészt Szent Tamásnak hívják, Beket Tamásról. Nyilván a romok vannak csak meg, és a romok helyén épült egy kápolna, Beket kápolna. Lényeg az, hogy ez az érdekes történelmi kapcsolat Lékai László bíboros idejében ismét előtérbe került. Ő úgy gondolkodott, hogy amíg teljesen elszigetelt volt a magyar egyház, ugye sok minden a diktatúra miatt, ezt tudjuk, de érdekes módon ő arra azt észrevette, látta, megértette, hogy a diktatúra, a rezsim azért odafigyel arra, hogy valami fajta kirakat legyen, főleg a nyugati kapcsolatokat egyre fontosabbnak tartották, persze egész másokból, mint mi akkor. És úgy gondolta, hogy az ő jó értelemben vett tekintélyét, tárgyalási pozícióját segíti, hogyha nyugati kapcsolatai vannak. És ő ásta elő az emlékezetben, az esztergomiak emlékezetéből ezt a kapcsolatot, meghívta. Én pont talán másodéves szeminarista voltam, ez 76-ban, 77-ben lehetett, pontosan most már nem tudom, tehát szeminarista voltam Esztergomban. Én tudtam egyedül angolul a korábban említett múltam miatt, és ezért így benne voltam kezdettől ebbe. Egy katolikus, gyakorló katolikus hívő volt az angol nagykövet akkor, és első lépésben a brit nagykövetet, a brit kolóniát Budapestről hívta meg Beket Tamás ünnepén, december 29-én, ünnepi vesperásra bazilikába, esztergomi bazilikába, és volt egy egyszerű fogadás, így indult. Aztán ez folytatódott, kialakult kapcsolat a Canterbury érsekkel, akik közül ketten is jártak Esztergomban, meghívták a bíboros Lékai Lászlót is, akkor megint, mint egyedül angol tudó, én kísértem, óriási élmény volt, két héten keresztül az angol külügyminisztérium anglikán egyház és a katolikus bíborosok Nagy-Britanniában hívták őt meg. Két hetes körült volt ez, míg a Hume bíborossal találkoztunk, Edinburgh-ban ugye Gordon Gray volt az érsek bíboros, Armagh, Írország, Észak-Írországban van. Thomas O'Fee, történész, nagyon érdekes élmény volt, persze vele azóta is kapcsolatban maradtam egészen haláláig, sokat segített is annak idején. Nagyon érdekes volt, például megkérték a bíborost, hogy a Lordok házában mondjon egy rövid köszöntőt, azt emlékszem a toaletben kellett gyorsan kézzel megírnom, és akkor tudta olvasni az írásomat. Angolul nem beszélt, de érdekes módon olvasni tudott. Uh-huh. És érthető jó kiejtéssel is. Pedig nem beszélt angolul egyáltalán. És akkor ugye nem volt még számítógép, meg ilyesmi. Gyorsan fecnit leírtam, odaadtam neki, és felolvasta, így mondta beszédeit. Nagyon érdekes volt. Lényeg az, hogy amikor Lékai bíboros meghalt, én sem voltam már Esztergomban, akkor valahogy ez egy kicsit alább hagyott ennek a éves ünneplésnek a hagyománya, és amikor már említettem, 85-től szintén Esztergomba kerültem, akkor Nemes Kürti István tanár úrral jó barátságban voltam, és ővele együtt indítottuk újra a mai formában a Beket ünneplést, ünnepséget Esztergomban. Kezdetben december 29-én a napján, aztán egy nemzetközi társaság állandó szinte lelki családdá vált a résztvevők száma 250-300 ez minden alkalommal. Az esztergomiakon kívül Londonból, Rómából, Egyesült Államokból érkeznek mindig vendégek, és később azonban éppen a vendégek kérésére egy héttel későbbre, január 5-ére, amit említettet tettük, és épp a következő alkalom, ez ugye jövő január 5-e, 25-dik lesz ennek az újkori módon történő ünneplésnek a sorozatában.
1: Ez egy nagyon aranyos volt, most egy kis szünetet tartunk, annyit még előtt elmondok, én köszönöm ezen az úton is, hogy mindig meghívsz ezekre, és az ember ott egy kicsit töltekezik a történelemnek a akkori korának felelentése és a mába lévő nagyon értékes beszédek, előadások és emlékek az embert azért megérintik, és ilyenkor majd ezzel kapcsolatosan azért a szünet után egy-két kérdésem lenne, hogy mit szólsz ahhoz, ehhez a kezdeményezést hogyan lehetne folytatni máshol is. És egy kis szünetet tartok.